Rodi anyjának a másik fiat is pótolni. Ami úgy is történt. Gyarapodott névvel 300 esztendőn át mindenik évvel. Nem is hagyta Miklóst homályba borulni, a nagyfalusi és szalontai toldi. Szolgálta királyát, majd a fejedelmet, kinek én ezt írám tört címere mellett. Zárt sisakon, spajzson, kézbe kivont kardú, nagyfalusi arany, szalontai hajdú. Egyéb dolgairól hűtoldi Miklósnak, nem érzem magamat énekkel adósnak, könyvbe sem olvastam, nem is tudakoztam, csak ez egy munkámmal igazán tartoztam. Daliás időkről, mit még barna hajjal kezdtem, s félbehagyék küzdve, kórral, bajjal, most mikor ag lettem, hajam is fehérül, ím hol a bús ének, toldi szerelmére.

0: kozmopolita költészet. Nem szégyellem, nem is bánom, hogyha írnom kell-e már, magyaros lett írományom, s hazám földén túl se jár, hogy nem két világ csodája, lettem csak népemből egy. Övé, ha van, lantom bája, övé rajtam minden jegy. Ám terjessze a hatalmos nyelvét, honnyát, istenit, zúgó ár az, mindent elmos, rombol és termékenyít. De kis fajban, amely éppen rombolásnak útban áll, költő az legyen mi népe, mert kivágyni kész halál. Vagy kevés itt a dicsőség, s a nemzettel sírba lejt. Kisszerű az oly elsőség, amit a szomszéd se sejt. Nincs erőnkhöz méltó verseny, dalra itthon tárgy elég, nem férünk a kontinensen, Albion is kéne még. Légy, ha bírsz, te világköltő, rázd fel a rest nyugatot, nekem áldott az a bölcső, mely magyarrá ringatott. Onnan kezdve ezer szállal köt hazámhoz tartalék, puszta, elvont ideállal inkább nem is dallanék. S hol vevéd gyásztévedésed, hogy faját, s a nemzeti bélyeget, mit az rávésett, a nagy költő megveti. Hisz forgattam a javából én is egy párt valaha, mind tükör volt, egymagából tűnt nekem föl nép s haza. És ne gondolt, hogy kihalnak sújtott népek hirtelen, amíg összezeng a dalnok s a nemzeti érzelem. Tán veszélyt, vagy annak látszót vélsz a honra tűnni fel? Hát van lelked a szent zászlót, éppen akkor hagyni el. Ó, ha méltóbb, s új kobozzal a megifjodott hazát, zönketném még Homérosszal, ne csak mindig panaszát. De legyek, ha veszni sorsa húnyó nép közt Ossian, inkább, hogy sem dalok korcsa közönyös harmónián. Civilizáció.
1: Mas você vai me pagar, como de fato, você vai me pagar, malandro.

ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincének, szél s víz csap a csupa szöllőtőre, lúd bőrzik az agyagos domb bőre, elomlik és puha sárrá rothad, mint mezítlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, míg egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni, ujjaj, meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak a csúfságát befödje, most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve, puha dunnánk, makulátlan párnánk, s mintha saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ágy tetején ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi! Ujjaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen, türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni, ujjaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem éj mulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose reppen, lombom, ami lehult, sose hajt ki, ujjaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akik én ragyogtam, eltemetnek, ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja, száradt tőke, unt tavai vendég. Nekem már a tavasz is ellenség. Csak tesz rám asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarni. Ujjaj, meg kell halni.

Hobbit, üs ist da was gesucht. Elsen geht das üsse Borsch in. Megfüllet mar hüsche Pinzenek. Szél schwiss csap a csupasz szőlőtőre. Lúd bőrzik az agyagos domb tőre. Elomlik, és puha sárra rothad, mint mezítlen testek haddak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni. Meg kell halni. Leesett a hó a silány földre, talán csak, hogy csúfságát befőtte. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, ha készen vár megvetve, puha dunnánk makulatlan párnánk. S mintha saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, ha még nem akaródzik lefeküdni szépen, sétálnak az ág tetején ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng. Paplan alá hajts! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokúra fordul. Elfogy az ó, most kezd fogyni az új, s mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó éjfazóra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, búcsú ízzel izgatnak a csókok, öreg öröm nem tud vigasztalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni, mit tudom én, mi szeretnék lenni. Tehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a térnek. Csak az én telem nem így halandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én eleresztettem, az a madár vissza sose. Lombom, ami lehúlt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágamért a parda, a tavasz sárvizet elsütött. Száradt tőke, unt tavalyi vendég, nekem már a tavasz is elsütött. Csak te borulsz rám, asszony jóság, mint a letört karóra a rúság, rémült szemem csókkal eltakar.
olyaj meggyakor. Meggyakor.

mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig. Még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s még kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, ha mesélte, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Chauchat testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén, párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágy. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam, iszonyat a rák, s mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még? Honnan uszulnak ránk új ordas eszmék? Fő-e új méreg, mely közénk hatol? Meddig lesz hely, hol fölolvasható? Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt fehérek közt egy európai.

Részletek Mélius József Elégia Attiláért című költeményéből. A háborúk tüzére vettettem, és nem volt fegyverem, és ültem a csupasz deszkán félig mezítlen a kitört ablak mellett, 40 fokos hidegben, síri csendben, mert háború volt, és nem volt fegyverem, és húsa fosztott füstös lócsontot rágtam kidüllett szemmel. Háború volt. Háború volt. És víz nem volt. És viszeletemmel mosakodtam. Háború volt. És két hónapig sárga répaleves üres lőlét ittam. És olyan színűek lettek kiálló bordáim és hólyagos tenyeremen a szafatokban ámló bőr repet hajszáló szemgolyóm, mint a jaffai narancsa szemétdombom. Háború volt, és a napi mindhasár negyed fekete kenyeret úgy szabáltam, mint az éhen haló állat a fekete földet.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: kopogás, remek a hangulat.
1: Az élet szép, az élet jó, az élet jó, az élet jó. Ezért most
0: nevet a klarinét, a hangja felszalad. Nevet a hegedű, a furja megszakad.
2: A dongolán nevet feláll.
0: Kacag a nagy gombica.
3: Weißbart-Grasmücke.

Thank you.

0: rádiókutatás egy és a közvetítő állomások. Három stílus történeti előadás következik, kedves hallgatóink, a gótika tárgy körében. Az első előadó irodalmi vonatkozásban Babits Mihály, utána Barta Éres doktor, zenei és Zsonton István képzőművészeti vonatkozásban beszél.
1: A gotikáról hallasz, kék felé törő vonalak tűnnek föl képzeletedben, hegyes tornyok, magas ólmozott ablakok ívei, nagy zengő templomhajók, festett üvegen át fepülődő misztikus kép. Az építést kérdezed, műszavakkal felel, technikai részletek leírásával, keresztboltozatok és támasztó szerkezetek arányainak ismertetésével. Építészetben, szobrászatban, festészetben a gotika szónak pontos és határozott jelentése van. Tudományosan körülírható, mindenki elfogadja. De szabad-e gotikáról beszélni az irodalomban? A szigorú tudós vállát vonja a kérdésre, s a laikus csodálkozva fülel föl. Gotika színek és vonalak nélkül. Gotika csupa szavakból, lényegből. Pedig biztos, hogy művészet és irodalom közt mind szellemi összefüggés. A művészeti stílus nem véletlen divat vagy külsőleges fogások rendszere. Vonal és szín óhatatlan kifejez valamit, ahogy mondani szokták, a kornak lelkéből. Ugyanabból, amit írásban és szavakkal fejez ki az irodalom. Ahol a kifejezés tárgya ugyanaz, kell valami közösnek lenni a kifejező eszközök

elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasók között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el benne. Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megérték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőtörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvénykép az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Latesz és Valek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. And sound.

Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok, és ezzel a fordulattal áttérünk angolra. Üdvözöljük a stúdióban Samantha Thornhillt és Bob Holment, akik a tegnapi Budapest Slam díszvendégei, és itt van még velünk Gyukics Gábor és a szervező Blyworks. Mivel már nagyon sok interjút adtak itt a napokban, úgy döntöttünk, hogy tilosos szokás szerint, illetve keltakarós szerint felolvasás lesz inkább. Ha van kérdésetek, cseten kérdezhettek, aztán lehet, hogy a végén beszélgetünk. De most elmerülünk a Slam Poetry-ben.

0: Last night, just as I was passing into sleep, one final thought began to race me to the dream, intercepting the sweet powers of Morpheus, pressing me to wakefulness and purpose.
1: Múlt éjjel, útban alvás felé, egy végső gondolat álomba üzve metszette ketté Morpheus édes hatalmát, éberré és céltudatossá téve.
0: I drew my pen and prepared to set down this marvel, final thought of my existence, so it seemed. The thought itself panting, near death as I retrieved it, it called itself a másik gondolat.
1: Elővettem tollamat, felkészültem elkövetni egy csodát. Létemnek végső gondolata úgy tűnt, a gondolat halálhoz közeli állapotban liegett. Onnan hoztam vissza, szólt magának. The other thought.
0: What? A thought appearing in my mind that's not of my thinking. A thought I thought I'd exiled that thought, banished it as not of me, not me enough, then urging me to please shut up. The other thought continued.
1: Me? Saját gondolataim kívüli gondolat válik sajátommá, egy gondolat, amire azt gondoltam száműzött gondolat. Elűztem, nem belőlem való, nem elég nekem, de sürget, hogy kérlek, fogd be, folytatta a másik gondolat.
0: Do not dwell upon the political implications inherent in your own inability to entertain any but your own precious thoughts, buddy. Rather, amend your ways to allow other thoughts existence. Write not the poem, write the other.
1: Ne nézz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy ne időzz a tehetetlenségből fakadó politikai következtetéseken, hogy mindenkit szórakoztass csupán önön értékes gondolataidat, ne haver! Inkább engedd a másik gondolat létezését. Ne a verset írd meg, hanem a másik verset.
0: Tis impossible, I countered, for by so doing, by giving vent to the other, am I precluding the very basis of my own existence, the essence of me? And

0: I find myself engaged in application.
1: Ez lehetetlen. Ellenálltam, és mégis a másik vonzás körébe kerültem. Talán nem saját létemet és lényegem gátolom. Ekkor a gondolat remegésként szaladt gerincem útján, és íme... Please, Bob. Alkalmazásában találtam
2: magam. Thank you.
3: To wrap the rap with the truest groove, there's no stopgap from the first remove.
1: A legtisztább kérepelni a rappet, nincs megállás az első elmozdulástól.
3: This either or thing is just one more thing.
1: Ez vagy az, vagy nem ez az, ez csak egyel több cucc.
3: A touch too much.
1: A picivel több.
3: A tad too bad.
1: Picivel rosszabb.
3: A bit too wit.
1: Picivel okosabb.
3: A mic too tight.
1: Lehet, hogy szoros.
3: Explode in your mind, a tiny grenade.
1: Apró gránát robban az agyadban.
3: Leaving the impression the other thought made.
1: Ott adja a másik gondolat lenyomatát.
3: I never thought the other thought.
1: Nem gondoltam soha.
3: I never thought the other thought. I never thought the other thought.
1: Soha nem gondoltam a másik gondolatra.
3: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
3: Wait a second.
1: Állj meg egy percre.
3: This is impossible.
1: Ez lehetetlen.
3: The impossible rap is ready to appear. Is it possible that you are ready to hear?
1: Kész a berobbanás. Valószínűleg te is készen állsz meghallgatásra.
3: You just said.
1: Valamit biztosan csinálni akar. Amit az előbb mondtál, a gondolat, mire nem emlékszem.
3: Mr. Dream, you don't surrender when you get out of bed. Álmodban,
1: elmédben egy álmomit nem osztogat szemben. Amikor reggel az ágyból kikelsz, küld vissza a feladónak, gondolj a másik gondolatra. A másik gondolat veled is kikezd. Ha azt mondom, a rap csupán karc a felületen, azt hiszem, tudom miért vagy ideges.
0: And if you say rapping is just scratching on the surface.
1: Azt mondod, nem ért a ritmust. Ted.
3: I think I know what's making you so nervous.
1: Hallgasd a taktust.
3: You say you don't understand the beat?
1: Nem érted a ritmust?
3: Put your ears to the ground.
1: Tedd füled a földre.
3: Listen to your feet.
1: Hallgasd a taktust.
3: It's impossible.
1: Ez lehetetlen.
3: But undeniable.
1: De dekattatatlan.
3: It's ubiquitous.
1: Mindenhol ott van.
3: Don't hold me liable.
1: Nem,
3: it's always behind you when you turn around. It's just out of sight.
1: Itt elmozdul, lép.
3: Just underground. Oh well, I might as well go to bed. Chill that hot thought head. Good night. Sleep tight. Twixt waking and sleeping, the other thought is seeping, creeping and leaping into place.
1: Másik gondolat beszivárog, becsúszik, beugrik. Right.
3: Before your face.
1: Pont a szemed előtt.
3: With a certain grace.
1: Elegánsan, kecsesen.
3: Well, in that case.
1: Na, ebben az esetben.
3: Is it impossible?
1: Ez most lehetetlen.
3: Sine qua non.
1: Sine qua non.
3: It's a schizo.
1: It's a pizza schizo.
3: Oh, other thoughts on the phone.
1: Telefonál a másik gondolat.
3: It's so humiliating when your brain is uncle-waiting. It's so humiliating when your brain is uncle-waiting. It's so humiliating when your brain is uncle-waiting. Back. Back before you said it.
1: Vissza, mielőtt mondanád.
3: Back before you thought.
1: Vissza.
3: You were there too. How do you do?
1: Watch me.
3: Is your thinking on the blink?
1: Gondolkodásod a végső.
3: What is it to you? You can't tell what from... What not?
1: Nem tudsz különbséget tenni ez és az között.
3: That's what the other thought.
1: Ez az, amit a másik gondolat gondolta, hogy gondolt.
3: That's real clear.
1: Egyértelmű.
3: You can take your tongue out of my ear.
1: Vedd ki a füled.
3: Another other thought is servicing.
1: Egy másik gondolat van felbukkanó.
3: The service disappeared.
1: Eltűnt a felbukkanó.
3: Karamba, take a number. Karamba, take a number.
1: Karamba,
3: take a number.
1: Karamba, húzzon egy számot.
3: Get in line with your mind.
1: Elsorba az agyadban.
3: I'm in with the out crowd.
1: Én a kinti tömeggel bent
3: vagyok. The other thought's crying out loud.
1: A másik gondolat kárhoz.
3: Take the alternate. Rush to resolution is not a solution.
1: Az elsőt döntés, klotyóba kijöntés.
3: The impossible rap is ready to appear.
1: Kész a berobbanás.
3: Is it possible that you are ready to hear?
1: Valószínűleg te is készen állsz meghallgatására.
3: It has something to do with what you just said.
1: Valami biztosan csinálni akar, amit épp az előbb mondtál.
3: It's a thought you can't remember in the back of your head.
1: Ez az a gondolat, amire nem emlékszel ott hátul az elmédben.
3: It's the dream you won't surrender when you get out of bed.
1: Egy álom, amit nem osztogatsz el, amikor reggel az ágyból kikelsz.
3: Just return the sender.
1: Küld vissza a feladónak.
3: Think the other thought.
1: Jusson ezekbe
2: lehet a másik gondolat.
3: In order to
2: azért, hogy
3: transcend the
2: túléld a véget.

0: say.
1: Let's get

0: wine to the horse.
1: No, možeš me gurali to dodolovat.
0: Why did I ever ask you for directions?
1: Miért is kértem útbaigazítást?
0: You ask me why I asked you?
1: Miért kezdett tőlem, hogy miért tőled kértem?
0: Hey, who's the guide around here anyway?
1: Különben ki is a vezető erre?
0: Surely we're not lost.
1: Tudod, nem tévedtünk el.
0: Are we lost?
1: Eltévedtünk.
0: We're lost.
1: Eltévedtünk.
0: Let us never go back.
1: Soha ne menjünk többé vissza.
0: May we never be found.
1: Lehet, hogy nem találnak ránk soha.
2: Lice. First day in an American school. First day.

Peace.

Tilos Rádió, Budapest. Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi, lépegető. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Bohumil Hrabál, Münchhausen. Kora reggel járt munkába Hanyta. A villamosban leült, aktatáskájából előhúzta a Herald Tribune-t, és úgy tett, mintha nagy érdeklődéssel olvasná a vezércikket. Aztán felkiáltott. Ezek a kapitalisták. No hiszen, adnék én nekik erőpolitikát? Az emberek azonban másfelé néztek. Hanyta pedig ekkor már a Frankfurter Allgemeine-t terítette szét, kis ideig megjátszotta, hogy olvassa, azután kommentálni kezdte. De kérem, ha az ember ezt olvassa, hát így táncolnak tőle az idegei. Hát ki nyerte meg, és kivesztette el tulajdonképpen a háborút? Aztán Harsány kacajra fakadt. Fogjanak meg! Konrad Adenauer a nyugati kultúra védelméről szaval a Kolumbiai Egyetemen. Hát értik ezt kérem? Az egyetemen. Nagy kár, hogy belőlünk nincs vagy 90 millió. Köhétselni kezdett, de amikor megértést keresett a körülötte levő emberi szemekben, látnia kellett, hogy a pillantások elsuhannak mellette, hogy az emberek tekintete csak valahol mögötte találkozik, hogy az emberek úgy tesznek, mintha ő itt se volna, hogy egyszerűen átnéznek rajta. És Hanyta élvezte ezt. Szerette azt az érzést, amikor az emberek irigykednek az emberre, amiért tud valamit. Ezért most letette a szövetségi köztársaságbeli újságot, és élvezette szétnyitotta a L'Humanité-t, és újra megáldotta azzal a nagy címmel az egész utazóközönséget, csak hogy ezek a hírek már egy csöppet sem tetszettek neki. Aztán letette az újságot, és a szeme könnybe lábadt. Ó, hát hová lett a francia büszkeség? Jóságos Isten! Speidel és von Manteuffel Guderiannal, azzal a vén Draufgängerrel, tárgyalásokon vesz részt Párizsban? Én ebbe beledöglöm. Hirtelen összerakta az újságokat, a makulatúrából kiszedett három újságját, melyekből csak a vezeték és utóneveket értette meg, és leszállt. Rögtön a sarok után betért a tejcsarnokba, ahol minden nap tejet vásárolt a macskáknak. Hány macskájuk van tulajdonképpen? Kérdezte a tejcsarnokos nő. Hány? No, azt látnia kellene, asszonyom, mi van, amikor kinyitom a raktárajtót. Ha nem ugrom félre, hát ledönt a lábamról az a macska lavina. Ha nem hallotta már. Mit? Óriási tűzvész a holesovicei kikötőben ma éjjel. Egy gabonával megrakott hajó ég, és az az égő gabona minden irányban lődöz, úgyhogy a tűzoltók már nem is a hajót oltják, hanem a szomszédos negyedeket, Libenyt és Bubnit. Borzalmas katasztrófa. Na, még csak ez hiányzott? Tördelte a kezét a tejcsarnokos nő. Szóval, hány macskájuk van? Kislány, pardon, asszonyom, kevés. Most, hogy 6 kandúrunk megveszett, mivel a párzás az agyukra ment, hát csak 12 maradt. Tudja, az egy kész katasztrófa, ha a kandúrokra rájön a tavasz. A plafonra másznak tőle. A tavasztól? Na igen, hiszen maga is tudja, micsoda killódás az a vágy, az a nyivákolás, a természetnek az az iontoforézise, és az állatkákom a kedvtelése az alagutacskás játékban. Az meg mi? No, elnézést kérek, de az állatkák is szeretnek papás-mamást játszani. És egy ilyen kandúr, hát az egy valóságos dinamó. 12 macska, és a gyerekeink odajárnak magukhoz a papírhulladékkal? Még csak az hiányzik, hogy ez a 12 is megvesszen, hiszen összeharapnák az egész utcát. Hát azok bizony összeharapnák. Hanyta beletúrt az aktatáskájába, és kihúzta az olasz Unitát. No, itt volt valamelyik újságban. Igen, megvan. Árvizek Páduában, itt meg, hogy az a monakói herceg feleségül vette Grace Kelly amerikai filmkát, pardon, filmsztárt, Na megvan. Firenzében megveszett egy csapat macska, és az Uffiziban 15 németet haraptak össze, akik éppen ott voltak a képtárban. Még a bédek kereiket is cafatokra tépték. No hát én pedig ezt nem hagyom ennyiben. Még ma bejelentem a szülői munkaközösségben, jelentette ki a tejcsarnokos nő, és felvetette a fejét, és aggodalmasan kinézett az utcára. A biztosító társaság épületénél a pénztáros várakozott. Hanyta úr, tegnap leadtunk maguknak egy stolt szelvényt. Igen, no is? És? Mi azt hittük, hogy azok a szelvények, amelyeket leadtunk, már elévültek. Holott az elévülteket tartottuk meg. A pénztáros a biztosító épületére mutatott. És azokat a szelvényeket, amelyek érvényesek, azokat küldtük a hulladékba. Hú, ez nekünk mindegy, nekünk papír, papír, nyugtatta Hanyta. Nem értjük egymást. Azt szeretném tudni, hogy ki lehet-e még cserélni őket. Azt már alig, ha be vannak csomagolva. És hol vannak a csomagok? Hát azt én is szeretném tudni. Még tegnap elvitték őket a papírgyárba. Melyikbe? Az attól függ, hogy melyik autóra raktuk a csomagokat. Azoknak a szelvényeknek már ámen. Akkor már sokkal egyszerűbb az életvizét keresni, vagy minden tudó apó három arany ajszálát. Én panaszt teszek? Az lehet. Csak hogy nálunk soha semmit sem találnak meg, ha valamit keresnek. Viszont ugyanakkor meglepetésként egy csomó mindenféle egyéb kerül olyankor elő. Például egyszer a forradalom után az egyik letnyi raktárban csomagolok, villával dolgozom, és egyszerre csak a villa valamiben elakad, és hú, találja ki, mi volt ott. Szelvények! Örvendett meg a pénztáros. Lennét? Egy csizma. Csizma! Beletúrok a halomba még egyszer, és tessék, egy halott Scharführer, és a keze még szorongatja a pisztolyát. Egy Scharführer, valaha a német mosónő kincse, a birodalmi nyúltenyészet díszpéldánya, és most hulla. Mondom, mi legyen vele? Beledobtam egy kibérelt ládába, köréje és a tetejére jó sok papírt, alaposan letapostam, sodordróttal megkötöztem. No, és a Scharführer elment a papírgyárba, akár csak azok a maga szelvényei. Ott elvágják a drótokat, beledobják az egészet a zúzómalomba, a savba. Könnyen lehet, hogy akkoriban néhány száz ember a cseszkész lóvót egy német nemzeti szocialistára nyomtatva olvasta. Szép kis eset, mi? Hát, mondta a pénztáros, és tüsszentett. Így igaz, ahogy mondom. Na de csomagoltam én a Nemzeti Bank pincéjében is. Ott, mint azt talán tudni méltóztatik, van egy olyan helyiség, amelybe a mennyezetből hull alá a megdarált, érvénytelen bankjegyek tömege. Ott csomagoltam maszkkal az arcomon milliók porába gázolva. A por, mondom, a mennyezet egy nyílásából potyog alá, és a daráló közben kellemesen zümmög. Na és ott jutott az eszembe, és később meg is kérdeztem a főpénztárost. Nem fordult még elő magával, hogy hiányzott a kasszájából 1 millió? És tudja, mit felelt? Nem. Ijedt meg a pénztáros, és a szíve hevesebben vert. Azt felelte, Hanyta úr, a milliós hibát tüstén megtalálom, de ne adja Isten, hogy 20 fillér hiányozzék, mert azt néha 6 ember keresi egy teljes hétig. A pénztárosnak végigfutott a hátán a hideg, és újra tüsszentett. Így van ez, mondta Hanyta. Hanem az igazán érdekes az, hogy az emberek folytonosan elveszítenek valamit. Nálunk már annyi mindent felejtettek a hulladékpapír között, hogyha az mind előkerülne, kész kis bazárt el neki belőle. A gyerekek egyszer egy rádiót hoztak a papír közt tévedésből. Akadt már teljes aeromotor is, cipők, kabátok, 10-esével a mérlegbeszámoló, benzinjegyek, nyugták és szelvények. De a leghíresebb eset az volt, amikor tévedésből a papírral együtt kiszórtak vagy 1,5 millió értékű brilliánst. Hét detektív szedegette fel egyik papírdarabot a másik után az egész pincében. Összesen 90 mázsát. Egy hétig tartott, de nem találtak semmit. A pénztáros újra tüsszentett, akkor állt, hogy tele lett a tenyere. Nincs zsebkendője? Nincs, elfelejtettem. Hát miért nem szól? Holnap apró figyelmességként hozok magának egy egész tucatot. Ugyanis amikor felszámolták a zsinagógákat, hát a németek 10 mázsát hoztak hozzánk azokból a zászlókból, szertartási ruhákból, kendőkből, melyet a kapcának téptük, de később már zsebkendőket meg törülközőket csináltunk belőlük. Nekem, közölte boldog hangsúlyjal Hanyta, nekem 2 mennyasszonyra való hozományom van. Csak zászlókból 2 alsónadrágot vart a nejecském. És az a tömérdek zsebkendő életem végéig elég lesz. Még a sósavat taknyulnék bele akkor is. Uram, állati klassz ezekbe orrot fújni. Tudja, micsoda kéj az, amikor azok az aranyszálak úgy csiklandozzák az ember orlikát? A pénztáros azonban azon gondolkodott, hogy mi volna, ha a kasszájából hiányozna az a bizonyos 20 fillér. Alaposan megfáztam, mondta. Hát miért nem szól? Figyeljen ide! Amikor hazamegy a hivatalból, ereszten egy kis edénybe egy kevéske vizet, és öntse fel jó bőven rummal. Aztán gyönyörűen felfőzi, de előbb természetesen még tesz bele egy kis szegfűszeget meg borsot. Aztán jó ízűen igyon meg, várjon vagy egy negyed órácskát, míg az az ital akceleráción nem megy át, akkor igyon rá még 2 deci rospálinkát. A rospálinka ugyanis jó a merre. No, akkor menjen ki a szabadba. Már éppen alkonyodni fog, ott kint a szabadban aztán elvágódik valahol, szépen elalszik, és reggel 3. hulláskor már nyoma se lesz a hűlésnek. Ez az a bizonyos Kneipp kúra, és sokkal többet ér, mint Priznitz úr borogatása. Én pedig holnap hozok magának azokból a zsebkendőkből, mondta Hanyta, és kezet nyújtott a pénztárosnak, és őszinte barátsággal pumpált a pénztáros kezével. A pénztáros kitapogatta a biztosítóintézet kilincsét, és akkor átösszentett, hogy berepült tőle egyenesen az előcsarnokba. Hanyta ezután észrevette, hogy egy verejtékében fürdő ember befordul a hulladékgyűjtőjük felé, és egy taligáttól maga előtt. Meggyorsította lépteit, és aztán segített neki tolni a taligát, amely olyan volt, mint egy ágyú. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, mondta elégedetten a taliga tulajdonos. Egy egészen aprócska csomagot szállított rajta. A főnök kijött az irodából, és odaszólt. Tegye a mérlegre. Van borkorcsolyájuk? Kérdezte a büszke taliga tulajdonos, és a verítékét törölgette. Mi az, hogy borkorcsolya? Hát, borkorcsolya, amin a hordókat gurítják. Az nincs. De egy emelő csak akad legalább. Emelő? Az van. De minek? Talán csak nem erre? Bődült el a főnök, és már tudta, hogy a jókedvének mára befellegzett. Odaugrott, és a mérlegre dobta a kis csomagot. 5 kiló az egész. No, ez már döfi. Örvendett a taliga tulajdonos. Mit kér érte? Pénzt vagy sorsjegyet? Sorsjegyet. De a számok ne legyenek túl közel egymáshoz. Tessék, itt van egy. Még mit nem? Az nekem nem kell, előbb keverje meg. Itt van egy sorsjegy, aztán keverje meg maga, mondta szárazon a főnök. Egy papagájt kellene tartaniuk, ejtette el ábrándozón a taliga tulajdonos, és a sorsjegyet bedugta a levéltárcájába. Aztán el akart indulni, de nem ment a dolog. A taliga nehéz volt, és az udvarról kifelé egy kicsi emelkedőnek vitt az út. Így aztán Hanyta az egyik, a főnök a másik oldalról, majdhogy nem térdelve, és kezükkel a kerék koszorún kellett, hogy belefeküdjenek, Még biztatniuk is kellett egymást, hogy hóruk, hóruk. Csak akkor mozdult meg végre a taliga, mely egészen olyan volt, és bizonyára annyit is nyomott, mint egy ágyú. Hau, nyernék ezzel egy Spartak kocsit? Sóhajtott fel a taliga tulajdonos. Még mit nem. Abban már az igazgatón kocsikázik, és a többi főnyeremény is ki van már osztva. Ha nyersz is vele, legfeljebb egy tálat, könyvet, vagy inget nyersz. Ha, mondta Hanyta. Még az a szerencse, hogy van ez a taligám, szólt elégedetten a tulajdonos, és belefeküdt a láncba, és trappolva befordult a Spálená utcába. Amikor Hanyta visszatért az udvarba, odaszólt a főnöknek. Kísérteties volt ez az ember azzal a taligával. Valóságos szimbóluma a régi életemnek. 9 óra tájt bejött a hulladékgyűjtő udvarába egy öreg férfi, megkerülte a kliensek csoportját, akik a mérleg körül szorongtak, és aztán megállt az udvar kellős közepén. Vallásos áhítatta a szemügyre vett minden falat és zúgot, végül még a sapkáját is levette, mint a csak ugyan valami templomban állna. Mit nézeget itt úgy, mintha éppen lepottyalt volna a fáról? Emelte rá szemét, a munkájáról Hanyta. Tudja, én itt dolgoztam 30 évvel ezelőtt, de akkor ez a bérház még nem állt itt. Ahol most a mérleg van, mutatta az öreg, ott régen kút volt, és itt, ahol ez a raktár áll, itt régen istállók voltak. Én ugyanis valaha itt kocsiskodtam. Jóságos Isten, hiszen ez egy aranyszívű ember. Gyorsan nyúzd a kezed. És szorongatták egymás kezét, és egy kis ideig mereven egymás szemébe néztek. Amikor elég alaposan szemre vették már egymást, az öreg tovább mutogatott. Amott, ahol az az iroda van, nem volt semmi. Ott csak egy zugoly volt, mögötte pedig a rakodó. Itt ezeknél az ablakoknál létrák álltak, amelyek a padlásra vezettek, mert ott volt a széna. És ott, ahol az a sötétség van, egy padocska volt, mert oda sütött legerősebben a nap. Hű, te aranyszívű! Hát te szereted az eltemetett emlékeket? Hát akkor én majd elviszlek egyszer. De csak ha alkalmas lesz az idő, és én jelt adok neked, akkor elviszlek majd a Slapii tóra, fogadkozott Hanyta. Elmegyünk, de csak mi ketten. Egy kis ladikkal hajózunk majd a tavon, és én egyszerre csak azt mondom, állj! És akkor kihajolunk majd, mint egy léghajóból, és lenézünk a vízbe, és ha a víz átlátszóan tiszta lesz, akkor a kis ladikunk alatt láthatóvá válik Holovoust, a szülőfalom. És én mutogatnám és magyaráznám neked, amott, ahol az a ponty úszik, ott születtem. Hanyta legugolt, és ujjával a föld felé böködött. És ott, ahol most olyan méltóság teljesen vonul egy harcsa, abban a templomban kereszteltek meg engem. Amerre az a süllő kergeti a kis halakat, hát abban a toronyban szólt a harang. Megkopogtatta a kövezetet. És emitt, ahol most úgy villant egy keszeg, mint egy lapát, itt áll a kocsma. Itt áll tető nélkül a kocsma, ahol annyit verekedtem a lányok miatt. Könnyek potyogtak a keze fejére. Az öreg kifújta az orrát, és azt mondta. Barátom, én mostanság az életem nyomait keresem, de mindenütt egészen másképp van már minden. Minden. Mindenütt csak az emlékek élnek. Olyan emlékek, hogy visszaidézésük jobban lesújt, mint annak idején maga a valóság. Tudod, sóhajtott fel kisvártatva az öreg, szeretném újra végigjárni mindazokat a helyeket, ahol fiatal voltam. És mert mindenütt lerombolva találom a múltamat, hát mindig azt hiszem, hogy tévedtem, és hogy valahol máshol vagyok. Elmentem megnézni a szülőfalumat is. 50 éve nem jártam abban a dubiparti kis faluban Kládnó mellett. Elindulok a falu felé, megyek az úton, és az az út egyszerre csak a falu helyett valami kerítéseknél ér véget. Nézem, S hát látom, hogy az én egész szülőfalumat már régen betemették, elhordták, és a helyén felállították a második poldavkai acélművet. Te, barátom, te legalább, amikor a gátat megnyitják, végigmehetsz a szülőfalud utcáján, még a szülőházadba is befordulhatsz, de nekem betemették azt már örökre. Hát így aztán csak kapaszkodtam mindkét kezemmel abba a kerítésbe, akár Jézus a kereszten, és aztán elmentem, és jelentkeztem brigádmunkára. Arra gondoltam, hogy ha beállok egy olyan csapatba, amelyik mindenféle csatornákat ás, akkor egyszer talán a csákányomból beleütköznék a templom toronyba. De nem vettek föl, mert hogy már vén vagyok, már nem kellek az embereknek. Hát akkor add el a csontvázadat, mondta Hanyta. Micsoda? Add el a csontvázadat. Vannak intézmények, amelyek emberi csontvázakat vásárolnak. Amikor aztán kinyúlsz, elvisznek, és más halottakkal együtt szépen beleeresztenek a pácba. Most viszont még életedben kapsz ezért egy pár ezrest, és akkorát mulathatsz belőle, mint egy disznóülésen. Azoknak az embereknek még kellenék. De még mennyire? Előbb az egyetemisták gyakorolnának rajtad, aztán kifőznének, kicsontoznának, részdrótocskákkal, meg stiftecskékkel szépen összeraknának, egy gyönyörű csontvázzá, egy aladárrá. No, nézd csak! És soha nagyobb szükségem még nem volt erre. Az a sok visszaemlékezés teljesen tönkretett. Barátom, bevallom neked, suttogta az öreg, kikapcsolták a villanyomat, mert hogy nem fizetek. A lakásadónőm kivitte a káját, mert hogy nem fizetek. Már csak nem mindenemet eladtam. Na de így? Kérdezte megbűvölten az öreg. Hiszen akkor újra állományban volnék, és a tetejébe tudományosban. Tudod, de te szerencsés flótás, ujjongott Hanyta. Micsoda mázli volna, ha mondjuk egy múzeumba kerülnél. Vagy, és ezen az ötletem már maga is elámult, hogyha egy gimnázium szertárában állnál, időnként bevinnének az osztályba, és a tanár úr a mutatójával pengetné a csontjaidat, mint egy citerát, és magyarázná a diákoknak, hogy melyik csontnak mi a neve. És szünetben, állt meg egy pillanatra elgondolkodva, szünetben pedig a srácok cigarettát dugnának az agyaraid közé, és még táncra is perdülnének veled. Elég. Micsoda tippet adtál, egy motort raktál belém. Van még egy sanszom, kiáltozta az öreg. De a következő pillanatban elkomorult. Csak hogy vajon bevesznek-e, megvesznek-e? Indulok már is. Hová kell menni? Albertovba. Végig a Karlován lefelé, és ott aztán kérdezd meg, hogy hol vásárolnak csontvázakat. Lehet, hogy nem fizetik ki rögtön az egészet, akkor egyez ki részletekben. Az öreg könnyes szemmel gyorsan eltűnt a kapuhajban. Mázsenka, aki papír csomagolt és fültanúja volt az egésznek, beleborzongott a hallottakba. Jézus Mária, hogy maguk férfiak mikkel nem tudnak szórakozni, most meg ugye eladni a csontvázukat. És este hazamegy az ember, és akkor ott újra ehhez hasonlók. Mert ott meg a szomszédok jönnek vigasztalni. Panaszkodott, és közben kibélelt egy ládát papírral. Valami rátigúr jár hozzám, úgymond keresztényi kötelessége, vigasztalni az özvegyet. Szépen elterpeszkedik ott nekem, és elkezd kuncsorogni, hogy ő bárcsak venné már magához őt az Úristen, mert mihez is kezd majd. Ha a felesége, aki egy daganattal fekszik a kórházban, ott marad neki a kés alatt, mert hogy ő akkor már, mint ez a rátigúr, hol biztos, hogy a gyors vonat alá veti magát. Hanyta hallgatta, de közben egy régi sörös hordóból leányregényeket válogatott. Komolyan? Kérdezte. No, és akkor még nekem, akit maguk itt agyongyötörnek, még nekem kell vigasztalnom azt a keresztény szomszédot, hogy az orvosoknak még csak nem is arany, de egyenesen gyémánt kezük van. Ráték úr azonban erre azt mondja, hogy nem, nem, és hogy ő biztosan tudja, hogy nincs aranykezük, és hogy most rögtön megy, és a gyors halá veti magát. Aztán egyszerre csak felugrik, és egy nagyot kiált, Jézusom, mi történt? Rémült meghányta. Semmi. Ráték úr kiáltott felé tegnap este, Jézusom, hová tette a feleségem azt a brilliáns gyűrűt. És akkor nekem el kell mennem a lakására, és 4 kézláb keresgélni vele azt a gyűrűt. Tegnap is. Figyel rám. Hát persze, tegnap is. Hazudta hanyta. Tegnap is, amikor vigasztalni jött abban az özvegyi magányomban, hát hozott magával egy revolvert, és hogy ő főbe lövi magát nálam. Amikor aztán főztem neki 3 törökös kávét, hát megígérte, hogy bár agyonlőni agyonlövi magát, de csak majd otthon. Ennyi bajom van magukkal, férfiakkal. Hová megy? Hanyta a kabátja alá dugta a leányregényeket. El kell mennem venni a főnöknek egy kaniszter benzint, felelte, meg egy kaniszter petróleumot. Azt mondta a főnök, hogy az emberek már megint azt kérdezgetik tőle nagy hangon az utcán, mi van, mikor mennek ki magukhoz újra a tűzoltók, mikor fog megint leltározni. No, tudják, még az a szerencse, hogy megvan az a sírom Olsaniban, az az én vasárnapom. Kimegyek a temetőbe, megállok a sírom előtt, és elképzelem, hogy szép, békésen fekszem odalent. Nincsenek férfiak, nincs semmiféle papír, nincsenek keresztények. Bár csak ott lennék már, vágyakozott Mazsenka. Amikor Hanyta belépett a vendéglőbe, nem köszönt, csak letette a leányregényeket a pultra, és körülnézett. Az egyik vendég éppen fizetett, és elmenőben elégedetten dönögött magában, a másik a bádok pulton dobolt, és kedvtelve figyelte, amint a pincérnő a világosság felé tartva kitöltötte a rumot. A harmadik vendég pedig, miután kigyönyörködte magát a teli pohárkában, hirtelen hátravetette a fejét, és magába döntötte. Akkor a pincérnő begerebjézte a leányregényeket, és a pult alatt türelmetlen sóvársággal végigfutotta legalább a címüket. Aztán fölnézett, és reggel óta első ízben elmosolyodott. Hát mit adunk magunknak, kedveske? Kérdezte, és kitöltött egy pohár rumot. Szerelmiek mind, de még mennyire? Felelte Hanyta. Olvasta őket? Azt a Magdi sorsát nem olvastam, meg az eltört bilincseket sem, de a báró vágya. No hát, az aztán a maga szívecskéjének való olvasmány lesz, hölgyem, mondta Hanyta, és meghajolt. Én ezt nem bírom ki. Én ezt nem bírom ki estig, jelentette ki a pincérnő. Meséljen belőle legalább egy részletet. Hanyta kocintott a levegővel, és mesélni kezdte, de nem a báró vágyát, hanem a tisztességes lányt, amelyet akkor olvasott, amikor csalán kiütése volt. A kastélyban mélységes csönd honolt, gyönyörű forró nyári éjszaka, Vilma kinyitotta a teraszra nyíló ajtót, báró úr, kiáltott fel riadtan. Kedveském, adok magának ma egy ebédet, jó? Jó. Vilma azonban így szólt. Hagyjon föl ezzel, báró úr. E szavak nem méltók önhöz, gondoljon arra, hogy ön nős, én pedig szegény lány vagyok. De a báró elébe térdelt. Vilma, a szerelem nem veszel a tisztességből. Ellenkezőleg megsokszorozza azt. Enyém kell, hogy legyél. Ó, Isten hozta, tanácsos úr! Hát hogy van mindig? Kiáltotta Hanyta egy kopasz férfinak, aki éppen fölhörpintette pohárka rumját, s Hanyta magyarázatképpen megtoldotta. Barátaim, nem árt, ha tudják? Mi ketten kifogtunk még az elvonó kúrán is, igaz? Hanyta elragadtatottan nézte a kopasz férfit, aki egy cseppet sem örült ennek a találkozásnak, és az egész kocsmának magyarázta. Én és a tanácsos úr, mi bizony tönkre tettük Miss Livecsek úrnak azt az ő feltételes reflexét. Minden páciensénél beváltak az injekciók, mindannyian okáttak, csak mi ketten nem. Én meg a tanácsos úr. Mi ketten legyőztük a tudományt, a szellem győzelme volt ez az anyag fölött, igaz? A tanácsos azonban nem örvendezett. A legszívesebben eltűnt volna a falon át. Fizetek, mondta fagyosan. 2 deci rumocska volt és 2 tízes sör, ugye? Adta meg neki a kegyelemdöfést a pincérnő. Tünyögött a tanácsos, ledobott a pultra 2 10 koronást, és tökéletesen elszerencsétlenedve attól a miszlivecsek úr felett aratott győzelemtől, kilépett az utcára.
1: Hogy volt tovább?
0: Vibrált a pincérnő. A bárónő rajta csipte őket. Vilma, maga éj időn is így öltözékben nős férfiak látogatását fogadja, és én úgy hittem magában. Hanyta az üres pohárkával játszott. Csak amikor a pincérnő újra teletöltötte, csak akkor fejezte be a bárónő mondókáját.
1: Tehát a báró úr az ön kedvese?
0: Hely, te átkozott kölyök! Kiáltott fel hirtelen, amikor felfedezte az egyik elázott vendéget. Tudod-e, hogy úgy nézel ki, mint Eddie Polo? Az meg lehet, felelte a vendég, de ő szépen ide mellém és nevez Dodónak. Tegnap óta olyan pácban vagyok, mint egy fácán, állati zűrben vagyok. Megcsalt a feleségem. No, Jézus Mária, hát én rendeznék neki otthon egy kis ébresztőt. Katolikus vagy? Az. Hát akkor előbb ki kell oktatnod a feleséged, hogy a világon az első az Isten, és rögtön utána jön a férj. Azután következnek mind a többi hívők, és legesleg végül a térdelő feleség, a szegényke és a csupa jóság. Nálunk pontosan így van. Mit nem adnék, ha egy kicsit tekeregne? De ő csak ül otthon, horgolgat. És így csak én vagyok a gazember. Mutatott saját magára a vendég, majd folytatta. Micsoda ideálokkal kezdtem én a házasságot, micsoda ideálokkal. Hogy úgy egy év múltán az asszony talál majd magának valami pacákot, én meg előbb kihúzom az egyik, aztán a másik kezemet, és újra olyan szabad leszek, mint a madár, mint amilyen azelőtt voltam. Hát ez valóban nagy balszerencse, ismerte el Hanyta, és visszament a pulthoz, ahová a pincérnő hívogatta behajlított mutatóujjával.
1: Hogy volt tovább?
0: Tartotta oda a pincérnő a fülbevalóját. Vele? Mutatott Hanyta a férfira, aki azt kívánta, hogy Dodónak szólítsa. Az olyan részeg, mint a csap. De mi történt a báróval? Hát azt nem. Azt már nem, ezt ne kívánja tőlem. Tiltakozott mindkét kezével Hanyta. Azt én nem mondhatom el magának. Mi kár tenne magában? Borzalmas tragédia. Pincérnő rumot öntött a pohárkába és kunyerált. No, kedvesként, csak ki vele? Én már sok mindent megértem. 2 férjet temettem el. Az rögtön látszik magán, hogy úri hölgy, mondta Hanyta, és csak tartotta a pohárkát, kihörpintésének odázgatásával ingerelve önmagát. Még egyrészt elmondok, de azzal vége. Az utolsó fejezetben a bárónő rákiált a haldoklóra. Vilma, maga titkol előlem valamit, maga megmérgezte magát. És Vilma ekkor így válaszol. Bárónő, kérem, én most olyan boldog vagyok. A bárónő az égre emeli szemét, és így suttog. Ach, Vilma, maga egy nagy lélek, maga egy nagy lélek, és én most értem csak meg az ön áldozatát, amelyet a házasságom

felújongott. Ha nem emberek, ha tudnátok, hogy micsoda fiam van, nézzetek rám. Tudjátok, micsoda öröm az, ha az embernek egy olyan fia van, mint nekem? Mert az én fiam ifjúsági cselgáncs bajnok. A szentségit nézzetek rám. Van itt biceps? Hanyta megtapogatta az izmait, és elismerően nyugtázta. Még mindig frankó. Na ugye? És most képzeljétek el ezt a boldogságot, kiabálta. Vasárnap reggel fölkelünk, és én nézem, ahogy a fiam mosakszik. Könnyű súlyú. Én neki bátorodok, és ugratom. No, fiú, ma csinálunk egy kis reváncsot. Mire a gyerek kedvesen, illedelmesen azt mondja tisztelettel. Ahogy gondolja apuka, jöjjön, próbálja meg, mert magáz tiszteletből. No, én erre el akarom kapni, de ő mindannyiszor csak megragad itt az ingemnél, és úgy vág a földhöz, hogy apró csillagok ugrálnak a fejemből, mint a vicclapokban. A névnapomra ajándékképpen kificamította a csuklómat. Barátaim, a házasságunk gajra ment, az egyetlen örömöm, hogy olyan jó sikerült fiamban. Hanyta letette az üres pohárkát, és odasukta a pincérnőnek. És akkor a parkban, a szép és halott Vilma szobájának ablaka alatt eldördült egy fegyver, és kémlelően nézte a pincérnőt. Már elég, éppen eleget ivott, mondta hűvösen a pincérnő. Ez a beszéd, és én mindig is respektálom egy hölgy kívánságát, de van még a ládában egy Hilda Hanyiková bűne, meg a kurtizán regénye, meg a hatodik osztály. Na de mit csináljak velük, ha senkinek se kellenek? Hogy mondta? Kérdezte a pincérnő, és nem hitt a fülének. Magát érdekelnék? Mintha nem tudná, főleg a hatodik osztály, hiszen abban játszottam is egy szerepet. Én voltam Valászková, Sztán a barátnője. Tengerész bundácskám volt, a hajamban pedig Masli. Maga nem ismeri? Hát akkor elmesélem magának. Máskor, inkább máskor. Fáj a lábam, védekezett Hanyta. Meg aztán már egyedül vagyok a raktárban, a főnököt a reggeli kocsikázásnál fejbe rúgta a ló. Meg aztán mi már amúgy sem vagyunk itt sokáig, mi kb. 14 nap és agyő. Vagy zenés mulatót csinálnak belőle, vagy tört aranyfelvásárlót. Persze a maga számára, hölgyem, már most eldugom karácsonyra az európai könyvpiac olyan gyöngyszemeit, mint az utolsó akkord, élve eltemetve, szenvedéssel a boldogság útján, meg hasonlók. Kedveske, sóhajtott fel a pincérnő, és előlegbe töltött a beárufkából. Nos, hölgyem, csapta össze Hanyta a bokáját, az ön egészségére. A főnök átvetette a mérleg kampóját, és megkérdezte. Mi szépet adnak? Gyönyörű film megy, jó napot, elefánt! Két zsák papír hulladék egyetlen nap alatt. No de mi ez a Moulin Rouge-hoz? Legyintett a Metro Filmszínház takarítónője. Az volt csak az igazán gyönyörűségesen gyönyörű film. 8 zsák papír 2 nap alatt? Majdnem ugyanakkor a siker, mint a hetedik kereszt. Hanem a jövő héten valami egészen prímát játszunk, és csókokat dobált illusztrációul az udvar üvegezett teteje felé. A Hamletet adjuk, és a lányok a Párizs moziból azt mondják, hogy az egy szerelmes darab. 20 kiló az egész, és öntse egyenesen azokba a ládákba, mondta a főnök. És az egyik zsákot ő maga húzta oda előzékenyen, ahol Mazsenka taposta a papírt. Azt hiszem, jegyezte meg, maga minden filmet kívülről tud, igaz? Én? Egyáltalán nem. A Moulin Rouge sem. Még a hetedik keresztet sem. Én a kirakati képek alapján csinálok magamnak belőle történetet. Tudja, mert én jobban szeretem a színházat. De maga csak jöjjön el azért, és nézze meg. A képek alapján ez valami csodafes fiúról szól. Tökéletesen hasonlít arra a diákra, akivel az a tragikus szerelmi eset történt nálunk,

0: Árovban, mondta, és kiszúrta a ládába a jégrúd és cukorkás papírkákat, s Mazsenka rögvest le is taposta őket. Ebben a pillanatban lépett az udvarba Hanyta. A főnök az órájára nézett, s mikor megállapította, hogy 3:45 mutat, felhúzta a szemöldökét. 11 óra, és ma még semmit se csináltál. Istenkém, estig még van idő, fintorgott Hanyta. Ha nem legyen szabad egy kérdést föltennem, nem jött be az udvarba egy olyan nagyobb bacska autó?
1: Miféle autó?
0: Rémült meg a főnök.
1: Hát egy autó.
0: Amit látom, nem jött. Nem, semmi, csak egy kis beszélgetésem volt az igazgatósággal, és ebből alig, hanem egy kis meglepetés lesz.
1: Jézus Mária, én félek a te kis meglepetéseidtől. Hanyta, hol és mit pletykáltál már megint?
0: A vége úgyis az lesz, hogy mindnyájunkat bajba keversz. Pedig milyen nyugodalmas lehetne itt az élet, rázta kezét a főnök. És akkor aludjon az ember éjszaka.
1: Hiába, én már csak ilyen vagyok, ábrándozott Hanyta.
0: Tudják, én a fociban sem szeretem a 6-0, de még az 5-1-et sem. Nincs abban semmi drámai. Nekem még a legegyszerűbb dolgokat is dramatizálnom kell. Számomra a 6-5 a szimpatikus eredmény, meg a 4-4. Egy szóval az, amikor a jobbik csapat elveszti a számára létfontosságú mérkőzést, de úgy, hogy nem rúg be 2-11-est, 3-szor találja el a felső, 2-szer az oldalsó kapufát, és a végén öngóllal veszít.
1: Szóval te így.
0: És tudod-e, hogy akkor te egy veszedelmes ember vagy?
1: Az is vagyok.
0: Bökött a mellére Hanyta, és vagdalni kezdte a drótot.
1: Na de beszéljünk másról.
0: Hölgyeim, mi újság a Metró mozgóképszínházban? Egy bűnügyi filmet fognak adni, mi? Nevetett fel. Elmegyek, megnézem én is, hogy jobban menjen maguknak az üzlet. És veszek 3 jégkrémet is.
1: Ohó, tudja milyen lesz az, amikor Lord Olivier szétvert fejjel a kezében fog mászkálni a moziban?
0: Tudja, ki volt az a Hamlet, Mazsenka?
1: Nem,
0: felelte mosolyogva Mazsenka.
1: Remek fickó volt.
0: Egy ember, aki mindent komolyan vett.
1: Egy rekorder, aki végül a saját vérével írta meg a krédóját, mi alatt hölgyecskéjének hullája szemben úszott az árral.
0: Jézusom, te már megint itt áll. Szép kis munka lesz ez ma.
1: Ittam. Én.
0: Na és ha ittam is, az csak olyan kis fertőtlenítés volt, egy kis higiénia, az antik világ öröksége.
1: Mosolygott jóságosan Hanyta. Ma megint nagyon kijut nekem, sóhajtott a főnök, és a metrómozi takarító nőihez fordult.
0: Jöjjön, asszonyom, felírom magának. És visszament a mérlekhez, és közben maga elé morogta. Hát kinek? És mit vétettem én?
1: Mazsenka gyűlölködve nézett a főnök után, és halkan panaszkodott.
0: Szörnyű ez. Nekem ez az egész olyan itt, mint egy Szent Ivánéi álom, és nekem, Hanyta, líceumi végzettségem van, és 11 szobában laktam, és sofőröm, meg szakácsom, és cselédségem volt, és a kertész minden áldott nap megkérdezte, nagyságos az, hogy milyen virágokat vágjak. Na de így bánni az emberekkel, mint ez? Láthatta. Még 10 óra sincs, de ő már ordít, 11 óra. És velem ugyanezt csinálja délben az ostoba fajankója.
1: Komoran elnézett a mérleg fele.
0: Megyek ebédelni. Ő megnézi az óráját, az óra 00:30 mutat, de ő üvölt. Menjen ebédelni, már 2:45. Rohanok hát az üzemi konyhára, és hogy gyorsan megkapjam az ételt, tehát azt kell hazudnom, hogy terhes vagyok. Bedobálom magamba az ebédet, de amikor visszaérek, hát ez a fajankó újra csak nézi az óráját, és az óra 1-et mutat, de ő ordít. Hol járt ennyi ideig? Már 2:45, és én már nem kapok ebédet. Gyorsan átveszem át tőle a mérleget, ő átöltözik, aztán megint az órájára néz, az óra 1:45 mutat, de ő azt állítja az ember szemébe, hogy 1 óra és 2 pillanat múlva itt vagyok.
1: Amikor visszajön, az órán 14:30 van, de ő elégedetten dörzsöli a kezét és dicsekszik. Noah, ezt gyorsan elintéztem, még csak 2:45. Összekulcsolta a kezét. Istenem, hiszen én itt tulajdonképpen már a tisztító tűzben vagyok. Igen, Mazsenka, bólintott rá Hanyta. Volt egy osztálytársam, Gangalának hívták. Mennyi 3 + 3? Kérdezte a tanító. És Gangola rávágta, hogy 7. Erre kapott egy pafont. És aztán kezdődött előről. Mennyi 3 + 3? És újra, hogy 7. Erre egymást váltva az egész osztályt elfenekelte a nádpálcával. És mennyi 3 + 3? És újra, hogy 7. Gangala olyan magabiztosan viselkedett, hogy a tanító elrohant a tanáriba, és neki esett a számtankönyveknek. És így ment ez egész évben. És ő folyton elrohant a tanáriba, és a végén már a számtankönyveknek se hitt, végül is beleőrült a Gangalába és az egyszerű összeadásba. Isten hozott öreg csontváz, kiáltott Tonira, a Práter egykori főpincérére, aki egy taligával befordult most az udvarba, és vidáman feléjük intett bepójált kezével. Aztán egyenesen a mérlegre dobta a zsákokat. A főnök megtapogatta őket. De Anton úr, ezek a zsákok vizesek. Csak nyugi, nyugi, főnök, fő a nyugi, morogta Tony. Hiszen a zsákokat csak a hajnali köd járta át egy kicsit. A hajnali köd? Jajdult fel a főnök. Hát akkor 5 kg hajnali köd azonnal levonatik. És tovább turkált a beszakadt zsákban. Valami kiesett belőle, és csengőn szólt. Szélámosság, Anton úr, itt nem fémet gyűjtünk, azzal a Ribnicsek utcába kell mennie. De főnök, mondom, hogy fő a nyugi, hiszen ez csak egy ovomalti kupak. Én viszont egy eskü alatt álló ember vagyok, verte melbe magát a főnök. No, hát látja ezt a hisztériást? Prüszkölt Mazsenka. A szegény ember arra bezzeg rámászik. A mérlegnél újra megcsendült valami. Anton úr azonnal szedje össze az egészet, és Isten áldja. Én nem fogom lecsukatni magam. De főnök, ez tévedés. Tévedés ide, tévedés oda. Ez itt nem valami szociális intézmény, ez egy nemzeti vállalat. Hát vigye csak ezt a szemetet innen valahová a Sváti Vojtyek melletti szemétlerakó telepre. Na de főnök, értse meg hát, hiszen én is voltam valaki, csak hát bezüllöttem. Én már lekéstem mindenről, már szétesőben vagyok. Ich war Wiener Buha, firmás besoffen wie Sau, aber so was. A szabály a szabály. Tartott ki a magáé mellett a főnök. Ho-ho, kiáltott fel Hanyta. Most jut az eszembe. Ha egy távirat jönne a könnyűipari minisztériumból, hát akkor majd hivasson, főnök. Nekem szól. Miféle távirat? Csapott le a főnök. Nem, semmi, csak meghívást várok a miniszter úrhoz. No és? Semmi, csak leadtam neki a drótot. Miféle drótot? No, hát egy jelentést az általános helyzetről, már az itteni helyzetről. És ki adott neked engedélyt erre? Hogy ki? Hát én. Meglátjuk, mi lesz belőle. Meglátjuk, mi lesz belőle? És egyenesen jelentést? Hát hiszen te, barátocskám, ahol csak megfordultál eddig, ott kész szerencsétlenség volt a főnököd élete. Az nem volt elég neked, hogy Karlinban levegőbe röpítettétek a pénztárt, és ráadásul még fel is gyújtottátok? És persze, ki került érte a sítre? Ki? Ki más, mint a főnök? Nevetett Hanyta. A főnök. És hogy most én lennék soron? Hát azt már nem. Nem! Tiltakozott még a kezével is a főnök. Hanyta, erőt merítve Mazsenka örömtől sugárzó szeméből, folytatta. Tudja, főnök, az ember olykor örömöt talál abban, ha hatalma van az emberek fölött. Nem fontos, hogy nagy legyen az a hatalom, elég csak annyi, hogy letörhesse vele mások szarvát. Hanem fiúk, tudjátok, milyen csodálatosan szép lesz az, ha újra beköszönt a tavasz, és én kint állok majd a karsteini erdőkben, és az eső éppen elcsitul, és kövér cseppek potyognak majd a levelekről, plutty, és újra plutty, és én fölnézek, és azt mondom, no, ugye ez jól esett nektek, ugye ti fenyők, ugye ti cirbolyák, jót hörpintettetek, és te is jót hörpintettél, idáig érezni, ugye milyen borzalmasan bűzlik belőle? Bocsánat, de ez csak hagyma fokhagymával. Mit akar vele? Fiúk, én kimegyek az én erdőmbe, az én irtásaimra és tisztásaimra még télidőn. Szétnézek ott, és azt mondom, hát mi van ti fák? Hát hogy megvagytok mindig, és mit csináltok? És a fák azt felelik, csak arra várunk, hogy ledobjuk magunkról a havat, és hogy a természet húshángot ragadjon, s elkiáltsa magát urrá, előre. Már megint rájött, mondta a főnök Toninak, és kifizetett neki 70 kiló papír árát. Hiszen ha megvolna az erőm hozzá, mi mindent nem mondanék én maguknak, mormolta Mazsenka. De nekem már nincs ahhoz erő, csak amikor otthon vagyok, csak amikor már az ágyban vagyok, és az ajtó be van zárva, csak akkor mondom el hangosan a párna alatt, amit itt szeretnék elmondani maguknak. És látja, hanyta? Most meg mindennek a tetejében még a saját lányom is tönkretesz. Férhez ment egy orvoshoz, egy vén kandúrhoz, aki most a lányomnak, hogy nem művelhessen ostobaságokat. Minden évben csinál egy gyereket, és megparancsolja neki, hogy énekelni járjon a templomba, s hogy sokat imádkozzon. Jár hát a templomba, és a sok paptól már egészen gonosz lett. Tegnap például azt írta nekem, hogyha én az ő nővére volnék a Krisztusban, és nem csupán az ő testi anyja, akkor nem halt volna meg a férjem. Mivel azonban én nem vagyok az ő testvére a Krisztusban, hát ezzel az Úr haragját vontam az egész családra. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírocskám Olsaniban,

Bócsek úr a turistából hetenként egyszer szállította a különböző elavult röpcédulákat. Ideg sorvadása volt, és ezért egy-két fázissal mindig le volt maradva. Hát mi legyen, fizessünk vagy sorsjegyet kér? Mordult Bócsek úrra a főnök. Ám Bócsek úr ekkor alig, ha nem még csak azt intézte, amit a turistában kellett volna intéznie. Nem fizettem még ki a postán a telefont, mondta. Erre odament Hanyta, egy marék papírt lobogtatott meg Bócsek úr szem előtt, és kiabált. Papír! Maga most nálunk van! Papír! Tudom én, felelte Bócsek úr, de én a szalámiért majd a hulladékgyűjtőből visszajövet térek be. Leültették hát a mérleg mellé. Hanyta, látva, hogy Mazsenka még mindig mereng, odaszólt. Ezt a Bócsek urat előbb mindig meg kell rázni, mint a szidolt. Ha egyszer meghal, akkor azt, hogy meghalt, csak a halála után tudja meg akár egy széthullott csillag. A lányával pedig ne csináljon magának gondokat. De amikor úgy belehabarodott azokba a csuhásokba, hogy még vadászni is jár a káplánnal, panaszkodott keserűen Mazsenka. Az még a jobbik eset. Én rosszabbul jártam. Azt mondja nekem a tanácselnök a bíróságon. Nem szégyeli magát? Törvénytelen gyereket csinál ilyen vénen, hát nem tud vigyázni. Hány éves? Mondom, 53. Mire a tanácselnök? Itt az ideje, hogy rózsafüzért vegyen magának. Erre én. Tanácsos úr, csak semmi becsmérlés. Én még férfi erőm teljében vagyok. Mire a tanácselnök öklével az iratokra csapott, és azt mondja, hát akkor az a férfi erő 150 koronájába fog kerülni havonta, és kész volt. Hol történt ez magával, Hanyta? Hol? Véletlen. Hogyan születnek a szerelem gyerekek? Lágyult el Hanyta. Úgy történt, hogy egyedül maradtunk a Rámóvá utcában. Ott is van egy hulladékgyűjtő, mint az bizonyára tetszik tudni. Mindent bezártunk már szépen. Hát mondom Sulcová asszonynak. Hölgyem, mi volna, ha egy pillanatra beülnénk ide az öreg csontok rekeszébe? De ő irult-pirult, mit képzel? Én egy tisztességes nő vagyok. Ha már, akkor ide a színes fémek rekeszébe. Így aztán, hát megint hoztam maguknak egy kis makulatúrát. Szólalt meg ebben a pillanatban Bócsek úr. Én már utolérte magát, kiáltott fel Hanyta, és segített Bócsek úrnak feltápászkodni. A főnök úr kiállította az elismervényt, beletette a pénzt a zsebébe, és még be is gombolta. Hanyta megragadta a kocsirudat, Bócsek úr markába nyomta, és útravalóul még barátságosan hátba is vágta. Így történt, hogy Bócsek úr, amikor átadta az elismervényt meg a pénzt a turistában, egyszerre csak azt mondta a főnökének. Megállj, te csibész! Rudnerova asszony lépett az udvarba, és rögtön ordibált. Micsoda átkozott banda, hát nem behívattak a tanácsba, és nem kioktattak, hogy nekünk, házmestereknek nem szabad úgy viselkednünk, mint valami családi ház tulajdonosok egyletének, hogy úgymond nekünk fokoznunk kell az éberséget? Lerántotta a zsákot a kis kocsiról, aztán csak kárál tovább. No, de én nem maradtam adós, mondom. Mit locsogsz te itt, előadó úr? Tudod-e, hogy mi családi ház tulajdonosok előbb voltunk minden politikai pártnál? Asszonyom, nem vagyunk egyedül, figyelmeztette a főnök. És mit válaszolt az előadó? Érdeklődött Hanyta. Az a tróger? Valamit makogott a szónoki képekről? Mert én, uram, egyből elnyírtam a száját. Ez mind nagyon szép, mambus, csak halkabban, idegeskedett a főnök. Készpénzt kér ezért az 50 kilóért? Nem. Küldje csak be a házkezelőségébe felajánlásként, majd beutalnak cserébe nyaralni. Legalább lesz, aminek előre örülhetek. Nagy vívmány ez, nyugodott meg Rutnerová asszony, de a következő pillanatban már újra neki tüzesedett. De az Isten nyilát. Még azt is mondták ott,
Rutnerova asszony agitálja az embereket a komlószedő brigádokba. Mire én? Eszni. Majd még én dumálok meg valakit, aztán ha meghűl valahol, nekem fog jönni szemrehányni. Menjen csak mindenki a maga jó szántából. A főnök kétségbe esetten bámult a mennyezetre. Hanyta viszont kontrázott a vénasszonynak. Ez a helyes beszéd, mert velem is mi volt. Meg akartam hosszabbítani a brigád munkámat a kohónál. Elmentem át, hogy közöljem ezt a főnökömmel, az meg csuda boldog volt. Nagyszerű gondolat, tudod mit, Hanyta? Csinálunk egy szép fali újságcikket, hogy meghosszabbítod a brigád munkádat, s felszólítod a többieket, hogy kövessék a példád. És már tárcsázza is a telefont. És közben azt mondja még, csak bólincs, és este már olvashatod is a neved a fali újságon. Még az újságba is beteszem. Én azonban azt mondtam, nézd, nekem jobb ötletem van. Tárcsázz csak nyugodtan azt a számot, de a fali újságcikket a következő szöveggel írasd. Én, a papírhulladékgyűjtő vezetője, felhívom a papírhulladékgyűjtők vezetőit, hogy kövessenek engem a bányákba. A főnököm azonban erre kihúzta ujját a tárcsából, és kijelentette, hogy önmaga mellensége vagyok, és hogy ő majd igenis megy a bányákba, de majd csak, ha eljön az ideje. Aztán még sok szerencsét kívánt nekem Kladnóban, meg hogy ne csak 15 darab százas, de 2 darab ezrest keressek havonta. Meg hogy sokat egyek, és hogy szeressük egymást azon a brigád munkán. Emberek, könyörgök, ne üvöltözzetek itt, mint a legelőn, sorvadozott a főnök. És miért ne? Visított fel Rutnerová asszony. Hát hol vagyunk? Engem a hivatalokban éppen az őszinteségem miatt szeretnek. Egyszer még azt is mondták nekem, hogy én, mint házmester, voltak éppen a Nemzeti Bizottság meghosszabbított keze vagyok. Mire én ott helyben megmondtam nekik a magamét. Aha, én azzal a meghosszabbítottal fogom mosni a lépcsőket, ti meg azzal a rövidebbel szeditek a dicsőséget. Eszni? Nyomta fel ujjával piszére az orrát. Ekkor megszólalt a telefon. A főnök berohant az irodába, és amikor visszatért, megrázta Hanytát. Mit és hol pletykáltál már megint, mi? Miféle 12 macskáról? Hiszen te mindannyiunkat a sitre juttatod. Holnap kijön a Nemzeti Bizottságból az állatorvos egy segéddel, meg azokkal a pecérhálókkal, mert hogy van egy rendelet, amely kimondja, hogy egy üzletben nem lehet több 3 macskánál. És hol van itt neked 15 macska, mi? Én csak egy kis reklámot akartam csinálni a vállalatnak, hogy nagyobb legyen a forgalom. És akkor aludjon az ember éjszaka, rázta a főnök a fejét. Rutnerová asszony megtörölte verejtékes homlokát. Nekem az a dolgom, hogy tiszta legyen a lépcsőház, meg hogy a kölykök ne firkálják tele a házat. Megfogta a kocsirudat, de úgy, hogy csoda, hogy ki nem tépte, és aztán a kapuból még visszafordult. Ha a hársfában házmester bál lesz, hát jöjjenek majd el. Ezennel meghívom magukat. Az öregemet már halálra táncoltattam. Pá! Úgy vette a kanyart, hogy a 2 hátsó kerék csak úgy repült. Mazsenka a fejét simogatta. Kicsi, kicsim, kicsikém, mondta magának. Még az a szerencse, hogy megvan az a sírod Olsaniban. Déltájban, amikor a Hanyta már megcsinált 10 csomagot, felébredt benne a honvágy az antikváriumok után. Ez volt a kedvtelése. Berakni néhány makulatúra közt talált könyvet az aktatáskájába, aztán vinni, eladni őket. Mazsenka, kimegyek a piacra, megnézem, van-e fácán, mondta. És amikor a főnök eltűnt az irodában, Hanyta gyorsan elszaladt az ablakok előtt, átment a kapuajon, és aztán már az utcán szedte a lábát. Amikor belépett a Spálená utca és a Národnyi csíd a sarkán levő könyvesboltba, kitörő örömmel fogadták. Hát, hogy megvan mindig, Hanyta úr? Kérdezte a boltvezető, és félretolta a pulton egymásra halmozott könyveket,
hogy kilásson az így keletkezett ablakocskán. Köszönöm, vezető úr, mint a kecske ellés után. Azóta, hogy tagja lettem annak az osztrák kutató társaságnak, vasárnaponként a konyeprúszeki barlangokban dolgozom. Tudják, mennyi öröm és szépség van mondjuk a pliocénban? Vagy a pleisztocénban? Hát, ezt csak ugyan nem tudtuk, ugye? Nézett végig a személyzet tagjain a vezető. Nos, akkor vezető úr nyújtsa a kezét, így ni? Egy szóval egész vasárnap a barlangokat mászom, nagyítóval vizsgálom a lenyomatokat, felírom a méretüket, és berakom az anyagot a hátizsákba. És tudják, micsoda boldogság az, amikor aztán beviszem a múzeumba Krejcsi professzor úrnak, és ő felveszi a nagyítót, aztán leveszi a szemüvegét, és ünnepélyesen kijelenti: Hanyta úr, fogadja köszönetemet a tudomány nevében, gratulálok, ez egy Tribolit SP törve 16-tal. Hát, ezt igazán nem tudtuk, mondta a vezető. Hiába ez az én gyöngém. Amikor fiatalabb voltam, otthon annyi ásatási leletem volt, hogy majd kidőlt tőle a házfala. Két teherautó szállított el a múzeumba. Na, de hogy a felesége ez tűri, ugyan annak más gondjai vannak. Valaha sportolt. Ő honosította meg már 1919-ben Csehországban a női kézilabdát, és már akkor tudott estében a kapura lőni. Tele is voltak vele az újságok. Persze, remek tréning lehetőséget biztosított neki a foglalkozása. Civilben ugyanis vendéglős volt. Ha legények nem fizettek, egyből elkapta a galériukat, és már repültek is. Még az a híres Frank Rose is. Amikor egyszer nem tudta rendezni a számláját, az asszonykám elszedte az óráját, és aztán kipenderítette. De egyébként inkább a természetet kedveli. Tudja mit, vezető úr? Csinálunk hármasban egy szép kirándulást. Megmondom otthon az asszonynak. Ide figyelj, asszonykám, elmegyünk hármasban Karlsteinbe. Te otthon maradsz, én pedig elmegyek a vezető úrral, aki annyira kedvel engem, és aki olyan pozitíven viszonyul hozzám. Hanyta olyan őszintén nézett a vezető úr szemébe, hogy az nyugtalan lett tőle, és suttogóra fogta. Csak hát nekem az ilyesmire nincs időm. Majd szakít magának, csak a kezdet nehéz. Tudja, milyen boldog lesz, amikor a neve először szerepel majd a múzeumban? Én a kutatás fanatikusa vagyok. Navarro várát jóformán teljesen aláástam, és a csendőröknek erőszakkal kellett elurcolniuk onnan. Ne mondja, hanem mi szépet hozott nekünk? Kérdezte a boltvezető úr, mert eszébe jutott az ebéd. Rögtön, csak kicsomagolom. No de, uraim, nem fogják elhinni, micsoda szerencsétlenségért bennünket. A főnökünk kórházban van, meglőtték vadászat közben. Egy kormánytanácsos 2 dekagram sörétet eresztett bele, és mi van az aktatáskájában? Tessék, egy egyedülálló és tökéletes példány, inkább aukcióra való, mint ide. Egy szattyán bőrbe kötött Goethe. Ejjjj, tördelte kezét a vezető. Tudja jól, hogy német klasszikusokból tonna számra el vagyunk látva. Mondtam már magának, csehek kellenek, Csebiszki, Rice, Jirászek, Winter. Semmi baj, majd magam olvasgatom otthon. Tudják, én mostanában a hídnál őrködöm, mert a huligánok megtámadják ott a járókelőket. Hazatérve főzök magamnak 4 krumplit, hozzá sajtot eszem, s rá sört, és közben olvasgatom majd a Faustot. De van még itt egy gazdagon illusztrált Donatellóm. Tudják, az az átkozott fickó, aki némely korszakával korát megelőzve előre szaladt egészen a barokkig. Azokig az angyalkákig, igaz? Na persze, ismerjük a római szarkofágokat, de ebben a Komenszky könyvtár pecsétje van, mutatta a boltvezető. Ez tévedés, ez kiradíroztatik. A könyvtáros úr jutalmazott meg ezzel,
amiért Karsteinnek ajándékoztam a Szent András éneket. Tudja-e, hogy én várgondnok lehettem volna Karsteinben? És miért nem lett? Mert elittam a kauciót. No, de vegye már át ezt a Donatellót, pénzre van szükségem. Még csak nem is nekem, de odakint vár a barátom felesége. Azé a barátomé, aki tüsszentett egyet a Sparhert fölött, és szétverte a képét a lemezen át. Most a felesége fonott kalácsot akar sütni neki. Ha látná, hogy néz ki, ha fel lenne kötve még a karja is, akkor a régi időkben szép, jövedelmű koldus lehetett volna. No, vegye meg ezt! Hanyta féltérdre ereszkedett, lekapta a sapkáját, s főúri módon hajlongott. Álljon fel! Nyugtalankodott a boltvezető. A Donatellót megveszem magamnak. De mi volna, ha a Fausttal az október 28-a utcában próbálkozna? Ha megengedi, oda telefonálok. A boltvezető kitolta az ablakocskán a telefont. Hanyta feltette a szemüvegét, és mint hogy betéve tudta valamennyi antikvárium számát, rögtön tárcsázott is. Halló? Ki beszél? Kozel úr? Nekem is, Kozel úr. Nekem is, meglepetés, itt én vagyok. Hanyta, az Osztrák Kutatótársaság tagja. Igen, éppen most érkeztünk kocsival Zbraslavból. Nem, innen a Tudományos Akadémiáról hívom, és egy óriási meglepetésem van a számára. No de kérem. Nem, esküszöm. Bizonylatom van róla Menzel professzortól. A maga számára pedig volna egy kis specialitásom. Velenovszky mikológiája. Igen? Akkor már indulok is. Letette a kagylót, és lehajolt, hogy belásson az asztalokhoz. Kisasszony, kérem, írjon nekem, legyen szíves egy olyan bizonylatot, hogy a selejtezés során nekem ajándékozta Velenovszky mikológiáját, én majd aláírom magamnak. Ne, Hanyta úr, ez nem megy. Kérdezze meg inkább még a Skozsebka utcait is. Nevetett a pénztárosnő. Pompás ötlet. Megengedi, hölgyem? Kérdezte, és már tárcsázta is a számot. Kucsera úr bent van? Kérném akkor. Tenyerével letakarta a kagylót. Most majd megtudja, ki vagyok én. Maga az? Kucsera úr? Hajolt meg kisvártatva a telefonnak Hanyta. Emlékszik-e még Kucsera úr azokra az időkre, amikor együtt jégkorongoztunk a válogatottban? Hogy ki? De hát én a Hanyta vagyok. Balszárnyon játszottam. Az a Hanyta, akiről maga mindig azt mondta, hogy olyan a stílusú, mint Rudi Bálnak. Játékintelligencián pedig, mint Bibi Torriáninak. Nem. Éppen most érkeztünk Nyelnyikből, a levéltárból. Nem, Kobiliszből hívom. Kidurrant a gumink. Van nálam azonban néhány olyan értékes könyv, hogy el lesz tőlük ragadtatva. Nem valami konvolútum, és roppant gazdagon színezett. No, hát ugye egy óra múlva ott vagyok magánál, és viszek magammal még néhány praktikus dolgot is. Szboszlahitól a gombák és a csekonyha, ha? Aztán az a bizonyos Moha könyv. Hogy miért olyan sürgős? Hogy ráér? Hát nem tudja. Borzalmas szerencsétlenség történt nálunk a telepen. Minden leégett, még a gépek is. Nekem is csak az sikerült megmentenem, ami rajtam volt. Szóval egy órán belül ott vagyok. És letette a kagylót. No, milyen vagyok? Nézett a pénztáros nőre. Maga egy tündéri, egy csirkefogó. Nevetett a pénztárosnő, és elpirult. Nem haragszik. Ugyan, hölgyem, egy gentleman mindig tudja, mi illik. Hanyta kihúzott az aktatáskájából egy könyvet, s letette a pénztárosnő elé. Egy intelligens hölgynek tudnia kell, hogy ki volt Michelangelo. Ezt a könyvet Roland írta róla. Csekély 8 korona, mondta. Tőlem pedig egy 10-es. Tette elé a boltvezető a pénzt, és zárunk, dél van. Az automata büfében, ott rögtön szemben az antikváriummal, Hanyta egy pohár ürmöst vett.
Aztán visszavonult egy sarokba, szürcsölgette az italt, és az enni jövő emberek futószalagját figyelte. Látta a kirakaton át, hogy az emberek előbb megállnak, csak úgy futólag megnézik a kirakott tyúkokat, libákat, vagdalt húsokat, cigánypecsenyéket, szendvicseket, és látta, hogy eldöntik végül, hogy mit választanak. Figyelte, hogy megnyalják a szájuk szélét a ma döntő pillanatban, s ahogy nyelnek egyet hozzá, és aztán bejönnek, beállnak a többiek közé, és várják, amíg rájuk kerül a sor. Közben bámészkodnak, szórakoztatják egymást, hogy aztán, amikor szemtől szembe kerülnek a kiszolgáló nővel, rettenetesen elkomolyodjanak. Hanyta legfőképpen ezt a pillanatot figyelte. A pillanatot, amikor csak nem mindenki megmerevedik, lesve, vajon a legszebb darab húst kapja-e a tárról. Aztán az embereknek azt az irgalmatlanul szigorú pillantását figyelte meg, amit a mérlegre vetettek, hogy vajon nem rövidítik-e meg egy fél dekával őket? És végül azt, hogy mindegyik viszi a maga ételét a sarokba, és aztán ősemberként dobálja magába. Mikor kiitta a pohár űrmöst, Hanyta lecsípett egy kis ágacskát az aszparágusról, és úgy dugta bele az aktatáskájába, hogy egy kicsit kilátszott belőle. És amikor újra szétnézett az evőkön, s látta azt a sok serény és egészséges étvágyat, visszaadta a pohárkát a csaposnak, s megjegyezte. Érdemes megnézni ezeket az emberkéket. Amikor nyulakat tenyésztettem, egyszer elfelejtettem nekik enni adni. Este 10-kor eszembe jutott a dolog, gyorsan bedobtam hát a ketrecbe egy kis lucernát. Hát azok éppen így estek neki. Hanyta a lehajló fejekre és a mozgó állkapcsokra mutatott. Aztán kiment a lengőajtón, és az utcán jóformán futásnak eredt. A kapuajban már újra gondolataiba mélyedve lépkedett, az udvaron pedig ezzel fordult a főnökhöz. Hát nem dühítő. A piacon nincs egy deka hagyma sem, és ráadásul fácán sincs. Az aktatáskájára mutatva megtoldotta, így aztán a lelkem megörvendeztetésére vettem egy aszparáguszt. A főnök azonban csak fel-alá járkált az udvaron, és Hanyta tudta, hogy most borzalmasabbnál borzalmasabb szavakat gyűjtöget magában, és hogy éppen ezért gyorsan mondania kell valamit. Egyébként azt beszélték a piacon, főnök, hogy egy részlegvezető elment vadászni, az erdész keresett neki egy szarvastehenet a kölykével együtt. Azt úgy mondják, hogy felhajtott egy szarvastehenet a borjával, javította ki a főnök. Na igen, és aztán, hogy az a részlegvezető főbe lőtte azt a szarvastehenet. Jézus Mária, mondd, melyik testrészeddel hallgattad ezt? Nem a kezeden jártál? Azt úgy mondják, hogy leterítette a szarvas tehenet, és nem főbe. Fője a disznónak van meg neked. Hát akkor elejtette. És aztán azt beszélték még, hogy utána kimetszett a combjából egy darabot, és elment. Hol hallottad ezt? Ott beszélték, no, de úgysem érdekes az egész. Hogy nem érdekes? Tudod te, micsoda disznóság otthagyni egy szarvas tehenet a bőrében is meglógni? Dühöngött a főnök. Hiszen az egy csirkefogó, egy gazember, egy rabló, egy vadorzó. Miért? Mit kellett volna tennie? Kérdezte Hanyta, és igyekezett minél bárgyúbban nézni a főnökre. Mit? Hát ilyenkor nuku szertartás, mi? Nuku hálaadás Szent Hubertusnak, mi? Kinek? Szent Hubertusnak, a vadászok védszentjének, hiszen egy vadász számára az a legfőbb, a szertartás. És hogyan kell tulajdonképpen lelőni egy szarvast? Én azt hallottam, hogy a szarvast megbabonázni is lehet. Hogy micsodát? Hát, hogy megbabonázni a szarvast, no. Hogy leselkedni kell az erdőirtásban, és hogy
Amikor az a marha kijön az erdőből, akkor a szemébe kell nézni, és úgy csinálni, hogy bé. És ettől a szarvas felfordul, és vége. Jézusom! Tépte a fülét a főnök. Hát, egy szarvas, az erdő látomása, királya, hát az valami közönséges tehén, hiszen ha csak rálépsz egy ágacskára, már is elillan. Csak amikor rajta van szegénykén a bőgés, csak akkor veheted óvatosan csővégre a lapockáját, mert akkor nagy beteg. Hiszen bőgéskor elveszti súlyának egy harmadát, annyira gyötri a bőgés. Olyankor belefekszik egy pocsolyába, és úgy csinál, hogy bőgte érzéssel a főnök. És milyen sokáig tart az a párzási idő a szarvasnál? Hát az neked valami nyúlféle talán. Nem párzási idő, de bőgés. Ez már ilyen precíz vadásznyelv. És a szarvast nem lövik, hanem elejtik. A szarvasnak nem szarva van, hanem agancsa. És amikor elejtik, akkor a tűzbe rogy. És a vadász leveszi fölötte a kalapját, és megvárja, amíg a szarvas kialszik. Közben meg imádkozik, és hálát ad Szent Hubertusnak a zsákmányért. És a főnök levette fejéről a mici sapkát, és összekulcsolta a kezét. Nézd csak, mondta békésen, és hanytába karolt. Elvezette az udvar közepére, ott letérdelt, és ujjával rajzolt valamit a koszos földre. Mi ez? Kérdezte. Egy kecske, felelte Hanyta, és Mazsenkára nézett, aki az egyik ládában állt, és a mutató ujját forgatta a homlokán. Egy szarvas! Egy kihalott szarvas! Üvöltött fel a főnök. De aztán csöndesen folytatta. Az pedig, aki a vadászt vezette, vagyis a vadászterület tulajdonosa, vagy az erdész, ekkor letör egy ágacskát, és egy vadásztőrön átnyújtja a vadásznak. És akkor az ágacska egyik felét beletörik oda, ahol bement a golyó, és ezt a helyet sebszájnak hívják. Jó, de mi van, ha több sebszáj van? Mit mondtál? Kérdezte a főnök, noha jól hallotta. Hát, hogy mi van, ha szarvas söréttel lőtték le? Ökör. Mit kevered ide a vadorzókat? Egy vadász, egy igazi vadász, nagy vadra csak golyóval lő. No, aztán az ágacska másik felét a szájába teszik, ez az utolsó falat, és a főnök letépett a Hanyta aktatáskájából kilógó aszparágusból egy darabot, aztán újra letérdelt, és betűzte a rajzon azokra a helyekre, amelyekről beszélt. A pofa vadásznyelven száj, ugye? Kérdezte Hanyta. Száj, persze, hogy száj, kiabálta a főnök, és még nagyobb ordibáláshoz gerjed be, amikor Hanyta kinyitotta most az aktatáskáját, és kirázta belőle a kis aszparágus ág maradékát. Ugyanis eszébe jutott az a bizonyos 15 macska. Az udvarra azonban egy kis targoncával betrappolt Kizurová asszony, akinek az a kis targoncája úgy össze volt drótozva, hogy valahányszor jött, éppen csak, hogy szét nem esett a mérlegig. Ott aztán rendszerint szét is esett, de Kizurová asszony mégis boldog volt, hogy nem az utcán hullott darabokra. Most egy kísérlet következik, szólt oda Hanyta Mazsenkának. Csak figyelje, hogy veti majd magát a főnök oda, abba a papírhalomba. Fölemelte az első keze ügyébe akadt könyvet, és föllapozta. A legfelsőbb bíróság határozatgyűjteménye volt, Hanyta azonban olyan hangosan, hogy a mérlegnél is hallani lehessen, így kiáltott fel. Ni csak Mazsenka, milyen gyönyörű szarvas fényképek vannak ebben. Kár, hogy német. Mit csináljak vele? A mérlegnél a főnök hegyezni kezdte a fülét. Über das Forstwesen. Mit csináljak vele? Ismételte Hanyta, és amikor látta, hogy a főnök bekapta a horgot, és visszanyerte lelki egyensúlyát, hatalmas ívben belehajította a könyvet a 20 mázsás papírhalomba.
Te ezt direkt csináltad, jajdult fel a főnök, és egyetlen ugrással belevetette magát a papírtengerbe, és aztán vergődve, küszködve elindult benne arrafelé, amerre a könyv esett. Te, amikor nagyon jól tudod, mennyire szeretem az ilyesmiket, és ez még ráadásul Raubichl tanácsos alapvető munkája volt. Csak ugyanez a név volt a címlapon, de miért nem szólt rögtön? Csodálkozott Hanyta. Te, börtöntöltelék! Kizurová asszony kerekeivel az égnek fordította targoncáját. Hanyta úr, segítene nekem? Kérdezte. De hát ez csak természetes nagyságos asszonyom, mondta Hanyta, és oda kiáltotta a főnöknek. Már langyos, forró. De nagyon jól tudta, hogy a könyv lecsúszott le egészen a pincébe. Műszak után Hanyta a plébániára járt, és segített a sekrestésnek fát vágni. A falhoz ragasztva egy fészer szolgált a különféle kiselejtezett szertartási eszközök, kegyszerek, felszerelések raktárául. Régi padok, pódiumok, törött gyertyatartók, meg néhány tucat faszobor állt benne, ez utóbbiaknak azonban semmi közük sem volt a művészethez. Régi mesterek keze helyett a faangyalok és faszentek gyáraiból kerültek ki. A reverendissimus a mellékoltárok lebontásakor rendelte el, hogy a megrongálódott szobrokat tegyék a raktárba. Mit bámul úgy, mint a kiszöktek volna a méhei? Kérdezte Hanyta. Ezek a mi báránykáink lassan az idegeimre mennek. Összelopkodják a parkokból a virágokat, elborítják velük az egész oltárt, és aztán még ők jönnek a szemrehányásokkal. Hát igen, ha maga csak ugyanaz Isten szolgája volna, akkor minden nap friss vizet adna a virágoknak, levágná a száracskájukat, és sót is szórna a vázácskákba. Ti? 120 vázácska. Ebből a fele befőttes üveg, meg a Helios márkájú marhagulyás konzervdoboza. Ha maga ilyen ideges természetű, akkor miért nem nősült meg? Hiszen az olyan gyönyörű, amikor az ember a bizalmába fogad valakit, és amikor éjszaka felrázza a feleségét, és elkezd vele üvöltözni. Most már végre legalább tudom, kivel lakom egy fedél alatt, és magára rántja a kredencet. Akkor bizonyára megbékültebben nézne a világra is, meg a magához közel állókra is, magyarázta Hanyta. Aztán megkérdezte, melyik angyalt húzzam ki? Az mindegy, Hanyta úr. Talán azt, amelyiknek a hátából az a lánc csordogál. Kiúzták Gábriel arkangyalt, aki hatalmas robajjal törtetett át a többieken, és közben megrongált a lángoló pallosát. Mire feltették a bakra, megizzadtak. Olyan ez, mintha valami szanitécek volnánk, jegyezte meg Hanyta, és belenézett Gábriel élénk, tágra nyílt szemébe. Házasságnak különben még az is nagyon jót tesz, ha jönnek a gyerekek. Milyen kedves dolog az, amikor az ember fiát csendőrök hozzák haza, és a kislánya miatt egyfolytában egy frázban él, leszketve, hogy valaki lépre csalja.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.
8: Bolond falu. Nagyapomnak a nagyapja Silda községbe jött. Azt mondta, hogy még olyan buta népet, mint ott van, de különösen a bíró. A nép mi rohálgat? Ott ment egy asszom, mondja. Bíró úr, nálu mi lakodalom lenni, a sunk mi csak egy kevesva. Hogy mit évő legyek? Vesd el, jónyom, vesd el, máj menjő jó kövér fűdbe. Hát úgy is csinált az asszó hazamint, ostak a kertbe jó kövér fűre, el is gerebgyészté, rávette azt a maradék súlyokot. Hát mégis azott, nem is sokára nyújtott, sok-sok orvacsanó. Hát ők még azt gondolták, hogy a súlyt kell ki. Hozzá fogtak, nyalogattak, kóstolgattak. No, lami, minyő zűr, oszma, minyő erei van. Ha csak vartok, hogy mi fehír egyén. De bion nem lett só belőle. A lagzi idei még eljött. A vőlegé most falubó vitte a szép minyasszon. Hát ott hallunak az ajtóba. A hosszú menet. Ott seppegik, hogy nagy baj van, ott a minyasszon nem tér be az ajtón. Mi szólal az egyik nosz nagy? Hát ma mi se alhatunk itt. El kell vágni a lábából, majd befér akkor a menyasszony. Mi szólal a bíró? Goma, hát nem él autót, hogy a fej nem fér be. Azt kell annak levágni. Mi szólal egy menyecske, hogy hozzá mi a fejszín? Azt mondja, aki a házat építik, hogy hozzá a fejszínt hozzá. De nem azért, hogy a menyasszony fejt vagy lábot levágjuk, majd kiütöm az ajtófot, most befér a menyasszony. Mi szólal nagyapomnak a nagyapja? Ma nem győzte hallgatni ezt a sok butaságot. Hogy hajuljon meg az a szép menyasszony, az befér, ma ne poroskodjonak lagzi alkalmával. Hogy mi hajlott a menyasszony? Befér. Nagyon örültek. Behítok nagyapom nagyapjot a házba. Főhelyre ültetti. Kínolgatta a bíró is, hogy csak egyén, igyon, hogy még ilyen okos ember. Tittak, ittak, mulattak, végig volt a lakodalomnak. Mostnap azt mondja a bíró az embereknek, hogy emberek, vendégség közelék. Templomunkot még benyőtte a szidérszor, még gaz, minden. Tudjátok mit, majd errébb húzuk a tisztosnak. Hogy bíró úr? Hallgassatok, ma ki is fundoltam. Emberek, nektek az lesz a dolgotok, hogy igyatok, egyetek. Hevergessetik, gyűjtsétik az erőt. Az asszonyok még mind vonjok azt a kendérkötelet, jó, erős, vastagot. Majd ott csavarjuk a templomon, az a tisztosnak húzunk. Úgy is volt. Harmadnapra elkészültek a kötelvel az asszonyok. Vitték az emberek. Bíró az élén. Odaírnak a templomhoz. Dirigolja a bíró. Csavarjátok körül a templomon. Majd szólok, hogy hőrük. Akkor húzzatok errébb, a tisztos felé. Elkiadja meg ott a bíró. No, emberek, hőrük, húztok. Hölgy emberék, ma hogy őt, pedig csak a kötelengedét, nem mentek semmire, hazamintek. Mostnak megint, azt mondja a bíró, emberék, itt vattok, itt tétlenkedték. Nem lótyoltok ki azt a nagy diófot ott a patakpartól, hogy mennyire szomjan van, azt nem bír bájolni a patakból igyon vizet, hogy segíjön neki. János, te jó erős derék ember vagy. Ered fél, azt jó nyom, lefelé azt az óra. Mint meg alulról húzunk. Hát így oda patak az idő. Félment János, nyomta lefelé a diófagokat, ahogy bírtam. Alulról húztam. Az óg meg egy nagyot riccsett. Eltört. Jánosnak a fejt, aki nyomta lefelé, elsútotta. A testi, mert leesett. Bíró odaszalad, nézi, azt mondja, emberék, hogy volt-e fejé Jánosnak, mikor fölment a falra? Azok megvallották, hogy ők bírt nem tudják. Szaladjatok csak, kérdezzétek meg a feleségét. Szalad két ember, ki a balna? Rozi, hogy volt-e fejé az uradnak, mikor eljött itt horról? Hát halljátok-e, én nem tudom. Majd mi nézem a kalapjót? Mind nézi, kalapjót keresi, de nem tanulta, kiszó. Halljátok-e? Lehet-e? Mert nincs a kalap sehol. Ott meg volt. Nincs. Eltemették. Egy vándor ember ment a falujokon keresztül. Macskája hónála. Hát ők macskort nem ismertek. Az eger még a magtorjukba búzott, ma minden rogta. Kérdezik a vándor ember, hogy mi nyújjon a late? Hát a macska, hát mire válunk? Az egereket pusztítja. Nem a nője, de eladom. Mennyi? Hát egy végkárány. A bíró megveszük. Mindjárt kimérette neki a végkárányát. Nagyon örült a vándor. Jó kilépett a végkárányval, nehogy meggondoljak a dolgot. Tanakodik a bíró, azt mondja, emberek. Mert betették a magtorba a macskót. Hogy ugyan mit tehet ez az állat? Szalad csak Jóska, fiam. Utána vándor után, kérdezd meg, hogy mit teszik az állat. Jó, szalad Jóska. Miért látja a vándorot, szaladnak utána? Miért jobban, mi szalad? Azt hitte, hogy az aranyé mennek utána. Látta Jóska, hogy ma nem éri el. Kiáltott utána. Ember, mit teszik az állat? Egyet most! Úgy értette, hogy embert nem marha. Megy vissza, mondja. Bíró úr, mit cselekedtünk? Hát az embert meg a marhonkot megeszi ez az óra, ez a macska. Embert marhot eszik. Nincs mosodra. El kell pusztítanunk. Hát hol van most ott a magtorba? Gyújtsatok meg a magtor. Hadd égjön el. Félgyújtottak a magtor.

Valamikor régen megnősült egy fiatal, de jó gazda fiatalember. Elvette a feleségét, Mariskának hívták. No, de a fiatalember nem nagyon szerette a földnyers munkával foglalkozni. Ő jobban szeretett inkább 21-re kartyalni, vagy iszókalni a kocsmába. Hogy ő néki az állatokban ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cselédlegint, egy cselédfiút. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a mennyasszon tanzbízből tartott. Mikor fogytam, azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart, még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröddel fizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi, hol vigyen egy krájcari búzát? Két ő honnan? Menj bánatába, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világba, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versületek érte. Mert nincs ma. Jó, Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelentek neked egy véka búzát. Befogad a kocsiba, el is ugye, malomban meg is őrök ház, és viszik neked a véka búzá lisztet. Majd azt elintézzük. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni, befogadott, elvitték a malomba, véka búzát, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van, majd a Mariska, mert tisztelni, hogy megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó, Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az magát. No, de hogy tisztelni, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod, azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzám? Tudom, tisztelni. Hát mondja, járat ahhoz előtt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézzük. Jó van, tisztelni, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-puruty. Így a hangra majd összekerül. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát én elmúlt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni. Ilyesmit még nem foglalkozott, még olyan. Tanulhoz kidek a káplányúrral. Mariskám, hol jár? Hát, káplányúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzát, még őröljem is meg azt, mert másképp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzát, majd azt a

0: Stanno con un palo. Cosa gioco? Alice si marisca gioco, bella, vedi Cabusa, Elvis sta copra, dice, ma non è che ora ti manchi, vedi Cabusa, list mariscone. Crytorm, me che vuoi me la copra, dice, sta tenendo che Crytorm. Ma riscusi un'altra mia copra, ognuno me che segna io, gioco. Io, ma risconde, ma se fate me che schia il bestia, niente. Poi, tanno così un capì, Cabusa, e io, un copra, ognuno, tanno olio un chivalami. Ma risconde, oggi volevo una laghiotta, no, così. Ho scoperto ogni razzina al gondolo, ho finito a segnare, a dopo non esististe l'endurbusa. Io mi scomprendo, vanno sfoglia, sfoglia o da nonne. Ma di nello il bel, mi scoperto ogni ora. I film che forse mi dirà busa. Scoperto chi c'è più, scoperto ogni ora, vorrei a me che il mondo mi da furia e ci capisci di quel... Beh, beh. Scoperto... Coplo, non so, mi dice, put put. Io hangro sì, per non sapere. Me vuoi darsi il medico a stare, so. E io ti stendo, chi ti aiuta, una busa, una capelce di vigile. Allora, adesso che copro ogni studio di una che schermi e busa, una capelce di vigile. Ma rischia, mi ero venduto, vero? Ti stendo, una capelce di vigile, vorvalami. Copro ogni mica d'alfo, vedi. Sciocco ogni una si battista in una cogliuna, chi che l'ha lui bisogno? Beh, beh. Ora che c'è una tista in una, bella che vende. Beh, beh. Copro ogni una d'alfo, vedi. Puc, puc. Ne che do una calanna questa, vedi. A hangra, vedi. Beh, beh, puc. Grossa irna. Ma sugli artisti erano il corpo, non mi chiede. Io non mi tatista, gli artisti non mi chiede. Io voglio me che fanno accogliere un corpo.
1: Ma most azt szeretném megkérdezni Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
0: Majd mikor elhangzott a rádióban ez én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig, hogy kimegyek az utcára, damonok, dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébánosúrnak, a tisztelendőrnek is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, nézd gyóntassanak meg. Persze én dühöntem érte. Ma nem is tudom, hogy ilyettem be, hova legyek. Hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendőr, ott van egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesség, mindenkinek. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan. Talán mondom, gyóvont a nyűztisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jöttem. A tisztelendő úr, amikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő meg nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdezd meg a Csirmegyi bácsi, mert én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi azt mondja, itt ma én megmondtam a híreknek, hogy ne sértegessék magát, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariskára gondoljanak a mostani írek, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak, hogy megtréfalt a két papot.

0: Munkat ezt bírtam. Bírtam és jó munkás voltam. Első évi munkás voltam, mert a cégeknél is mindenütt kaptam kitüntetéseket, munkámért.
1: És nem hiányoznak az állatok?
0: Mi hiányoztak?
1: Nem hiányoznak? Van éppen elég dolog.
0: Dolog nekik van. Itt van kertem, itt van zöldség, és megint van kérben ott krumpli, kukorica.
1: Ezt mind maga gondozza?
0: Ott ki.
1: Maga egyedül?
0: Hát én nem akarom, hogy öreg sem maradjon, főd, akkor muszáj dolgozni.
1: És hogy bírja át a dereka nem jó, mit mondja?
0: Kínoszkodunk.
1: Kínoszkodunk.
0: Kínoszkodunk.
1: És mire a legbüszkébb az életében?
0: Hogy még élek.
1: Erre büszke? Önmagának köszönheti, hogy még él?
0: No.
1: Miért?
0: Hát vigyázok magamra.
1: Hogy vigyáz magára?
0: Hát, ugye vigyázok. Vetettem a szabályokat, amit illik az embernek.
1: Milyen szabályokat?
0: Étel, ital, ilyesmiben.
1: Tehát nem iszik túl sokat, hiába van jó bora.
0: Én iszok, sokat megiszok, de egyszerre keveset.
1: Aha.
0: Mert itt van nekem a pince, mondom, bemegyek. Van olyan nap, hogyha megszámolnám, akkor kigyünnet alatt 10-szer is bemegyek a pincébe.
1: 10-szer hány deci?
0: De megiszok 2 decit, legeslegtöbb a 3 decit megiszok. 3 pohárral. És az elég egyszerre. Na. Én sok bort elfogyasztottam az életbe, de én még berúgva nem voltam. Na. Mondom, hogy jó az az ital. Én azt mondom, hogy jó az ital. Borocska jó, borocska jó. De kőt unni, hogy mit lehet belőle.
1: Mit lehet

0: faluban olyan szív volt azok, a nagy utcak, olyan szív fűhes utcak voltak. És nem volt kerítés, nem fittünk semmit, ő ajtónk így volt tarva, Janka voltam, Jan voltam, egész szíje. Nem volt becsukva, nem költ semmit ő fény. Szombaton, vagy vasárnap régen mindenki, nem mi most, sokkal tisztasabban. Mindenki a utcáját meg szépen megöntöztik és összesöpörtik. Egész udvar, azt olyan Jankaknak, a Janyoknak, ó, hát milyen Jany volt volna, akinek a utcája, szemet is. Azt a Janyoknak költ szépen összesöpörni. És tudjátok, milyen szép volt az a fődeszoba. Vagy karikalkot, vagy jankockalkot öntöztünk rá, és az ki volt söpörve. Nagyon szép volt az is.
1: És körül még ilyen kisarga asztalt, ilyen sarga festővel.
2: Igen, ki kellett lenni még padlózva is.
1: Na várjál, padlózás. A padlózásról mondok egyet. Itt borcsinálják, ahol borcsinálják. Azt tudja, nem volt addig, nem voltak padlók. Csak föld volt, és az mind ki volt trágyazva. Tehén trágya volt megasztatva, megasztatva vízbe, és benne egy rongy, és avval szépen, ez egy, de szép volt. Hát a szag elment a szén, és szép volt a talaj. Olyan volt, mint a betonyokban volt volna. És minden háznak volt 2-3 elmebeteg.
3: Honnan?
1: Hát a kórházakból.
3: Miért adták ki őket?
2: Hát kiadták, hogy jobb a kezelés.
1: Hogy jobb a kezelés, és aztán itt meg bevallaltak azért, hogy fizettek.
2: Kaptak pisztutat.
1: Fizettek érte sokat, tehát abból volt a pénz. A falunak abból volt a pénz. No. És a betegeket jártak megjárni a följebbvalók Nyitráról. Úgyhogy minden hónapon vagy minden 2 évben vagy 3 évben kigyüttek megnézni. Hát ez a Borcsi néni, a szomszédunk, meg éppen törőte a talajt a trágyával. Na és a urak meg bementek, nénike, hát maga mit csinál? Hát kérem alassan, én szarozok. Hát azt mondja, mi az a szár? Hát a tehén trágyat, azt mondja, hogy milyen szép lesz ez, várjon csak, képzelj el. 2 hét múlva mindenkinek kikölt padlózni a talajot. Mindenkinek, 2 hét múlva. Ahogyan mondta, hogy kérem alassan szarozok.
3: Na, úgy volt.

0: elmentünk mindenfele.
1: Vasarnap délután alig vártuk, elmentünk a szőlőhegyre. Olyan nótákat lecsergettünk egész, csak amúgy csergett a szőlőhegy. Ballaktunk a úton végig, és énekeltünk.

0: csütörtök, szombat, vasárnap. Ezek voltak a lányos napok. No. Akkor ma este összeszedődtek, Bagykocsmába vagy a utcán, és akkor ma mentek.
1: Hát 5-6 legény jött a alszó, 5-6 legény, még több is. Liáúza tele volt, a konyha tele volt, nem volt hova ülni. Annyi legény.
2: Kolán volt.
1: Ah, hát alig vártalak, hogy kettet, de sötétedjen gyüttek. Regementvel, és azt én csak az maradt ott, aki akart jönni, udvarolni, az eszébe a többivel, az ott maradt a ajtóba. Kint a ajtóba, becsukta az ajtót, és kívül a ajtóba, ott maradt szórakozni a jommal, a többi elment. Ez így volt valamikor, nem mondjuk most.
3: Ez egy szép lányok voltak, megmondom ajánlva.
4: És azt mondták a öregek, a fírő, mint a menyasszony, fiacskom, hát ha angyalok közé légy, angyal légy, ördögök közé légy, ördög légy. A rosszak között hiába volt jó, tudjál, mindenki rossz volt, akkor lenyomtak, akkor jobb felszeszítem magad, és ő is vissza tudott pofalszni. Énekültek estallóba is, udvaron is, apám nagyon szépen tudott énekülni, anyám is, és sokat énekültek, és nekik nagyon erős hitték volt, abból a bajból is nem csináltak soha olyan tragédiát, még a halált is könnyebben vették. Hát úgy, hogy már megszabadult a földi bajtól, földi szenvedéstől, és ott találkozik a ő halottjaival, de

beszélgettek este a Manika, főleg télén fontak, vagy vártak, és akkor egész esték én sokat beszéltek a gyerekeknek végeségekről, háborúról, szegénységről, és még sok mesét is mondtak. A Luca napján nem szabad volt fogyni, mert a Luca azt nem szerette, a Lucot meg kellett ünnepülni. És nagyon régen az megtörtént, hogy ilyen fiatal asszony azt mondja, hogy ő nem fogom én a Lucot ünnepülni, én fogok fogyni, de akkor jártak fonókba, eszementek egy házhoz, 5-10 asszony is, és akkor csak egy házat fűtöttek, és ott fontak, és akkor viccelődtek, mindjárt elmente este. De akkor nem mentek a fonóba, és asszonka kitalálta, hogy ő otthon fog fonni, hogy megelőzi a többit. Fonott, akkor ő nem nézte, óra nem volt, és nem tudta menni a idő. Egyszer csak beállít hozzá egy menyecske. És azt mondja neki, no, hát te a nagy ügyes vagy, akkor egy óra az éjfél volt, és egy óra arra fond meg az összes orsót, hozott neki egy kas orsót. Hát, de a menyecske ügyes is volt, még okos is volt, nem mondta, hogy fonja tele orsót, csak hogy fonja, minden orsóra fonja. Akkor ő minden orsóra fonott egy keveset. No, egy órakor beállít a menyecske. No, megfontad a orsókot? Azt mondja, megfontam. Minden egyire fonott, és nem mondhatta, hogy nem fontam még. Azt mondja neki, hogy no, jó van, nagyon ügyes vagy, nagyon okos is vagy, becsapta. De ha jövőre is fogsz fonni, eljök érted, és elviszlek. És mikor kifordult az a menyecske, menyecskének fő volt öltözködve, akkor ez a asszonka, a fonó asszonka meglátta, hogy lólabai vannak. Boszorkány volt. És akkor rettenetesen megijedt, és azóta többet soha Lucakor nem fonott. És nekem, mikor jön voltam, a szomszéd azt mondta, előre megparancs, Margit, mert tudtak, hogy én is úgy szeretek sietni. Ne próbálj fonni, mert elviszel Luca. Mondom, dehogy viszel. De majdnem csak könyörögtek, hogy ne próbálj fonni, mert igazán el fog vinni, a jó szomszédok voltak, úgy volt a udvarunk, hogy szembe. Soha volt minden egy udvar. Csak olyan kerítiske volt, de olyan jó asszonyok voltak vaskit. És majdnem könyörögtek, hogy ne próbálj fonni. Hát akkor ma, hát mondom, akkor jó van, nem fogok fonni, csinálok most, de ők azt annyira állítottak, hogy ez megtörtént, és hogy ez igaz volt.

0: Azt légetek arról, mikor én voltam, jó, de jött eszembe is. Akkor ingen felvitták a Havasra. Szolgáltam, írunk a tartalmba. És én a sántajokkal kellett járjak.
1: Miért? 4-5 éves korában már fölvitték?
0: Felingem 5. És volt egy csomó sántajú. És úgy hitták, bátyám volt Ilonka Ferenc. A járt a fejővel. Akkor én bementem a patakba. Jók nem mentek, a nyakot mind tekergettek, mentem halászni. Halásztam, jól káveztek a sántajók. Nem voltam, mint elejhalcsak. Akkor elé mentem nyugni, és kérdő, hogy jók elértek, és azt mondják, nem. Ha hol voltál, azt az ámt istenedet, azt mondja, bátyám, akkor jó, ez Zambert. Aztán megkerültek. Na. Akkor még egyszer oktam, úgy voltam, szolgáltam, a Kadicsfaliba voltam. Majorok, akkor ezt láttam, hogy a bajos, akkor úgy hitták az ember, Karácsony Ferenc, te ismertetettem, hogy nem. Nem. Karácsony Ferencbának, akkor volt egy ekkora kutyája, de én nap felszolgáltam, és nadrág leszakadt róla, akkor már voltam a 8 esztendős, 10, 7-8, mondtam, több nagyobb nem lehettem, elégezze, hogy hát. Megkiáltam, felküldték a hitmálnadrágot, ez a semmi fölkülsó. Itt is lehasítottam, ezt a felét is lebögött rajta, mentem elé, az eszem az így mondták, ezelőtt a kosár, jók mellé. A nagy kutya a lányom volt. Itt a tombomból akkor kiszakadtam, aztán úgy megharapott ember, hogy annak egyéb nem volt az orvosság, akkor nem úgy volt, hogy pillanatra menjünk, hogy hiába adjuk tetánusz neki, vagy kutya megmérgezik, vagy nem tudom, mi lesz vele. Neki is a kutyából egy darab szőrt kivágtak, megsütték. Vezzették, be is urultak, s... kötték be is semmi kutya van nem. Ott hájban meggyomult.
1: Ott nem jutott maga, gondolom, nagyon.
0: Hát én igen, ez bizony, de még ez a jó megvárták az Istenben. Végül egy kecskét le akarok vágni. Ha esetleg megkötöm a lábat, vagy nem akarok megkötni, vagy csinom lábam közé, a kecskolók mondani, ma van bírok. Hanem a kecskének meg kell kötni a lábát, hanem hogy így szúrom keresztére az úgy meg ember, hogy mindjárt fák meg magam. A jó pedig semmit kell csinálni, annak ezt megköt a lábát, hanem a lássai lábát a keresztét, tehát a fejetetei, a várámnak, a szúrod így keresztül, és a vérem meg is. Kettőt, hármat rúg, és vége ennek, akkor meg most akkor kezdjük nyugni meg.
1: A jó az hagyja magát.
0: Azt aztán, amikor megölt, akkor tehetetlen, mert még ma hova.
1: Na. Hát akkor már igen.
2: Ez az egy átérésük van, a jó, az ártatlanabb. Szóval nincsen neki semmi védelkező tulajdonság. Bent voltam a tanyán 5 darab disznyóval. Abba egy ártán volt, 3 anyas egy fűdőcske. Legöléstek egész nap az erdőben a makkon. Este későre jöttek elé, de gyanús volt nekem a dolog, hogy amikor a disznyókat anyára elértek, örökké az erdő között valami zaj, hallatszott, hogy valami állat ment. Nem tudtam elképzelni, mi tud lenni. Aztán csak kiszúrt a szeg a zsákból, tényleg a disznyókat vágni kellett volna le, a disznyók el hasasodnak. Édesapám se tudta elképzelni, én se. Tehát az idős, egyszer a disznyők annyira meghasasodtak, hogy megmaladzott. Egyiknek 6 darab vadmalac, a másiknak 9 darab vadmalac. Addig barátkoztak, addig szórakoztak, amíg megismerkedtek, a vadkon megcsolta őket. Bétára zsidettes lett. 11 darab vagy 12 darab vadmalac. Olyan gyönyörűek voltak, hogy még ma se felálltam el, mert a sárvásnál utat jártam utána. Akkor kellett volna elpusztítsuk, annyi szép sapkát lehetett volna csinálni a bőrökből, hogy megnőttek annyira, megnőtt 80 kilóra. Anyám eladott 2-t nyugodjék csendesen a juhásznak. Elresztette őket, egyszer megvacsoráztatta, és reggel híj, hogy jönnek, de úgy elmentek, még majd jönnek. udvaroltam a feleségemnek. Vagy bátyám irigy volt, nagyanyámnak a bátyja, hogy mit tudom, mi fájt neki, mi nem. Ha azt mondja a feleségemnek, te úgy gondolkozzál anna, hogy az öreg Matyinak a táta és nehéz ember volt. Jegyőzd meg azt, hogy Farkasnak bárán fia nem lesz. Hát én elég tudtam építgetni, hogy ez zámjön a feleség, és az öreg lerombolt az egész építményemet, aztán csak én győztem.
1: Nem is volt máshol életibe?
2: Hát én ne lettem volna.
1: Mennyi időt hol?
2: Én a javítóba egy évet.
1: Rossz gyerek volt?
2: De fütyültem a templomba.
1: Fütyült?
2: Igen, a templomba.
1: Hát miért fütyült?
2: Azért a pap nem mondta, elég hangosan is kísérte, hogy értsék meg a népet.
1: És aztán mit csinált még? Azért nem vitték el javítóba, nem hiszem azért az egyért.
2: Hát múlt még közben más egyéb is, tehát az is szokták megbüntetni a fiatalt a fűtjéről. Igen. 58-os években volt, május 11-én. Karaván muzi volt, és ugye mint gyermekek voltunk akkor még. Szóváltás, és a szóváltásban kért egy kicsi kelemetlen megzavarás. A zavarás után pedig akkor volt a huligán törvény fellépve, aztán azt alkalmazták, és bevittek Szent Erzsébetre a fegyházba egy évre.
1: Ezért fegyházat kapott?
2: Igen, bizony, mert a törvény, a román sújtotta a magyart azért, hogy ismerje meg a nemes lelkit.
1: Milyen volt ott a fegyházban?
2: Erős ennyi volt. Minden reggelre puliszka lé volt, nem volt rossz. Mert az embernek a négy vágyott, az is jól esett. Hús az marha pocór volt.
1: Ami?
2: Marhának a gyomrának a emésző része. Tetszik érted. Ez volt akkor, annál különbétele nem igen volt, mert a rabcsak annyit érdemlett neki.

egyszer egy ögyvez asszony. Ó, te ne, asszonynak három világszép leánya. Egyik szebb volt, mint a másik, majdnem olyan szépek voltak, mint én. De mindegyiknek volt egy kicsi rejtett hibája, és éppen úgy, mint nekem. A legnagyobbik leánka olyan tyúkszemű volt, de olyan tyúkszemű, hogy az orránál tovább nem látott. A közepső leánka, jaj, annak meg egy kicsit lütő volt az esze. Mikor az elkezdett kacagni, nem bírta abba hagyni. Meg kellett tőle bolondulni. De a harmadik leánkának is volt egy kicsi rejtett hibája. Ameg csepű nyelvű volt. Nem lehetett érteni a szavakot, hogy mit beszélget. Na hát, szegény asszon hót meg a bánattól. Ott volt a nagyrakás leányos, nem tudta őköt férhez adni semmiképp. Hogy honnat nem, nem tudom, egyszer oda keveredett a faluba egy jóképű kanászlegény. A legény minden reggel hajtogatta a disznyókot a falu vége felé, az öreg asszony meg nezegette, elgondolta magába, én Istenem, de jó volna, ha valamelyik leánkámot feleségül venné. Egy reggel az asszony erős szüvet gyűtött, s kiereszkedett a kapu elejébe, s neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem, én azt halltam, hogy te árva vagy, s tudod-e, nekem olyan gyenge szüvem van, úgy sajnálom az árvákot, hogy hasad el a szüvem miattik. Tudod-e, mit gondoltam? Én azt gondoltam, hogy minden reggel kiteszek neked ide az ablakba egy jó pohár pálinkát, s te gyere, ides, idd meg, jó lesz-e. A legény egy kicsit olyan süsű féle volt, azt mondja az asszonynak, jóha! Na, úgy es lett. Minden áldott reggel az asszony kitett az ablakba egy jó nagy pohár pálinkát. A legény odament, megitta, jó kedve kerekedett, jó nagyokot rittyentett az ustorával a disznyóknak a hátuljára, aztán ment a bajába. Hát, így ment ez egy hétig. No, amikor egy hét eltőtt, megint csak kiereszkedik az öreg asszony a kapu elejébe, s megint neki szólott a legénynek. Hallod-e, édes gyermekem? Úgy megtetszett nekem a te magaviseleted? Te fiam, mondok én neked valamit. Van én nekem három szép leányom. Egy este el kéne gyere nálunk Guzsajasba, s ha valamelyik leányom megtetszik neked, én neked adom. Te fiam, adok neked földeket es meg, marhákot es. Én olyan gazdag embert csinálok belőled, hogy nem lesz még egy olyan a faluba. Jó lesz-e? Azt mondja a legény. Jóha! No, a legény beígérkezett a leányos házhoz Guzsajasba. Amelyik estére ígérkezett, azon a napon akkora sütésfőzést rendeztek a háznál. Majd leégett a ház. Süttek egy kemence kalácsot, megmézeztek egy évekpálinkát, s még a makkakast is levágták. No, mikor készen voltak a főzésvel, neki a leányok öltöződni. Favirág rokolja, lájbi, fejéring. Mindegyiknek béfonta a haját az édesanyja, langszimpántlikát kötött belé, s aztán leütette a leányait egy padra, s kitanyította őket sorba, hogy mit csináljanak, ha idejön a legény, ha férjhez akarnak menni. A legnagyobbik leánkának, amelyik olyan tyúkszemű volt, azt mondotta az édesanyja. Nézd csak ide, édes leánkám! Én ezt a tőt ledöföm oda ne az ajtósorkához. Ha idejön a legény, te mondjad azt, hogy nezzen csak oda, édesanyám! Még reján mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok. Ne lámpa világnál es megláttam a tőt a sorokba. A közepső leánynak, amelyik olyan kacagós volt, azt mondotta az anyja. Te, el ne kezdj kacagni! El ne kezdj kacagni, mert meg es nyuvasztalak! A legkisebbiknek még azt mondotta az anyja. Te meg ne szólalj! Meg ne szólalj,
mert én valamivel úgy bédugom a szájodot, hogy soha többet meg nem szólasz. No, a leánkák erős szerettek volna férjhez menni, s ezért erőst fogadták, hogy mindent úgy tesznek, ahogy az édesanyjék tanította. Setét lett, jött a legén, az öregasszony szögdösödött a pálinkás évekvel, rakta a nagy kakas cubókokot a legénnek a tándérjába, gyúrta belé a kalácsot. Úgy jól tartották azt a legént, hogy annak még a hasa esfére állott. No, mikor a legény jól lakott, egyszer csak felereszkedik a padról a legnagyobbik leánka, s megszólallott. Nezzen csak oda, édesanyám! Még reám mondják azt, hogy tyúkszemű vagyok, ne lámpa világnál megláttam a tőt a sorokba. Jól van, édes leánkám, vedd fel, s tedd a helyre. No, a leán oda ment a sorokhoz, valahogy kitapogatta a tőt a kezeivel, feles vette. Igen ám, de mikor a legény bejött a házba, a fejéről a kucsumát rejtette az ágy tetejére. És most, hogy szegény leán elhaladott az ágy mellett, a tyúk szemeivel nem tudta kivenni, hogy mi van ott. Azt hitte, hogy a macska kondorodott oda fel. Oda menjen, azt mondja a kucsumának. Kátsz le innet, te szégyentelen! Akkora pufot adott annak a kucsumának, hogy az beesett a ház közepébe. Na, egyeb se kellett a közepső leánkának. Neki kacagni. Halljátok-e? Szegény legénynek a lábai a földbe gyökereztek. Csak állott, a legkisebbik leánka csak hallgatott, de egyszer aztán azt se bírta tovább, megszólallott. Ó, de ére tanám, én nem toltam temmit, most én menek férhet. Hát erre szegény legény úgy megejedett, hogy neki ezt a csepűnyelvű leányt kell feleségül venni. Úgy megfutamodott, hogy lehet ma még mind fut, s a leányok ott maradtak rakáson vén leányon. Senki el nem vett feleségül egyet se. Legények, mikor megnőttök, menjetek oda, s vegyétek feleségül őket, tük!

0: hát a gyerekeket szigorúbban, mint most. És a tanítók is szigorúbb voltak. És ha mégis valamelyik szülő egy csepet hanyagult, akkor a tanítók elmentek megnézni, és nagy szidós kapott a gyerek is, és a szülő is. De akkor a tanító, a pápa és a bíró, azoknak volt tekintélyek és az előénekesek, akik a templomban, annak akkor mindenkinek nagy tiszteletje volt. Amit a tanító mondott, az szent volt, és nagyon szót fogadott.
1: Mikor első-másodikba jártam, akkor ott Silló Bálintnak hívtak, no, az idősebb tanító bácsi volt. Hoztangat utolsó években, akkor meg volt Rotko Elemér, neki hívtak őtet, az tanító. Ez nagyon jó tanító volt.
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Tessék?
2: Ezzel a tanárral mi lett?
1: Azzal meghalt.
2: Hol, mikor?
1: Na, nem is tudom, mikor, melyik évben.
2: Nem itt halt meg.
1: Hát, ha nem itt halt meg, de meghalt. Na.
3: Mikor gyilakok voltunk, hát a tanítónkot elvitték, Rotko tanító.
4: No.
3: Az nagyon erős, igazságos tanító volt, nagyon. Igen. Embereket eszeszette, akik tudtak énekülni, és estéken eszeszette oda iskolába, és énekeket, tudom, minka még ott Boszoron laktunk, és A kamrába aludtunk, és apa, amikor hazagyütt onnan, mikor a ének, úgyhogy minden héten háromszor tanította. És mikor hazagyütt, hát anyámba ott énekültek a ágyba, és én meg ott mellettek, hát én is ott aludtam. Ott mellettek, és meg is tanultam minden éneket, szentes énekeket. Hát egyszer csak jöttek a csendőrök, tanítói, és
2: iskolaidő alatt.
3: Mink is ott voltunk. És
2: szlovák csendőrök voltak?
3: Szlovákok. És az összes falu, képzelj el, az összes falu itt volt, kaszalkva, villalkva, mindenbe. Azt mondták, hogy ők nem és nem engedik. Hogy ők nem engedik, hogy a tanítójukat elvigyék. Az olyan borzasztó volt. Diakok meg mind ott voltunk, körülötte, és aztán ő felállt, itt volt az a fos kamurai, tudod, itt a sarkon, sarkon volt a fos kamurai, ő felállt, azt mondta, híveim, nagyon-nagyon köszönöm, hogy így értem búsónak, vagy így nem engednek, de csak engedjenek el, mert ha ennek a két csendőrnek nem engednek el, Gyüli, ugye tíz is, és úgyis elvisznek, mert én ma be vagyok arról, be vagyok adva, és ma én nekem muszáj elmenni. És még a plébános még itt volt hittanom, Pograrról a plébános, és arra is róla mentek, hogy biztos ő adta be, már az is olyan szóval kérdelmű volt az ilyen nibli. Hát aztán mégiscsak elvitték, mivel ő megkérte a népet, hogy ne lazadjanak, hogy hagyja akiket, hagy menjen el leve két csendőrnek, mert ugye két csendőrnek nem engedik el, hogy akkor gyűjtett 10, még 20 is, és hogyha őtet ma úgyis elviszi. Na és neki mentek a papnak. Neki mentek, hogy ő dobatta ott a hatalron. Ott dobtak a hatalron.
2: Hova?
3: Magyarországra. Magyarországra ott dobtak.
5: Ezt akarom mondani, a mi papunk, a Nibli, az állítólag elvitték a Kalvária Kala csendőrségre, és egy héten bele meg volt. Erősen, hatalmas ember van, 120 kilós, nem tetszett hallani? No. Nem volt szabad szentmisét tartani úgy munkanapon. No, és elment Bodokra, nem fogadott szót, és tartott misét. No. Beadta a kitet, és elvitték, hogy nem fogadott szót, és annyira megkínoztak, no, belehalt.

hát szlovák vallam alatt nem szabad volt megszólalni magyarul. Rákia voltak, akik olyak voltak, hát nem mindenki sok magyar volt még akkor Nyitrán, de a szlovákok akkor olyan nagy szárvaik nyújtak. Rákia voltak, hogy ne beszéljenek magyarul. Hogyan gyűnáróni? Szegény anyám nem tudott semmit, mikor osztana a Janka voltam, ma engem is. Szerettem áróni, és elküldött. De én ma tudtam olyan pár szót, hogy, no, hogy jó, hogy tessék, még mibe kerül, még megszabhatsz, még ilyeket ma tudtam. De akkor még az volt, hogy katasztrofális rendszer volt. No. Mondjuk egy kiló almának 20-30 korona volt arra, úgy így attól, hogy milyen. Akkor gyütt a ellenőr, és szóval lekicsinyítette neked a árat, 3 koronára. És egyszer Janka voltam, mondta 15 éves anyám, azt mondja, Margitom, ott van sok alma, szedjé, vidd el, és vegyél magadnak, amit akarsz. Hát én leszettem egy zsák almát, nem is tudom, ma valaki gyűjt szekérén a rokonyok közt elhozta. Hát oda gyűn a ellenőr, és nekem, hogy 3 koronai. De azért, hogy én sokat kírtam, hogy 20 koronát kírtam, akkor most tőlem elkobozza 3 koronai. Tőlem elkobozta, és őnek a rokonja, hogy arról a 30 én nem tudom, honnan szóltak a kasszonyok ma, akik jobban ismerik. Aztán, hát ma másodszor anyám, hogy csak vigyél Janka, lehet, hogy azt mondja, de nyavolja nem viszi oda azt a ilyet olyat. Hát akkor vittem. Asszonyok, ha ma voltak után okosabb asszonyok, azt mondja, tudod, mit csinálja a Janka, akik ma mindig jártak. Hát gyűn a fiánc, kiabalja, hogy gyűjjenek almát venni ingyen, gyűjjenek almát venni ingyen, nem kőérte píz. Akkor sereglettek asszonyok, és én mértem almát. Mértem, hát mondtam, ma mindegy, vigyel az a rabló, vagy a szítosztom itt az asszonyoknak. De asszonyok azok tudtak, hogy én mit csinálom, és szépen, mikor ő elment, nekem a pízt, hát lehet, hogy egy-kettő volt bennek, aki nem adott pízt, de nekem mind odahoztak a pízt, ahogy a rendesen jár, ma sajnáltak, hogy szegény Janka ide kínoszkodik.

0: reményem várna, hogy egy vagy kettő, és a nagyok eleként 5-6 millió.
1: Ebben a faluban, ha nem volt Janka kezér liba egység, minden hazna 30, 40, 20, 10, hogy kinek ugyanis ma olyan 5 éves Jankaknak ma liba akva költ járni. Gondoljatok még, hogy ma főkettem, még 10 évesen voltam, 8 éves, 5 órakor, 4 órakor, ma hány napban mentünk a liba akva, melegi volt, és akkor arra büszkék voltunk, hogy mink olyan korán megyünk a liba akva. Hát ott még úgy szoktunk jazzani, hogy a úton nagy por volt, és ugye a libak legeltek, akkor a Jankak esze mentünk, és a úton ilyen vastagú volt a por, ma sok szekér csinált sok port, és a porból csináltunk varát, csináltunk házat, akkor szaggattunk virágot, akkor a szép virág volt a menyasszony, a csúnyabb virág, a Janka, igenis virágból volt a gyerek.
0: Mikor gyerek voltam, és ma bírtam valamit mozogni, akkor mi nálunk paraszt család volt, én édesapám paraszt családból származott. Na. És akkor nékünk reggel, ahogy fölkelt az ember, akkor kölyött a otthoni munkát, ami rám volt bízva, elvégezni. Na. Mikor kicsin voltam, Baromfi körül. Mikor ma nagyobb voltam, akkor istallóba. Meg kellett pucolnom a teheneket, a csikókot, és azután mehettem iskolába.
2: Na. Akkor ki kellett almozni reggel?
0: Igen, igen, igen. Kitakarítani az istallót, megajrozni alattak, megetetni őket, és mikor aztán meg volt a ketetve, akkor aztán ma.
2: Azután mehettek iskolába.
0: Igen. És mikor hazagyütt az ember, és úgyhogy hosszabbak voltak a napok, akkor dőlt, akkor megint kerbe, határba. Na, mentünk dolgozni.
2: Nehéz élet volt, vagy pedig mindenki úgy jött, ahogy maguk?
0: Nem volt nehéz élet.
2: Nem volt nehéz?
0: Nem volt nehéz élet, de meg voltunk szokva. No. Úgyhogy akkoriban a gyerek, mikor ma bírt, akkor ma ráfogtak otthoni munkát.

0: Van hozott iszik. Van nekem.
1: Eladja a bort?
0: Nem.
1: Hát mit csinál?
0: Megiszom.
2: De ez a hatalmas szőlő,
3: egész
2: onnan
3: körülös körül. A fülvégén volt, a spanyolban, a nagyon régi, a nyelvet egész tavaszig, májusig.
2: Hát itt mindenki, ha
3: ő régi,
2: ha nem.
4: Cukorbeteg egy szépen, mert
5: így van. Ontario. Az azt a savanyú, nagy alma.
4: Savantos alma, de nagyon jó idő volt.
5: Volt az a ranét alma. Még olyan piros, belő is piros volt, kévő is piros volt, szép, finom volt.
2: Nyári piros sálma.
5: Korály álma volt, piros, síkos, sárga. Hát már most kimondták. Nincs.
2: Hatalmas divófak.
3: Megy, minden gyümölcs volt, minden.
2: Korály cseresnyi, aztán volt, ami hallják szerint, a ropogós cseresnyi, fekete cseresnyi, az ma majdnem maradt tartja. Olyan hatalmas cseresnyefak voltak, hogy hordószamra szedtük a cseresnyit, és a piacra a szebbit.
6: Gyalog.
2: Hát, 12.
3: Aztán megint savanyú szedett.
2: Savanyú.
3: Óriási hatása van a szívbetegeknek.
2: Május elején fölüti a cseresnyefalra, és ma ettük egész a gyümölcsöt még karácsonyig. A
3: régi kuratapák, olyan óriási magosság, hogy
5: milyen íze volt.
2: Jaj, azt meg se lehet mondani annak a szivalnak, akkor milyen íze volt. Majdnem minden hazna főztek pálinkat itthon. És ezt annyira tisztelöm, hogy bármilyen ellenségek voltak, senkit ebben a faluban nem jelentettek.

0: a gyerekek iskolába, nem szalom is kenyeret vettünk, puszta kenyerkét, hónunkkal a kenyerkét a ruhába, tettünk hozzá, mikor milyen gyümölcs volt, és az volt még a vacsora is.
1: Az ma nincs, pár nagyon lebetegedtek, teljesen kivesznek a pár. Újság is írt róla, a televízor állandóan publikálja, hogy csak kivágni azonnal is likvidálni, és eltüzelni, más segítségod nincsen.
2: Van nekem itt a kertben. Szilva, alma is, körte is.
3: Ma kell permetezni.
2: Permetezni? Nem permetezem.
3: Nem permetezik?
2: Nem, mert nem tiszek rá, hogy nincs is rá időm.
3: Na. Hát
0: ezt a részét elvitte a
1: szántóföldek.
0: Szántó kihurcoltak a falkot, azt átámmat.
3: És vágták.
1: Mind sorba, minden kibúrtott.
0: Ugye gabonatermelő.
4: Mondom a kislalmát, Irmuska, gyere ki, gyűnnek a oroszok, szaladjunk utcára, mindenki a utcára.
5: Itt jó, jó volt.
4: Itt jó, jó viselkedtek, legalábbis.
5: Fiatal ember. Szalember a 190-195 centi magas körül lehetett moszkvai. A rózsafüzért mutatta anyámnak, hogy mama, Topomo, az segített.

0: Mert no és. De ez a moszkvai, az annyira lelkiismeretes volt, becsületes volt. Na, hát,
1: hogy annyit esznek, mindenki azt adjon annak is. Ő azért valami velitjel volt azért az a...
0: Parancsnok.
2: Különös parancs volt egy ezredestől, hogy semmi bántódást ne csinálnak. Ha kérnek valamit, akkor megfizetni. Tojás, bor vagy ilyesféle. Volt egy hát nagy ugye, tanító, nem tudom, hogy se tanító volt ukránat. Nagyon van, becseles ember volt.
3: Nagyon szép szal ember volt.
2: Nagyon.
3: Csak ugyan ők majd sokat voltak Magyarországon, pár szót tudott ma magyarul. És anyám azt mondta, hogy jaj, de szép szal, gyerek, de kell összezni, hogyha még elvész a fronton. És megértette, azt mondta, hogyha tetszik neki, hogy adja hozzá a anyát, a borisunk is. Anyám azt mondja, mindig azt mondtam, a németek is rá testvéremet megakírtik. És mindenkinek azt mondta, hogy jó van, fiacska, majd ha el van háború, gyere el, és ha fogtok tetszeni egy másnak, jó van. És ennek is azt mondta, hogy jó, hogyha el van háború, jöjjön, kiressen meg, és hogy nem mondta. Úgyis tudta, hogy nem jön az soha egy össze. Amikor sok kódos volt gyerekek, volt énekes kódos, volt imádkozó kódos. Előttem van az a kép, asszonkája, karja volt lábatlan, és ő még van, szegényke volt, és volt neki kis babója. Milyen szép, és azt így hordta, helyet adtak a babának, hogy itassa még kenyert kép, és mindig elénekült egy verszakot, akkor ment a másik faszhoz. Tavaszkor, mikor itt ma a gyerekek kiszaladtunk a utcára, és ma az a baba úgy fejlődött neki ma. Szép, piros sárca, úgy reggelre elég, úgy kicsit tejtett a hideg. Nem sajnáltak a kódusoktól. Vagy egy pár koronát,
2: tojás, élelmiszer,
3: karaj, kenyeret, vagy babot, vagy lisztet is. Akkor itt a drótos. Ma itt fönt volt a kódos, ma lent a drótos.
2: Kiadott.
3: Anyám azokat is, ha díjben volt, akkor szedett nekik jót annyi levest, jó karaj, kenyeret, vagy reggel még egy nagy gépre jó meleg tejet, jó puha kenyeret, ha sütöttünk. De hát hasznos munka volt az is az. Most annyi edényem van, és ugye kenne legalább a hallatuknak.

Kedves bátyám, nagyon örülök, hogy végre elérkezett az a pillanat, hogy a Marika kijutott. Csak nagyon sajnálom, hogy én nem tudok ott lenni. Jobban szerettem volna, ha együtt mehettünk volna. Legalább olyan rövid időre, mint Bécsben voltunk együtt. A tengerparton egy pár törpeharcsát foghattunk volna együtt legalább. Vigyázzatok Marikára. És nagyon szeretném, hogyha egészségbe, erőbe viszont látnánk egymást. Béla bátyánk nagyon gyenge, rossz állapotban van. Lehet, hogy nem is éli túl ezt a krízist, amiben most van. Hajas nényem mi kapitány. 80 éven felüli, túl fog érni egy Batúzsálemet is. Csak sajnos a gyerekei azok mind ellenségeskednek, éppen úgy, mint ahogy volt a családban egy-két eset. Ő megcsinálta a rosszat. Ugye a Dezső elvált a feleségétől, külön vannak most is. A Margita minden, az kaszár is a szerencsétlen. Úgyhogy nem tudom, hogy mi lesz vele. Elváltak Fejdem Gyurkától, az elvette a Sánta tanács titkárját, azt hiszem,

0: te is ismerted azt valamikor. És kint van Németországban a Gyurka. Úgyhogy csak hat hónapon kint jön haza. Hat hónap után lehet hazajönni nekik. Jól keresnek. Egyébként jól vagyunk. A kétján Bótos most már itt a faluba. Kac nyugdíjba ment, Erzsika a főnök, Katit hazahoztam a szakácságból, itt vannak, együtt dolgoznak. Gondolom, hogy talán itthon jobban megértik egymást, mint egy idegent hoztunk volna hozzá. Hát a többi részletes dolgot Marika majd elmondja, én még a gyárba járok mindig, még van két év. Május 7-énhez két éve van, és akkor jövök nyugdíjba. Hogy mennyi lesz, kevés lesz, gondolom, hogy van sok ember, de hát úgy takarózunk, hogy a pokrok cél. Szőlőt ma permeteztük meg, itt vannak Marikáék, és nagyon kedves ösmerősök onnét Lenévárosból segítetek permetezni. Velek csináljuk ezt a felvételt is a Magnón most úgy, hogy hallom, hogy hát az Erzsikével jól megvagytok, hát remélem tovább is jól lesztek. És kívánom azt, hogy hát ezt a kis időt, ami hátra van még, hát már békességbe töltsétek el együtt. És legyetek boldogok. Még egyszer azt kívánom, hogy erőbe, egészségbe üdvözölhessétek egymást, és ha mód és lehetőség van rá, hát szeretnénk itt lalkodon viszont látni egymást, hogyha ide jönnétek Erzsikével együtt. Zalkodon nagyon sok az újság. Rengetegen meghaltak. Hullanak az emberek éppen úgy, mint ősszel a nyárfáról a levél. Az öregekből, az ösmerősökből alig van egy pár. Gabrik is olyan beteg, éppen olyan, mint hadmezei. Lehet, hogy egy időben fognak elmenni. Kossuth még megvan, de ő is már csak éppen, hogy lézeng. A Simon komám felbukott az úton, meghalt. Juhász keresztanyánk, Brilló Mari néni, ösmered biztosan. A két héttel ezelőtt jött a templombóki délután itt a kapu előtt. Felesett, meghalt. Eltemették. Szegény. Az öreg még kapitány, az öreg juhász. Azt mondja, hogy hát annyi huszát vágott, annyi kozákot vágott le, hogy a pióva sűrű volt tőle. A kardbicskával ide vágott, oda vágott. Még két hetenként az öreg konkolya eltanulják a nótát a kocsmába. Ilyen két öreg ember ritkán van a faluban, mint az öreg. A három falu most már össze van csapva itt is, TSC-be. Egy TS lett, Zalkod, Vís, Kenézről össze van csapva, de úgy hallom, most már még ezt is meg fogják szüntetni. És Sárospataki nagy, Bodrog közi termelőszövetkezet, vagy állami gazdaság, vagy nem tudom milyen nevet fognak megadni, az lesz, hogy ez mikor fog bekövetkezni, azt nem tudom. De valószínűleg tartom, hogy hát ez be fog következni, mert másütt már csinálják. Én is patronáló vagyok a kohászattól, a Kenézlői TS patronáljuk, a Nemesacél Kovács műhely részéről, a kohászat részén keretén belül. Hát, most a májusi esők, ezek azt mondják, hogy aranyat érnek, de hát ez bizony, ez már több az aranynál. Már nem kellett volna ennyi belőle. Víz áll minden területen, hát a szerencse az Zalkodon, hogy homokos a terület, ha eláll az eső, úgy ahogy ösmerjük, két óra hosszú múlva lehet kapálni. De másütt az összes határokban mindenütt eső áll, vagy víz áll területen. Reméljük, hogy hát meg fog szűnni az esőzés, most már napsütéses idő van, azért lehet permetezni is, és bízunk abba, hogy hát a szőlő, meg más terményekben is elég jó lesz ez az esztendő. A múlt éve is volt egy kis jó rizling, furmint, meg ilyen vegyes, ami volt az öreg szőlőbe. Meg telepítettem is hozzá. Még mindig abból kocintunk majd az egészségedre, az indulásra is. És Marikával majd küldök egy litert hazaiból. És majd kocintok az egészségünkre. Induláskor, meg már most készülőben is mindig kocintunk a te egészségedre is. Hát kívánok sok minden jót, boldogságot és hosszú életet, vigyázzatok magatokra. És ismételten azt mondom, ha egy mód és lehetőség nyílik rá, a viszontlátásra itt zarkodom.
1: Hát csókollak, kedves öcsém, régen találkoztunk, lehet, hogy már évelem nem is fogol, mert már én nem vagyok mai gyerek.
0: Most már búcsúzóul és a rokonság keretén belüli befejezésre én is szeretném azt üzeni neked, hogyha a viszontlátás örömébe zarkozon találkozunk, még nótát fogjuk eldedulni.
2: Ennek a mesének a címe a három részlegén. Hol volt, hol nem volt. Hete hét országon, az óperenciás tengeren túl. András falván volt egyszer egy szegény ember, és egy szegény asszony. Annak volt három rest fia, de azok olyan restek voltak, hogy még ennél sokszor restelték. Szegény asszony, szegény ember minden nap elmentek a mezőre kapálni, de mielőtt el nem mentek volna, az asszony megfőzött egy nagy fazak faszulykát, és ott hagyta a tüzelőt. S mondta a fiainak, édes fiaim, ne resteljétek, keljetek fel, s egyetek. A három legény felkült egyingbes gagyába, oda laftyogtak a tűzhöz, mint valami beteg legyek, jól bétettek a faszulyka levesből, s visszafeküdtek. Így volt ez egyik napról a másikra. Úgy el volt keseredve a szegény ember, hogy azt se tudta, mit csinál. Egy este felé hazajöttek a feleségivel, s mondja a legényeknek a szegény ember, édes fiaim, mi lesz veletek? Mindenki fut, dolgozik, ki már el lát, csak ti nem mentek sohova se. Olyan restek vattok, hogy még a dolog temetésére se tudnátok elmenni. Kinyílott a szemik a legényeknek, s azt mondja a legidősebb. Lássa, édesapám, oda elmennénk. A dolog temetésére oda elmennénk. Jól van, fiaim, reggel beszélgetünk róla. És mikor reggel lett, ameddig a szegény asszon megfőzte a fazak faszulyka levest, addig a szegény ember odahitta a fiait. Arról volt szó az este, hogy elmennétek a dolog temetésére. Hát jól van, itt van egy száldeszka, egy gyalú, mondja a legidősebbnek. Mire estére hazajövök, egy olyan szép koporsót csinálj, hogy mindenki megirigyelje. Te, mondja másiknak, itt van az ásó, ássál a kertünkbe egy nagy sírt, hogy aki meglássa, megirigyelje, hogy az a sír milyen szép, hogy a dolog jól érezze magát benne. Te, mondja a harmadiknak, ott van a malteros kaland, ott van tégla, kövezd ki, mintha egy kripta lenne, hogy jól érezze a dolog magát benne. És mikor hazajövünk, szólunk a harangozónak, egy kurtacskát harangozzon, a papnak, s a kántornak, idejönnek, annak rendje, módja szerint eltemessük a dolgot. Én es öreg vagyok már, anyátok is, dolgozzon a herkopáter. Nem dolgozunk mi többen. Aval a szegény ember mosolygott a bajussza alatt, és elmentek a feleségivel a mezőre. Hé, a legények, hogy örventek! El eltemetik ők a dolgot. Ne hallják örökké, így dolgozzál, úgy dolgozzál. Eltemetik, s kész, vége a dolognak. Amelyik koporsót kellett csináljon, elkapta a gyalut, a deszkát meggyalulja, de mit csinált, mit nem, az ujját elgyalulta. Amelyik sírt kellett volna ásson, az ásóval a lábujkáját levágta. A harmadik, amelyik a malteros kalánt forgatta, s a téglát. A téglát úgy ejtette a lábára, hogy a lába eltörött. Este, mikor hazajött a szegény ember, szegény asszony, mind a három legényt sírva találta. Na mi baj, édes fiaim? Hát így csináltátok meg a parancsot? Hogy temessük el a dolgot? Elpanaszkodtak, hogy mi történt velik. Na lássátok-e? Mondta a szegény ember. Tanulás nélkül semmit se lehet. Menjetek el, s tanuljatok mesterséget. Így a legidősebb elment asztalosnak, a másik elment kubikusnak, a harmadik elment kőművesnek. És úgy megtanulták három esztendő alatt a mesterségiket, hogy amikor hazamentek, ők is kacagták, hogy milyen buták, restek voltak, hogy tanulás nélkül akartak boldogulni az életbe. Aztán ügyes legények lettek, és még ma is élnek, meg nem voltak. Ez tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.

Valamikor régen élt Matyas király. Még a régebbek még többször elhangzik az az szó, hogy meghalt Matyas oda az igazság. Egy alkalomkor felöltöttem koldus ruhába, megy egy erdő szélen, meglát egy házikót, egy ilyen kis puszta juhász lakás volt. Majd, mikor közeledett a juhászhoz, a juhásznak volt egy kis fekete kutyája, Gurulnak nevezte a juhász a kutyát. Rácsányított a vándor emberre a kutya, azt mondja a juhász, ne csaholja a vándor emberre, ered, tereld össze a birkát, menjünk lassan haza. Kérdezi Matyas királyt, hova ballaksz te vándor ember? Mennék valami faluba, ahol kapnak valami kis erdelt, mert már el is vagyok fordul, nagyon is éhes vagyok. Jó van, ne menjél sehova, gyere be hozzám, behet van birkákat, majd nálam megebédelsz, és meg kapsz útravalót is. Úgyis volt, bement a király, megvendégelte a juhász, még útravalót adott neki egy darab sajtot, meg egy darab kenyeret is. Evel a Matyas király elbúcsúzott. Csak annyit kérdezett meg, hogy kitől kaptam én ezt az ebédet. A juhász megmondta nevét, persze a Matyas király felírta. Elment haza Matyas király Budára, majd elmúlt az idő, rövid idő múlva, írt a juhász neki egy levelet. Gyere fel hozzám ekkor is ekkor, egy megrendezek egy díszebédet, amire téged is meghívlak a Gurulj kutyával. Persze úr, meg volt a meghívó. A juhász felkészült, elindult a Gurulj kutyával Budára, a királyi palotához. Miniszter urak ma ott leültek ül az asztalna, mert azt Matyas király megmesélte az uraknak, hogy hogy kívánja megtréfálni a juhászt. Megparancsolja a szolgáknak a felséges királyát, hogy minden tanyira mellé tegyenek a szokás szerint kést, kanalat és villát. Na a juhász tanyírja, hogy kanalat ne tegyenek. Hát úgy kellett a szolgáknak, hogy a király parancsolta. Szakas be is a levest, szent mindenki a tanyírom a levest. A felséges király megfogja a kanalat. Jó étvágyat kívánok uraim mindenkinek. Ebb lesz a levesit ki nem kanalazza a tanyírból. Ezt mondta a felséges király. Fogja mindenki a kanalat, mindenki juhásznak nincs kanalat. Ott van egy búzakenyér az asztal közepén, fogja juhászt, mint ahogy szoktuk a palszorra, én magam is jártam már úgy. Fogja a zsebkést, levágja a szegőt, kikanyarítja belet a kenyér héjából, a végiből, fogja és nyugodtan kanalazza is a levest, hogy el ne maradjon a többi uraktól. Majd mikor mi is megeszi a levest, mikor a többi, akkor felállt a juhász. Felséges királyatya, az imént azt mondtad, hogy ebb, aki a levesit ki nem kanalazza. Erre most én azt mondom, hogy ebb, aki a kanalat meg nem eszi. Beharadta a jó megoldott kúha kenyeret.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: tanulság. Bármikor, ha egy ember azt hozza föl enyhítő körülménygyanát, hogy a tette egyébként természetes volt, s emiatt érthető és felmenthető, hiszen természetesen emberi cselekedet, akkor gyanítható, hogy az állatoknál alantasabban viselkedett. Várakozás. Két nő áll a Ferenc körút és a Tompa utca kereszteződésénél, a közlekedési lámpa zöld jelzésére várva. Nagyjából egykorúak lehetnek, az a fajta öregnek még túl fiatal, fiatalnak már túl öreg asszonyok, akik számára az idő létezése, és persze az idő mindennapi múlása, korán sem valami elvont, metafizikai távlatokban tárgyalható fogalom, mi több, még csak nem is a megbeszélhetőség tárgyát képező valami, hanem a magát minduntalan, ezer apró részletben megmutató, tapintható valóság. Reggeltől estig tartó fizikai élmény. Közel állnak egymáshoz, a fejük, a festett hajuk szinte össze is ér, mégis hangosan beszélnek, se nem holmi indulatokán, inkább úgy, mintha nem bíznának abban, hogy a másik valóban hallja a szavakat. De hát az nem lehet, mondja az egyikük. Az nem lehet, hogy ezt így meg lehessen csinálni. Az nem lehetséges, hogy ezt a csalást, ezt az irdatlan disznóságot a világ csak itt szó nélkül hagyja. A világ, válaszolja a másik, a világ, édesem, magasról szarik rád. És magasról szarik rád, és még rám is. Gyere, menjünk zöld a lámpa. Egymásba karolva indulnak el, és közben így beszélgetnek tovább.
1: Egyáltalán nem az irodalom felől közelítettem a focihoz, amikor elkezdtem. Ennek két oka volt, egyrészt szerintem olvasni még nem tudtam, focizni meg már igen. Másrészt szerintem azért egy olyan 25 évig biztos, hogy több időt töltöttem a focival, mint bármi mással. Egyébként, hogy mit gondolok arról, hogy miért van a irodalomban ez a fotball mitológia, arra egészen kicsi korom óta, világosan emlékszem, hogy kicsi korom óta az volt a meggyőződésem, hogy egy ilyen magam fajta fickónak az én gyerekkoromban két lehetősége volt arra, hogy viszonylag méltóság teljes időtöltéssel nyomja ki a napjait. Az egyik az olvasás volt, a másik a foci. Tehát ez a két terep volt, ahol úgy lehetett létezni szerintem ugye a 70-es évek vége táján, ami örömöt adott az embernek. És hát amúgy meg én nem vagyok olyan nagyon könnyen barátkozó ember, de a futball nyelve, meg a futballban feltaruló titkos szerkezetek, azok mindig megadták nekem azt a fajta összetartozási érzést, ami szerintem egyébként az egyik nagy magyarázata a futball mitológiának. Nagyon élveztem ezeket a történeteket írni. Nyilván, ha az ember már veterán játékos és sportosat ér, de akkor többet beszél, mint csinál. Biztos ez is egy kicsit benne van, de én mindig is szerettem focival kapcsolatos történeteket írni, azért, mert azt gondolom, hogy valóban olyan típusú metaforát szolgáltat a futball, mint tér, meg mint szerkezet, ami nagyon sokat segít bizonyos kifejezésformákban. Ahogy az én életemben is tulajdonképpen 25 éven át a rendszert, a ritmust tulajdonképpen a meccsek adták meg, tehát hogy hetente kétszer elment az ember edzésre, meg meccsre, az úgy rendben tartotta a többi dolgokat is, egyszerűen az optikáját megszabta annak, hogy más dolgokat honnan néztem. És tulajdonképpen ezeket a történeteket én nem gondolom, hogy összeszedtem, vagy felrakultak, vagy nem tudom, egyszerűen voltak, vannak. Van még számos egyébként. Az pedig, hogy úgynevezett dokumentum részük, meg fikció részük hogyan van. Hát egyrészt nem úgy, mindig másképp. Másrészt természetesen ezek ilyen értelme műfajilag, meg azok a legendáriumok. És legendának ugye tudjuk, van egy nagyon valós magva. És ember nincs, aki megmondja, hol kezdődik az elrugaszkodása a valóságtól, mert hát nem tudjuk, mi az a valóság.
2: Hogy milyen saját emlékhez tapadtak ezek, tapadtak-e egyáltalán saját emlékhez? Mondjuk, amikor a Sajó Laci beemelett, hogy mondjak még egy nevet.
1: Hát Sajó Lacival azért együtt fociztam legalább 15 évet, úgyhogy el nem tudom képzelni, hogy úgy írnék egy focis könyvet, hogy Sajó Laci nincsen benne. Egyébként meg a fene tudja, hát tegnap nagyon vicces volt egy könyvbemutató az A38-ason ennek a könyvnek, és ugye az egyik ember, aki eljött a könyvről beszélni, Babarczi Eszter volt, de ő nem olvasta még a könyvet. És akkor ott lapozgatta, és az első novella, amire rá nyitott, az egy Szíj Ferenc nevű fűnyíróról. Szóval úgyhogy nagyon vicces volt, ahogy ott felfedezte. És hát az igazán jó az volt nekem, hogy olvasta, és akkor megkérdezte, hogy de azért ez nem igaz, ugye? És pont az Esztertől, aki egy éles eszű jó esztéta, ez nagyon jól esett ez a kérdés. Természetesen ez mindig az, ami ebben a könyvben benne van, ebben egy makulányi torzítás vagy fikció nincsen, másrészt meg hát persze. De egyébként nem tudom megmondani, azt mondanám, hogy pont azzal, de azért dadogok most, hogy pont azzal a problémával küzdök, amit egyébként nagyon szeretek nézni amúgy, amikor a foci meccs után mondjuk a jobb szélsőt a két gólt rúgott, és a riporter megkérdezi tőle, hogy hát hogyan volt a két gól, és akkor szerencsétlen gőzölgőfejű ember elkezdi mondani, hogy hát az úgy volt, hogy a Dodi átadta nekem balról, én meghúztam, és akkor laposan keresztbe előttem, és ez nagyon jó volt. És mindenki tudja, ő is tudja, meg bárki, aki valahol focizott, hogy ez marhaság, mert hogyha ő gondolkodott közben, és arra gondolt, hogy majd ide húzza meg oda lövi, akkor nem buktam olyan be. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy a fene tudja, nem gondolhattam közben, ezek a történetek keletkeztek.
3: Tilos Rádió. A Keltakarót halljátok. Felvezetésként Körösi Zoltánra emlékeztünk. Sajnos nincs vele saját felvételünk, megpróbálok szerezni a literától. És most pedig leoldjuk a villanyt, és elindulunk a holdvilágba. További hallgatást!

Szerbantal, utas és holvilág. Első rész. Nászú. Lázongva vallok törvényt és szabályt. És most mi jön? Várom pálya bélemet, mert befogad, és kitaszít a világ. Vigyó. Szabó Lőzat fordítása. Első fejezet. A vonaton még nem volt semmi baj. Velencében kezdődött. A Chicagóban. Már mikor a motoszkáfon az állomásról befelé hajóztak és elhagyták a Canale Grandét a rövidebb út kedvéért, Mihálynak feltűntek jobbra és balra a Chicagóban. De ekkor még nem sokat törődött velük, mert eleinte teljesen lefoglalta Velence velencesége. A víz a házak között, a gondolák, a lagúna és a város téglavörös rózsaszín kedvéje. Mert Mihály most volt először Olaszországban, 36 éves korában, a Nászú útján. Hosszúra nyúlt vándorévei alatt mindenfelé megfordult. Angliában és Franciaországban éveket töltött, de Olaszországot mindig elkerülte. Úgy érezte, még nincs itt az ideje, még nem készült fel rá. Olaszországot is a felnőtt dolgok közé tett el, mint az ivadékok nemzését. Titokban félt is tőle, félt, mint az erős napsütéstől, a virágok szagától és a nagyon szép nőktől. Ha nem házasodik meg, és nem az a szándéka, hogy szabály szerint olaszországi nászúttal kezdődő házas életet éljen, talán mindhalálig halogatta volna az olaszországi utat. Most is úgy jött el, hogy nem is Olaszországba jött, hanem Nászútra, ami egészen más. Különben is most már jöhetett, mert már férj volt. Most már, úgy gondolta, nem fenyegeti az a veszedelem, ami Olaszország. Az első napok békésen teltek el, nászutasi örömök és szelídebb, nem megerőltető városnézés közt. Mint nagyon intelligens és hatalmas önkritikával rendelkező emberekhez illik, Mihály és Erzsi igyekeztek megtalálni a helyes középutat sznobizmus és ellensznobizmus közt. Nem fárasztották magukat halálra, hogy megtegyenek mindent, amit a Baedeker megkövetel, de még kevésbé akartak azok közé tartozni, akik hazamennek és hencegve azt mondják, a múzeumok, hát múzeumokban természetesen nem voltunk, és büszkén egymásra néznek. Egy este színházban voltak, és mikor utána visszaérkeztek a hotel hajjába, Mihály úgy érezte, hogy nagyon szívesen meginna még valamit. Nem tudta pontosan, hogy mit, még leginkább valami édes borra vágyódott. Eszébe jutott a szamoszi bor különös, klasszikus íze, és hogy milyen gyakran kóstolgatta Párizsban, a Rue des Petits Champs 7 szám alatt egy kis borkereskedésben, és arra gondolt, hogy Velence félig meddig már Görögország. Így bizonyára lehet szamoszi bort kapni, vagy esetleg Mavrodafnét, mert az olasz borokkal még nem volt tisztában. Megkérte Erzsit, menjen fel egyedül, majd mindjárt utána jön, csak iszik valamit, igazán csak egy pohárral, mondta kubolykodva, mert Erzsi ugyancsak álkomolysággal, mértékletességre ízdette, mint fiatalasszony az ízik. Eltávolodva a Canale Grandétól, amely mentén állt a szállodájuk, a Fredzériá körüli utcákba jutott, ahol ilyenkor éjszakai sok velencei járkált, azzal a különös hangyaszerűséggel, ami ennek a városnak a lakóit jellemzi. Az emberek csak egyes útvonalakon járnak itt, mint a hangyák, mikor vándorlásra indulnak a kerti úton keresztbe. A többi utca üresen maradt. Mihály is a hangya úthoz ragaszkodott, mert azt gondolta, hogy a bárok s fiaszkettériák bizonyára az ember járta utcák mentén terülnek el, és nem az üres utcák bizonytalan zonájában. Talált is számos helyet, ahol italokat árusítottak, de valahogy egyik sem volt az, amit keresett. Mindegyiknek volt valami hibája. Az egyikben túlságosan elegáns emberek voltak, a másikban túlságosan egyszerűek, és egyikhez sem tudta asszociálni azt az italt, amit keresett. Az ital valahogy eldugottabb íze volt. Lassanként úgy érezte, hogy azt bizonyára csak egyetlen egy helyen árulják Velencében, és azt a helyet neki ösztöne alapján kell megtalálnia. Így került a sikátorok közé.
egészen szűk utcák ágaztak egészen szűk utcákba, és amerre ment, ezek az utcák mindegyre szűkebbek és sötétebbek lettek. Ha kinyújtotta két karját, egyszerre meg tudta érinteni a két szemben lévő házsort, a hallgató nagyablakos házakat, amelyek mögött úgy gondolta, titokzatosan intenzív olasz életek szenderegnek. Olyan közel, hogy szinte indiszkréció ezeken az utcákon járni éjszaka. Mi volt ez a furcsa bűnöset és extázis, ami elfogta itt a sikátorok közt? Miért érezte úgy magát, mint aki végre hazaérkezett? Talán a gyermek álmodhatott ilyesmiről. A gyermek, aki kertes villák lakója volt, de félt a tágas dolgoktól. Talán a kamasz akart élni olyan szűk helyen, ahol minden fél négyzetméternek külön értelme van. 10 lépés már határsértést jelent. Évtizedek telnek el egy rozoga asztal mellett, és emberéletek egy karosszékben. De ez sem biztos. Így bolyongott a sikátorok közt, míg arra nem eszmélt, hogy hajnalodik már, és ő Velence túlsó oldalán van az új parton, ahonnan a temető szigetét látni, és távolabb a titokzatos szigeteket, köztük a San Francesco in Deserto szigetét, ami egykor a leprások tábora volt, és nagy távol Murano házait. Itt a szegény velenceiek laktak, akikhez csak messziről és kevésbé ért el az idegenforgalom haszna. A kórház itt volt, és a halottak gondolái innen indultak el. Most már ébredeztek egyesek, és munkájukba mentek. És a világ olyan mérhetetlenül sivár volt, mint mikor az ember nem aludt éjszaka. Talált egy gondolást, aki hazavitte. Erzsi már rég rosszul volt az izgalomtól és a fáradtságtól. Csak 1:30-kor jutott eszébe, hogy minden látszat ellenére kétségkívül Velencében is lehet a rendőrségre telefonálni, amit meg is tett az éjszakai portás segítségével, természetesen eredménytelenül. Mihály még mindig olyan volt, mint egy alvajáró. Iszonyú fáradt volt, és nem tudott értelmes feleleteket adni Erzsi kérdéseire. A sikátorok, mondta. Meg kellett már egyszer nézni a sikátorokat éjszaka. Ez hozzátartozik, más is úgy szokta. De miért nem szóltál, vagy miért nem vittél magaddal? Mihály nem tudott válaszolni. Sértődött arccal bújt ágyába, és nagyon keserű érzéssel aludt el. Hát ez a házasság, gondolta. Ennyire nem érti. Ilyen reménytelen minden magyarázat. Igaz, hogy én sem értem. Második fejezet. De Erzsi nem aludt el. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél a betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott.
Erzsé mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszonya barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt. És minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákosan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót? Második fejezet. De Erzsi nem aludta. Sokáig feküdt összeráncolt homlokkal, karját a feje alatt összefonva, és gondolkozott. Nők általában jobban bírják a virrasztást és a gondolkozást. Erzsi számára nem volt új és meglepő, hogy Mihály olyanokat tesz és mond, amiket ő nem tud megérteni. Egy ideig sikeresen leplezte ezt a nem értést, bölcsen nem kérdezősködött, és úgy tett, mintha öröktől fogva tisztában lenne mindennel, ami Mihállyal összefügg. Tudta, hogy ez a hallgatag álfölény, amire Mihály azt hiszi, hogy a nők örökölt, ösztönös bölcsessége a legerősebb eszköz Mihály megtartására. Mihály tele volt félelmekkel, és Erzsi szerepe, hogy megnyugtassa. De mindennek megvan a határa, és különben is most már házastársak. Komoly nászúton vannak. Ilyenkor elmaradni egész éjszakára mégis különös. Egy pillanatig felmerült benne az a természetes női gondolat, hogy Mihály esetleg egy másik nő társaságába mulatott, de azután elvetette, mint teljes lehetetlenséget. Eltekintve az ilyesmi abszolút illetlenségétől, tudta jól, hogy Mihály milyen félénk és óvatos minden ismeretlen nővel szemben, mennyire fél a betegségektől, mennyire sajnálja a pénzt, és különben is, milyen kevéssé érdeklik a nők. De tulajdonképpen nagyon megnyugtató lett volna azt tudni, hogy Mihály csak egy nőnél volt. Megszűnik ez a bizonytalanság, ez a teljesen üres sötétség. Az elképzelhetetlensége annak, hogy Mihály hol és hogyan töltötte az éjszakát. És eszébe jutott első férje, Pataki Zoltán, akit Mihály kedvéért otthagyott. Erzsi mindig tudta, hogy Zoltánnak ez idő szerint melyik gépíró kisasszonya barátnője, pedig Zoltán görcsösen, pirulóan, meghatóan diszkrét volt, és minél jobban el akart valamit titkolni, Erzsi annál inkább tisztában volt mindennel. Mihály éppen fordítva, kínos lelkiismeretességgel iparkodott mindig minden mozdulatát megmagyarázni, mániákusan akarta, hogy Erzsi egészen ismerje őt, és minél többet magyarázott, a dolog annál zavarosabb lett. Erzsi rég tudta, hogy nem érti meg Mihályt, mert Mihálynak titkai vannak, amelyeket önmagának sem val be, és Mihály nem érti meg őt, mert eszébe sem jut, hogy önmagán kívül más ember belső élete iránt érdeklődjék. És mégis azért házasodtak össze, mert Mihály megállapította, hogy tökéletesen megértik egymást. Kettejük házassága teljesen észszerű alapokon áll, nem múló szenvedélyeken. Meddig lehet még vajon fenntartani ezt a fikciót? Harmadik fejezet. Néhány nappal később egy este Ravennára értek. Mihály másnap reggel nagyon korán felkelt, felöltözött és elment. Egyedül akarta megnézni a híres bizanti mozaikokat, Ravenna legfőbb nevezetességeit, mert most már tudta, hogy sok dolga van, amit Erzsivel nem oszthat meg, és ez is azok közé tartozik.
Erzsi művészettörténetileg sokkal képzettebb és fogékonyabb volt, mint ő. Járt is már Itáliában, úgyhogy Mihály általában rábízta, hogy mit nézzenek meg és mit gondoljanak, amikor valamit megnéznek. Őt a képek csak ritkán érdekelték. Véletlenül, villámlásszerűen, ezer közül egy. De a ravennai mozaikok, azok saját múltjának műemlékei voltak. Valamikor együtt nézték ezeket. Ervinnel, Ulpius Tamással és Évával, Tamás húgával, egy nagy francia könyvben Ulpiuséknál, ideges és megmagyarázhatatlan félelemmel egy karácsony éjszakán. Az óriási szomszédszobában Ulpius Tamás apja magányosan járt fel alá. Az asztalra könyökölve nézték a képeket, és a képek aranyháttere úgy csillogott feléjük, mint ismeretlen forrású fény a bánya folyosó mélyén. A bizánci képekben volt valami, ami felkavarta bennük a lélek legmélyén alvó iszonyatot. 3:42-kor nagy kabátot vettek fel, és gémberedett szívvel elindultak az éjféli misére. Éva akkor elájult. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Éva idegeivel baj volt. Azután egy hónapig minden Ravenna volt. És Mihályban máig is Ravenna maradt a félelemnek egy meghatározhatatlan fajtája. Mindez az egész nagyon elsüllyedt hónapot felkelt benne, amint ott állt a San Vitale székesegyházban a csodálatos, világos zöld tónusú mozaik előtt. Ifjúsága oly intenzitással ütött belé, hogy elszédült, és neki kellett támaszkodnia az egyik oszlopnak. De csak egy pillanatig tartott. Azután megint komoly ember lett. A többi mozaik már nem is érdekelte. Visszament a hotelba, megvárta, amíg Erzsi elkészül, azután együtt és szakszerűen megnéztek és megbeszéltek minden látnivalót. Mihály persze nem mondta meg, hogy reggel már volt a San Vitaléban, kissé szégyenkezve osont be a templomba, mintha valami elárulhatná, és azt mondta, nem is olyan érdekes, hogy reggeli megrendülését kompenzálja. Másnap este a kis piaccán ültek az egyik kávéház előtt. Erzsi fagylaltot evett, Mihály valami számára ismeretlen keserű italt próbált ki, de nem volt megelégedve, és törte a fejét, hogy mivel vigye le az ital ízét. Szörnyű ez a szag, mondta Erzsi. Akárhova mész ebben a városban, mindenütt ezt a szagot érzed. Így képzelem el a gáztámadást. Nem lehet csodálni, mondta Mihály. Ez a város hullaszagú. Ravenna dekadens város. Több mint 1000 év óta állandóan hanyatlik, a Bédekker is mondja. 3 fénykora volt. Az utolsó a 8. században Krisztus után. Ugyan, csacsi, mondta Erzsi mosolyogva. Mindig hullákra és hullaszagra gondolsz. Pedig ez a büdösség éppen az élettől, a jóléttől jön. Ezt a szagot a műtrágya gyár csinálja, az a gyár, amiből egész Ravenna él. Ravenna műtrágyából él. Ez a város, ahol nagy Teodorik és Dante sírja áll. Ez a város, amelyhez képest Velence párvenő. Bizony, öregem. Disznóság. Ebben a pillanatban egy nagyon hangos motorbicikli robogott be a piaczára, és a rajta ülő szemüveges és rendkívül motorbicikli-szerűen öltözött ember úgy pattant le róla, mintha ló hátról ugranék le. Körülnézett, meglátta Mihályékat, és egyenesen az asztaluk felé tartott, motorbicikliét maga mellett vezetve, mint egy lovat. Az asztalhoz érve feltolta a szemüvegét, mint egy sisakrostét, és azt mondta, szervusz Mihály, téged kereslek. Mihály legnagyobb meglepetésére Szepetneki Jánost ismerte fel. Hirtelennyében nem tudott mást mondani, mint hogy honnan tudtad, hogy itt vagyok? Velencében a szállodában mondták, hogy Ravennába jöttél. És hol lehet az ember Ravennában vacsora után máshol, mint a piaccán? Igazán nem volt nehéz. Egyenesen idejöttem Velencéből, de most leülök egy kicsit. Bemutatok a feleségemnek. Mondta Mihály idegesen. Erzsi, ez az úr Szepetneki János, volt osztálytársam, akiről... Azt hiszem, még sohasem meséltem neked. És nagyon örülök.
János leplezetlen ellenszemben nézte végig Erzsit, meghajolt, kezet fogott, és attól kezdve nem vette tudomásul az asszony jelenlétét. Egyáltalában nem szólt semmit, csak limonádét rendelt. Nagysokára végre Mihály megszólalt. Hát, beszélj. Valami okod van, hogy megkerestél itt Olaszországban. Majd elmondom. Főképp látni akartalak, mert hallottam, hogy megnősültél. Azt hittem, hogy még haragszol rám, mondta Mihály. Utoljára Londonban, a magyar követségen találkoztunk. Akkor te kimentél a teremből. De hát persze. Most már nincs miért haragudnod. Folytatta, amikor látta, hogy János nem felel. Az ember megkomolyodik. Mindenki megkomolyodik, és lassanként el is felejti, hogy miért haragudott valakire évtizedeken át. Úgy beszélsz, mint a tudnád, miért haragudtam rád. Hát persze, hogy tudom, mondta Mihály, és megint elpirult. Ha tudod, mondd meg, mondta Szepet neki harciasan. Nem akarom itt a feleségem előtt. Engem nem zavar, csak mondd meg bátran. Mit gondolsz, miért nem álltam vele szópalontomban? Mert eszedbe jutott, hogy valamikor azt hittem, hogy te loptad el az aranyórámat. Azóta már tudom, hogy ki lopta el. Látod, milyen szamár vagy? Az aranyórádat én loptam el. Hát mégis te loptad el. Én hát. Erzsé már eddig is nyugtalanul feszengette a helyén, mert emberismerete segítségével Szepetneki János arcáról és kezéről már rég leolvasta, hogy olyan ember, aki időnként elszokott lopni egy aranyórát, és idegesen magához szorította retiküljét, amelyben a passzusok és utazó csekkek voltak. Nagyon meglepte és rosszul esett neki, hogy az egyébként oly tapintatos Mihály szóvá tette ezt az óra ügyet, de ezt a csendet, ami most beállt, nem lehetett elviselni. Ezt a csendet, amikor az egyik ember azt mondja a másiknak, hogy ellopta az aranyóráját, azután hallgatnak. Felkelt és azt mondta, visszamegyek a szállodába, az uraknak olyan megbeszélni valóik vannak. Mihály nagyon ingerülten nézett rá. Csak maradj itt! Most már a feleségem vagy, most már te rád is tartozik minden. És azzal Szepetneki Jánoshoz fordult és rákiáltott. Hát akkor miért nem adtál nekem kezet Londonban? Nagyon jól tudod, hogy miért. Ha nem tudnád, nem lennél most ilyen dühös. De tudod, hogy igazad volt. Beszélj értelmesen. Épp úgy értesz hozzá nem megérteni az embert, mint ahogy értettél hozzá, nem találni meg azokat, akik eltűntek előled, és akiket nem is kerestél. Ezért haragudtam rád. Mihály egy ideig hallgatott. Hát... ha találkozni akartál velem. Hiszen Londonban találkoztunk. Igen, de véletlenül. Az nem számít. Különben is nagyon jól tudod, hogy nem rólam van szó. Ha másról van szó, azokat hiába is kerestem volna. Azért nem is kerestem, ugye? Pedig talán csak a kezedet kellett volna kinyújtani. De most még egy sanszor. Ide hallgass. Azt hiszem, megtaláltam Ervint. Mihály arca azonnal megváltozott. A harag és a megdöbbenés az örvendező kíváncsiságnak adott helyet. Ne beszélj, hol van? Pontosan még nem tudom, de Olaszországban van. Umbria vagy Toszkána egyik kolostorában. Rómában láttam, egy körmenetben ment sok szerzetessel. Nem mehettem oda, nem zavarhattam meg a szertartást, de volt ott egy ismerős pap, akitől megtudtam, hogy ezek a szerzetesek egy umbriai vagy toszkánai rendházból valók. Ezt akartam neked mondani. Ha most itt vagy Olaszországban, segíthetnél nekem keresni. Igen. Köszönöm. De nem tudom, hogy fogok-e segíteni. Nem is tudom, hogyan kell. Meg aztán most nászúton vagyok. Nem járhatom végig Umbria és Toszkána összes kolostorán. Én nem is tudom, van-e Ervinnek kedve velem találkozni. Ha látni akarna engem, rég értesíthetett volna a hollétéről. És most menj el, Szepetneki János. Remélem, hogy néhány évig megint nem látlak. Megyek is. A felesége nagyon ellenszenves nő. Nem kérdeztem a véleményedet.
Szebet neki János felült a bicikliére. Fizess ki a limonádémat! Kiáltotta vissza, és eltűnt a közben beállott sötétségben. A házaspár ott maradt és sokáig hallgatott. Erzsi bosszankodott, és egyúttal komikusnak is találta a helyzetet. Osztálytársakkal találkoznak. Úgy látszik, Mihályt ezek a diákkori dolgok egészen mélyen érintik. Meg kellene egyszer kérdezni, ki volt ez az Ervényes, ez a Tamás? Bár olyan ellenszenves. Erzsi általában nem szerette a fiatalokat, és a félig kézeket. De tulajdonképpen egészen más bosszantotta. Természetesen az bosszantotta, hogy Szepetnek Jánosnak annyira nem tetszett. Nem mintha a legkisebb mértékben fontos volna, hogy mit gondol róla egy ilyen kétes egzisztencia. De mégis nincsen végzetesebb dolog a világon egy nő számára, mint a férj barátainak a véleménye. A férfiak hihetetlenül befolyásolhatók, a nőkről van szó. Igaz, hogy ez a Szepet neki, Mihálynak nem barátja. Vagyis, hogy nem barátja a szónak konvencionális értelmében, de úgy látszik, mégis valami nagyon erős kapcsolat van közöttük. És különben is a legocsmányabb férfi is befolyásolni tudja a másik férfit ilyen dolgokban. Az ördög vigye, miért nem tetszettem neki? Alapjában véve Erzsi ehhez igazán nem volt hozzászokva. Gazdag, csinos, jól öltözött, mutatós nő volt. A férfiak vonzónak, vagy legalábbis rokonszenvesnek találták. Tudta, Mihály ragaszkodásában is nagyon nagy szerepet játszik az, hogy Erzsiről minden férfi elismerőleg beszél. Sokszor már arra is gyanakodott, hogy Mihály nem is a saját szemével nézi őt, hanem a többiek szemével. Mintha azt mondaná magában, mennyire szeretném ezt az Erzsit, ha én is olyan volnék, mint más ember. És most jön ez a strici, és neki lenne a cél. Nem állhatta meg, hogy ne tegye szóvá. Mondd kérlek, miért nem tetszettem barátomnak a zsebtorvajnak? Mihály elmosolyodott. Ugyan kérlek. Nem, te nem tetszett. Az nem tetszett neki, hogy a feleségem. Miért? Mert azt gondolja, hogy te miattad árulást követtem el az ifjúságommal szemben. A közös ifjúságunkkal szemben. Hogy elfeledkeztem azokról, akik... És hogy más kapcsolatokra építettem fel az életem, pedig hát... És most még azt is mondod, hogy nyilván, hogy szép kis barátaim vannak. Erre azt felelhetném, hogy Szepet neki nem barátom, ami persze csak kibúvás volna a kérdése róla, de is mondja. Ilyen emberek is vannak. Az óralopás gyerekes előgyakorlat volt. Szepet neki azóta virágzni szélhámos lett. Volt már nagyon sok pénze is, és akkor erőszakos módon rám tukmált különböző összegeket, amiket nem tudtam visszaadni neki, mert nem tudtam, hol csavarok, és ült már börtönben is, és írt már nekem bajáról, hogy küldjek neki 5 megnőt, és időnként felbukkan, és mindig van nagyon kellemetlen dolgot tud mondani. De mondom, vannak ilyen emberek is. Ha nem tudnád, most legalább látni. Mondd, kérlek, lehetne itt valahol egy üvegbort kapni, amit otthon a szobánkban megihatnánk? Már unom ezt a közéletet, amit itt véghez viszünk a piaccán. Kaphatsz a szállodánkban is, hisz az vendéglő is. És nem lesz abból botrány, hogy a szobánkban is szűk meg. Szabad az, Mihály. A sírba viszel azzal, hogy ennyire félsz a pincérektől és a szállodásoktól. Már megmagyaráztam. Mondtam, hogy ők a legfelnőttebb emberek a világon, és hogy külföldön különösen nem akarok valami szabálytalan dolgot csinálni. Jó. De minek megint innom? Okvetlenül kell valamit innom. Mert el akarom neked mondani, hogy ki volt

Ez a kifejezés találó. Pest minden város részét külön-külön, szisztematikusan felfedezte. Minden város résznek, sőt minden utca részletnek külön hangulati értéke volt számomra. Különben ma is épp úgy el tudok szórakozni a házakkal, mint akkoriban. Ebben nem öregek. A házak nekem nagyon sokat mondanak. Nekem olyanok, mint amilyen régebben a természet volt a költők számára. Vagy az, amit ők természetnek neveztek. De legjobban mégis a budai várat szerettem. Régi utcáit sosem ültem meg. A régi dolgok akkor is jobban vonzottak, mint az újak. Csak annak volt mélyebb valósága a szememben, amiben sok-sok ember élet ivódott már bele. Amit úgy tett maradandóra a múlt, mint kőműves kelemenné magas Déva vár. Milyen szépen fejezem ki magam, figyeled? Talán ez a jó San Giovese volt teszi. Ulpius Tamást sokszor láttam fenntalálni, mert ott lakott. Már ez magában nagyon romantikus volt a szememben, de tetszett arcának szőke, főhercegi, törékeny mélagúja, és sok minden más is. Kimérten udvarias volt, sötét ruhákat hordott, és nem barátkozott az osztálytársaival. Velem sem. És most megint magamról kell beszélnem. Te engem mindig úgy ismertél már, mint izmos, széles, idősebb fiatalembert, kisimult, nyugodt arccal, azzal az arccal, amire Pesten azt mondják, hogy lépofa, és úgy tudod, hogy mindig többé-kevésbé álmos vagy. Hát kérlek, gimnazista koromban még egészen más volt. Mutattam neked az akkori arcképemet. Láthattad, milyen vékony, éhes, nyugtalan, extatikus lobogású arcom volt. Sejtem, hogy nagyon csúnya lehettem, de mégis jobban szerettem az akkori arcomat. És képzelj hozzá egy megfelelő kamasz testet, egy vékony, szögletes, gyors növéstől hajlott hátú fiú. És egy megfelelő nyurga és éhes karas. Így elképzelheted, hogy nem voltam egészséges, sem testileg, sem lelkileg. Vérszegény voltam, és rettenetes depressziót gyötörtem. 16 éves koromban egy tüdőgyulladás után hallucinációim kezdtek lenni. Mikor olvastam, sokszor úgy éreztem, hogy valaki áll a hátam mögött, és benéz a könyvbe, amit olvasok. Hátra kellett fordulnom, hogy meggyőződjem róla, hogy nincs ott senki. Vagy éjszaka. Rettenetes rémülettel arra ébredtem, hogy valaki áll az ágyam mellett, és néz engem. Persze nem volt ott senki. És állandóan szégyeltem magam. Családomban helyzetem lassanként tarthatatlanná vált állandó szégyenkezésem miatt. Ebéd közben egyre elvörösödtem, és egy időben már a legkisebb ok is elég volt, hogy úgy érezzem, hogy rögtön sírva fakadok. Ilyenkor kiszaladtam a szobából. Tudod, hogy szüleim mennyire rendes emberek, képzeleted, mennyire meg voltak döbbenve és fel voltak háborodva, és hogy bátyáim és Edith mennyit gúnyolódtak. Végre odáig ment a dolog, hogy kénytelen voltam azt hazudni, hogy 14:30 külön francia órán van az iskolában, és így magamban ebédelhettem, korábban, mint a többiek. Azután lassanként sikerült úgy intéznem, hogy a vacsorát meg félretették nekem. Mindez azután hozzájárult, mint legszörnyűbb szimptóma, az örvény. Az örvény. Így, ahogy mondom. Időnként úgy éreztem, hogy megnyílik mellettem a föld, és egy rettenetes örvény szélén állok. Az örvényt azért mégsem kell szóró-szóra venned. Sose láttam ezt az örvényt. Nem volt vízióm, csak éppen tudtam, hogy ott van az örvény. Illetve azt is tudtam, hogy nincs ott, csak képzelem, hiszen tudom, milyen komplikáltak ezek a dolgok. De annyi tény, hogy mikor elfogott ez az örvény érzés, nem mertem megmozdulni, nem tudtam egy szót sem szólni, és azt hittem, hogy mindennek vége van. Ez az érzés egyébként nem tartott sokáig, és nem is volt sok ilyen rohamú. Nagyon kellemetlen volt egyszer természetrajzórán. Éppen megnyílt mellettem a föld, mikor kihívtak felállni. Én meg sem mozdultam, csak ültem tovább a helyemen. A tanár egy ideig még szólongatott, majd mikor látta, hogy nem mozdulok, felkelt és odajött hozzám. Mi bajod van? Kérdezte. Persze nem feleltem. Erre egy darabig nézett rám, azután visszament a katedrára, és mást hívott kifelelni.
Olyan finom papi lélek volt, hogy nem szólt soha egy szót sem

0: esetről. Annál többet beszéltek róla az osztálytársaim. Azt hitték, hogy lázadásból, dacból nem mentem ki felelni, és hogy a tanár megijedt tőlem. Egy csapásra híres jópofa lettem, és hallatlan népszerűségnek örventem az egész iskolában. Egy héttel később a természetrajz tanár Szepetneki Jánost hívta ki. Ezt a Szepetneki Jánost, akit nyaláltál. Szepetneki legkalandorabb arcát vette magára, és ülve maradt. A tanár erre felkelt, odament Szepetnekihez, és rettenetesen felpofozta. Szepetneki attól kezdve meg volt győződve arról, hogy nekem óriási protekcióm van. De beszéljünk Ulpius Tamásról. Egy nap leesett az első. Alig vártam, hogy vége legyen az iskolának, és bekapjam az extra ebédet, rögtön rohantam fel a várba. A hó különösen nagy passzió volt nekem, és az, hogy hóban a városrészek egészen mások, olyannyira, hogy el is lehet tévedni az ismerős utcák közt. Sokáig csavarogtam. Azután kimentem a bástya sétányra, és bámultam a budai hegyek felé. Egyszerre megint megnyílt mellettem a föld. Az örvény ezúttal annál plauzibilisabb volt, mert csak ugyan magaslaton állt. Mint hogy akkor már többször találkoztam az örvénnyel, nem voltam annyira megrémülve, sőt bizonyos flegmával vártam, hogy majd újra összenő a föld és az örvény eltűnik. Így vártam egy ideig. Nem tudnám megmondani meddig, mert ilyenkor épp úgy elhagyja az embert az idő érzéke, mint álmában vagy szeretkezés közben. De annyi bizonyos, hogy ez az örvény sokkal tovább tartott, mint az előző. Már besötétezett, és még mindig örvény volt. Ez a mai örvény nagyon makacs, gondoltam. És akkor rémülten vettem észre, hogy az örvény növekszik, hogy már csak mintegy 10 cm választ el a szélétől, és az örvény lassan-lassan közeledik a lába felé. Még néhány perc és végem lezuhanok. Görcsösen belekapaszkodtam a korlátba, és azután csak ugyan elért az örvény. Lábam elől kicsúszott a föld, és ott lógtam az űrben, kezemmel a vaskorlátba fogóckodva. A kezem elfáradt, gondoltam, le fogok esni. És csendben, rezignáltan imádkozni kezdtem. Készültem a halálra. Akkor arra eszméltem, hogy Ulpius Tamás áll mellettem. Mi bajod? Kérdezte, és vállamra tette kezét. Az örvény abban a pillanatban elmúlt, és én összeestem volna a fáradtságtól, ha Tamás meg nem fog. Oda támogatott egy padhoz, és megvárta, amíg kipihenem magam. Mikor jobban lettem, röviden elmondtam neki az örvény dolgot először életemben. Nem is tudom megmondani, hogy volt. Pillanatok alatt ő lett a legjobb barátom. Az a barát, akiről a kamasz fiúk nem kevesebb intenzitással, de mélyebben és komolyabban álmodoznak, mint az első szeretőről. Akkoriban azután minden nap találkoztunk. Tamás nem akart hozzám eljönni, mert azt mondta, nem szeret bemutatkozni. Ellenben nem sokára meghívott magához. Így kerültem az Ulpius házba. Ulpius Tamásék fent laktak. Egy nagyon öreg és rozzant házban. De csak kívülről volt a ház öreg és rozzant. Belülről az is nagyon szép és lakályos volt, mint ezek az öreg olasz hotelek. Bár sok tekintetben kísérteties is volt nagy szobáival és műtárgyaival, olyan volt, mint egy múzeum. Mert Ulpius Tamás apja archeológus volt és múzeumigazgató. A nagyapja pedig valamikor órás volt. A boltja régebben ott volt abban a házban. Most már csak magánszolgalomból játszadozott nagyon régi órákkal és mindenféle különös óraműves játékszerekkel, amit maga talált fel. Tamás anyja már nem él. Tamás és húga Éva gyűlölték apjukat, és azzal vádolták, hogy hidegkomorságával halálba kergette anyjukat, mikor az még egészen fiatal volt. Ez volt az első megdöbbentő élményem az Ulpius házban, mindjárt első látogatásomkor. Éva azt mondta az apjáról, hogy olyan a szeme, mint a cipőgomb, amiben egyébként teljesen igaza is volt. És Tamás a világ legtermészetesebb hangján azt mondta, mert tudod, az apám rendkívül undorító fráter, amiben szintén igaza volt. Én, hiszen tudod, Erősen összetartó családi körben nőttem fel. Szüleimet és testvéreimet nagyon szerettem, az apámat mindig imádtam, és nem is tudtam elképzelni, hogy szülők és gyermekek ne szeressék egymást. Vagy hogy a gyermekek épp úgy bírálják el szüleik viselkedését, mint idegen embereké. Ez volt az első, a nagy, primordiális lázadás, amivel életemben találkoztam. És ez a lázadás furcsa módon végtelenül rokon szemes volt a számomra. Bár magamnak eszem ágában sem volt fellázadni apám ellen. Ulpius Tamás ki nem állhatta az apját, de annál jobban szerette nagyapját és húgát. Húgát annyira szerette, hogy az is lázadásnak tűnt már. Én is szerettem testvéreimet, nem veszekedtem velük túlságosan sokat. A családi összetartást komolyan vettem, amennyire elvont és szórakozott természetem megengedte. De mi nálunk az volt a szokás, hogy a testvéreknek nem illett mutogatni, hogy szeretik egymást. Nevetségesnek, sőt, szégyenletesnek tartottunk minden gyengétséget egymás között. Azt hiszem a legtöbb családnál így van. Karácsonyra nem vettünk egymásnak ajándékot. Ha valamelyikünk elment vagy hazajött, nem köszönt a többieknek. És ha elutaztunk, csak szüleinknek írtunk tisztelettudó leveleket, és a végére odaírtuk, üdvözlöm Pétert, Lacit, Editet és Tivadart. Ulpiuszéknál egészen másképp most. A két testvér választékos udvariassággal beszélt egymással, és búcsúzáskor meghatottan megcsókolták egymást, akkor is, ha csak egy órára mentek el. Amint később rájöttem, rendkívül féltékenyek voltak egymásra, és nagyrészt ez volt az oka annak, hogy nem barátkoztak senkivel. Éjjel-nappal együtt voltam. Éjjel is mondom, mert egy szobában laktam. Ez volt rám nézve a legkülönösebb. Mi nálunk Editet 12 éves korában elválasztották mi tőlünk fiúktól, és azóta külön női lakosztály fejlődött ki körülötte. Barátnők álltak hozzá, sőt, barátok is, akiket nem ismertünk, és szórakozásokat űztek, amelyeket mi mélyen megvetettünk. Kamasz fantáziámat meglehetősen foglalkoztatta az, hogy Éva és Tamás együtt laknak. Úgy képzeltem, ezáltal az nemek különbsége valahogy elmosódik benne. És mind a ketten kisé androgén jelleget vettek fel a szemünkre. Tamással általában kíméletesen és finoman beszéltem, mint ahogy lányokkal szokás. Évával szemben viszont nem éreztem azt az unatkozó feszengést, amit Edit barátnőivel a hivatalosan lányoknak deklarált lényekkel szemben éreztem. A nagyapát, aki a legvalószínűtlenebb időkben, sokszor az éjszaka közepén és a legvalószínűtlenebb ruhákban, köpenyekben és kalapokban csoszogott be a testvérek szobájába, nehezen szoktam meg. A testvérek mindig szertartásos ovációkban részesítették. Eleinte untam az öreg bácsi történeteit, és nem is értettem jól, mert az öreg németül beszélt, és kissé rajnavidéki tájszólással, mert Kölnből vándorolt be Magyarországra. De később azután rájöttem meséinek az ízére. Az öreg a régi Pest eleven lexikonja volt. Nekem, a házak barátjának valóságos főnyeremény. El tudta mondani minden várbeli háznak és gazdáinak a történetét. Úgyhogy a várházai, amelyeket addig csak látásból ismertem, lassanként személyes és meghitt ismerősökké váltak. De az apjukat én is gyűlöltem. Nem is emlékszem, hogy egyetlen egyszer beszéltünk volna egymással. Ha meglátott, csak morgott egyet és elfordult. A két Ulpius rettenetesen szenvedett, ha apjukkal kellett vacsorázni. Egy nagy teremben ettek, és vacsora közben egyik sem szólt egy szót sem. Azután a két testvér leült, és apjuk fel és alá járkált a nagy teremben, amit csak egy álló lámpa világított meg. Amikor apjuk a terem túlsó végébe ért, alakja elveszett a homályban. Ha szóltak egymáshoz, apjuk odajött. Mi az, amiről beszéltek? Kérdezte ellenségesen. De szerencsére ritkán volt otthon. Kis kocsmásban itt vele magát. Egyedül, pálinkával, mint a rossz ember. Mikor megismerkedtünk, Tamás éppen egy vallástörténeti tanulmányon dolgozott. A tanulmány az ő gyermekkori játékairól szólt. De a témát az összehasonlító vallástörténet módszerével dolgozta fel. Nagyon különös tanulmány volt, félig a vallástörténet paródiája, félig pedig halálosan komoly tanulmány önmagáról. Tamás épp olyan mániákosa volt a régi dolgoknak, mint én. Nála nem is lehetett csodálni. Egyrészt apai örökség volt, másrészt a házuk olyan volt, mint egy múzeum. Tamás számára a régiség volt a természetes dolog, és a modern a furcsa, idegen. Állandóan Olaszországba vágyódott, ahol minden régi és neki való. És íme én most itt ülök, és ő sose jutott el. Az én vonzódásom a régi dolgokhoz inkább csak passzív élvezés és intellektuális vágya megismerés után. Tamás vonzódása aktív fantázia tevékenység volt. Állandóan megjátszotta a történelmet. Úgy kell elképzelni, hogy a két testvér élete az Ulpius házban állandóan színház volt. Állandó commedia dell'arte. A legcsekélyebb dolog elég volt, hogy megindítsa a dolgot, hogy Tamás és Éva megjátszanak valamit, illetve hogy játszanak, ahogy ők mondták. A nagyapa mesélt valamit egy várbeli grófnőről, aki szerelmes volt a kocsisába, és Éva mindjárt grófnő lett, és Tamás kocsis. Vagy elmesélte, hogyan ölték meg Majlát országbírót Olá Inasai, és Éva országbíró lett, és Tamás Olá Inasok. Vagy sokkal hosszabb, komplikáltabb és folytatásos történelmi rémdrámák fejlődtek ki. A játékok természetesen csak nagy vonásokban jelezték az eseményeket, mint a commedia dell'arte. Egy-két ruhadarabbal, főképp a nagyapa kifogyhatatlan és megdöbbentő ruhatárából jelezni tudták a kosztümöt, azután következett egy nem nagyon hosszú, de rendkívül barokk, nyakadeker dialógus, majd a gyilkosság vagy öngyilkosság. Mert ahogy most visszagondolok, ezek a rögtönzött színjátékok mindig az erőszakos halál képei felé csúcsosodtak ki. Tamás és Éva naponta egyszer megfojtották, megmérgezték, ledöfték, vagy olajba főzték egymást. A jövőjüket nem tudták másképp elképzelni, mint a színházzal összefüggésben, amennyiben egyáltalán gondoltak jövőjükre. Tamás drámaírónak készült, Éva pedig nagy színésznőnek. De a készülés szó nem egészen helyes, mert Tamás sosem írt drámát, és Évának álmában sem jutott eszébe, hogy színiskolába kellene járnia. Annál nagyobb szenvedéllyel jártak színházba, csak a Nemzetibe. A könnyű színpadtól Tamás épp úgy undorodott, mint a modern építészettől. Leginkább a klasszikus drámákat szerette, amelyekben bőven van gyilkosság és öngyilkosság. De ahhoz, hogy színházba menjenek, pénz kellett, apjuk pedig azt hiszem egyáltalán nem adott nekik zseppénzt. Valami kis jövedelmet jelentett az öreg szakácsné, az Ulpiusok lompos földi gondviselése, aki a háztartás pénzből félre spórolt néhány fillért az ifjúság számára, meg a nagyapa, akinek rejtélyes forrásokból akadt itt-ott néhány koronája. Azt hiszem, mint zugórás keresett. De mindez természetesen nem volt elég, hogy az Ulpiusok színházi szenvedélyét kielégíthesse. A pénzről Évának kellett gondoskodnia. Tamás ezt a szót, hogy pénz, nem volt szabad kiejteni. Éva gondoskodott is. Pénzszerzés dolgában rendkívül leleményes volt. Minden eladható holmiukat jó áron el tudta adni. Időnként a ház muzeális értékeiből is eladott valamit, de ez nagyon kockázatos volt apjuk miatt, és Tamás sem vette jó néven, ha valami megszokott régiség hiányzott. Néha egészen meglepő kölcsönöket vett fel Éva, a zöldséges, a cukrászdában, a patikában, sőt, a villanyszámla inkasszástól is. És ha mindez nem segített, akkor lopott. Lopott a szakácsnétól, halál megvető bátorsággal lopott az apjától, felhasználva annak részegségét. Ez volt még a legmegbízhatóbb és bizonyos tekintetben legtisztességesebb jövedelmi forrásuk, de egyszer egy cukrász kasszájából sikerült kiemelni 10 koronát, amire nagyon büszke volt. És bizonyára voltak olyan esetek is, amelyeket nem mondott. És lopott tőlem is. Majd amikor észrevettem és keserűen tiltakoztam ellene, lopás helyett rendszeres adót vetett ki rám. Hetente bizonyos összeget be kellett szolgáltatnom a családi alapra. Tamásnak persze nem volt szabad tudni erről. Erzsit közbeszólt. Moral insanity. Igen, az, folytatta Mihály. Az ilyen szakkifejezések rendkívül megnyugtatóak. És bizonyos fogig felmentést is adnak. Nem tolvaj, hanem elmebeteg. De Éva nem volt sem elmebeteg, sem tolvaj. Csak nem volt semmi erkölcsi érzéke a pénzzel összefüggő dolgok iránt. A két Ulpius testvér annyira kívül állt a világon, a világ gazdasági és társadalmi rendjén, fogalmuk sem volt arról, hogyan szabad és hogyan nem szabad pénzt szerezni. A pénz számukra nem létezett. Ők csak azt tudták, hogy bizonyos, nem is nagyon szép papírszeletek és ezüstkorongok ellenében színházba lehet menni. A pénz nagy, absztrakt mitológiája, a modern ember vallásos és erkölcsi érzéseinek az alapja, és a pénz Isten áldozat rítusai, a becsületes munka, a takarékosság, a gyümölcsöztetés és hasonló dolgok számukra ismeretlen fogalmak voltak. Az ilyesmi az emberrel vele születik, de velük nem született. Vagy megtanulja az ember otthon, mint én, de őket otthon, legfeljebb a várbeli házak történetére tanította meg a nagyapja. Nem is tudod elképzelni, mennyire irreálisak voltak, mennyire irtóztak minden gyakorlat a valóságtól. Újság sosem volt a kezükben, sejtelmük sem volt, hogy mi történik a világban, pedig akkor világháború volt, de őket nem érdekelt. Az iskolában egyszerűen kiderült felelés közben, hogy Tamás sosem hallott Tisza Istvánról. Mikor Pszemisl elesett, Tamás azt hitte, hogy egy orosz tábornokról van szó, és udvariasan örömét fejezte ki, majdnem megverték. Később az intelligensebb fiúk már Adiról és Babicsról vitatkoztak. Tamásnak az volt az elmélete, hogy mindenki tábornokról beszél, és Adiról is sokáig azt hitte, hogy tábornok. Az intelligensebb fiúk Tamást butának tartották, épp úgy, mint tanárai. Különös géniusza, történelmi tudása teljesen ismeretlen maradt az iskolában, amit ő egyébként egy csöppet sem sajnál. Minden más tekintetben is kívülálltak az élet megszokott rendjén. Évának esetleg éjszaka kettőkor eszébe jutott, hogy az előző héten a Schwab-hegyen felejtette francia füzetét, akkor mind a ketten felkeltek, felöltöztek, felmentek a Schwab-hegyre, és ott csavarodtak reggelig. Tamás másnap királyi egykedvűséggel mulasztotta az iskolát. Éva gyártott neki bizonyítványt az öreg úrbőz aláírásával. Éva egyáltalán nem járt iskolába. És semmiféle elfoglaltsága nem volt, de olyan jól elszórakozott egyedül is, mint egy macska. Akármikor be lehetett hozzájuk állítani. Az ember sosem zavarta őket, tovább folytották a maguk életét, mintha az ember ott sem lenne. Éjszaka is szívesen látták az embert, de gimnazista koromban éjjel nem mehettem hozzájuk az otthoni fegyelem miatt, legfeljebb színház után rövid időre. És folyton arról ábrándoztam, hogy milyen jó volna náluk aludni. Érettségi után gyakran maradtam ott éjszakára. Később egy híres angol esszében olvastam, hogy a kelták alapvonása a lázadás a tények zsarnoksága ellen. Hát, a két Ulpius ebből a szempontból kelta volt. Mellesleg megjegyezve, Tamás is meg én is őrjöngtünk a keltákért, a grálmondáért és a párszivállért. Valószínűleg azért éreztem magam olyan jól köztük, mert ilyen kerták voltak. Közöttük megtaláltam önmagam. Rájöttem, hogy miért éreztem magam a szülői házban mindig szégyelni való idegennek. Mert ott a tények uralkodtak. Ulpiuszéknál oda-haza voltam. Minden nap oda mentem. És minden szabad időmet náluk töltöttem. Mikor bekerültem az Ulpius ház atmoszférájába, állandó szégyenérzésem elmúlt, és elmúltak az ideges szimptomák is. Az örvénnyel akkor találkoztam utoljára, amikor Ulpius Tamás kihúzott belőle. Senki sem nézett át többé a vállam fölött, és nem bámult rám éjszaka a sötétben. Nyugodtan aludtam. Az élet megadta azt, amit vártam tőle. Testileg is összeszedtem magam, az arcom kisimult. Ez volt életem legboldogabb időszaka, és ha valami szag, vagy világítás felkelti bennem az emlékét, Most is átfut rajtam az az izgatott és szédelgős és távoli boldogság. Az egyetlen boldogság, amit ismertem. Ezt a boldogságot sem adták persze ingyen. Ahhoz, hogy otthon lehessek az Ulpius házban, nekem is el kellett szakadnom a tények világától. Vagy nem lehetett két laki életet folytatni. Én is leszoktam az újságolvasásról, és szakítottam intelligens barátaimmal. Lassanként, engem is olyan hülyének tartottak, mint Tamást. Nekem ez nagyon fájt, mert hiú voltam, és tudtam, hogy okos vagyok, de nem lehetett rajta segíteni. Az otthoniaktól teljesen elszakadtam. Szüleimhez és testvéreimhez azzal a kimért udvariassággal beszéltem, amelyet Tamástól tanultam. Azt a szakadást, ami akkor állt be közöttünk, azóta sem tudtam megszüntetni, bármennyit igyekeztem. És azóta is rossz a lelkiismeretem családommal szemben. Később azután ezt a távolságérzést engedelmességgel igyekeztem korrigálni, de az már más történet. Az otthoniak megbe vették észre átalakulásomat. Aggodalmas családi tanácskozásra ültek össze nagybátyáméknál, és elhatározták, hogy nekem nőre van szükségem. Nagybátyám nagy zavarban és számos jelképes kifejezést használva közölte is ezt velem. Érdeklődve hallgattam, de nem mutattam semmi hajlandóságot. Annál kevésbé, mert akkor Tamás, Ervin, Szepetneki János meg én már megfogadtuk, hogy nőhöz nem nyúlunk, mert mi leszünk az új grállovagok. A nő azután lassanként elmaradt, és szüleim tudomásul vették, hogy olyan vagyok, mint amilyen vagyok. Anyám azt hiszem, mind mostanig óvatosan figyelmezteti a háztartási alkalmazottakat és az új ismerősöket, akik a házhoz jönnek, hogy vigyázzanak, mert én nem vagyok mindennapi ember. Pedig hát hány éve már, hogy mikroszkóppal sem lehet bennem semmit sem kimutatni, ami nem volna mindennapi. Nem is tudnám megmondani, miből állt ez a változás, amit szüleim oly nyugtalanul észleltek. Igaz, hogy a két Ulpius minden tekintetben megkövetelte, hogy az ember alkalmazkodjék hozzájuk, és én szívesen, sőt, boldogan alkalmazkodtam is. Leszoktam a jó tanulásról, revideáltam véleményeimet, és undorodtam egy csomó dologtól, ami addig tetszett nekem, a katonaságtól és a harctéri dicsőségtől, az osztálytársaimtól, a magyaros ételektől, mindentől, amire az iskolában azt mondhatták volna, hogy stram vagy jó pofa. Abba hagytam a futballt, amit addig szenvedéllyel űztem. A vívás volt az egyetlen megengedett sport, azt annál nagyobb szorgalommal gyakoroltuk mind a hárman. Rengeteget olvastam, hogy Tamással lépést tartsak, bár ez nem esett nehezemre. Ebből az időből datálódik érdeklődésem a vallás történet iránt, amiről azután később leszoktam. Mint annyi másról, mikor megkomolyodtam. És mégis rossz volt a lelkiismeretem a két Ulpiusszal szemben. Úgy éreztem, hogy becsapom őket. Mert ami nekik természetes szabadság volt, nekem nehéz, görcsös lázadás. Túlságosan is polgár vagyok, és túlságosan annak neveltek otthon, hiszen te is tudod. Nekem nagy lélegzetet kellett vennem, és nagy elhatározásomba került, hogy a cigaretta hamut a földre szórjam. A két Ulpius nem is tudta másképp elképzelni. Ha néha hősiesen rászántam magam, hogy Tamással együtt iskolát kerüljek, egész nap gyomorgörcseim voltak. Nekem olyan a természetem, hogy reggel korán felébredek, és éjszaka álmos vagyok. Délben és vacsora időben vagyok a legéhesebb, szeretek tányérból enni, és nem szeretem a tésztánnal kezdeni. Szeretem a rendet, és kimondhatatlanul félek a rendőröktől. Ezeket a tulajdonságaimat, egész rendszerető és lelkiismeretes polgári lényemet titkolnom kellett Ulpiuszék előtt. Ők ugyan tudtak róla, meg is volt a véleményük, de finomak voltak és nem szóltak. Nagy lelkűen elnéztek más felé, ha a rendesség vagy a takarékosság olykor-olykor kitört belőlem. Legnehezebb az volt, hogy részt kellett vennem a játékaikban. Belőlem minden színész hajlandóság messze menően hiányzik. Legyőzhetetlenül szégyenlős vagyok, és eleinte majd meghaltam, amikor rám adtál a nagyapa vörös mellényét, hogy hatodik Sándor pápa legyek egy folytatásos borcsa drámában. Később megtanultam ezt is, de sosem tudtam olyan szép barokk szöveget rögtönözni, mint ők. Ellenben kitűnő áldozatnak bizonyultam. Engem lehetett legjobban megmérgezni és olajba főzni. Sokszor én csak a tömeg voltam, amely rettenetes Iván kegyetlenkedésének áldozatául esik, és egymás után 25-ször kellett hörögnöm és meghalnom különböző módokon, különösen a hörgési technikámnak volt nagy sikere. És azt is meg kell mondanom neked, bár nehezemre esik erről beszélnem még ennyi bor után is, de a feleségemnek erről is kell tudnia. Nagyon szerettem én lenni az áldozat. Már reggel arra gondoltam, és egész nap arra vártam, igen. Miért szerettél áldozat lenni? Kérdezte Herzsi. Hát, erotikus okokból. Ha érted, hogy gondolom, igen. Később magam találtam ki azokat a történeteket, amelyekben kedvem szerint áldozat lehettem. Például ilyeneket, a mozi kezdte már akkor irányítani a fantáziát, hogy Éva mondjuk apacslány, akkoriban arról szóltak a filmek, elcsal engem egy apacs tanyára, leítat azután, kirabolnak és megölnek, vagy ugyanazt történőrményben megjátszani Judit és Holofernész históriáját, azt nagyon szerettem. Vagy orosz tábornok vagyok, Éva kémnő, elaltat és ellopja haditervet. Tamás esetleg nagyon ügyes szárnysegéd, aki üldözőbe veszi Évát és visszaszerzi a titkot, de Éva sokszor őt is ártalmatlanná tette, és az oroszok rettentő veszteséget szenvedtek. Az ilyesmi ott alakult ki játék közben. Érdekes, hogy ezek a játékok Tamásnak is nagyon tetszettek, és Évának is, csak éppen, hogy én mindig szégyeltem magam értük, és ma is nagyon szégyellem, amint beszélek róla. Ők pedig nem. Éva szeretett az a nő lenni, aki megcsalja, elárulja, megöli a férfiakat. Tamás meg én szerettünk az a férfi lenni, akik megcsalnak, elárulnak, megölnek, vagy nagyon megaláznak. Mihály elhallgatott és ivott. Erzsi egy idő múlva megkérdezte, mondd, szerelmes voltál Ulpius Évába? Nem. Nem gondolnám. Ha mindenáron azt akarod, hogy szerelmes voltam valakibe, akkor inkább Tamásban. Tamás volt az ideálom. Éva inkább csak ráadás és erotikus eszköz ezekben a játékokban. Azt sem szívesen mondanám, hogy szerelmes voltam Tamásban, mert a kifejezés félreérthető, még azt gondolnád valami beteges, homoerotikus kapcsolat volt közöttünk, pedig erről szó sem. A legjobb barátunk volt. A szó nagy kamaszkori értelmében. És ami beteges volt a dologban, az előbb mondtam, egészen más és mélyebb természetű. De mondd, Mihály, oly nehéz elképzelni. Évekig folyton együtt voltatok, és semmiféle ártatlan flört nem fejlődött ki közted és Ulpius Éva közt. Nem. Semmi. Hogy lehet az? Hogy? Csak ugyan. Valószínűleg úgy, hogy annyira intimek voltunk, hogy nem flörtölhettünk, és nem lehettünk szerelmesek egymásban. A szerelemhez távolság kell, hogy a szerelmesek azon keresztül közeledhessenek egymáshoz. A közeledés persze csak illuzórikus, mert a szerelem valójában eltávolít. A szerelem polaritás. A két szerelmes a világ két ellenkező töltésű pólusa. Nagyon okosokat mondasz így késő éjszaka. Nem értem az egész helyzetet. Talán csúnya volt, talán? Csúnya. Ő volt a legszebb nő, akit életemben láttam. Nem. Ez sem volt fontos. Ő volt a szép nő. És azóta is minden szépséget hozzám ér. Minden későbbi szerelmem hozzáhasonlított valamiben. Az egyiknek a lába, a másik úgy emelte fel a fejét, a harmadiknak a hangja a telefonban. Én is?
1: Én is.
0: Te is?
1: Te is.
0: Igen. Igen. Miben hasonlítok hozzá? Mihály elpirult és hallgatott. Mondd meg, nagyon kérlek. Hogy is mondjam. Állj fel, kérlek. És gyere ide mellé. Erzsi odaállt Mihály széke mellé. Mihály átkarolta a derekát és felnézett rá. Erzsi elmosolyodott. Most. Ez az. Mondta Mihály. Mikor így felülről mosolyogsz rám. Így mosolygott Éva is, mikor én voltam az áldozat. Erzsi kivonta magát, és visszaült a helyére. Érdekes, mondta kedvetlenül. Te valamit biztosan elhallgatsz. Nem baj. Nem tartom kötelességednek, hogy mindent elmondj. Én sem érzek semmi lelkiismeret furdalást, hogy nem beszéltem neked a kamasz éveimről. Nem is tartom fontosnak, de mondd. Te abban a lányban szerelmes voltál. Ez csak kifejezés dolga. Mi nálunk ezt úgy hívják, hogy szerelem. Nem. Mondom, hogy én nem voltam nehéz szerelmes. Csak a többiek. Milyen többiek? Éppen most akarok rosszul beszélni. Éveken át nem volt más vendége az Ulpius háznak, mint én. Mikor nyolcadikosok lettünk, megváltozott a helyzet. Akkor csatlakozott Ervin és Szepetneki János. Ők Évához jöttek, nem Tamáshoz, mint én. A dolog úgy történt, hogy az iskola abban az évben is színi előadást rendezett, mint minden évben, és mint hogy mi voltunk a nyolcadikosok, mi vittük a főszerepet az egész ünnepélyen. Valami alkalmi színdarabról volt szó, ami nagyon szép volt, csak az volt a baj, hogy eléggé terjedelmes női szerep volt benne. A fiúk elhozták erre a célra jégpályai és tánciskolai kis ideáljaikat, de a tanár, aki az előadást rendezte, egy nagyon okos és nőket nagyon utáló fiatal pap, egyiket sem találta alkalmasnak. Én valahogy szóvá tettem a dolgot Éva előtt. Évának attól kezdve nem volt nyugta, úgy érezte, itt az alkalom színésznő karrierjét elkezdje. Tamás persze hallani sem akart a dologról, hátborzongatóan nem előkelőnek találta, hogy az iskolával ilyen közeli útszolán családi nexusba kerüljön, de engem Éva addig terrorizált, amíg megemlítettem a dolgot az illető tanárnak, aki engem nagyon szeretett, és megbízott, hogy hozzam el Évát. El is vittem. Éva csak kinyitotta a száját, és a tanár mindjárt azt mondta, maga fog játszani. Maga és senki más. Úgyhogy még Évának állt feljebb, hivatkozott atya szigorú és színház ellenes világ felfogására. Egy fél óráig kérette magát, amíg végre beleegyezett. Magáról az előadásról most nem akarok persze beszélni, csak mellesleg jegyzem meg, hogy Évának egyáltalán nem volt sikere. Az egybegyúlt szülők köztük anyám is úgy találták, hogy túlságosan merész, nem eléggé nőies, kicsit közönséges, szóval valahogy olyan furcsa, stb. Vagyis megérezték benne a lázadást. És annélkül, hogy Éva játékában, vagy öltözködésében, vagy viselkedésében valami kifogásolható lett volna, fel voltak háborodva erkölcseikben. De a fiúk köz sem volt sikeres. Hiába volt annyival szebb, mint a jégpályai és a tánciskolai kis ideálok. A fiúk elismerték, hogy nagyon szép, de valahogy mondták és vállat vontak. Ezekben a polgári fiúkban, csírájában már megvolt szüleik magatartása a lázadóval szemben. Az elvarázsolt király kisasszonyt Évában csak Ervin és János ismerték fel, akik akkor már maguk is lázadók voltak. Szepetneki Jánost ma látta. Mindig ilyen volt. Az osztály legjobb szavalója volt. Különösen, mint Cyrano volt nagy az önképzőkörben. Revolvert hordott magával, és kisebb korában hetente agyonlőtt néhány betörőt, aki özvegy édesanyja titokzatos okmányait akarta elragadni. Szenzációs nőügyei voltak már akkor is, mikor a többiek még csak odáig jutottak, hogy nagy igyekezettel ráléptek táncos nőjük lábára. Nyaranta kint járt a harctéren, és hadnagyi rangig vitte. Új ruháit percek alatt elszakította, mert mindig éppen lezuhant valamiről. Legfőbb ambíciója az volt, hogy bebizonyítsa nekem, hogy külön nálam. Ez azt hiszem úgy keletkezett, hogy 13 éves koromban volt egy tanárunk, aki koponyavizsgálattal foglalkozott, és az én fejem tudorairól megállapította, hogy tehetséges vagyok. János fejéről viszont azt olvasta le, hogy nem tehetséges. Ezt sosem tudta kiheverni. Sok évvel az érettségi után még könnyezve emlegette. Mindenben különb akart lenni nálam. Futballban, tanulásban, intelligenciában. Mikor aztán mind a háromról leszoktam, zavarba jött, és nem tudta, mihez kezdje. Azután beleszeretett Évába, mert azt hitte, hogy Éva szerelmes belé. Igen, ez volt szepet neki János. És kicsoda Ervin? Ervin? Zsidó fiú volt, akkoriban katolizált, talán a paptanárok hatása alatt, de inkább belső útját követve, azt hiszem. Előzőleg 16 éves korában ő volt a legintelligensebb, az intelligens és beképzelt fiúk közt, a zsidó fiúk korábban érnek. Tamás nagyon utálta is őt intelligenciájáért, és egyenesen antiszemita lett, ha Ervinről volt szó. Ervintől hallottunk először freudizmusról, szocializmusról, március körről. Ő volt az első közöttünk, akiben jelentkezett az a furcsa világ, ami később Károlyi forradalom lett. Gyönyörű verseket írt Ady Endre modorában. Azután úgy szólván egyik napról a másikra megváltozott. Elzárkózott az osztálytársai elől, csak velem érintkezett, de a verseit akkori eszemmel legalábbis nem értettem. És az sem tetszett nekem, hogy hosszú, rím nélküli sorokat kezdett írni. Elvonult, olvasott, zongorázott, nemigen tudtunk róla. Azután egy nap a kápolnában láttuk, hogy ő is az oltárhoz járul, a többi fiúval áldozni. Innen tudtuk, hogy katolizált. Hogy miért katolizált? Nyilván azért, mert a katolicizmus számára idegenszerű szépsége vonzotta. És vonzotta a hittételek és erkölcsi parancsok kérlelhetetlen szigorúsága. Azt hiszem, volt benne valami, ami az aszkézis felé vágyódott. Mint ahogy más ember élvezete után sóvárom. Szóval mindazok az okok, amikért más is meg szokott térni és buzgó katolikus lesz. És azon kívül még valami, amit akkor még nem láttam ilyen tisztán. Ervin is, mint engem kivéve az Ulpius házban mindenki, szerepjátszó természet volt. Ha most visszagondolok, kisdiák korától kezdve állandóan megjátszott valamit. Megjátszotta az entelektüelt és a forradalmárt. Nem volt közvetlen és természetes, mint ahogy illene lenni, távolról sem volt. Minden szava és mozdulata stilizált volt. Réges szavakat használt, zárkózott volt, állandóan a nagy szerep lehetőségeket kereste. De nem úgy játszott, mint az Ulpiusok, akik a következő pillanatban elfelejtkeztek szerepükről, és másik játékba kezdtek. Egész életével meg akart játszani egy szerepet. És a katolicizmusban megtalálta végre a nagy, méltó és nehéz szerepet. Többet azután nem is változtatott attitűdöt, és a szerep befelé egyre mélyül. Olyan buzgó katolikus volt, amilyenek zsidók szoktak néha lenni, akikben az évszázadok öröksége még nem koptatta el a katolicizmus nagy megrendüléseit. Nem úgy volt katolikus, mint az áhítatos és szegény sorsú osztálytársak, akik naponta áldoztak, kongregációba jártak és egyházi pályára készültek. Azoknak a katolicizmusa alkalmazkodás volt, az övé lázadás. Szembeszállás az egész hitetlen vagy közömbös világgal. Mindenről katolikus véleménye volt. A könyvekről, a háborúról, az osztálytársakról, a tízórai vajos zsemléről. Sokkal intrazingensebb és dogmatikusabb volt, mint legszigorúbban vallásos tanáraink. Aki kezét az ekeszarvára tette, hátra ne tekintse. Ez a bibliai mondás volt a jelszava. Kikapcsolt az életéből mindent, ami nem volt egészen katolikus. Revolverrel őrködött lelki üdvössége fölött. Az egyetlen, amit régi életéből megtartott, a dohányzás szenvedélye volt. Nem emlékszem, hogy valaha cigaretta nélkül láttam volna. Pedig nagyon sok megkísértésben volt része. Ervin rendkívül szerette a nőket. Ő volt a szerelmes az osztályban. Olyan komikusan egyoldalú beállításban, mint ahogy Szepetneki János volt a hazudozó. Szerelmeiről az egész osztály tudott, mert hiszen egész délután az illető kislánnyal sétált a Gellért hegyen, és verseket írt hozzá. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott.

Tilos Rádió híreit halljátok élőben. Abban is a vasárnapi Kelt a karó kiadást. A marsi vízügyes Matt Damon letorkolta a michigani kormányzót a flinti ivóvízbotrány miatt. Minimum le kellene mondania, és ez a minimum. Nézzék, az Amerikai Egyesült Államokban mindenkinek joga van a tisztességes bírósági eljáráshoz. Ennek az embernek szüksége lenne rá, minél hamarabb. Ez a személyes véleményem, hangoztatta Matt Damon. Aki furcsálná, hogy a hollywoodi színész ilyen dolgokba üti az orrát, valószínűleg nincs tisztában azzal, hogy ő az egyik alapítója a Water.org, azaz Water.org nevű non-profit szervezetnek, és annyira elkötelezett, hogy még a Sundance Fesztiválon is erről beszélt a The Daily Beast nevű lapnak. Matt Damon csatlakozott a felháborodók egyre növekvő seregéhez, akik kiakadtak Rick Snyder, michigani kormányzó súlyos hibáin a flinti vízügyi botrány kapcsán. A katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővízvezetéket pénzspórolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vízvezeték csöveit és a 102 ezer lakosát, főként a gyerekeket, ólommérgezés bénító hatásának tette ki, és az azóta kétszer kitört légiós betegségjárvány már 10 ember halálát okozta. A helyzetet súlyosbítja, hogy nemrég nyilvánosságra került e-mailek azt bizonyítják, Snyder kormányzó és hivatala már 2015 februárjában tudott a flinti vízminőségi problémákról, de az államapparátus úgy gondolta, a problémák utólagosan majd elhalványulnak. Ennek fényében elfogadhatatlan, hogy a kormányzó 2015. szeptember 30-án ismerte el nyilvánosan először, hogy a város vízellátása nem biztonságos. Majd 2015. decemberében ment el addig, hogy sajnálatát is kifejezze a város felé. Azóta Barack Obama sürgősségi állapotot rendelt el, és 80 millió dollárt adományozott Michigan államnak városai vízhálózatának javítására. A marsi filmcsillag Gary White-tal közösen alapította a vízügyet felkaroló non-profit szervezetét, melynek célja, hogy a világon mindenki biztonságos és tiszta vízhez juthasson. Azt tesszük, amit minden amerikai szülő érezhet mélyen, zsigeri szinten Flint kapcsán. Feltesszük a kérdést, mi lenne, ha az én gyerekemmel történne? Mondja a négy lány gyermeket nevelő Damon. Lelkiismeretlen dolog, ami Flintben történik, és ugyanúgy lelkiismeretlenség, hogy nap mint nap 663 millió ember szembesül ezzel a fejlődő világban. Folytatta a Daily Beastnek. Ezek azok a közösségek, akikkel együttműködünk, és ez a Water.org célja. Ne szenvedjen több gyerek és szüleik ilyen embertelenségben. A hírt Lauren Chau az alternet.org megjelent írásából fordítottam. A Tilos Rádió híreit hallottátok.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lébegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lébegetőt. Lépegessetek, lébegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: családnak a kikeste, és ébresztett az angyal, Szent József. Azt mondta, hogy vigyázz egy gyermeket, mert 140 ezer gyermek már kordolva hányat volt, és ez is beliási. És akkor Szent József Máriát megérintette, hogy menjenek. És mikor a Cedron patakán keresztül mentek, Mária visszamezett, és az üldözők jöttek. És azt mondta, jaj, halálra húzolják a gyermeket, hova legyünk el. Akkor kimentek a pusztára, és akkor kabalázta fel az ekeit a paraszt, hogy elvégezte a vetését. És mondta, te szegény ember, rejtsél bennünket valahol, mert az üldözők elpusztítnak. És azt mondta, hát a gyermeket a szegényes köntösömmel eltakarom, de tüktöket ebben a nagy sivatagban hol tudjanak eltenni. És arra Szent József azt mondta, nézd a búzád vetését, azt mondja, és meneküljetek oda. Oda menekülünk, megengedődött. Szántóvető embert csak nagy álmékodból visszafordult, hogy az akkóvetett búzát még nem ment el a földjére, már érő kalászolt, azt mondja, menjetek ártatlanok, azt mondja, bújjatok el. És a gyermeket magánra átoltott, és akkor oda ment, azt mondja, te szegény ember, nem láttál egy ember feleségesnél erre menne? Bújtosnak, kicsi gyermekkel. És azt mondja, hogy az Isten a bizonyságom, hogy amikor azt a táblabúzát vetettem, azt mondja, akkor mentek el itt. Azt mondja, menj te gyalázatos, azt mondja, ki tudja, hol járhatnak, ne a búzád már érő félben van. Pedig hát ez igaz volt. Nagyon el volt fáradva a szüzanya, és lefeküdt, és egy kőre tette a fejét. És amikor megebredett, hírt az Úr Jézus, és azt mondta, mit évés legyek, azt mondja, az emlőmből kifogyott a tej, nincs mit annak a gyermeketnek adni, azt mondja, legalább, hogy egy vízforrás fogadna, hogy abból megitatnánk, vagy egy darab valamit adhatnék neki is. Akkor egy nagy izéfa volt, pálmafa, és lehajlott, élő gyümölcse teli volt, Mária szedett róla, jól lakta, és akkor Szent József keresztet vetett a földre, és vízfakadott, abból megmosakadta. Ennyit hallottam róla. Az üldözők elő, ők így bújdostak.
1: Mentek bizony ők az erdőbe, siratott a szűzanya, vitte a batucskót, a fehér batucskót a óton, Szent Józsefnek a szamarat fogta. Azt akkor így mentek. Mentek mindig még csak el nem tudtak rejtőzködni. Úgy, mon egyszer annyira voltak, hogy bementek az erdőbe,

0: Kát is ott lopta, hogyha ott kit fogadott be. Hát azt mondja, Zsűzmória, hogyha megkérném magukat az Isten nevébe, azt mondja, hogyha állnónak, nékem azt mondja, hogy megfürdethetném a kis fiamot, azt mondja, vizet a fürdőbe. Azt adtak neki vizet, azt megfürdették. Megfürdette a kis Jézus. Azt mikor megfürdette, akkor aztán megmutatta, hogy volt nekik egy nagyon-nagyon béna, egy nagyon béna, nagyon csúnya gyerekek. Hát ugye ő lett az Úristen büntetésből, hogy idék volt az ők is betyárok. Hát azt akkor, hogyha ő látja, hogy nagyon-nagyon istenfélő, meg jó csaló, hogy hát csak tudnak, hogyha mondjonak valamit, vagy segítsenek, ha tudnak. Azt mondta neki a szűzanya, hogy fürdessétek meg ebbe a vízbe, akiben én Jézuskonot megfürdettem. Megfürdették abba a vízbe, akiben Jézuskonot megfürdették, gyönyörű, szép, egészséges gyerek lett belőle. Bizony, ez így volt. De sok könnyeket kiejtett szűzanya minden felül, amire ment. A könnyeiből lett a gyöngyvíró.
1: Az Úr Jézus, Mária, József vonultak át a Zaharán, mentek egy faluba. És akkor egy másik házaspár hozzájuk csatlakozott. És akkor azt mondta az a házaspár, hogy jaj, de fogunk félni itt most, azt mondja ezen a Zaharán, mi lesz velünk az éjszakán, itt a vadállatok megtámadnak bennünket. És akkor József és Mária leütötték a sátort. Ugye abban az időben ott arra, ez keleten ez a sátorozás volt, hogy vitték magukkal a sátort. És ahol mentek, ott leütötték a sátort, ha tovább mentek. És akkor féltek nagyon, hát amikor elkészült a sátor, a vadállatok, oroszlányok, farkasok megtámadták azt a sátort. De az Úr Jézus itt kigyugta a kis kezét a sátor alatt. Fölhúzta a ponyvát, és ott ki az állatok még ott nyalogatták a kezét a vadállatok. És akkor ez a házaspár, az a idegen házaspár meg azt mondta, hogy ó Istenem, kik lehetnek ezek a szent házaspársak, hogy ez most még a vadállatoktól se kell félni, mert azt mondja, az a kisgyerek kigyújt a kezét ott a sátor lap alatt, és nyalogatták az állatot.
2: Akkor azt mondja a klasszja, hogy a Szent József elment az erdőre. Aztán, hogy ő szegény gombózott, nem tanult gombót. Hát azt mondja, hogy hogy lehet az, azt mondja, hogy én nem tanulok. Azt mondja a szívzány, hogy vaj, azt mondja, majd én megtanulom. Ha te nem tanulsz, azt mondja, te ügyi rakjó tizet, majd mink elmenünk gombózni. A szívzánya tanulta meg a gombót. Szent József nem tanult. Jézus haragudott rá, Szent József, hogy volt, ő azt mondja, nem tanulkal, hogy keresi, csak a szűzene tanulja meg a gombót. Azt az úgy ő neki féltűnt, hogy volt, ő nem tanul, úgy szégyellette maga a Szent József, mert ő csak egy nevelő apa volt.
3: A kis Jézus Jánoskával játszottak az utca porába. Csináltak kicsi várokat, Jánoska is, Jézuska is. És akkor jött az eső, hirtelen, hát elmosta, Jánoskáját elmosta. És a Jézuskája megmaradott szépen novár, és akkor mikor kimentek a két fiú, akkor Jézuskának egy küvet vágott a mellire, hogy az a kőből egy rózsa lett a Jézuska mellé. És azt mondta Jézuska, te Jánoska, te nem, azt mondja, az én várom mindig fog állni, örökre. Na, csak én.
4: Az Úr Jézus, amikor kicsi gyermek volt, hát ő madarakat csinált agyagból, és úgy mind lerakta. És oda ment egy pásztor, és azt mondja, mit csinálsz te gyermek? Azt mondja, hogy hát madarakat. És azt mondja, nem élők, majd azt mondja, élni fognak. Az ember bérment közébe, mindezt tapasztal. És a madarak mindfél repültek, és mind lettek fecske madarak.
3: Betlehem környékén az apostolokkal az Úr Jézus ment. És ahogy ment az úton, hát az apostolok valahol leültek egy kicsit, és az úr

Jézus ment, tűleg tovább. És akkor egy ember ott vetett, és akkor az Úr Jézus azt mondja, mit vetsz, barátom? És akkor olyan csúnyán, durván azt mondja az ember, hát követ nem látod, hát mit vessek, azt mondja. Na akkor az apostolok úgy megbotránkoztak, hogy az Úr Jézus szeliden kérdezte, és az ember olyan csúnyán felelt meg nekiek. És akkor, ahogy már az Úr Jézus azt mondta, na a követ vetel, követ is aras. És mai napig is az mind az a terméktelen, apró kövek vannak. És akkor mentek tovább, már jó hajtásnyira elhaladtak, láttak, hogy az ember már mind futkározik erre, arra szaggatta le össze a gúnyáit magáról, megzavarodott.

0: a kristálygolyó. Élt egyszer egy boszorkány, annak volt 3 fia. Jó testvérek voltak, szerették egymást, az anyjukkal is jól bántak, de az mégsem bízott bennük. Attól tartott, hogy valami rosszat forralnak ellene, hogy meg akarják fosztani a hatalmától. Ezért a legnagyobbikat Sassá változtatta, a középsőt meg Cethallá. Az egyik az égen körözve lebegett, a másik meg a tenger mélyén. A legkisebb fiú, mivel félt, hogy az anyja végül őt is elvarázsolja, egy szép napon titokban elment hazudról.
1: Nincsen én nekem már sem apám, sem anyám.
0: Ahogy megy, mendegél, az egyik falu szélen egy kikiáltóra lett figyelmes.
2: Adatik tudtára mindenkinek, hogy az aranynap kastélyában egy elátkozott királylány várja a szabadulását. De aki megpróbálja kiváltani, az az életét teszi kockára. Eddig már 23 bátor ifjú veszett oda. Még egy, a 24. próbát tehet. Utána többé soha senki. Ha a 24. is kudarcot vall, a királylányon örökre rajta marad az átok.
1: Mit veszthetek ezen a világon? Egy életem, egy halálom. A nagy feladatot én bizony megpróbálom. Megkeresem az aranynap kastélyát, ha térdig járom is a lábam.
0: Jó ideje járta már a legkisebbik fiú a világot, de csak nem akadt az aranynap kastélyán. Vándorútja során egy rengeteg erdőbe tévedt, ahonnan sehogyan sem talált ki. Ahogy ott tévelget, egyszer csak a távolban 2 óriást pillantott meg. Nagyban veszekedtek, ráncigálták, taszigálták egymást.
3: Nem szégyelitek magatokat?
1: Ilyen nagy golyók, és úgy húzakodnak, mint a vásod kölyk.
4: Egy valamért húzakszunk, mert nem tudjuk eldönteni, hogy melyikünk ki legyen.
5: És mivel egyforma erősek vagyunk, hát egyikünk sem bírja legyőzni a másikat. Rád bízzuk, tégy köztünk igazság.
1: Ezen az ócska kalapon képesek vagytok így veszekedni?
4: Ha, csak azért mondod, hogy ócska, mert nem tudod, miféle jószág ez.
1: Hát miféle lehet ez az ócskaság?
4: Tudd meg, hogy ez csoda kalap.
5: Úgy bizony, aki ezt a fejére teszi, oda kívánkozhat, ahová éppen kedve tartja.
4: És azon nyomban ott is terem. Ezért kell köztünk igazságot tennem.
1: Jól van, nem bánt. Elvállalom a bíráskodást, ha ennyire akarják. Adjátok csak ide azt az őcsoságot. Valamicskét odébb megyek, aztán ha füttyentek, fussatok versenyt. Aki előbb ér hozzá, az ér.
5: Ez jó. Ez nagyon jó. Enyém lesz a kalap. Bizonyára az enyém.
4: Ha, még hogy a tiéd, egyik lábat fel sem emeled, amikor én már a legényben
5: leszek.
0: A mi legényünk eközben csak nem. És egyre beljebb került a vadonba. Meg is szeretkezett már az óriásokkal. Aztán egyszer csak nagyon sóhajtott. Olyan nehéz volt a szíve, mintha ólmot vinne a
1: beszélyben. Nem, már csak valami kastélyában lehetnék már.
0: Abban a pillanatában egy nagy hegy tetején találta magát, és ott tündökölt előtt. Fölsietett a lépcsőn, belépett a palotába, és ment a fényes aranytermeken át, míg csak az utolsó szobában rá nem talált. Ott ült előtt a világ leges lesz. Kezét fölébe ette, aztán könycsekre gúzott.
1: Minden veszedelmet vállalok érted, csak mondd meg. Hogyan szabadíthatlak ki téged, világszép királynak?
6: Meg kell szerezned a kristálygolyót, és fölmutatni a varázslót. De hogyan tudnád ezt a golyót megszerezni? Eddig 23-an próbálkoztak, de mind rajta vettek. Pedig nagyon fiatalok. Fájna szívem. Inkább tégy le szándékodról, és élj boldogan.
1: Nélküled úgy sem volna élet az életem. Ne is akarj lebeszélni, mert az hiába alulborka. Inkább azt mondd meg, mit kell tennem.
6: Tudj meg hát mindent, ha nem bírhatlak jobb belátás. A hegynek a tövében, amelyiken ez a kastély áll, van egy forrás. Mellette lakik egy vadbőlény, azzal kell megküzdened. Ha sikerül megölnöd, kiszáll belőle egy tüzes madár. A madárban van egy tüzes tojás, annak a tojásnak a sárgája pedig nem más, mint a kristálygolyó. Hanem a madár addig ki nem ejti a tojást, míg rá nem kényszerít. Ha pedig a tojás a földre esik, mindent lángba borít a környéken, és elolvad maga, a kristálygolyó is a tűzre. Akkor aztán minden fáradtságot kár.
1: Nincs az a fáradtság, amit el nem viselek érte. Nyomban indulok a forráshoz, megmártózom, hogy friss erőre kapva még ma legyőzzem a vadbőrét.
0: Így is lesz. Sokáig küzdöttek. Végül az ifjú markolatáig döfte kardját a szörnyetek szívébe. Abban a pillanatban fölrepült a tűzmadár. Víjogott egyet, s el akart szállni, de a fiú idősebbik bátyja, a sas, lecsapott rá a fellegekből, a tenger fölé űzte, és ott úgy megtépte a csőrével, hogy a tűzmadár ijesztében elejtette a tojást. A tojás azonban nem a tengerbe esett, hanem egy partmenti halászkutyó tetejére. A nádtető nyomban füstölni kezdett, s már-már lángot fogott, amikor hirtelen hegyi hullámokat vetett a tenger. Abjai átcsaptak a kunyón, és elejtettek a tüzet. A fiú kisebbik bátyja a szethalt korbácsolt a tüzetet. Ahogy a tűz kialudt, a fiú szerencsésen megtalálta a tojást. Nem olvadt el, csak egy kicsit felfattogzott a héja, ahogy hirtelen rázódult a hideg tengervíz. Az ifjú kivette belőle a kristálygolyót, elment vele a varázslóhoz, és elmondta.
2: Megtörted a hatalmamat. Bátor legény vagy, megérdemled a jutalmat. Mostantól fogva, te vagy az aranynap kastélyának király. És tudd meg, hogy ebben a szempillantásban a két bátyád is visszaváltozott emberre.
0: Az ifjú sietett a királynak, aki már várta őt az aranynap kastélytól. Gyémánt hímes aranypalást volt a vállán, gyöngyös koszorú a fején. De sem gyöngy, sem gyémánt, sem arany nem lehetett tündöklő a mosolyánál. Ott a tornácon, azon nyomban gyűrűt is váltottak. Még ma is boldogan élnek. Ha...

0: A hazudós egér. Az egér az erdélyi kocsma pultján ült, egy borral telt mogyoróhéjat tartott a kezében, és a csillagokról mesélt. A kalapját akkor már kicsit félrecsapta, úgy látszik többször is a mogyoróhéj fenekére nézett, de a csillagokról valóban csodálatos dolgokat tudott. Honnan ismerheti ez a csillagokat, gondolkozott a róka. Még ha a zsiráf mesélne, az csak hagyján. Ő sokkal közelebb van a csillagokhoz. De ez a vacak egér, hiszen ez a fű közül sem látszik ki. Meg is kérdezte, honnan tudod ilyen pontosan?
1: Ne viccelj,
0: mondta csodálkozva az egér. Te nem hallottál róla, hogy évekig laktam a csillagokban? Ezt hallanom kellett volna, szégyenkezett a róka. A többiek meg a mókus, a borz, a nyest, a menyét, az űz, a szarvas és valamennyien, akik ott voltak, kórusban vágták rá, hogy persze, te oktondi, de még mennyire hallanod kellett volna. A róka behúzta a farkát, és csöndesen, nehogy a többiek meghallják, megkérdezte a mellette ülő borztól. Kitől kellett volna hallanom? Ostoba, hát magától az egértől, mondta a tudatlanoknak kijáró fitymálással a borz. Aha, morgott a róka, és összehúzott szemmel sunyi nézett az egérre. Az egér meg kényelmes pózba vágta magát, mint aki éppen most jött bele a mesélésbe, és éppen azt mondta.
1: A csillagokról jut eszembe.
0: Itt elakadt, mert tekintete kitévedt az ablakon, s meglátta a csillagokat.
1: Kű az angyalát,
0: szaladt ki a száján, a hallgatóság meg zsongott, bongott, mesét sürgetően kérdezték.
1: Mi jut eszedbe a csillagokról? Az jut eszembe...
0: Mondta olyan időhúzásféleképpen jó lassan az egér, és nem mondott semmit, mert igazából az jutott eszébe, hogy egérni őnagysága, a kedves felesége megint feszekszik majd, hogy ilyen későn megy haza.
1: Az jut eszembe, mondta még egyszer, hogy nekem most egy fontos találkozóm van, rohanok is.
0: Lepattant a pultról, a vaddisznónak intett, hogy a 8 mogyoróhéj bort írja a többi közé. A vaddisznó volt ugyanis a kocsmáros. Útközben eszébe jutott, hogy valami ajándékot kellene vinni a feleségének, hát ha akkor nem csak patáliát. Meglátott a bokrok között egy harangvirágot, odavágtatott, letépte és a hóna alá csapta. Már indulni akart vissza az útra, amikor nyöszörgést hallott a sűrűből.
1: Hát ez meg mi lehet?
0: Töprengett, és megindult a hang felé. Egyszer csak közvetlenül a lába előtt hallja a nyöszörgést, lenéz.
1: Nicsak,
0: mondta.
1: Egy farkasverem.
0: Egyúttal észrevette a farkast is. Ott kucorgott a verem sarkában, még a sötétben is látszott, hogy folynak a könnyei. Ő nyöszörgött.
1: Hát te? Rálépett valaki a lábodra?
0: Kérdezte az egér. Csak gúnyolodj, te gazember, nyögte a farkas. Most megteheted, amikor így megjártam.
1: De hát én igazán nem gúnyolódom,
0: mondta az egér.
1: Csak éppen nem értem, miért nyöszörögsz. Talán beteg vagy?
0: Vak vagy te, dühöngött a farkas.
1: Ellenkezőleg, nagyon is jó szemem van. 5 kilométerről meglátom a szúnyogot esti szürkületben.
0: Hát akkor talán engem is látsz most.
1: Persze,
0: mondta az egér.
1: Lemásztál ide, és most nyöszörögsz.
0: Lemásztam. Nem vagy eszednél. Majd bolond lennék farkasverembe mászni. Beleestem, kiskomán, beleestem. És most végem, tette hozzá szomorúan, és neki kezdett bömbölni újra.
1: Mit ordítasz?
0: Szólt le bosszús hangon az egér.
1: Miért nem mászol ki?
0: Innen, nevetett keserűen a farkas. Innen aztán senki nem tudna kimászni. Nézd meg, milyen magas a verem fala.
1: Mit nézek rajta? Láttam már többször is,
0: mondta fitymálóan az egér.
1: Le is mértem. 5,20 méter az egész. Semmiség.
0: Mikor láttad? Kérdezte gyanakodva a farkas.
1: Hát, amikor beugrottam megnézni, milyen az alja.
0: Beugrottál?
1: Világos, mondta az egér. Különben hogyan néztem volna meg, hogy milyen az alja? És hogyan jöttél ki? Nevetséges kérdés. Hát, kiugrottam.
0: Te? Innen? Kiugrottál?
1: Mint a pinty,
0: mondta az egér.
1: Igaz, hogy egész életemben sportoltam. Kétszer is megnyertem az erdei futóversenyt. Neked meg csak arra volt eszed, hogy teletömd a bendőd. De talán neked is sikerül. Javadra szolgál, hogy kicsivel magasabb vagy, mint én.
0: A farkas erre vadul ugrálni kezdett, de a veremfal felénél alig jutott magasabbra.
1: Állj meg, vándor!
0: Szólt rá az egér.
1: Nem ilyen Hűbele Balázs módjára kell csinálni. Először is bemelegítésképpen fussál 5 kört, aztán amilyen hosszan a verem engedi, fuss neki, és teljes erőből ugorj egyet. Ha elsőre nem sikerül, pihenj kicsit, és próbáld meg másodszor is. Nekem is csak 5-5-szörre sikerült.
0: Jobb lenne, ha lejönnél és megmutatnád, morgott a farkas.
1: Arra sajnos nincs időm, már így is elkéstem,
0: mondta sietve az egér.
1: De ha még holnap is itt leszel, lejövök és megmutatom, hogyan kell. Hát akkor jó éjszakát, tehát ne felejtsd, ugrás, pihenés, ugrás.
0: Ezzel elment, de esze ágába sem volt hazamenni. Egy fa tövébe húzódott, figyelt a verem felé. Futó léptek zaját hallotta. Aha, gondoltam, most futja az 5 kört. Kicsivel később huppanás, csusszanás, puffanás. Hát ez nem sikerült, szomorkodott az egér. Harmadszorra aztán a 2 lábával elkapta a farkas a verem peremét. Akkor már semmiség volt kijönni.
1: No, lám, csak ugrálni kell,
0: örült az egér, aztán azonnal bosszankodni kezdett. Ennyi, mondta magában, hazudhattam volna azt is, hogy már 2. ugrásra kijöttem. Most majd 70-kedni fog ez a farkas, hogy neki 3-szorra sikerült, ami nekem csak 5-szörre. A farkas azonban kim volt a veremből. Az egér megint a hóna alá csapta harangvirágot, és elindult hazafelé. De ezen az estén nem kedvezett neki a szerencse, már ami a hazamenetelt illeti, mert az egyik kanyarban, mikor éppen fügyvrészni kezdett, fölordított valaki.
2: Jaj, de megijedtem!
0: Az egér megrémült, beugrott egy lapulevél alá, és onnan kérdezte.
1: Kitől ijedtél meg?
2: Tőled!
0: Válaszolta elcsukló hangon az ismeretlen. Az egér azonnal előmászott a lapulevél alól, kidülesztette a mellét.
1: Hát, azt nem csodálom,
0: mondta.
1: Egyszer egy elefántot is halára ijesztettem. Eléggé félelmetes külsőm van. Te ki vagy?
2: Én vagyok,
0: mondta a kos, és előjóvalkodott egy galagonya bokor mögül. És a te külsőd nem is félelmetes. Csak azt hittem, hogy a róka jön. Ő szokott így fütyörészni. Az egeret lehangolta, hogy a kos nem találja a félelmetesnek a külsejét, csak a jómodor kedvéért kérdezte meg.
1: Mit félsz a rókától?
0: Mert meg akart verni. Már 1 hete bujkálok előle, szepegte a kos. Te is tudod, hogy milyen erős és milyen veszedelmes fogsora van.
1: Hát, amit a fogáról mondtál, az igaz, bár az ő fogai fele annyit sem érnek, mint az enyémet,
0: mondta az egér, és a mutató ujja körmével megpöngette hegyes fogait.
1: De hogy erős? Nevetséges. Én sokkal kisebb vagyok,
0: de a múltkor úgy meghupáltam, hogy azóta messze elkerült.
1: Mit csináltál vele? Nem érted? Meghupáltam.
0: Hát ez mit jelent? Kérdezte ilyetten a kós.
1: Hát azt, hogy megvertem.
0: Te, rókát?
1: Én hát. Mit csodálkozol ezen? Úgy kezdődött, hogy szemtelenkedett velem a macska, kénytelen voltam Móresre tanítani. Mire tanítani? Móresre. Az mi? Hát kos létedre elég alacsony műveltségű vagy, mérgelődött az egér. Az is azt jelenti, hogy megvertem. És nehogy megkérdezz csodálkozó pofával, hogy te a macskát, igenis én a macskát. És amikor már éppen hordta az írháját, azaz, hogy látom, ezt sem érted. Szóval, amikor már menekült, kitéptem emlékül a bajuszából 2 szálat. Éppen a kalapom mellé akartam tűzni, amikor odajött a róka, és azt mondta, ide a bajuszt! És már kapta is ki a kezemből. Fölugrottam, és 2 akkora pofont adtam neki, hogy még én is hallottam, hogy cseng tőle a füle.
0: Te is hallottad? Szólt közben a kos.
1: Világos, mondta az egér. A jobb füle mélyebb, a bal magasan csengett, és utána még fültövön is peckoltem. Te még olyat nem láttál, hogy futott? Ám bár, a te helyedben csak másodszor adnám neki a pofont, először oldalba öklelném ezekkel a rémületes szarvakat.
0: Jaj, hol látsz rémületes szarvakat? Riadt meg a kos.
1: A fejeden,
0: mondta az egér.
1: Mutasd csak!
0: A kosnak egészen a földig kellett hajolnia, hogy az egér megtapogathassa a szarvát. Tényleg rémületes? Kérdezte reménykedve.
1: Mi az, hogy?
0: Mondta az egér.
1: Olyan szarvad van, mint a bivajnak. Ezzel a szarval egy regiment rókát is el tudsz kergetni.
0: Gondolod? Kérdezte kisé bátrabban a kos. Ebben a pillanatban az egér surranó leszre lett figyelmes. Jóféle volt azon, hogy tudta, jön a róka.
1: Na, akkor én rohanok is,
0: mondta,
1: mert elkésem. Maradj még egy kicsit,
0: kérlelte a kos.
1: Nem lehet,
0: mondta futtában az egér. Legalább azt mondd meg, mi lett a macska két szál bajszával.
1: A fiamnak adtam hegedű úrnak,
0: kiabált vissza az egér, és már el is bújt egy vakontúrás mögé, mert a róka kilépett a tisztásra.
2: Na végre megvagy, te pernahajder,
0: mondta a kosnak.
2: Most aztán majd móresre tanítlak.
1: Azaz meghupálsz?
0: Kérdezte hegykén a kos.
2: Így is mondhatjuk,
0: felelte a róka, és felhúzta a boxkesztyűjét.
2: És ha szabad érdeklődnöm, miért?
0: Kérdezte a kos.
2: Mert különben elfelejted, hogy én vagyok a róka, és tőlem félned kell, megértettük?
0: Nagy képűsködött a róka, és lépett egyet a kos felé. A kos se volt más, nekilendült, oldalba öklelte a meglepett rókát, és két jókora pofont lekent neki. A róka elszédült az ütéstől, és egy fának tántorodott.
2: Úgy látszik, rosszabb hallásom van, mint az egérnek,
0: mondta a kos.
2: A fülcsengésedet nem hallom. És most jól teszed, ha elhordod az írhád, mert ha fültövön is pöcköllek, mint múltkor az egér, akkor két hétig nyomod az ágyat.
0: A róka villámgyorsan elhordta magát.
2: A biztos megbolondult ez a kos,
0: gondolta magában.
2: Miféle egérről beszél? Biztos azért, mert ellenállni, mert megbolondult, még hogy egér.
0: Ha csak nem az az egér bolondította meg, amelyik a csillagokban lakott. A róka megállt egy pillanatra. Mégiscsak lehet ebben valami igazság, ez az egér talán mégis a csillagokban lakott. Az egér közben elégedetten fölkászálódott a vakontúrás mellől, fölkapta a harangvirágot, s végre baj nélkül hazaért. Még csak az előszobában volt, már hallotta, hogy kiabál a felesége.
3: Most kell hazajönni, tegerek szégyene! Rég kihűlt a vacsora, már a mentőknek is telefonáltam, azt hittem, elütött egy elefánt, vagy elkapott a macska.
1: Mit kiabálsz?
0: Mondta az egér.
1: Dolgom volt, meg kellett mentenem a farkast meg a kost, nélkülem elpusztultak volna.
3: Hazudsz, hazudsz!
0: Kiabált magából kikelve egérni.
3: Más se tud csak hazudni! Te vagy a világ leghazudósabb egere!
1: Az meg lehet,
0: mondta mosolyogva az egér, és átnyújtott a feleségének a sok vihart látott harang.

0: Irodalmi lépegető. Lépegető.
1: Az aranygyapjas kosok. Egyszer volt, hol nem volt, az óperenciás tengeren, innét, hetet-hét országon egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy gazdag pásztor. Ennek a legénynek volt 99 juha, s 3 aranygyapjas kosa. De aztán olyan szép 3 állat volt ez a 3 aranygyapjas kos, hogy még a király ágyába se volt azoknak párja. Őrizte is a legény, mint a szeme fényét. Aludni is úgy aludt, mint a nyúl, csak a fél szemét húnyta le, a másikkal mindig a kosokat nézte. Egyszer csak elkövetkezik a tél. A legény béreked anyájával. De hát nagy volt a baj, mert nem termett abba az esztendőbe elég széna, s drága pénzért se kapott még egy szálat sem. Mit csináljon? Az a sok drága jó, s azok a gyönyörű, aranygyapjas kosok most mind egymásra döglenek az éhségtől. Ő bizony, gondolja magában, egyet sem évelődik, bucsálódik, hanem elhajtja valamerre a szegény állatokat, s addig megy velük, amíg valahol harapnivalót talál nekik. Megy, mendegél, terelgeti elébb-elébb a juhokat. Elől ment a 3 kos, utána a juhok, nagy búsan bégetve, mert már 2 álló napja nem kaptak csak egy harapás szénát sem. Addig mennek, addig mendegélnek, hogy elérnek egy nagy rengeteg erdőbe. Ennek az erdőnek a kellős közepébe volt egy nagy puszta, s hát azon a pusztán annyi szénabogja van, hogy a szem nem tudná belépni. Hely, megörvend a legény, s azt mondja magában, hogy ő bizony még a Poncius Pilátusnak sem egy tovább, egy lépés sem, ezen a helyen megtelepedik, s beleáll a szénába, akár kiélegyen. Nagy hirtelen széjjel hányt egy bogjás, azt egy szempillantásra föl is szedegették az állatok. Ma eltelik egy nap, egyik bogja fogyott a másik után, s nem is nézett arra senki lény. De hát, szerelmes Jézusom, másnap virradóra csak oda jő egy óriás. De akkora, hogy a feje az eget verte, s nagy mérgesen a legényre támad. Hogy mered az én színámat étetni, te ember izink! Aj, megijed a legény szörnyűségesen. Az a rettentő nagy óriás most mindjárt kitapodja még a lelkit is. Mondja neki.
2: Ne haragudjék kied, óriás bátyám uram, hiszen megfizetem, amit a juhaim megettek.
1: Nem kell a pénzed,
0: mondja az óriás.
1: Hanem most mindjárt ölj meg 33 juhot, egy aranygyapjas kos. Azokat egyszerre süsd meg, mert ma még nem frustukoltam.
0: Mi csináljon szegény feje? Meg kell-e, hogy ölje azokat a drága szép juhokat, de még az aranygyapjas kos is. Haj, de szomorú volt szegény, szinte megrepett a szíve, mikor a kést az aranygyapjas kos hasába akasztott. De már annak meg kellett történnie. Elékerít az óriás egy rengeteg nagy üstöt. Abba beléhánták a teménytelen sok húst. Aztán olyan tüzet csaptak alá, hogy hetet-hét országon túl is világolt a lángja. Meg is sült egy picre annak a 34 állatnak a húsa. És az óriás, akár hiszi, de akár nem, csak belémerített 3-szor az üstbe az ő kalánjával, 3 falásra, mind egy B-faló falásig B-hen mentette a fáintostokát. Azzal azt sem mondta. Hé, legény, cseréljünk pipát! Tovább állítom.
2: No, mondta a legény magában. Én ugyan jó, de rágám megfizetém azt a kicsi szénát.
0: Tusakodott, vajon ott maradjon-e?
1: Ő bizony ott marad. Nem bánja már, ha ennyiben van, egye meg mind amennyi juha van, az a nagybélű óriás. Megint csak neki esett 2-3 bogjának, széjjel hányta, s jól tartá a juhait.
2: Elkövetkezik más reggel,
3: S hát megint jő, az óriás.
1: Már messziről kiáltotta.
4: Hamar, legény, hamar! Ölj le 33 juhot, s egy aranygyapjas kost, mert ma még nem früstukoltam.
1: Mit volt, mit nem tenni? Csak megöle 33 juhot, s az aranygyapjas kost is utána. Az óriás három falásba, ezeknek is megette a húsát, s azzal tovább sétál, nagy begyesen. Még éppen 33 juha, s egy aranygyapjas kosa volt a legény. A szíve is sírt, ha rájuk nézett. Ha még ezeket is megeszi az óriás, elvehet világgá. Úgy marad, mint az ujjam. Elkövetkezik a harmadik reggel is, s hát csak ugyan jő az óriás nagy terendóciával, s messziről kiabálja.
4: Hé, legény, hé! Hát azok a juhok még élnek? Mindjárt megölt valamennyit, mert különben szörnyű halált halsz!
1: Könyörög a legény, istenkedik, hogy hagyja meg már azt a keveset, de az óriás még egy juhfarkat sem engedett.
4: Hallod-e, hé!
1: Mondd a legénynek.
4: Ne kenterfalazd nekem sokáig, hanem duvaszd ki a bőrükből azokat a juhokat, mert különben rútat látsz.
1: Megüli a legény mindegy szálig a juhokat, meg a kost is. Beléhánja a teménytelen sok húst az üstbe, és egy nagy rúddal kevert nagy keservetesen. Egyszer az óriás, mit gondol, mit nem, leheveredik a tűz mellé, és elszenvedik. Na megállj, te istentelen gondból! Tudom azt az egyet! Azzal csak kimerített egy kalán jó forró zsír, az óriás szemére locsantotta.
4: Szörnyet bődül az óriás, felszökik a tűz mellől. Tapsant ide, tapsant oda a nagy lábaival, ha valahogy rátapsíthatna a legényre. No, te emberi zény! Kioltád a szemem világát! De vigyázz, hogy a kezem közé ne kerülj, mert erősen megkeserülöd!
1: Eleget inni is! Eleget túl is, kerítgeti mindenféleképpen, de nem vala annyi lelkes istene, hogy meg tudja fogni a legényt. Gondolja az óriás, ezt itt soha meg nem fogod, hé, míg a világ s még két nap, ha szép szerint nem. Elkezdett a legénynek hízelkedni mindenféle mézes mázos beszédekkel, hogy így, hogy úgy, hogy őt vezesse mindenfelé, ha már megvakította, s bizony nem bánja meg. Nem én, mondta a legény. Járj békével, szeretnél úgy engemet is megenni, abból ne veszel, hé! Azt mondd el most az óriás.
4: Látom, hogy nem lehet túljárni az eszeden, te pásztorlegény. Jól van hát, járj te is békével, hanem ha már megettem a juhaidat, nem akarom, hogy egész károd legyen. Adok neked egy gyűrűt, azt húzd fel az ujjadra, s nagy hasznát veszed, bármerre jársz ezen a világon.
1: Erre az óriás ledobott egy gyűrűt. A legény pedig nagy hirtelen felkapta, és a kicsi ujjára húzta. Hát, ahogy felhúzta, az a gyűrű csak elkezd kiabálni. Erre, erre vakóriás! Erre, erre vakóriás! Meg gyűrű hangja után. Na most mit csináljon? Mindjárt agyontapossa a vakóriás. Eleget akarja lehúzni a gyűrűt, de úgy az ujjára magad, hogy semmi letteképpen nem tudá lehúzni. Mit volt, mit nem tennie? Elérántotta a picskáját, és lenyisszentette az ujját. Volt ott közelébe egy feneketlen tós, abba belédobta az ujját gyűrűst. A gyűrű pedig a tóban is azt kiabálta. Erre, erre vakóriás, erre, erre vakóriás! Az óriás ment is utána, és egyszer csak beléugrott a feneketlen tóba. Úgy elmerült, hogy soha meg nem látta többet Isten áldott napját. No, ettől nem kell többet félnem, mondta a legény. Hanem most már el is mehetek világgá. Elindul a legény, a nagy rengetegben. Ami benne találkozik egy szörnyű nagy fekete medvével. El akar futni, de a medve megszólhass, azt mondja neki.
5: Állj meg én, ne fuss. Számadásom van vele. Tudod-e, hogy ki vagyok én? Én annak az óriásnak a testvére vagyok, akit te megvakítottál. Megölhetnélek, de most meghagyom az életedet. Hanem azt mondom neked, hogy meg ne merj házasodni az életben, mert ha még a világ végén lész is, megtalállak, szörnyű halált halsz.
1: Fogadkozik a legény, hogy ő nem házasodik meg, hiszen nem is kaptam feleséget, amikor nincs neki semmi a földkerekségén. Azzal tovább megy, nagy szomorú. Búsult szegény feje, hogy mit is ér már az ő élete, ha meg nem házasodhatik. Mendegél,
2: kiér az erdőből is, annak a szélén talál egy háza. Abba lakott egy özvegyasszony egyetlen leányával. Bémegy, köszön, s kérdi az asszony, hogy mi áradban van.
6: Én bizony, néném asszony, szolgálatot keresnék, ha valaki megfogadna,
2: feleli a legény. Az özvegyasszonynak megtetszik a legény, s Bé fogadja szolgálat. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő, s a legény még mindig az özvegyasszonynál lakott. Nem tudott megválni a háztól, mert megszerette a leány. A leány is szerette. A legény egyszer csak elé állott, s megkérte a kezét az özvegyasszonytól. Azt pedig azt mondta, hogy nem bánja, ásó, kapas, a nagy harang válassza el őket, ha szeretik egymást. Bezzeg, hogy elfelejtette a legény, mit mondott volt a medve, s viszi a leányt a templomba, hogy megesküdjenek. Hát, amint a templom ajtóhoz érnének, szörnyűséges mormogás hallatódik. Megijed a legény. No, ez bizonyosan a medve. Az, Isten Krisztusunk segéd. Cammogott Bé egy nagy hegyen, egyenest a templomnak tartott. Azt mondja a legény a mátkájának. Szüven szerelme, nekünk most meg kell válnunk. Elfelejtettem, hogy nekem nem szabad megházasodni soha ez életben. Az a medve, aki ahajtjú errefelé, mindjárt megöl, ha Bé vezetlek a templomba. Sírt a legény, sírt a leány keservesen. Elbúcsúztak egymástól, de ha soha el ne felejtsék egymást, egy gyűrűt ketté törtek, egy zsebkendőt pedig ketté hasítottak. Felét eltette a leány, felét a legény, a gyűrűnek is, a kendőnek is. Úgy indult a legény. Búcsúzásba. Azt mondta, hogy éppen a világ végére megy. Hanem a medve utána kiállt. Most megmenekedtél, hanem vigyázz, mert megtalállak, ha a föld alá bújsz is. Megy a legény hetet-hét ország ellen, hegyeken, bölgyeken által, s talál kicsi házat. Bé megy oda, s hát ott egy olyan ősz öregember lakik, hogy az orra éppen a térkébe. Köszön neki. Adjon Isten szerencsés jó estét, öreg apu! Szerencsét, feleli az őszemben, hogy öreg apónak szólítottál, mert különben halálfia vagy. Hát, hol jársz itt, ahol a madár se jár? Elé mondja a legény, minden bújjátba jár. Nem tudja, mit évő legyen, szeretne megházasodni, de egy istentelen medve erőst fenekedik az életére, mindenfelé kíséri, akár merre menj. Azt mondja az őszem. Édes fiam, én nem tudok ez ellen semmit tenni, hanem adok egy gyűrűt, aztán menj azzal tovább. Innen két napi járóra lakik egy nálamnál is öregebb ember. Mondjad neki, mit adtam, talán ő is áldozik. Megköszöni a legény a gyűrűt, s tovább. Két nap múlva csak ugyan elérkezik, ahová az őszembe igazította. Abba a házba olyan őszember lakott, hogy az elsőnek az apja lehetett volna. Köszön ennek is. Szerencsés jó estét, öreg apó!
7: Áldott szerencsét, hogy öreg apónak szólítottál. Hát mi szél vetett ide, édes fiam?
2: Mondja a legény a dolgát, hogy egy őszember igazította ide, ha ő is adna valamit. Azt mondja az őszember.
7: Egyebet én sem adhatok, fiam, gyűrű. Csak tedd el jó, s menj még két nap, aztán találsz egy házat. Abban még nálamnál is öregedtem be. Majd át az is valami.
2: Megy a legény, s meg sem állott, amíg ahhoz a házhoz nem ér. Ott ült a góc alatt az ősz. Ölibe egy nagy biblia, s abból olvasgat. Köszön a legény. Az őszember kinéz a bócaló, s azt mondja.
7: No, éppen kerek 100 esztendeje, hogy ember nem láttam. Hát te hogy kerekedtél ide, te szegény legény?
2: Mondja a legény, hogy mibe jár.
7: Jól van, édes fiam, ne búsulj. Adok én is egy gyűrűt neked. Tedd a többihez, aztán menj tovább, addig menj, amíg az út két felé válik. A két út közt van egy domb, a három gyűrű, tedd le oda, te pedig feküdj rájuk, s el ne mozdulj reggeli, aludj ott egész éjjel. Amikor reggel megébredsz, három nagy kutya lesz melletted a három gyűrű helyen. Egyet szólíts minden tudónak, egyet világon által látónak, a harmadikat szólíts föld nehezének. Menj aztán ezekkel, amerre a szemed lát, ne félj a medvétől.
1: Megköszöni szépen a legény a jó tanácsot. Elbúcsúzik, s tovább. Másnap estére kelve keresztúthoz, és ott meg is állapodik. Hát, csak ugyan volt egy domb ott. Leteszi a három gyűrűt, ráfekszik, elalszik, s reggel mire fölébred, akkora három kutya hemmedezett mellette, mint három nagy sütőkemence. Mondja egymás után a nevüket, s mind a három elejébe szökik a nevét.
7: A legény jól megjegyzi, hogy melyik másik.
1: Már most szervusz világ! Csak lássa meg a medvét! Tudom Istenem, úgy széjjel szaggattatja ezekkel a kutyákkal, hogy egy porcikája sem marad.
5: Ment a legény, ment, hegyeken, völgyeken által,
1: és egy kis házban. Ott lakott egy csúnya vén boszorkány. Vészegődik a boszorkány. Azt mondja neki a boszorkány, hogy nála az Isten földjén nem lesz egyéb dolga, csak minden nap menjen el vadászni, és hozzon egy nyulat. El is ment a legény már első nap nyulázni, és magával vitte a kutyákat is. Amíg oda járt, csak beállít a medve a boszorkányhoz, és megkérdezi, hogy egy ilyen legény nem látott még.
7: Te, biz igen,
1: mondta a boszorkány.
7: Nálam van szolgálatba.
5: Ha nálad van, bizony akkor én meg is ölöm,
1: mondta a medve. A boszorkány erre azt mondta, hogy tőle ugye sem semmije, ő bizony kútba nem szökik utána. Aztán elegyezték, hogy a medve lefekszik az ajtó küszöbön belül. Nagy hirtelen vágytak egy gödröt, s abba feküdt, hogy se a legény, se a kutyák észre ne vegyék, mert különben azok mindjárt összetépik. S amikor a legény belép, csak szökjék a nyakába, s folytsa meg! Béfekszik a medve a gödörbe, s aközben a legény is hazaindul a vadászatról egy nyúllal. Amint jődögélnének, csak összedugja az orrát a három kutya, s a mindentudó azt mondja, ti csak maradjatok a gazdámmal. Én előre futok, mert baj van otthon. Azzal megfutamodik, s ahogy hazaért, egyenest a küszöbnek ment, s ráfeküdt. Hazaérkezik a legény, és a másik két kutyával be akar menni, de a mindentudó nem mozdult el a küszöbről. Átlépte volna, de már mondám, hogy akkora volt, mint egy sütőkemence. Eleget szépen neki, hogy kús, félre mindentudó. A mindentudó meg sem mozdult. Rúgta, verte. Bizony nem mozdult az. Mit volt, mit nem tenni? Az ablakon kellett, hogy bemásszék. Aztán beült a góc alá, anyulat megsütötte, a boszorkánnyal megette, és a medve meg sem mert moccanni a gödörbe. Másnap is elmegy a kutyákkal vadászni. Mérgelődött, morgolódott a medve, hogy nem ölhette meg a legényt. Hogyan is ölhetné meg? Mind azon törte magát. Azt mondja a vén boszorkány.
7: Hallod-e te, medve? Tudom én, mit csinálj. Ássunk a góc alá egy gödröt, feküdj oda, s mikor oda megy, hogy a nyulat megsüsse, szökjél ki a gödörből, s dobd a tűzbe!
1: Úgy is tesznek. Gödröt ásnak a góc alá, a medve belé fekszik. De a mindentudó azt is tudta, és ismét megsuttintotta a társainak, hogy baj van otthon. Fogja magát a világon által látó, belé heveredik egy pocsolyába, azzal előre fut, s otthon egyenest ráfekszik a tűzre. S az mindjárt kialudt.
5: Hazaér a legény is.
1: Meg akarja sütni a nyulat. De hát a világon által látó ott fekszik nagy lucskosan, egy szikra tűz sincs, s hiába kiabál neki, kuss el, világon által látó! Hiába üti, veri, el nem mozdult azonnal. A legény nagy mérgibe kiment a házból, lefeküdt a csűrbe, akkor a kutyát is utána sompolyogtak.
5: De bezzeg csak most mérgelődött Isten igazában, medve koma.
1: Azt mondta a vén boszorkánynak, hogy ha holnap el nem pusztíthatja azt a legényt, akkor a boszorkány pusztítja el.
7: Jól van, nem bánom,
1: esküdözött a boszorkány.
7: Szaggas 77 darabba, ha holnap meg nem ölheted az istentelent! Feküdj most az ágy alá, ott bizonyosan nem látnak meg azok az ördöngős kutyák, mert güzsülödjek meg, ha nem a kutyák mesterkednek ellenünk, s amint belép, ugorj ki az ágyból, s tígy vele, amit akarsz!
1: Elment a legény harmadik. a kutyát is vele menne, a medve pedig béfekszik az ágy alá. Hanem a mindentudó ezt is jól tudta, s megint csak összesúgtak bukva. Aj, megrugaszkodik erre a föld nehezes hazái messem áll. Béfut a házba, s egyenest felfekszik az ágyba. De lelkem Istenem, úgy ránehezedék az ágyra, hogy a medve meg se tudott moccanni, s a legény békességesen megsüthetti a nyulat, aztán jól lakott, elnyúlt a góc alatt, úgy aludt ott reggelig, mint a bunda.
2: A vén boszorkány pedig nem találta helyét.
1: Csak hogy ki nem törte az erős nyavaj a szörnyű félelmiben. Vége az életinek, ha a legény elmegy hazudról. Gondolja, még próbál egyet, hát azzal a legényt is elpusztíthatná, s az ő életét is megmenthetné. Azt mondja a legénynek, amikor felkészült, hogy vadászni induljon.
8: Hé, minek is viszed magaddal azokat a nehéz kutyákat? Hiszen azok úgysem fogják el a nyulat. Ne fáradsz mindig, inkább rekeszd be a csűrbe, amíg te oda jársz.
1: A legény szélese világért nem is gondolta, hogy a medve a háznál van. Hallgatott a boszorkányra, s csak ugyan be is rekesztette a kutyákat a csűrbe. Azzal elment vadászni. Jő haza este felé. S hát, a medve csak elejébe toppant. Aj, megijed a legény! Usdi neki, vesd el magad! Megfutamodik hátra a kertbe, s felmászik egy fára.
4: Mászhatsz, kiált a medve. Még az égbe is felmászhatsz. Már meg nem szabadulsz a körmöm közül.
1: Könyörgött a legény, kegyelmezzen fiatal életének, de a medve mindcsak azt kiabált.
4: Szállj le onnét, mert ha nem, én szállítlak le, azt pedig meg nem köszönöd.
2: Jól van, mondta a legény. Leszállok, csak engedd meg, hogy elébb hármat kiáltsak.
4: Kiálthatsz 13-at is. Úgyis halál fia vagy.
1: Kiállt a legény, amit csak a torkán kifér.
4: Nye, minden tudó, nye!
1: Hallja ezt minden tudó, s mondja a többieknek. Hé, halljátok-e? A gazdám az én nevemet kiáltá? Talán bizony álmot láttál, mondta a világon által látós a föld neheze, mert ők csak ugyan nem hallottak semmit. Egy kicsi idő múlva ismét kiállt a legény.
4: Nye, világon által látó, nye!
1: Hallja ezt a világon által látó, s mondja a másik kettőnek. Nem hallottátok-e? Mintha most engem szólított volna a gazdánk. Most a minden tudós a föld neheze nem hallotta, s azt mondták a világon által látónak, hogy bizonyosan álmot látott. Harmadszor kiállt a legény, ahogy csak a torkán kifért.
2: Nye! Föld neheze! Nye!
1: Most a föld neheze hallotta a kiáltást is, a többi nem. De bizony Isten, Krisztus úr segén hallám az én nevemet szólítani, de a föld neheze. Menjünk, mert a gazdánk veszedelemben van.
4: Aj, megrugaszkodnak!
1: De közben legyen mondva, a medve rengeteg nagy kövekkel, sziklákkal körülzárta volt a csűr. Még a fedelik is jól megnyomkodta, hogy a kutyák ki ne szabadulhassanak. Megiszökik a minden tudó a csűr falának. Rúg egyet rajta, s csak megrendül a csűr belé. Rúg egyet a világon által látós, arra kidőlt félig. Rúg egyet a föld nehezes, arra úgy széjjel duvadt az egész csűr, mintha nem is lett volna. Ez ott a medve. Elmászott a fára, és éppen meg akarta ragadni a legényt, hogy megölje. Meglátják ezt a kutyát, szakik egyet a minden tudó, de nem tudott egy szökésbe ott teremni a medvénél. Szakik a világon által látós, az felszökött a fának tele magasságára, szakik most a föld neheze, és ez éppen a medvéhez szökött. Belé csimpeszkedik a medve torkába, ránt egyet rajta, s úgy leteremti, hogy éppen a világon által látóig hengeredett. Rándít egyet rajta a világon által látó is, s lehajítja a minden tudóhoz. Ez nyakszirten ragadja, s úgy levágja, hogy csak megnyekkent a földön. Aló neki, leszökik mind a három kutya a fáról, közre fogják a medvét, s úgy szerte tépik, hogy még a 77. forcikája is 77 felé szakad. Azt mondja most a minden tudó.

0: vissza akarja adni a kutyákat. Azt mondja az őszember.
1: Csak tarts magadnál, édes fiam. Menj vissza ahhoz a dombhoz, ahol egyszer háltál. Hálj ott az éjjel is, reggelre a három kutyából. Három gyűrű lesz újra. Azokat vidd el magaddal, majd meglátod, hogy nem hallod kárát.
0: Köszöni a legény az őszember jóságát, elbúcsúzik tőle, s azzal meg sem állott addig a dombon. Ott lefeküdt a kutyákkal, s hát reggelre csak ugyan három aranygyűrű volt mellette, elteszi szépen a gyűrűket, és elindul hazafelé. Sok hegyeken, völgyeken ment által, még a haja is őszülni kezdett a rengeteg nagyúttal. De addig ment, hogy éppen abba faluba ért, ahol az ő mátkája lakott. Kérdezi az embereket, hogy mi hír a faluba. Mondják neki, hogy nincs semmi különös változás, csak ez s ez a leány éppen ma mond hitet egy legénynek. Hát, az éppen az ő mátkája volt. Fogja magát, koldus gúnyába öltözik, s elmegy a lakodalmas házhoz. Amint ott áldogálna az ajtó meget, oda megy a menyasszony, s megkínálja egy pohár borra. Azt mondja a legény. Iszom, de csak úgy, ha te megiszod a felé. A leánynak jó kedve volt, azt mondta. Legyen meg a kiet kívánsága. Felhajtja a legény félig a bort, s titkon a pohárba veti azt a fél gyűrűt, aminek párját a leánynál hagyta volt. A leány is felhajtja a maradék bort, s hát, szerelmes Istenem, mit lát a pohár fenekén? Az ő fél gyűrűjének a felé. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Azon közben eléveszi a legény a fél zsebkendőt is, és azt mondja, ha már bort ittam, meg is törülöm a szájamat. Hát, ezt hol kaptak ilyet? Ott, ahol te a másik felé. Haj, szalad a leány a ládájához, kinyitja, és eléveszi a fél gyűrűt, a félkendőt. Összeteszik a két fél gyűrűt, a két félkendőt. S hát úgy talál, mint a bodosi lakodalom. Sem több, sem kevesebb. De lett is öröm. A leány mindjárt a nyakába borult régi jegybéri mátkájának. A másiknak azt mondta, jó utat, ahol sár nincs. Csaptak aztán olyan lakodalmat, hogy Sánta Mihókbá ott törte ki a lábát a nagy táncolásban. Hát, a három aranygyűrűvel mi lett? Na, azt is mindjárt elém mondom. Azzal a három gyűrűvel az lett, hogy lakodalom után kezébe veszi az éjfiasszony. Nézi, nézi, és mondja, hogy milyen jó volna ez a három gyűrű az ő ujjára. Még jól ki sem tudja mondani, csak kiesik a kezéből mind a három aranygyűrű. S láss csodát! Olyan gyönyörű három aranygyapjas kos lett azokból, hogy a szem nem tud ábélni. Örvendett az éfi ember, hogy azt sem tudta, melyik lábára álljon, s esküdözött égre, földre, hogy ezek a régi kosok, kiket az óriás felfalt. Alig mondja ezt, bégni kezd a három kos, s hát csak, mintha a földből termettek volna elé, bélyomlik az udvarra a 99 jú. Még csak most lett igazi kedve az éfi embernek. Hanem úgy is kellett. Eleget sanyargott szegény feje. Nem igaz-e, gyerekek?

Ödönke és a tízemeletes. Ödönke házat épített, tízemeletest. Összedőlt egyszer, újrakezdte. Összedőlt kétszer, újrakezdte. Harmadszor állt a ház. A földszint és rajta tíz emelet.

0: Ödönke boldogan dörzsölte a kezét. Megnézem belülről is, mondta, és belépett a kapun a földszintre.
1: Szervusz, földszint,
0: mondta.
1: Megnézném a házat.
2: Felőlem, Födönke, fintorgott a földszint. Felmehetsz.
1: Nem Födönke, Ödönke,
0: javította Ödönke.
2: Figy-firigy, fuss följebb,
0: fortyant fel a földszint. Ödönke kedvetlenül felpallagott az első emeletre.
1: Szervusz, első,
0: mondta.
2: Eljöttél, Ödönke, elmehetsz, Ödönke,
0: epéskedett az első.
1: Nem Ödönke, Ödönke,
0: mérgelődött Ödönke.
2: Elég, Ödönke, eredj.
0: Felgyalogolt hát a másodikra. Micsoda ház, gondolta magában.
1: Szervusz, második,
0: mondta.
2: Mit merészelsz, Ödönke, menj mindjárt, mert megverlek,
0: mormogta a második. Ödönke futott a harmadikra.
1: Szervusz, harmadik, ugye te szeretsz?
2: Haragszom, Ödönke, hiányod, hiánylom,
0: hurrogta a harmadik. Ödönke menekült a negyedikre. Nini, Ödönke, nézett a negyedik.
2: Nekem ne neszezz!
0: Ödönke már majd sírva fakadt, úgy ment föl az ötödikre.
1: Szervusz, ötödik,
0: köszönt félinken.
1: Ödönke, Ödönke,
0: örvendezett az ötödik.
1: Ölellek. Örök öröm Ödönkét ölelnem.
0: Igazán örülsz? Kérdezte Ödönke.
1: Örömöm Ödönkétől ötszörösére ölesül.
0: Erre Ödönke boldogan felnevetett így. Nevetett az ötödik is így. Örventek. De Ödönkének mennie kellett a hatodikra.
1: Szervusz, hatodik!
0: Köszönt mosolyogva Ödönke.
2: Hes, Ödönke!
0: Harsogta a hatodik. Ödönke most már nem is javította, rohant a hetedikre.
1: Szervusz, hetedik!
0: Rebegte.
2: Hú, a híret hallom, hidegszik a hátam,
0: hújogott a hetedik.
1: Ödönke már a nyolcadikon volt, de ott sem járt jobban. Nyúlcipőben nyargaj nyomban,
0: nyerítette a nyolcadik. A kilencedik meg.
2: Kinek kell lesz komiszkölyök, kotrógy, kellemetlenkedő?
0: És a tizedik.
2: Tolakodók, támadások, takarodjál, tökmag, tödön!
0: Ödönke orrát lógatva ment ki a házból, csak az ötödiken mosolygott egy kicsit. Ott kint lefeküdt a szőnyegre, ezen állt különben a ház is, állát a tenyerébe támasztotta, gondolkodott. Hamar rátalált a megoldásra, legalábbis azt hitte, rátalált.
2: Megállj, te ház! Kiáltotta.
0: Fölpattant, a bal kezét a ház alá csúsztatta, jobb kezével megfogta tetejét, zsupsz! Megfordította. És ezzel újra belépett a kapun. A földszint, aki azelőtt tizedik volt, azt mondta,
2: füstként takarodj!
0: Az első, aki azelőtt a kilencedik volt,
2: elmehetsz, kiskomám!
0: A második, aki azelőtt a nyolcadik volt,
2: menekülj, nyiszlet, mit ugrász, nyakon verlek!
0: A harmadik, aki azelőtt a hatodik volt,
2: hes!
0: A negyedik, aki azelőtt a hetedik volt,
2: nem hallottad? Nem hívtalak!
0: Az ötödik, aki azelőtt is az ötödik volt, Ödönke, Ödönke, ölellek, örök öröm Ödönkét ölelnem. A hatodik, aki azelőtt a negyedik volt,
2: nem hívtalak, nem hallottad?
0: A hetedik, aki azelőtt a harmadik volt,
2: hus!
0: A nyolcadik, aki azelőtt a második volt,
2: nyakon verlek, nyiszlet, mit ugrász, menekülj!
0: A kilencedik, aki azelőtt az első volt,
2: kiskomám, elmehetsz!
0: A tizedik, aki azelőtt a földszint volt,
2: takarodj, füstként!
1: Na tessék,
0: mondta Ödönke, és lefelé menet megsimogatta az ötödiket. Kiment, megvakarta a feje búbját,
2: szétszette a házat,
0: csak az ötödiket hagyta éppen, és elkezdett dolgozni. Épített, épített egész állónak, de sehogy sem sikerült megcsinálnia, amit akart. Már majdnem sírva fakadt mérgében. Este hazajött az édesapja, odaállt Ödönke háta mögé, nézte, mit csinál. De nem tudta kitalálni, mit akarhat, megkérdezte hát.
1: Mit építesz, Ödönke?
2: Egy olyan 10 emeletest,
0: mondta Ödönke, amelyik csupa 5. emeletből áll.
2: Csupa 5. emeletből,
0: csodálkozott az apja.
2: És első?
0: Mondta Ödönke.
2: Második? Minek?
0: Harmadik?
2: Ajjaj!
0: Negyedik?
2: Nem!
0: Hatodik?
2: Haszontalan!
0: Hetedik?
2: Hes!
0: Nyolcadik?
2: Nyomorult!
0: Kilencedik?
2: Kinek kell?
0: Tizedik?
2: Takarodjon!
1: Hát pedig csupa ötödikből nem nagyon sikerülhet, vélte az apja. De igenis, erősködött Ödönke. Azóta is építgeti a 10 emeletest, aminek csupa 5. emelete lesz. Hogy sikerül-e?

0: Jó estét!
1: Jó estét!
0: Jó estét! Van hal, van hal?
1: Van.
0: Hol?
1: A Balatonban.
0: Ja úgy, a Balatonban. De magának még nincs halami.
1: De hogy nincs, ami a Balatonban van, az mind az enyém.
0: Aha, csak ki kell fogni, mi?
1: Igen.
0: Nagyon kedves ember ez. Megengedj, hogy egy kicsit nézzem.
1: Az a kérdés, hogy milyen kibic maga?
0: Én a legjobb kibic vagyok. Ahová ülök, szerencsét viszek. A múltkor én kibiceltem ultipártinál, 20 ultit csinált egymás után, pirosba.
1: Jó, jó. Az a kérdés, hogy itt milyen kibic lesz?
0: Azt nem tudom. Halba még kezdő vagyok.
1: Na miért nem ül közeled?
0: Köszönöm, itt nagyon jó.
1: Ó, tessék csak közelebb ülni.
0: Dehogy ülök. A múltkor leültem egy horgász mellé, és elmondtam, milyen nagy halat fogott. És úgy csinált, úgy melbe vágott, hogy két napig köhögtem. Jó itt nekem, jó itt nekem.
1: Ön pesti?
0: Igen, pesti vagyok. Be vagyok ide utalva a Balaton mellé 2 hétre.
1: Jó itt, mi?
0: Ezt elhiszem. Hol volt nekem régebben 2 ilyen boldog hetem a Balatonnál? Tudja, milyen nyugodtan élek én?
1: A felesége is itt van?
0: Mondom, hogy nyugodtan élek, nem hallja?
1: Szóval egyedül?
0: Egyedül. Remek üdülőbe vagyok beutalva. A lakás remek, a koszt remek.
1: És bőséges?
0: Azt elhiszem. Levest, amennyit akarok, főzelék, amennyit akarok, hús, amennyit ők akarnak.
1: Nálunk is remek a koszt. Tegnap például volt egy bécsi szelet, de ilyen hatalmas darab.
0: Az a pár. Mi az maguk? Halászok a bécsi szeletnél is melbe vágják az embert, nem csak a halnál. Hű. Ön micsoda?
1: Én magas építész vagyok, és ön?
0: Könyvelő, de csak középmagas.
1: Hát ide figyeljen, eddig nem bizonyult olyan jó kibicnek.
0: Hogyhogy?
1: Úgyhogy eddig még nem hozott szerencsét. Még egy keszeg sem harapott.
0: Mi az a keszeg?
1: Hal.
0: És az harap?
1: Persze, hogy harap, minden hal harap.
0: Akkor én megyek. Még az kell, hogy egy hal belém harapjon.
1: Hogyan kérem, csak nem gondolja, hogy a hal kijön a partra, hogy magát megharapja. A hal a horogra harap a vízben.
0: Na, hát oda nem megyek.
2: Vigyázzon!
0: Vigyázzon!
2: A fene egye meg elment.
0: Nem is láttam, hogy itt volt.
1: Hogyan kérem, látja azt a piros dugót? Az már mozgott, és ha maga jó kibic lenne, már bekapta volna.
0: Azt én tőlem nem lehet kívánni.
1: Mit?
0: Hogy bekapjam a dugót.
1: Ne, maga a hal kapta volna be.
0: A dugót?
1: Nem a dugót, a horgot. Vigyázzon!
0: Vigyázzok, vigyázzok!
1: Egyje meg, már megint elment.
0: Nem kapta be.
1: Nem.
0: Se a dugót, se a horgot.
1: Se. Most megint várhatunk.
0: Szabadságon van, ugye?
1: Persze, hogy szabadságon vagyok.
0: Hát akkor mit siet? Hát várhatunk. Mondja, milyen halat szokott fogni?
1: Ami jön.
0: Sellőt már fogott.
1: Ilyet?
0: Sellőt.
1: Ott ilyen hal nincs.
0: A Balatonban nincs sellő.
1: Nincs.
0: A Dunába?
1: Ott sincs. Ilyen hal nem létezik.
0: Ugyan kérem, ott van az étlapon, sellő, roston, kérdőjel.
1: Hát az nem sellő, az süllő. A sellő az egy mitológiai alak.
0: Hogy érti azt?
1: Úgy, hogy csak a mitológiában van. Eddig egy szép nő, lefelé hal.
0: Hogy van az?
1: Derékig nő, onnan hal.
0: Nem mondja, derékig nő, és onnan lefelé hal.
1: Igen.
0: Nem egy nagy üzlet.
2: Pst, vigyázzon, vigyázzon, itt a bocska.
0: Hol?
1: Pst, nem látja, hogy pedzi már a kukoricát?
0: Miféle kukoricát?
2: Ami a horgon van.
0: Én nem látok se potykát, se horgot, se kukoricát.
1: A fene egyen meg, már megint elment.
0: A potyka?
2: Igen, a potyka.
0: Mondja, mi az a potyka?
1: Poncs!
0: Akkor miért mondja, hogy potyka?
1: Hagyjon békébe, nem mindegy az magának?
0: Nem, az olyan, mintha a pincsre azt mondaná, hogy pittyke.
1: Kérem, ne beszélj már olyan sokat. Nem látja, hogy mindig elmegy a hal?
0: Kérem. És mondja, potykát már fogott?
1: Persze, hogy fogtam.
0: És az a potyka, egy pillanat, már csak messzebb megyek, az elébb jó melbe vágott. Az a potyka milyen nagy?
1: Néha például, de befertem a karom ebbe a kőbe.
0: Itt nagyon kell vigyázni, jó, hogy arrébb jöttem. És mondja, hogy fogják a potykát?
1: Mondtam már, kukoricával.
0: Nem horoggal?
1: De igen, az ember rászúr a horogra egy szem kukoricát, akkor jön a potyka, bekapja kukoricát, erre a horog beakad a szájába, és az ember kihúzza.
0: Hát ide figyeljen, ez nem egy korrekt dolog.
1: Hogy nem korrekt?
0: Úgy, hogy az a szegény ponty elindul reggel hazóról valami kis kereses után. Úszik, hivatalról hivatalra, egyik helyről a másikra, itt biztatják, ott biztatják, végre talál egy szem kukoricát, bekapja szegény. Erre egy pesti magas építész, kezdi kihúzni a vízből. Ne haragudjon kérem, ez nem egy korrekt dolog.
1: Úgy, hát ez egy butaság.
0: Ez nem butaság. Mit szólna maga, amikor beleharap egy bécsi szeletbe, valaki a szájánál fogva kihúzná az étteremből?
1: Pardon, én nem vagyok hal.
0: Attól még bekaphatja a horgot, ajaj.
1: Kérem, ne beszéljen olyan sokat, elkergeti a halat. Micsoda kibic az, aki ilyen sokat beszél?
3: Psst, vigyázzon.
4: Most, úgy, látja? Most bekapta a horgot, most drukkoljon!
3: Drukkolok.
4: Óriás bocska, legalább 5 kilós. Jaj, csak ki ne szakítsa magát.
3: Drukkolok.
4: Hogy harcol a bestia, de most nem engedem, csak ki ne tépje magát. Óriás, ha minden itt most drukkoljon.
3: Drukkolok.
4: Na most.
1: Egyen meg elment, kitépte magát. Hát maga szép kis kibic. Mondtam, hogy drukkoljon.
0: Én nagyon jól drukkoltam.
1: Hát elment a pocska.
0: Jó, de én a pocskának drukkoltam.

Tilos Rádió. Ez volt az ezévi utolsó irodalmi lépegető. Mindenkinek jó szilveszterezést!

0: es resultado.
1: Carta para...
2: Jó.
1: Kelt a karó.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
6: Nem értem.
1: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
6: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Így hallottam. Így hallottam.
1: Amikor az Úr Jézus halála volt a földön, meghalt az Úr Jézus, és akkor szerte vitték másnap a hírt, hogy föltámadt a Mester. És akkor egy kislány hírezte akkor a faluba, hogy föltámadt az Úr Jézus, és akkor a kötényibe volt piros, már nem piros tojás, hanem tojás. És akkor azt mondta az az ember, hogy nem hiszem el, hogy föltámadt Jézus csak akkor, ha a kötényedbe pirossá változik a tojás. És a tojás pirossá változott a kötényibe, és attól kezdve van ez a piros tojás.
2: Az Isten és az ördög fog járni a földön. És az ördög jár egy demizson vízzel, és az Isten jár egy üvegvízzel. És amelyik iszik az Istentől, az nem szonnyul meg soha, és amelyik iszik a demizsonból, az mindig megszonnyul, mert az ördögtől iszik. De hát az Isten úgy adja, hogy abból a kis vízből nem lesz szonnyos az ember.
3: A végítélet az lesz, hogy megszólal a kürt az égbe, és akkor megnyílik az ég, és akkor Jézus ma meg lehet látni ott fönt az égbe. És akkor eljön a földre ő akkor, és ítélni fog eleveneket és holtakat. Akkor mindenkit ő elítél, a jobbakot a jobb oldalra tereli, a rosszakot a bal oldalra. Elítél a jobbakot a jobb oldalra tereli, a rosszakot a bal oldalra.

0: mint a mezőségi régióból. A felvétel a romániai Kolozs, korábban Szolnok-Doboka megye Szék nevű falujában készült 1994-ben. Gyűjtötték az ELTE hallgatói. Az adatközlő Víg Jánosné Filip Zsuzsanna 47 éves háztartásbeli, vallása református. A téma a szokások, lakodalom.
1: A vőfénynek az vasárnap reggel felírják a vendégeket, mert nálunk 100 pár, 200 személy, 400 személyből 200 pár is esküvőt szoktak lenni. Akkor van 4 vőfi, 6 vőfi, mikor, hogy igen, annak aztán felírják a vendégeket. Beoszták mindegyiknek egyforma. Az vasárnap reggel vőfi pálcáson van egy pálcája, azon egy piros pálcáka, azt a nyűszőlányája. És a bokrétát is, a nyűszőlány. Akkor azt eljárja a vendégeket. De igen, meg mond egy szép verset, és meghívja a szülőket a vőlegényes házba. De nagyon kell igyekezzen, mert már 12 órakor kell menjen a nyűszőlány után. A nyűszőlány ide hozza a vőlegényes házba. Minden vőfénynek van egy nyűszőlánya. Azt elhozza ide, és akkor aztán innét búcsosztatják a vőlegény, és akkor mennek a vőlegényes házba.
2: Hogy dőlelődik
1: lesz a általában rokonság. A rokonságból van nekem is a testvéremnek olyan gyereke, vagy a testvér gyermekeimnek, inkább a rokonságból. Ha nincs rokonság, akkor hívunk idegent, de hogyha van a rokonság, akkor mindig azt szoktuk oda tenni. Mindig a rokonság. Hát olyan sokat tanult az én fiam is, olyan gyönyörű szép hosszújak, vannak rövidebbek is, de vannak hosszújak is, pláne az, amelyik, amikor megérkeznek a mennyasszonyos házhoz, hogy kéri elő a vőfi a mennyasszony. És akkor a kérő azt mondja, hogy na, akkor elmegyek, azt mondja, hogy megtaláljam a párodat. Annyin vannak, azt mondja, hát közülleg csak azt mondja, egyet kapa. Akkor kimegy a kérő, mert elő van két kérő férfi. Kimegy, és hoz be egy asszonyt, vagy egy lányt, de nem a mennyasszony. Csak oda-vissza a vőlegénynek azt mondja, hogy ez az a követ szót tettél. Már az, hogy szót tett, hogy kikérte. Azt mondja, hogy elég ügyes, és szép, és fiatal, és a fogai is megvannak, mindig így szokta mondani. Azt mondja, nézd meg jól, azt mondja a vőlegén, hogy nem ez. Na jó, azt mondja, még próbálok, még keresek. Megint megy a kérő. Megint visz be egy másikat, nem a mennyasszont akkor sem. Akkor is beviszi oda a vőlegénynek, azt mondja, hogy nem. Akkor aztán a vőfi szokott beleszólani, hogy hogy is, nem tudom, hogy mondja, csak én is így hallom, hát ritkán hallom az esküvőkbe, hogy már többet nem tűröm, nász nagy uram, azt mondja, hozzá elő szép mennyasszonyunkat, mert másképpen kitépem a fülöt, mit tudom én így valahogy, hogy ne szomorítsa a vőlegi nyurunkat, azt mondja, na aztán menjen, azt mondja, még próbálok harmadszor, hát, hogy az sikerül, de aztán hozzá mennyasszony. Hozzá mennyasszonyt, aztán akkor nagyon szép verset szoktak mondani, nagyon szép. Ahány csillag van az égen, s ahány fűszál van a réten, annyi áldás szálljon, tire jártok, hogy nagyon szépet mondanak. Így aztán elbúcsúztatják a mennyasszonyt, az is olyan szép. Búcsúzik a szüleitől, testvéreitől, rokonságaitól, szomszédaitól, lány és legény barátaitól, és akkor aztán mennek esküdnapján. Aztán már mikor ide érkeznek, már a vőfélyek fújják, hogy örömanya jöjjen ki. A kapuját nyissa ki, hoztunk ennek segítséget, a fiának feleséget, ki a házát kisepelje, akent haját megtüntesse. Így fújják már a vőfélyek a kapuba. Amikor bejön a mennyasszony, az mond egy szép verset, egy beköszöntött, igen. Igen, hogy fogadjuk be úgy, mint saját gyermekünket. Azt mondja, hogy nagyon-nagyon szép verset mond. Nagyon szép verset mond. Evek, köszönöm be a
2: mennyasszonyt.
1: Nem mond, akkor nem. Hát amikor kikér a lány, csak annyit mond, hogy vele egyeznek a szülők, hogy ők eltárgyolták, hogy szeretnének egymásé lenni. Akkor aztán a szülő azt mondja, hogyha, mert mi általában így van, hogy ha ők szeretik egymást, akkor ők vele egyeznek. És akkor aztán menjen, ezt kikér a fiú kedden este, és csütörtök este megy az édesapja a fiúnak. Az is kikéri, akkor vissza a jegygyűrűt, az édesapja. Akkor húzzák el a jegygyűrűt, és akkor a mennyasszonyos, már lányos háznál, ott annyi tésztát sütnek, hogy kosárszámra küldenek le a vőlegényes házhoz. Káposztát, ilyent, amilyent mi főztünk az este, és akkor a vőlegényes házhoz, mikor leküldik, akkor az fel kell osztani a rokonságoknak. Egy-két darab jut, az el kell hordja másnak a rokonságnak.
2: Ez pénteken?
1: Igen, pénteken. Pénteken.
2: És akkor vasárnap van az
1: este? Nem. Ja, három hétre mindig kikéri a, mondjuk, ezen a héten kikéri a fiú a lányt, három hét múlva a harmadik vasárnap van az esküvő. Mindig. A templomban aztán a három vasárnap hirdették. A pap mindig hirdették. Most március 8, április, május 8-án is lesz egy esküvő. Mostantól aztán kezdődnek ennek a melegek.
2: Ja, nyáron
1: télen nincs esküvő. Nincsen. Olyan nagy esküvők vannak, hogy bent a lakás kicsi nem lehet, hanem ilyen barakokban csináljuk, utcákon, kertbe, udvaron lehet.

itten, valamikor az emberek gatyába jártak. Úgy mentek aratni, valszunk gatyába. Masina mellé is úgy jártok. Az asszonyoknak meg péntőjük volt. Péntőnek mondták. Bőruhat hordoztok. Valszom péntő volt. Akkor gabonát hordtok. Másztak fel a kocsiról. Az én apámnak olyan melles köténye volt. Azt a fel szokta kötni akkor, mikor csáros négy szödött. Abba szokott szönni. Akkor még a diófalra is fölment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk kitörik a kezem vagy a lábam. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esök. Nem törött el semmi esének ilyen. Akkor azután szötte tovább, mikor leesett. A kötényt osztott mindig hordozta. Ha akármi, de utat kötény nélkül nem volt. A kötényt szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta mezékláb. Mikor arattunk is, papucsba arattunk. Mi meg asszonyok, lányok, mezékláb sokszor tautuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, aztán fotoztuk, valszonyja, de mi haszna, megfotoztuk, déve, este évig mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd mezékláb úgy tautuk a lábunkat a taróba, hogy ne bökte, de hát bizony bökte a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az aztat nagyon szerette. Hát, mikor vége lett az aratásnak minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, mögölött húznunk. Akkor gyűjt a gabonahordás. Gabonahordáskor összeszoktak állni kettő-három fogot. Hordták a gabonát kazalba. Pajtába rogták be. Akkor, mikor gyűjt az a masinálás, volt olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a könyörüket, a nyári könyörüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is itten. Az én anyósomnak a testvédé volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak. Ölletni. Volt gépész lakás, volt lakás, másik, három ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakása van, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccán. Annak volt négy gyereke. Volt itt kovács, kanasz, suszter. Mindenféle volt itt. Volt lakásuk. Mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebbe a kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk. Könyörgésre. Akkor, aki szült gyereköt, oda el szokott gyűnni könyörgésre, mikor kigyűn a gyerek ágyból. Régen így mondták. Épp akkor az én apámnak a mamája, nem mamájának mondták, akkor édesszülejének. Az is el szokott, ilyen több öreg asszony el szoktak gyűnni oda imádkozni röggel könyörgésre. Volt felső szoknyáik, alsó szoknyáik, akkor úgy a péntő. A legfelső szoknyát főhúzták, akkor úgy ültek le a lépcsőre, ha nem értek be a templomba. Akkor ott voltak, addig ott imádkoztak, amíg kigyűjtünk a templomból. De bizony, hogy a templomból elvitték a közepiről a szószéköt oda hátul, én azután nem megyek, mert a Karolod volt a helyem. Ott közel volt, hallottam is, minden jó hely volt. Elvitték, én megmondtam ott a templomba, hogy én ide el nem gyűjök a templomba, mivel átötték a szószéket. Hát nem is voltam a templomba. Én vasárnapunként, mint máma is, meghallgattam a
Istan tiszteletet, Debrecenbe vetétek mámó. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomban nem megyek el, miért tötték el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legfőlebb valók?

0: A téma a sütés-főzés.
1: Süteményeket nagyon sokat szokok én csinálni, mondom, olyan, hogy zsíros tészta van, és akkor azt, ilyen, én aztán minden bűvű csinálom, én nem rendes tápszipa sütöm, hanem gáztápszipa szeretem sütni, ezt ugye abból több van.
2: És mennyi ideig történik?
1: Hát hogy mondjam, reggel 4-kor kelek a kor. Már még aztán főznem is közben, már van úgy, hogy a lányomiknak is másodikat valamit, már ő főzeléket meg megcsinál, csak ugye a kártészta vagy ha ilyen csinálok rétást, vagy mit tudom én, ugye ő, na hát ilyenkor nem csinálok rétást, mikor ebben beszéljük, mert ez nagyon nagy munka. Úgyhogy úgy széllyel van ám az embernek, itt a konyha minden. Szóval ez ilyen koronaszerű, de... Aztán van akkor zserbó, egy zserbó kártya, nem tudom, zserbó egyet, aztán biztos ismerik, az három felekülvenny, három cipóba azt a masszát, és akkor lekvárral egyik, hát megkányom, mikor kisodortam. Írozott tepsibe tesszük. No. És akkor rá diót szórni, akkor még egy lapra, azt ugyanúgy lekvárral megint dió. Akkor még a harmadik lapra, arra már nem megy más, mint csoki, mikor megsült, akkor teszem azt rá. Na most a zserbó kettő az meg az, hogy van zsíros tészta. Én 30 dekar lisztet veszek, már 20 dekart írta a rendes tápszihöz, én meg a gáztápszibe 30 dekart veszek. És akkor azt is meg a visján, mit tudom, tojással gyúrom meg, és cukor, meg zsír, vagy ráma vele akármi. És akkor beleteszem a tepsibe, megkenem lekvárra, akkor 4 tojás fehérig fölvárek habnak cukorral. Először fölvárem habnak, és akkor beleteszem a cukrot, tovább verem vele. Akkor ilyen szerdiót, mint amit ott az acskóban most elég hoztam, avval a tetejét meghintem neki szerdióval. Akkor ez megsül, akkor van ilyen nagy deszkám is hozzá, ilyen nagyok. Akkor arra öntöm ki, amire ráfér a gáztepsiből, ahogy kiöntöm. Akkor ugyanabba a tepsibe 4 tojással piskótát sütök, de abban nem kell több, mint egy kupocskanál cukor. És abban kell fölvárni, de én teszek egy kanál vizet hozzá azért, mert gyengébb egy picit. Nem kell nagyon gyengének lenni, mert ennek nem is szabad vastagnak lenni, mint így az ujjon vastagsága. És 4 kanál kis lisztet, egy fél sütőport teszek hozzá, amikor kikevertem. Beleteszem, az megsül. Ahogy az a tészta le van borítva, ami megsült már, azt megkenjem megint lekvárral, azt az alsó felét, akkor arra, amikor ez a piskóta megsült, arra teszem rá. Olyan kis mutatós tészta különben, ahogy aztán el van száva, az a szárdió tetején, alul ugye az a habos dió van, már abban a habban még dió is van, 25 deka, igen, abban még van, az is. Még majdnem felállítva. És akkor ez aztán, hogy el van szárva, alul a sárga, akkor az a zsíros tészta, akkor az a habos dió, és az a szárdió tetején neki. Hát ezt is meg akarom majd most csinálni, mire lesz ez a nagy nap majd. Aztán 25-én lesz. Ezen gondolik lesz, 25-én. Jövő pénteken amit tudok, hát aztán sok mindent, nagyon sok tésztát, ilyen lapokat, nagyon sokat tudok. Én nem tudom, hány lakodalomra sütöttem már ki a tésztákat. Csak nem kifizetődő, mondjuk a rokonságban megcsinálom szívesen, de úgy pénzért nem szeretek senkinek sem, mert szóval megfizethetetlen. Amennyit kell mosogatni, meg amennyit kell dolgozni rajt. Úgyhogy nem, szóval úgy nem szeretem. Pedig otthon nem tanultam már abban az időben, amikor mink otthon voltunk. A fánk, a kalács, meg ezek voltak a sütemények. De én ezt csak úgy magam túl minden. Pedig én is dolgoztam már az 22 évig, amikor a gyerekek akkorák lettek. Akkor elmentem dolgozni. És 8 évig jártam a bakonyművekbe. Úgyhogy 15-ig meg a 22 éven volt, akkor 7-ig jártam a bakonyművekbe, 15-ig jártam. Innen mentem.

0: olyan hadifoglyokból, akik a vörös hadseregbe vettek részt és harcokban, és ezeknek az élén közeledik Magyarországra, hogy átvegye a hatalmat. Ezek a hírek már november elején elterjedtek. Napról napra újból és újból felújultak, és mindenki hitelt adott neki, én magam is és mások is. Ez váltotta ki a reakciónak azt a készülődését, hogy még mielőtt ez bekövetkezne, már lehetőleg halálos csapást mérjenek a progresszív, a köztársasági államformára, még Károly alatt. Kérem, olyan szervezkedések voltak például Székesfehérváron, az ottani huszár ezrednek a tisztikara szervezett egy ilyen ellenforradalmi akciót, amit azonban idejében le lehetett leplezni. A katonatanács azt tudta, hogy neki föltétlenül katonai erőt kell valahonnan előteremteni, a reakció ellen. Három kaszárnyába jártam propagandát csinálni azért is, mert valamikor aktív katonatiszt voltam, a világháborút végigharcoltam, frontharcos voltam, és voltak mindenütt kapcsolataim katonákkal, és ezekre számítani is lehetett.
1: Az ezerholdasok a föld megművelésére még az előmunkálatokat sem tették meg. A cselédeket akácfák kipusztítására és egyéb haszontalan dolgokra használják fel. Hazugság az, hogy a cselédek nem akarnak dolgozni. A valóság az, hogy az ezerholdasok között szállóige lett, inkább pusztuljon a termés, de nem lesz úgy, ahogy a cseléd akarja. Majd meglátjuk, ki döglik meg előbb.
2: A Wolfner bőrgyár az októberi forradalom után hallgatólag beszüntette a cserzőanyag gyártását, ám bár nyersanyaga volt hozzá. Ték Endre, udvari bútorgyáros, midőn a luxusbútorok gyártását kormányrendelettel betiltották, beszüntette az egész gyár üzemét, pedig a gyár az egyszerűbb normál bútorok gyártására használható fával bőven el volt látva, és az üzem fenntartásához szükséges üzemi anyaggal is rendelkezett. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaság a forradalom után rövid úton értesítette egyik mérnökét, hogy találmányának átvétele, melynek segítségével naponta másfél vagon drága gázszén takaríthattak volna meg, most nem aktuális. Az őszirózsás forradalom után egyre merészebben, egyre nyíltabban szabotált a tőke.
3: Odáig fajult a dolog, hogy a munkásság még arról is beszél már, hogyha a főmérnököt eltávolítják a gyárból, 10%-kal többet fog gyártani. Erre a generális ránéz a főmérnökre, a katonai parancsokra. Hát én, uraim, másképp vagyok informálva. Na jól van, Hikádé. Megkérjük a főmérnök urat, hogy ne jöjjön be a gyárba néhány napig, és meglátjuk, hogy igazat mondtál-e. Tudod-e a munkásság ígéretét végrehajtani a 10%-os illetőleg? És elmentek. Mi ezek után nem hogy 10%-at, hanem 15%-kal emeltük a termelést. A katonai parancsnokunk állandóan járkált a műhelyeket és figyelte a grafikákat, hogy megy a munka, ez így tartott két napig. Harmadik nap munka közben bejött a főmérnök, amint a munkások meglátták, kezdték vasdarabokkal dobálni. Ilyettébe felszaladt a főmérnök úr, száz főmérnök úr a transzmisszió tetejére, és onnan kiabálta, hogy keressék meg a Hikádét. A munkások azt mondta, minek itt a Hikádé, minek jött maga ide? De aztán mégis megtaláltak engem, felszaladtam oda hozzá, és megígértettem vele, hogy többet még csak felénk se néz a gyárba. És így aztán egészen kikísértem a kapuit. Állandó volt a feszültség, majd hogy verekedés a vasas szakszerved, Malacs és Miálki, Csaba és a többiekkel. Hogy ezek a kispestiek panaszkodtak, hogy a kispestiek, ha nem lennének, mennyivel könnyebben dolgozhatnánk mi.

0: Láthattam, hogy egyszerű polgárok, tudatlan katonák, békés kis hivatalnokok. Na és olyan romantikus, szép lelkek, minden politikától irtózó művész lelkek, hogyan lettek egyik napról a másikra lelkes forradalmárok. Hát ez volt az összirózsás forradalomnak második nagy csodája. Valami hasonló változás ment végbe abban a művészi csoportban, amelyet tartottam. A MAFO íratnak Kassák aktivista lapjának a köreiben. Néhány nap alatt tettük meg az utat a művészet és ízlés forradalmától el egészen addig a kiáltványig a kommunista forradalomért, melyet az őszírozás forradalom első napjában adtunk ki. Az emberek mind akarták a forradalmat. De ezek az akaratok ösztönös forradalmi érzések voltak. Ez az ezer felé húzó akarás még nem hozott volna győzelmet a forradalomban. A szocialista-kommunista munkás mozgalom érdeme mégis, hogy ezt az ösztönös, és nagyjából csak rontásra beállított áradatot egy akaratban, egy új akaratban, egyesületben.
1: Proletárok, itt vagyunk újra. Jöttünk ezer veszedelmek között, hogy ismét egyé legyünk veletek. Itt vagyunk újra, hogy megerősítsünk benneteket ama megingathatatlan hitetekben, hogy a proletárság ügye nem veszett el, hogy hírül adjuk nektek, reménykedjetek.

0: mert a kereskedők, parasztok, mesteremberek igazolványaival utazó hadifoglyok és internacionalisták egymással sem beszéltek, dr. Sebestyén orvos nevén Kun Béla érkezett. Fiatal felesége Kolozsvárra várta haza.
1: Hogy megérkezett Pestre, akkor értem küldött Kolozsvárra egy Borcsányi nevű elvtársat, aki átadott 1000 koronát nekem, azt mondta, itt van Kun Bélától, hogy tessék jegyet váltani, mert holnap este nekünk legkésőbb utazni kell, Kun Béla Bécsbe utazott, visszajön. Szereztek nekem 2 jegyet, mert az apósom ott volt éppen nálam vendégség, azon mondta, hogy idegen katonával nem enged, és ő is felt velem Pestre, felültünk a rettenetesen zsúfolt vonatra, Borcsányi meg én a földön ültünk, az apósomnak szereztünk egy ülőhelyet, reggel megérkeztünk Budapestre, Kun Béla nem volt ott, én halálosan megsértődtem, hogy nem 3 év után nem hozzám jön, hanem Adlert ügyeseznek, hát nem teljesen értettem meg, hogy jött illegálisan, miért jött illegálisan, miért nem küldött nekem egy levelet, sok mindent nem értettem meg, mit tagadjam. Csináljanak, amit akarnak, én elmegyek a rokonom, hogy megmondom, hogy én azért jöttem Budapestre, mert Kun Béláról hoztak hírt Oroszországból, és akkor nem sértem meg a konspirációt. Ezt is csináltam, el is mentem, éjfél után lefeküdtünk aludni, és reggel jött az apósom értem, és azt mondta, hogy ötözzék fel, mert itt van Béla. Én azt se tudom, hogy ötöztem fel ezeknek, azt mondta, hogy most megyek találkozni avval az emberrel, aki Béláról hozott hírt, akkor leszaladtam, és ott állt előttem Kun Béla barna bundában. Elég rossz szövetű barna bunda volt. Ő is nézte, hogy én elég kopottan vagyok öltözve, én is néztem, hogy nem nagyon tetszett nekem az a... De semmi sem volt. Oda jött hozzám, azt mondta, hogy mosolyogva, hogy haragszom, mondom, nagyon. És elmosolyogtam. Elhasználtam, nem baj, csak gyerünk gyorsan. Az volt a szavajárás, hogy gyerünk.
2: Éjjel elindultam Bécsbe, hogy átadjam Lenin üzenetét Friedrich Adlernak. A tárgyalás már azzal a meggyőződéssel kezdtem, hogy Friedrich Adler nem volt és nem is lesz kommunista. Még aznap este visszaindultam Bécsből, megrakodva egy csomó könyvvel, és 20-án megkezdődtek a permanens tárgyalások a párt alakítása ügyében. Akárhogy is húzódtam a kávéháztól, félve attól, hogy a mozgalom a magyar szociáldemokráciához szokásos kávéházi ellenzék sorsára jut, mégis a kávéházban voltunk kénytelenek tárgyalni a különböző ellenzéki csoportosulások vezetőivel. A hadiszállás a Zeeman kávéházban volt. László, Vágó és Szántó törzs kávéházában. A független szocialista párt alakítását a Royal kávéházban akadályoztuk meg, hadi gazdag marhakereskedők szomszédságában. Vágó és Korvin a gyári összeköttetéseket regisztrálták és tartották fenn, Szántó és László a szakszervezeteket. Nagyszerű napok voltak, eredményes tárgyalások, csak éppen a párt alakítás szükségességének gondolata nehezen verődött be a fejekbe. Kerülő úton kezdtem próbálkozni valamennyiük meggyőzésével. Azt mind elfogadták, hogy lapot kell kiadni. A Vörös újságot, amely még Harkovban lett a kommunisták magyarországi pártja központi orgánumának címe. Még nagy volt az ingadozás, amikor elhatároztuk, hogy 24-én összejövünk megtárgyalni a pártalakítás kérdését. Most már szélesebb körben és többé-kevésbé hivatalos formában.
0: 1918. november 24-én, 24-e 60 évvel ezelőtt is vasárnapra esett, Keleni József Városmajor utcai lakásán megalakult a kommunisták magyarországi pártja. Bár illegálisan történt, talán még el sem hangzott a hivatalos bejelentés, már is visszhangzott az ország. Mintha bomba robbant volna ebben az amúgy is gyúlékony magyar világban.
3: Jön a hű, jön a szent, jön az új forradalom. Megszületett, és ember lesz belőle. Meg ne állj, proletár! Előre! Előre!
4: Ma az anarchisták hívtak meg bennünket tárgyalásra. Felajánlották a fegyverbarátságot arra az időre, amíg ki nem vívjuk a proletár diktatúrát. Önállóan ők csak akkor kezdenek majd dolgozni, amikor mi, kommunisták, már hullák leszünk.
5: A Ganz Danubius hajógyár munkásai december 20-án tartott értekezletet kimondotta, hogy a gyár munkásai csatlakoznak a kommunista pártra. Az újpesti munkások folyóhó 22-én tartott ülésükön egyhangulag kimondották, hogy megalakítják a kommunisták magyarországi pártjának újpesti szervezetét. A kispesti Lipták és Tajd-Lovdietrich gyárak munkásai elhatározták, hogy csatlakoznak a kommunista párthoz.
6: Abban a gyárban, ahol én dolgoztam, a kispesti Lipták gyárban abban az időben 15 000 munkás dolgozott. Ezekkel az emberekkel jártuk össze az egész vidéket, az egész környéket, legfőképpen a kispesti gyárakat. 10 000 munkást vittem egyszer.
7: Gyalogjáról szót szeretnék mondani a szabadság lényegéről, amelyet talán nem mindenki lát tisztán azoktól a bíborkárpitoktól, amiket a hódolat és mámoros rajongás az első hetekben eléje aggatott. A forradalomból született szabadságnak csak egy tartalma lehet, amely azt megszenteli, szabad megtenni mindent, ami nem keveseknek jó, hanem sokaknak, szabad megtenni mindent, ami nem kiváltság, hanem megváltás, szabad megtenni mindent, ami fogyasztja a boldogtalanságot és megsokasítja az örömet e világon. Hiszek abban a cselekvő emberi jó akaratban, amely a fejlődésnek csak olyan hajtóereje, mint a szerelem vagy az éhség, s amely, ha botorkálva, ha megcsúszva is, mégiscsak előbbre vitte az emberiséget.

0: A ház, ahol a párt az első nagygyűlését tartottas, ahová már akkor sem és sohasem fértek be, ha gyűlése jöttek össze, a Visegrádi utcában volt. Ma múzeum. Fényes tárlók őrzik a maradandóság számára az 50 évvel ezelőtt hevenyészve fogalmazott röplapokat. Üveg alatt az öreg fényképeket, amelyek katonazubbonyok zsebében rongyolódtak táborokon és hosszú utakon át. Az idős Clemens Béla, mint akit igazán ismeri a járást, úgy vezet vissza a Visegrádi utca 50 év előtti napjaiba.
1: Ennek a helyiségnek két bejárata. Az egyik a ház főkapuján, a másik a nyitott francia udvaron nyílt, és egy szuterén folyosón át vezetett egy széles lépcsőn a félemelet. A pártba főleg ezen a pinceszerű folyosón szoktunk feljárni, mert nem akartuk, hogy az éjjel érkező elvtársok kapupénzt fizessenek, ugyanis akkor 10 órakor volt a kapuzárás. De még azért sem, hogy a házfelügyelő és a nálom mindig illő rendőrspicli lássák a ki- és bejáró elvtársokat. Rájöttünk arra is, hogy a hekusok itt az átelemben lévő lakásnak az ablakából is figyelik a ki- és bemenőket. Ezt aztán úgy boszoltuk meg, hogy késő éjjel, amikor a lakás ablakában ülő detektív hazament, kátránnyal befestettük az ablakot. Hálából ebben a házban osztottuk szét először azokat a röplapokat, amelyekben felszólítottuk a lakókat, hogy ne fizessenek házbért.
0: A ház, és benne ez a néhány szoba, ma csupa csend és ünnepélyesség. Hadd támasszam fel most Lengyel József néhány sorával a régi napokat.
2: Visegrádi utca, a KNP központja.

Kedves munkástestvérek! A Sajó-Szentpéteri bányamunkások üdvözletét hozom, s azok nyomorúságos helyzetéről akarok szólani. Nálunk a felvigyázók mindig a munkások háta mögött állanak, és hajtják őket, pedig úgyis teljes megerőltetéssel dolgoznak. A leszállásnál 12-13 embert egyszerre engednek le, nem törődve az előforduló szerencsétlenséggel. Hogy egy családos ember fenntarthassa magát, reggeltől éjfélig kell baromi munkát végeznie. A múltkor elpanaszoltuk a főaknász úrnak, hogy keresetünkből még száraz kenyérre se jut, és ez az úr azt válaszolta. Én, ha kenyerem nincs, kalácsot szoktam enni. Kedves munkástestvérek, hogy egyszer mi is megadhassuk a kellő választ elnyomóinknak, szervezkedjünk erősen.

fiatalok, most asszonyok, lányok, proletárok, testvéreim. Fel akarnak használni titeket is arra, hogy testvéreitek ellen küzdjetek. Titeket, akik évnapot munkában töltve, a gyárosok tőkések igáját húzva véretekkel adóztok, az öntudatos munkásság ellen uszítanak.

A századfordulón a magyar parasztság mozgalma is lendületbe jött. Szatmár megyében volt egy kis alacsony uradalmi cseléd, érezve a saját sorsát, az egész cselédség rossz helyzetét, valamit már hallott a szocializmusról. Ez az eszme hamar gyökerezett benne, amikor megalakult a magyar mezőgazdasági dolgozók szakszervezete 906-ban, Nyisztor György már úgy jött föl, mint egy kész agitátor. Ha őtet nézte az ember, nem sokat nézett ki belőle, megtört, vékony, kakis, gyenge ember lévén. Bár akárhol jelent meg, nemigen láttak először benne többet, mint tényleg is egy kis vézna embert, aki a kis csibukját mindig szívta, néha megsodorta a bajuszát, de mégis nagy vezér volt, nagy dolgokat tudott elérni, ami bizonyítja azt is, hogy mégis ő lett a magyar proletár diktatúra népbiztosa. Még 1907-ben is föl-föllendült egy-egy helyen az arató sztrájk, azonban sajnos itt már még Nyisztor se tudta legyőzni, a jobboldali szociáldemokraták elméletét, akik megijedvén ettől az óriás mozgalomt mindent elkövettek, hogy lefékezzék a lendülést, amelynek sajnos meg lett később a következménye, hamarosan jött a háborús időszak, s így aztán szép harcok eredménye már megmaradt, de akkor tovább nem folytatott, hanem ha kellett, akkor még csendőrök, katonaságot is hívott már előre az uradalom, tehát visszafolytották, kényszerült arra, hogy hallgasson, de mindig várt arra, hogy majd. És ez bátorította őket mindig, és vezette is a harcokat.

Népszava, 1904. április 26-a. Az élesdi katasztrófáról egyelőre csak egy rövid telefonjelentést kaptunk, és itt csak a külsőségekről számolhatunk be. A függetlenségiek népgyűlésére vasárnap délután 2 órakor körülbelül 5000 ember gyűlt össze Élesdől és a szomszédos falvakból az élesdi piacon. A tömeget a huszárság és a csendőrség állta körül. Kerekes Elek ügyvéd, a függetlenségi párti elnök meg akarta nyitni a gyűlést. De első szavait már elfojtotta a hirtelen zaj. Levele, levele, nem hallgatjuk meg! Mikor látnivaló volt, hogy a gyűlést nem tudják megtartani, Bérci főszolgabíró felkérésére Nedecki huszárkapitány lovas rohammal akarta széjjel ugratni a háborgó embereket. Mikor már közelébe értek a tömegnek, egy román paraszt furkos botjával olyan nagy ütést mért a huszárkapitány kezére, hogy az kiejtette a kardot. Ezt látta Halászi huszárkápár, és kardjával rásújtotta mellett álló román paraszt fejére úgy, hogy a nagy ütés következtében koponyáját egészen a nyaktörzsig ketté hasította. Ekkor valaki Res Mihály csendőrőrmesterre rálőtt. A csendőrt szíven találta a golyó. Res halála után 58 csendőr lőtt rá a tömegre, és mind az 58 lövést talált. A függetlenségi párt és a hatóságok szövetsége megtermette véres gyümölcsét. Egyelőre ennyit tudunk.

0: Hogy a szép volt.
1: Szervusztok.
0: Ez a szép volt. Horthy Hanna. Itt vagyunk öten.
2: Azt azon a kapcsolat.
0: Például a tekerőgépeknél gondnok süti. Alatta Béla bácsi. Nagyon, nagyon bölcs ma. Martinkó néni. Rasta fiú. És Bakács néni. Mondjuk úgy, hogy, hogy hogyan szerveződött az adás.
1: Én nem Béla bácsi vagyok, Bandi bácsi.
0: Te Bandi vagy?
1: Igen. Yeah.
0: Annyira szenilis vagyok, már ezt sem tudom megjegyezni. Tehát felhívom Bandi bácsit reggel, hogy mit szólnál hozzá, hogyha valami könnyű nyári témánk lenne, ha nagy melegre való tekintettel, tehát mondjuk a halál. Mondja, hogy jó, azt szeretem. De aztán később visszahív, hogy hát, hogy felakasztotta magát a Bada, Dada is meghalt. Tehát akkor tényleg jó, akkor beszéljünk a halálról.
1: Úgyhogy ő most már a hatodik tagunk itt.
0: Igen, igen, igen.
1: Mivel már nem él, ezért itt is lehet velünk örökre.
0: Igen. Sőt, én egy kicsit azért úgy gondolom, hogy miután talán nálunk volt utoljára interjúja, hogy, hogy örökös tagnak most megválasztatjuk őt.
1: Jó.
0: Horthy Hanna. 42 éves volt, és én arra gondoltam, hogy ha egyetértetek, hoztam egy Dress Mihály. Ne, mondjad?
3: És előtte még mit szólnátok, az Apakocsit hajt című.
0: Igen.
3: Tehát hallgassuk meg. Nem sikerült sajnos a zenét megszerezni, mert az a Tudósok album, az beszerezhetetlen. De ugye itt volt nálunk vendégként, és akkor elmondta.
0: Igen, hogy akkor először hallgassuk meg azt, aztán a Nóta, és aztán újra elkezdjük a halált.
1: Tehát Bada Tibor.
4: Rajszögés Picasso most. Üres volt a hold, amíg az ember ott nem volt. Számtalan lehézség létezik, tudjuk, ó jaj. Badadada harmonika, badadada harmonika. Számtalan nehézség létezik, tudjuk ezt, ó jaj, de mit sem számít, mert... Gyere Tibor, megyünk a városba, dudált türelmetlenül apa. Apa kocsit hajt. Apa kocsit hajt, egy kézzel, fél kézzel, kéz nélkül. Apa kocsit hajt, nagy Fiat 1500-as gépjárművet. A járókelők sétálnak a járdán, és itt csöppecső aggódnak, mert apa kocsit hajt. Jaj, apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Ó, borzasztó. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa jó céllövő, a versenyeken sok találatot ér el. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Azért, mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Apa szemembe egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Megérkezünk úti célunk végére. Végei kalannak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban. Anya otthon főz. Anya otthon főz finom ebédet. Vége.

0: Na jó, akkor eddig volt a sírás, mert mondja a Bandi, hogy ne vessünk.
1: Hát igen, mert a halál nem ilyen, a halál megszabadulás, gyerekek. Bada édesanyja mondta, hogy a fiát nem látta sose olyan boldognak, mint amikor megtalálta halva otthon. Hát a halál
0: ez
1: elszabadulás.
0: Ez egy vidám mondat, azt mondod?
1: Mi?
0: Ez most egy vidám mondat, Bandi?
1: Mi?
0: Hát amit a mama mond. A mama mondata az döbbenetes, amikor én is hallottam ezt, hogy
1: tehát, hogy a gyerme, az ember, aki meghalt, az boldog. Mert elszabadul ettől a világtól, ami annyira nem volt jó neki, hogy inkább megölte magát, tehát felülírta a saját ösztönét. Ja, mert ez egy ösztön, hogy ne öljük meg, életösztön van bennünk, amit azért ró ránk a sors, hogy éljünk, akármilyen nehéz is, hogy ezáltal erősödjünk és fajunkat fönntartsuk. De az élet nehéz, és megszabadulni tőle gondolom nagy öröm. Gyakran meghaltam már álmomban, mindig jól éreztem magam. Vidám voltam. Egy perc alatt elszabadul, ha az ember meghal, egy perc alatt elszabadul ettől a léttől, még a szeretteitől is, mindentől, ami fontos volt neki, hanem szellemé válik, és lassan felolvad a mindenségben, aztán az élét is persze teljesen elveszti.
0: Te már, hallgassam a telefonát, te már ennyire nem szereted a tested, Bandi?
1: Hát nem nagyon.
2: Hát ki szereti?
1: Halló?
3: Test a vonalban.
4: Akkor írjuk felül magunkat, de kezdte. Jó?
1: Jó. Hát, jó, rendben van. Köszi. Adástelefon egyébként 215-3773. Erre kérjük a hívásokat. SMS-ezni is lehet a 2099-99903-on.
0: Na most azért nem szakadok ettől annyira, tehát tényleg úgy érzed, hogy már a személyes kivetülésedhez, ami hát bizonyos kiló, súly, szőr, hús, csont, hogy nem olyan fontos már. Meg gondolom a Badda-Dada is, amikor felakasztotta magát, akkor valószínű, hogy erre mondott nemet, és nem a kikeletre. Tehát amikor itt volt nálunk, akkor mondta, hogy ő nagyon érzi a kikeletet. És akkor azt én ilyen festői motivumnak gondoltam, aztán tulajdonképpen ezért a halál előérzete is a kikelet. Csak tényleg ott nincs már veled a tested, vagy valahogy tényleg, ahogy meséled, de kérdezem, hogy ez az idő, hogy végül is azért megutáljuk saját magunkat?
1: Hát nézd, pláne ha olyan öreg leszel, mint én, nekem már mindenem fáj, derekam is, nyakam is. Ezen kívül problémáim vannak, hiába szoktam le az italról, cserébe eszek. Ha eszek, kövér leszek. Ha kövér leszek, izzadok. Ha izzadok, nem kapok levegőt. És így tovább. Ezen kívül elég problémám volt már az életemben, más dolgokból, amik fontosak voltak, mint például a szex, szerelem, mindenféle. Tehát tulajdonképpen egy ideig megoldottam, és aztán az ember egy idő után lehet, persze. A legtöbb ember, nem mondom, hogy hála Istennek, a legtöbb ember program szerint ugye nem is jut el idáig, hanem élete végéig küszködik.
0: Na de például itt van a Martin Kohl, tök sovány. Ő például hogy áll ez a kérdéshez? Neked fáj valamit? Vagy gondolsz a halálra?
5: Hát egyszer meg gondoltam a prostatámra, de úgy konkrétan arra persze, de egy ilyen intellektuális viszonyom van. Én nem tudom.
0: Filozófiai
5: viszonyod? Hát abszolút, szóval, hogy így én nem nagyon tudom kezelni. Én nem tudok ennyire felszabadult lenni ebben a halál kérdésben. Tehát én ennél egy ilyen szentimentális a figura vagyok, úgy érzem. Engem megrázott a híre, hát így nyilván a maga.
0: De úgy érzed, hogy ez rossz?
5: Hogy meghalni?
0: Igen, mert akkor az ember halálhírt kap, akkor
5: ugye... Én optimista és ilyen idealista is vagyok, tehát van az a mondat, valamelyik popzenekar mondta, a halálban megszűnik az élet. És ez egy ilyen nagyon eszenciális dolog. Ami egy ilyen, van benne valamiféle ilyen mély tragikum ebben a mondatban. Hogy nem nagyon kell ezt így cizelelni, az életnek az a fajta lehetősége, vagy ennek a földi életnek az a fajta lehetősége, amit azért alapvetően mindenki szeret, és szeretne belőle még nagyobbakat, és minél tovább kortyolgatni. Aztán persze majd, hogyha nem csak a prostatám jut eszembe, hanem más egyéb csontjaim, és nem tudom, és érzem azt, hogy lassabb leszek, hülyébb leszek,
2: lassabban fogok kocsit hajtani, akkor lehet, hogy én is úgy elfogok ebben a dologban.
0: Nekem amit
2: fogok oldódni, de...
0: Amit a görögök meg a Seneca mondasz, az teljesen inadekvált. Vannak olyan görögök, akik azt mondják, hogy a halál kérdése minket nem érint, mert amíg élünk, élünk, és a halálnak nincs hatalma rajtunk, amikor viszont meghaltunk abban a pillanatban, ez a kérdés már nem az élet kérdése. A Seneca meg ő is azt mondja, hogy tulajdonképpen a túlélők siratják magukat.
2: Hát így van, de én azt gondolom, hogy a halál tekintetben ez egy közösségi műfaj, persze, tehát hogy az abban a pillanatban, igen, ez egy ilyen kiterjed a dolog, és abban a pillanatban nyilvánvalóan az itt maradóknak, akik ugye látják, hogy hogy fognak majd ők is járni, ez a fajta, de a feldolgozás is közösségi, és most nagyon jó...

0: még hatékonyabban, Isten még több szeretettel, még több pozitívummal próbáljunk meg a világra nézni.
1: Jó, én kicsit választom
0: a... Bandi bácsi.
2: Bandi bácsi, azonban ezt visszautasítom, mert én nem hiszem azt, hogy hogy a tetteinknek van következménye, tehát hogyha most jól élő, jókat cselekszünk, akkor majd jobb életre fogunk kelni legközelebb.
3: Egy rendes bandi.
2: De a végtelenben egyetértek, és abban is egyetértek, igen, hogy ez egy szelete, de azt én nem hiszek a jutalomban, a jótedben és a rossztedben, hanem egyszerűen majd újjászületünk, de az már nem mi vagyunk valahogyan. Na most jó helyen kapizsgálom, miért vagyunk, tehát szomorúan. Én is sírtam, amikor a Bada mamája fölhívott, de igazából azért sírtam, mert meghatott az, amikor rájöttem, meghatott az, hogy na, a Bada már megcsinálta, már elment. Igen, vagy előtted amikor van. Most a Johnny meghalt, akkor is sírtam egy kicsit, mert akkor meghatott az, hogy na, most már nem csak én mondom, hogy nem lesz bizottság, hanem már nem tényleg lesz. Nem is lehet egyáltalán. De már nagyon korán, ifjú koromban rájöttem, hogy amikor sírtam, mert valaki meghalt, akkor magamat sírattam. Mert hiszen azt nem sírathatjuk, aki meghal, hogy igen, szegény meghalt.
1: A veszteség a tiéd, és nem az,
2: pedig
1: aki
2: meghalt. Szoktuk mondani, hogy szegény meghalt, pedig élhetett volna, igen, közben alkoholista volt, kilogotta bele, nem bírta az életet, miért élhetett volna? Érted?
3: Jó, de nekem mindig az a problémám, hogy ha beszélgetünk egy rádió műsorban például a halálról, akkor szinte egyességre juthatunk arra vonatkozólag, hogy legyen eszünk, és lássuk be, hogy a halál nem rossz. Ám miután kutyákat tartok otthon, és ezeknek rövid az életideje, és amikor meghalnak, például egy nagyon jó módszer szülőknek mondom, hogy a gyerekek hogy tanulják még mi a halál, mondjuk otthon vannak, és közben meghal a kutyájuk. Akkor látják. Akkor mégis valami jeges rémület áll be az agyamba, annak ellenére, hogy hát így azért mondom, hogy fogalmilag egyetértek veletek, de hát akkor mi az a jeges rémület?
1: Hát a te bajod konkrétan. Tehát, egy nagyon érdekes. Nagyon meghalt, sőt így hát hosszan haldoklott, és neki azt hiszem ő
3: most
1: volt
3: gondolj,
1: a legfontosabb.
3: Légy szíves, jó, hogyha
1: akkor nem az, nem igazából nem neki volt rossz, hanem nekem.
0: Egy érdekes dolog egyébként,
1: ez az, hogy... amiért tragikus a halál, hogy rájössz, hogy most valamit nem tudsz már soha visszacsinálni.
0: Napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy ilyen szociológiai kutatást. Azt hasonlították össze, hogy 50 évvel ezelőtt a magyar családmodell, amikor három generáció élt együtt, és gyakorlatilag a születés is és a halál is ott zajlott a közösségi térben, a család előtt. Mára mind a halált, mind a születést minden, kivitték az otthonból, szétszették a több generációs együttélést, és hogy ez a plusz misztikum, ami a halálra meg a születésre, mint a valóban legnagyobb csodára, de ezt kivitték előlünk, és nem látja a gyerek azt, amikor meghal a nagymama, amit a Baki mondott a kutyával, illetve nem látja a nagymama azt, amikor megszületik az unokája. És hogy ezt a dolgot igaziból nem tudjuk feldolgozni, nem is tudtuk helyre rakni. Ennyi.
3: Hát gondoljatok Elvis Presley-re.

0: Mielőtt ez a Honti és Hana, könnyű nyári téma, halál. Mielőtt azért így fogalmilag lenyomnánk a nagy kaszást, azért kérdezem, hogy voltatok ilyen halál közeli állapotokban, hogy arra emlékeztek, hogy az hogy történt veletek, vagy mi történt?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Hogyan?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Nem, azért akkor azt lehet mondani, hogy gondok, figyelj, mert nagyon sokszor...
1: Nem voltam halál közeli állapotban.
0: Olyan se volt, hogy elcsúsztál és a fejed beverted?
1: Nem.
0: Akkor tényleg, de az érdekes, azért gondolkodj el ezen, hogy miért nem jeleznek neked.
1: Még a drogos élmények sem. Tehát, nem.
0: Nekem volt több, 3-4.
1: Azért
0: mondom, hogy csodálkozom, persze, hogy nem volt. Halál.
1: Ja, hogy nem, hála jó Isten. Nem tudom, hogy hála jó Isten, de nem volt.
0: De most mondjátok ti. Ja.
2: Nekem az első, az olyan 12 éves lehettem, talán 6-os, általános iskola. Lehet, hogy ezt egyszer 4-5 éve már elmeséltem, és egy...
0: Ne szorong.
2: Volt egy... hogy roma osztálytársam, és mondta, hogy a nagyanyától tanult valami fantasztikusat, és megmutatja a nagy szünetbe. És a folyosón valami, mert nem emlékszem pontosan, 10-szer vagy 20-szor le kellett guggolnom meg fölállni, utána ő valahol itt a szívem környéken megfogott, és elkezdett pörgetni, és annyi volt, hogy egy kattanás. Azt hallottam még kívülről, hogy koppan a fejem azon a baromi kővizén az általános iskolában. És az, amiket így lehet olvasni, ezeket volt annak idején, ez egy ilyen kétkötetes könyv, hogy az idő nem ebbe a dimenzióban működik, és lepörgött az addig életem. Tehát 12 éves koromig olyan sztorik, amik azelőtt nem voltak meg. Nekem például ilyen, szerintem általános iskola előttről nincs is élményem, hogy akkor mi történt velem, vagy mi volt velem. És akkor így végigment a sztori, és utána az volt, hogy így jön a tanárnő, a Marcit, az nem tudom mit kapott, osztályfőnöket, igazgatóit, valamit.
0: És vudu varázslás.
2: Ráadásul én pedagógus gyerek voltam, tehát így neki ez duplán kínos volt. Hogy ez valamilyen ilyen roma kurzsló, nem tudom, mi volt. És fölpofoztak, és az volt a kép, hogy így az egész iskola így áll, és jön a tanárnő feje, tudod, és ilyen nézze, mint amikor a halszem objektívvel, tudod, így, mi van? És akkor mondjuk kiderült, hogy eltelt közötte 7 perc.
1: Robika kinyírta a Tomikát.
2: Meg nem tudom én micsoda, csak hogy maga, nekem nem volt ilyen fény, meg alagút, meg ilyen, hanem realben benne voltam az életemben.
3: Tehát egy ilyen...
1: És figyelj, azt mondtad, hogy nem emlékeztél korábbi dolgokra, de ott lepörgött, és azóta emléksz? Tehát, hogy ez megmaradt az, amit láttál?
2: Nem a konkrétum maradt meg, nem a konkrétum maradt meg, hanem maga az élmény. Tehát egy ilyen semmihez nem fogható sztori, és ez volt mondjuk így az első ilyen.
1: Klasszik.
3: De oxigén hiányos. Agy oxigén hiány.
0: Én azért nem erre gondolok, ez jó, mármint nem, hogy értem, hogy a halál közeliség és a film, de Bandi?
4: Nekem volt jeges halálfélelmem egyszer, de kifjú koromban, amikor mezítelenül egy szál fuvolával fölmásztam egy sziklafalon, és ott a szélbe tartottam a fuvolát, és az játszott tulajdonképpen, és egyszer csak megindult alattam, és akkor nem tudtam, szóval akár meg is hallhattam volna, az volt az egyetlen talán igazi reális ilyen halálfélelem, és aztán...
0: Ez változtat az emberen valamit?
4: Aztán hogy volt ilyen, ami szerintem nem halálérzés, hogy felébredsz, és akkor az se azt nem tudod, hogy hol vagy, se azt nem tudod, hogy mikor van, de azt se tudod, hogy ki vagy, vagy azt se tudod, hogy élsz-e.
0: Ez mert volt ilyen?
4: Igen. Az elég rossz.
0: Az rossz lehet, igen.
4: Az elég rossz, tehát semmit nem tudsz magad, semmit nem tudsz. Ja, de ez nem a halál egész biztos, ez egyszerűen agyi kikattanás.
0: Akkor valószínűleg a halálról csak ilyen formában tudunk beszélni, de a semmit nem tudjuk megfogalmazni, ahogy mondott.
4: Illetve mondtam már az előbb, hogy többször álmodtam, hogy meghalok, az viszont volt. És az nagyon elképzelhetőnek tűnik, hogy jól emlékszem, nyilván előző életekből, mert az mindazt úgy álmodtam, ahogy aztán lehet is olvasni azokról, akik visszajöttek. Tudod? Tehát megálmodtam azt, hogy többször kivégeztek álmomba.
0: Igen.
4: Vagy megöltek.
1: Igen. Én ezt a halálra nem mondanám, hogy a semmit.
0: Miért? Ha semmit nem tartom a nullával.
1: A halál az nem a semmi.
4: A halál az az, amikor eltávozik a lelked, és feloldódik, tehát megszabadul a testtől,
1: attól
4: és a mindenbe, de a minden az egyenlő semmivel, tehát a mindenbe lassan feloldódik.
0: Igen.
4: A világ szellembe, hogy aztán majd egyszer
1: az
4: valamikor...
1: Az volna a mázli, hogyha feloldódna.
4: Na de így is.
1: Mert hogy nem oldódik fel, hanem újra megszületsz.
4: De először föloldódsz. Hát szóval ezt nem tudjuk egész pontosan.
0: Női magazinnál válni, hogy bármi választható, akarsz-e újra születni,
3: parancsol. Nekem valahogy úgy történt, mert én kettővel szállom a dolgot, tehát az egyik dolog az, amikor úgy éreztem, hogy életveszélyben vagyok, tehát hogy az nem egy ilyen spirituális megérése volt a dolognak, sziklafal, ott alattam a tenger, örvénylik, ha leesnek, akkor lecsúszás, stb. Igen, megpróbáltam ilyen hepciáskodásból levágni ott.
0: Látta a csalom.
3: Megpróbáltam, elég próbáltam kerülni, hogy milyen kőszáli vagyok, kecske vagyok, és így át. Az ilyen kemény volt. Körülbelül abból az 30 méterből lehetett egy ilyen 3,5 órát csinálni, de ezt úgy, hogy a többiek azt gondolták, hogy én előttük járok, és hogy ez, szóval így nem tudtak, magam voltam ebben a dologban. Ez az egyik része, ez egy ilyen fizikai megérés, spirituálisan nekem is valamiféle ilyen álom jelenet, de ez nagyon érdekes volt. Én egyébként összerakom abban a dologon, hogy lehet, hogy mielőtt ledöltem volna aludni, ittam egy kávét, egy ilyen erősebb feketét, és lehet, hogy az a vérnyomásomat olyan módon, mert nagyon-nagyon éles álmom volt, azt a szobát álmodtam meg egészen realisztikusan, tehát nem tudtam elveszteni, hogy ébren vagyok, vagy nem, és belépett egy ember, aki szerintem egy ember alak, aki ilyen, hát ilyen melegítőszerű ruhában volt, de én meg voltam győződve, hogy ő a megváltó. És a megváltó odajött valahogy az ágyhoz, ahol aludtam, ezt kívülről láttam ezt az egész dolgot, és én nagyon azt akartam, hogy ne, tehát hogy ne vigyen el, vagy nem tudom én micsoda, hogy ne, tehát tényleg egy ilyen dolog, hogy ne történjen meg ez a dolog, és ugye, hogy egy ilyen embrionális, vagy nem tudom én milyen pózban összehúzva fekszem az ágyon, ő mellém lépett, és legörnyedve tulajdonképpen felvette ugyanezt a pószt, és valahogy összeolvadt velem, és talán ekkora sikerült felébrednem. És ez egy ilyen nagyon-nagyon mélyen, valahogy tényleg ez a nagy tiltakozás az ellen, hogy valami történjék, az elleni nagy tiltakozás az olyan volt, mintha tényleg a halál, a meghalás elleni nagy tiltakozás lett volna. És az volt talán így a leginkább ilyen tényleg, ami látványban is, tehát ilyen hallucinációban is megvolt, és érzetben is a rettegés, az a jeges rettenetes, jeges rettegés, hogy akkor most mi lesz. Úgyhogy ez a két különböző csoport, ez mindenképp megvan.
0: Én sokkal egyszerűbb vagyok, azért nem is tudtam kiválasztani, de mondok egyet. December van, Szegedről jövök, egy kamion mögött óriási hóesés van, félelmetes, nem látok semmit, és gondoltam, hogy hát a kamion mögött megyek hazáig, de kimentem egy pillanatra, mert nem is tudom, hogy előzni akartam, vagy nem, és mentem mellette, de nem láttam semmit. És megéreztem, hogy ez nem jó gondolat, visszamentem, és ahogy visszamentem, egy kamion, de tényleg itt a század másodpercek iszonyatos sebesség elrobogott mellettem, akkor arra gondoltam, ugye nem volt semmilyen képzetem a halálról, hisz gyorsan történik a dolog, de az megdöbbentett, hogy most. Tehát, hogy azért a halált, mint egy ilyen időben valaminek a végére kijelölt határt képzeletem el mindig életemben, holott a halálnak van egy hihetetlen tréfája, vicce, a most. Ami Dermanban például az a jelenet, amikor a 7. pecsétben azt mondja a színész a halálnak, hogy bocsáss meg, nem élek rám, de mondja, halál, ráérsz.
1: De figyelj te, hogy neked ez a halál jelzése volt? Ez a kamion?
0: Ez 100 másodpercen múlt.
1: De és nem gondoltál arra, hogy ez a annak a jele, hogy te nem halhatsz meg akkor?
0: Nem, tehát én arra gondoltam, hogy én mert ilyen keresztény vagyok, hogy az angyal eltekerte, tehát nem volt semmilyen vizuális tapasztalásom a velem szembe jövő kamionról, és arról se, hogy veszélyhelyzetben vagyok, mert emlékszem a lelkiállapotomra, egyszerűen unalmamban visszatekertem a kormányt. Az a mozdulatban van a gondviselés, de amúgy azt gondolom, hogy a gondviselés az utolsó pillanatban lépett be, mert igaz a tétel, hogy 100 másodperccel korábban a halál következik.
1: De a gondviselésnek nem elég az az utolsó században?
0: Biztos, hogy van sorsom. Most nem a sorsról akarok beszélni, hanem arról, hogy a halál az most van.
3: Igen, egyébként az a játék, hogy én ugye vitorlázó repültem, és egyébként is magas házakkal foglalkozom időnként, és úgy igazából nem vagyok, vagy időnként úgy, tudom, hogy mi az a tériszony, de úgy alkatilag meg nem. És az a helyzet, amikor gangon állsz, vagy fent egy magas, nem tudom, erkélyen, és tudod azt a mozdulatot. Egészen pontosan tudod, fel tudod idézni, hogy melyik mozdulat az, ami már a halál. Tehát, hogy ez a fajta fizikai tér megjelenik, ez a fajta 4-5 cm, és az a mozdulat, amivel tulajdonképpen meg tudod szüntetni az életet. És ez a határhelyzet, és ez nagyon sokszor így, ténylegesen, ami mondom, nem a szédülésszerű
0: dolog. Igen, nem szédés, hanem geometria.
4: Nagyon érdekes, mikor az embernek mondjuk van egy pisztolya, és akkor még kisebb mozdulat előtt. Az újnak csak egy egyetlen kis rezdülése az újnak elég ahhoz, hogy abban a pillanatban átkörüljél. Igen.

0: Lejátszani nincs a CD-t, lejátszó. Szóval azzal akartam befejezni, hogy azért, ugye azóta utána néztem már ennek, tehát nem olyan egyszerű főbelőni magad, mert ezt mondom mindenkinek, hogyha például nem fogja erősen a kezét, magától attól a mozdulattól, és nem az új véggel húzza meg a ravaszt, hanem itt az első pereccel, attól a pisztoly már úgy elmozdul, hogy legfeljebb megsebzi magát.
1: Ez nagyon fontos, tehát szorítsátok erősen a pisztolyt.
2: Nem a szájbavevés szokták ajánlani.
0: Gyakran a szájbavevés, igen.
2: Tehát igen, a szájbavevés az majdnem mindig.
1: Én az
2: megfelelő
1: érzésem, hogy az ORT-t lecsap ránk, hogyha ő folytatja.

0: ez nagyon szép font.
1: És az adástelefonunk 215-3773, nem értem senkit, nem érdekel a halál, nem telefonát.
2: Senki nincs halottja, saját halottja. Az az érzésem, hogy annyira eltakarítottuk őket, hogy...
3: Meg nem is, hát nem halunk meg mi magyarok soha.
2: Soha, egyébként tényleg.
1: Sose halunk meg, ez egy magyar mondás?
2: Nem, igen, szerintem azért az ostoba, nem, az ostobaság azért generális, én el tudom képzelni ezt különböző nyelveken. Hát a lengyelek is tudnak ilyeneket mondani.
4: Van az a vicc, hogy miért jobb a temető, mint a kocsma.
1: Miért?
4: Mert az egyikre az van kérve, hogy feltámadunk, a másikra meg, hogy sose halunk meg.
1: Ez szerintem magyar mondás.
2: Én kérek elnézést, igen.
1: Majd telefonáljon be az, aki a sose halunk meget tudja magyarul, vagy franciául megjelenik-e, vagy egyéb nyelveket. Jó? Ha legalább akkor egy telefont, vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen jó, hogy mi itt beszélünk nektek, vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen szexis a Tibor hangja, vagy szóval
3: érted? De hogy én fordítsak ezen a
1: lányok, fiúk, valami, adjatok impulzot.
3: Hogy a prózában fordítsam ezt a dolgot. Ugye a 80-as évek, amire én csak olyan halványan emlékszem.
4: Azért van némi közösség mozgó.
5: 80-as évek a vonalban.
6: Nagyon jó, hogy beszéltek, nyugodjatok meg. Idegeskedjetek
1: hallgatni. Köszönöm. Köszi, ez nagyon jól esett. Továbbiakban is várjuk az ilyen telefonokat. 215-3773.
2: Ha segít az életben, hogy tudod, hogy meghalsz.
1: Ez az.
3: Ja, akkor lehet, hogy hamar.
1: Halló!
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Nagyon jó, hogy beszéltek, és ne is adjatok zenét, meg legalább 20 percig, mert addig tudlak hallgatni.
2: Nem, ez alfa, bűvös sárkányan gurul.
7: Ez egy kicsit megmisel, hogy őszinte legyek.
4: Ugye? Akkor te nem vagy hippi, nem vagy hippi.
7: A halál közeli élmény. Kánikulában, a dugóban ez
4: egy kicsit. Köszönjük.
1: Az a kérdés, telefonunk 215-3773, telefonáljatok.
2: Hogy nem segít-e az életben az a tudásod, hogy meghalsz?
1: Szerintem segít. Szerintem segít, mert nem félsz annyira.
2: De mégsem így már vagyunk, ki? Érted? Tehát, ja, azt mondom, igen, ez a gondolatsor, hisz ha tudom, hogy vége van, akkor értelmes a tétet megtenni a vége előtt az életben, és ez tényleg ambicionálja az ember.
3: Hogy ez két malom, mert ugye az egyiknek van egy ilyen fajta ilyen emberi logikája, ami mégiscsak az életnek az idejében lévő linearitással kapcsolódik össze, okokozati viszonyok vannak, stb. De ugye a halál az nem ez. Az egy teljesen más minőség. Arra inkább ténylegesen ez a fajta vallások révén pedzegetett újabb univerzumok, meg párhuzamos, meg feltámadások, stb. De sokkal jellegzetesebb részei. Mint az, hogy tehát érted, amikor azon gondolsz, hogy arra gondolsz, hogy most akkor azért rock and roll, mert hogy ez úgy a szerelmek vége lesz. Hát ez milyen lábszagú történet már, nem? Tehát, hogy ebben tényleg egy ilyen izé,
1: hát ez logika akkor van. Csak, hogyha valóban már nem bírod ezt az életet, mert ugye itt arról van szó, hogy soha többet akkor már nem lesz esély.
2: A büntető jogban a halálbüntetés ellen az egyik legszigorúbb érvelés az, vegyük föl közben, mondom, hogy megfigyelték, hogy a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje, sőt, radikalizálja a bűnelkövetőt.
3: Igen.
2: Bűnelkövetőt vonalban.
7: Sziasztok, Tamás vagyok. Nekem az jutott eszembe, hogy erről így beszéltek, hogy a feltámadás, meg az újjászületés, az nem lehet, hogy a haláltól való félelemből ered?
4: Pont, hát, hogy nem.
3: A nem hívők ezt mondják, de a hívők azok nyilván mélyen hisznek abban a dologban, hogy a nem evilági logika, tehát a túlvilági logika az érvényes.
7: De én az eredetére gondolok.
1: Igen, az eredetére is, mert ugyanakkor nagyon sok dolgot nem tudsz mással megmagyarázni, hát élmény, mint az újjászületéssel, amikor például ismersz dolgokat, ahol sose voltál.
3: De ez egy ateista.
4: De figyelj, aki mondja,
3: a teremtésben, ami örök és mindenre kiterjed, az arra a tudásra is kiterjed, amit te most tudsz a halálról. Ez is a teremtésnek a része.
4: És azt gondolom, hogy aki igazán fél a haláltól, az a materialista.
7: Ez így van.
4: Mert hogy ugye jön a megsemmisülés.
3: Igen.
4: Ő fél igazán a haláltól.
7: Mert akkor vége. Tehát
4: akkor sanyi.
7: Nincs tovább, annyi.
2: És én kérdezem direkt, és azt nem tudjátok elképzelni, hogy az élet ennyi? Miért nem? Tehát nem akarom mondani...
7: De el tudom képzelni, hogy én közbeszóljak itt még, bocs.
1: De nem a keresztény fél jobban, mert az tudja a szíve mélyén, hogy bűnös, mert olyan vallása hát van, hogy minden alaptulajdonságát bűnnek tekinti.
4: Hát az egy olyan színezés,
3: jó, ott azt tudjuk. Aztán megváltás, és izé
7: egyébként.
1: Jó, jó, szívtál, 2-15-3-7
2: most azt tapogatom, hogyha én ateista lennék, vagy materialista, igen, de minden most... Na, igen.
0: Ateista és materialista vonalban.
2: Beszóltál.
1: Parancsoljatok.
2: Ez lett a vége.
7: Csak az előző hallgatót kérdezem, hogy akkor nem esd be a lélek, ha tűri. Balsó sem minden nyűgét hát nyilvánít, vagy ha kiszáll.
2: Igen, Hamlet, igen.
3: De mi ellen? Tehát, hogy azért, igen, tehát itt a kiszállnál olyan furcsán vágtad el. Tehát folytatódik a mondat tovább.
1: Hogy kiszáll, hát kiszáll az életből, nem úgy érti a kedvet.
2: De úgy
7: csak hát a kedvet. Valamit mondani akartam, de közben elfelejtettem.
1: Hívjál meg én, ha eszembe jön.
3: Igen? Mondja Tibor.
2: Nem, hogy... hogy
3: ha
2: én materialista lennék, akkor azt gondolnám, hogy azért gondolok a túlvilágra, vagy a mennyországra, mert a pszichém nem képes fölfogni azt a rettenetes tényt, hogy egyszeri és önálló fennálláson van, amely ettől eddig tart, és onnantól a történet nem folytatódik tovább.
3: Hát igen, meg ez a sok
2: tehát, dolog, hogy ez egy psziché védekezési mechanizmusa, mondom ellen. Én, aki egyébként ebben most nem hiszek.
3: Igen, a biológia ellen. Tehát persze, ezt el lehet mondani így is ezt a történetet, hogy a vallásokat azért találták ki, mert volt ez a rettenetes rettegés attól a dologtól, hogy biológiailag egyszer csak lejár a kiszabott idő, és hogy ezt az egyszerűen nem tudta megemészteni az ember, aki nagyon okos
4: lény, és nem rettegés.
3: Átlát, és akár rettegésből egyszer rettegés. Csak csinált ilyen...
2: De nem. De hadd mondja, Kierkegaard is mondja, ő olvasztodom.
3: Tehát és akkor ebből lettek a vallások, amik vigaszt nyújtanak ez ellen.
4: Szerintem meg ez nem rettegésből fakad.
2: Kierkegaard a vonalban.
8: Csá, szerintem sem rettegés.
3: Nem, köszi.
8: Nem, ez egy tiszta társadalomirányítási módszer, érted? Tehát, hogyha ha mindenki... De nem, most lógatja mindenki a lábát.
3: Mondjad, igen.
8: Hát tényleg, hát lógatja mindenki a lábát, mert most mi van, van egy 20 évem ugye régebben, aztán most egy jó 50, akkor most miért fizessek adót, vagy miért adjam oda a tizedet, miért ne vágjam fel a másikat, miért ne lopjak el mindent. Ha nincs semmi félnivaló, meg nincs semmi felajánlva, hogy de esetleg egyébként ezt lehet tovább folytatni, és nem mindegy, hogy hogy cselekszem most, mert azt szerint fogod majd tovább folytatni, akkor szarok bele mindenbe, és élek, ahogy
4: most,
8: én
4: most, gondolom. Most, de kettőn áll a vásár, érted? Tehát, hogy hát, azt el is kell higgyed, hogy, hát hogy van mitől rettegned. Tehát hát nem elég, hogy ezt mondják. Hát valami oka csak
8: de,
4: volt.
8: De valahol, hát persze, de alapvetően fel kell... Hát abszolút felajánlanak valamit, hogy ez lesz, ha majd izé, de
4: ahol nagyon jó kettés. Akkor te is rettegés párti vagy.
8: És akkor, hát én nem, mert én, igen, tehát szerintem ezért
4: csinálták.
8: Ezért csinálták, én nem rettegek.
4: Na, én azt gondolom, bocsánat, hogy nem rettegés, hanem egyszerűen az ember szeretné tudni, hogy mi van. Szeretne értelmes magyarázatokat kapni, és azért valljuk be a totál megsemmisüléshez képest bármelyik vallási magyarázat értelmesebb.
2: Képzeljétek, az én vallási magyarázatomban, mondjuk ha azt az esetet veszem, hogy ugye Krisztus már meghalt és föltámadt, tehát, és megjelenik a reális térben, mindig úgy kezdi a mondatot, hogy ne féljetek. Tehát, hogy megnyugtatja őket a halálról való, olyan tudást szereznek most, ami nyilvánvalóan nem alkalmazható semmire, és nyilvánvalóan ez lelkileg, ugye én Tamás is vagyok, Tamás az, akinek hiába mondogatja, hogy ne félj, az bele is akar nyúlni. Azért csak mondom, hogy ami szöveget elmondtam, ennek a tökéletes ellenkezőjét hiszem úgy, ahogy a Martinkó mondja, hogy szerintem ne mondjuk azt, hogy a létezés világa a világok legnagyobbika, hanem a létezésen kívüli világ is létezik, és az is van úgy, ahogy a vanság van. Hogy azért mondom, srácok, én nem félek.
3: Olyan édesek vagyunk, hogy ilyen angyalszárnyak ragadnak fel minket minden egyes, tehát nem tudunk tényleg prózet belevinni a dologba, én mégis megpróbálom újra a 80-as éveket citálom. Tehát, hogy a 80-as években voltam, amire olyan halványan emlékszem, De minden esetre ott ugye ment ez a sorok közötti olvasás. Ugye az újságok mindenféle médium, és nem tudom, mert a hazudott és félgazság. És ugye volt az a kód a tragikus hirtelenséggel.
2: Igen.
3: A tragikus hirtelenséggel.
4: Most is van.
3: Most is van. Na, pontosan ezt láttam.
2: De az rákot jelent most.
3: Nem.
2: Már nem.
4: Az ágyilkosságot.
3: Mert azért kérdeztem, az volt az első, amikor találkoztam Bandi bácsival, hogy megkérdeztem, hogy én így olvastam, hogy a tragikus hirtelenség, és akkor, hogy hogyan? És akkor ő mondta azt, hogy öngyilkosság. Tehát én nem tudtam, hogy öngyilkosság, hanem ebből a kódból bogoztam ki. Olyan, mintha ez a kód még mindig működne. A hosszantartó nem tudom, hogy micsoda...
4: De mindig működne, ha nem működik,
1: hogy a kereszténység tiltotta az öngyilkosságot, és ezért nem akartuk valami bűnbe mártani az öngyilkosságot.
4: Az objektív sajtó, ugye?
2: A vallások tiltják, Bandi, csak azért mondom, hogy vigyázz.
3: Jó, egyébként annyiban
2: meg a Bandi... Mondom, hogy a vallások tiltják.
3: Mindegyik azért kicsit abban van igaza, hogy ugye most van egy ilyen egy revíziója a Júdás evangéliumán.
2: Júdás evangéliumán.
9: Júdás a vonalba. Igen. Mert eszembe jutott, amit mondani akartam. Egyébként én is megelőztem, mert ha minden vallás tiltja az öngyilkosságot, akkor itt az iszlámnál van egy kis gáz.
2: Nem, nyilván van a vallás tiltja, de az, amit az iszlám megvalósít, az egy politikai gyakorlat, nem a vallás.
9: Na, eszembe jutott a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy az azért gáz, mert nem lehet visszacsinálni.
3: Uh-huh. Hogyha a tévedéssel föl, igen, lehet javítani.
9: Igen. Tehát ugye az élet, a születésben az a buli, hogy azt vissza lehet csinálni. Tehát aki megszületik, azt meg lehet ölni. Viszont aki meghalt, azt nem tud fölállítani.
4: Megérzem, az iszlámban sem a céltalan öngyilkossággal.
2: Most az iszlám probléma nem jön bele, az iszlám vallási tiltja az öngyilkosságot. Ennek van egy nagyon lebudított 0.1-es változata, amivel a tömegeket mozgatják, de ezt, szerintem nem, igen, ezt mindenki tudja, igen. Azért nem menjünk ebbe bele.
3: Jó. Igen.
9: Letettél a mondat közepén. Azt akartam befejezni, hogy lehet, hogy innen származik ez a haláltól való félelem, hogy ugye mindig gáz az, ha valamit nem tudunk visszacsinálni.
3: Igen.
9: Ugye olyan félve nyúlunk hozzá. Félve emeljük le, mert lehet, hogy eltörik, és akkor nem lesz többé. Na ugyanez, tehát ettől eredhet ez a haláltól való félelem, hogy valami, amit már nem lehet visszacsinálni.
4: És ugye akkor benned nincs meg ez a mámor, hogy most döntesz valamit, és az örökre úgy lesz. Wow. De most komolyan.
9: Így még nem gondoltam bele, de majd elgondolkozom a rajta.
4: Nem, mert
3: ugye a kegyet... Ja, igen.
9: Na, sziasztok.
3: Szia. Mert ugye az eutanáziával kapcsolatban ott ugye felmerül az a dolog, hogy ugye amikor, hogy az embernek joga van el dönteni, még ugye szellemi, nem tudom, tehát szellemileg épp állapotban arról a dologról, hogy az, ami vele történik, abból az ő szelleme, vagy tudata, vagy személyisége, vagy tudatos lénye nem kér. És hogy lekapcsoltatja
2: azt
3: magát.
2: Tudod, hogy a keresztények miért mondják, hogy ne? Mármint, hogy most érdemi dolgot mondok,
3: hát mert nem a... Csodában,
2: nem, a dologban, nem, hogy abban hogy azt mondja, hogy a nem ítélhető meg a haldoklás hossza, ideje és mélysége, mert kívülről nem látható, ezért egy ember életidejének a teljessége az nem véletlen. Így például a haldoklás hosszúsága lehet, hogy valamire készülődés idő, ami kell. És amikor humanoid szempontok miatt, tehát a jóság miatt lerövidítjük ezt az időt, az csak a saját tudatlanságunkból fakadó humanoid cselekedet, és nem az élet teljességének a belátása.
3: Mert a szira itt lenne, most felütné, hogy az Iván Ilyics halálát, és a megfelelő passzus beolvasva tényleg igazolná a baki állítását, ami...
2: Igen, az Iván Ilyics.
4: A buddhizmus, bár igazából, amit elmondta, ugyanez, hogy nem, tehát öngyilkos lehetsz, csak azzal nem vagy kisegítve. Tehát nem jutsz semmi.
2: Ezért elő. Szeretem. Ez
4: de nem ezt mondja, hogy
2: az ügyek, bazdek. Ilyeneket tud mondani, bazdek. Ez zsenia. Vajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

0: Pont és Hanak is itt van a vendégünk, Antal Győzőt szeretettel köszöntjük itt, tehát hívtunk szakértőt, abba hagyjuk ezt a magas filozófiai röpködést, és kicsit...
1: Kézzelfogható.
0: Kézzelfogható, ez a jó szó.
1: Mi a foglalkozásod?
2: Először is üdvözlök mindenkit és titeket is, Antal Győző vagyok, boncmester. Igazságügyi és patológiai boncmester, illetve hát a Boncmesterek Országos Egyesületének az elnöke, szóval ezt a szakmát az országban én képviselem most egyelőre ebben a pillanatban.
1: Mikor kerestünk vendéget, aki tud erről beszélni, beszéltünk más korboncnokkal, például valakivel, aki korboncnok volt, és azt mondtuk neki, hogy a halálról szeretnék beszélni, azt mondja, akkor kérdezzük meg a halottakat. Ő nem tudja, mi a halál. Mit szólsz ehhez? Te a halállal foglalkozol, vagy halottakkal?
2: Igen, ezt szoktam mondani, mert amikor megkérdezik, hogy milyen a halállal dolgozni, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem a halállal dolgozom. A halál az fönt van az osztályon. A belgyógyászaton, sebészeten is sorolhatom az összes ilyen kórházi osztályokat. Én a halottakkal foglalkozom. A halál létével akkor találkozom, mikor a hozzátartozó fölkeres, és esetlegesen elmondja a haldokló utolsó pillanatait, mert a hozzátartozóval tartjuk a kapcsolatot, ugye a későbbi információk miatt. Én a halottakkal foglalkozom. A halál...
0: Akkor azt mondod, hogy a halott az már nem is a halál?
1: Az már nem is ember.
3: Vagy a porhüvely, vagy a holttest.
2: Hogy mi a embernek, embernek ember. Embernek ember. Az ember szó definiálása az egy elég nehéz fogalom, ugye ember lélektanilag is lehet, ember testileg is. És amíg van teste, én azt mondom, addig ember. A törvény is előírja például azt, hogy nekem úgy kell bánnom, meg kell adnom a tiszteletet. Szóval, nem tehetek meg semmit olyat egy halottal, amit élővel se tehetek meg. Egyszerűen a halott számomra egy szent dolog. Nekem a boncoláson kívül és a utólagos munkálatokon kívül semmi más nem rugdoshatom, dobálhatom, nem húzhatom a földön. Nekem avval tisztességgel kell bánnom. Ugyanúgy megvannak a halottnak a jogai. Szóval embernek tekinti még a törvény is a halottat, és én is.
1: Tényleg a jog meddig tartozik az emberhez, amikor már föld alatt van, vagy hogyan?
0: Utána is. Csak még az elején szerettem, mert mondtad, hogy boncmester és országosan képviseled őket, de hogy lehet följutni a csúcsra? Az attól függ, hogy hány halottal volt dolgod, vagy hogy mennyire, vagy mitől függ, hogy a boncmesterek közül ki lesz az mondjuk a vezető, vagy az első?
4: Igen, vagy ki lesz igazsági
0: visszatérő. Igen, tehát hogy mi alapján választódik ez ki?
2: Az egyesületünknek az elnöksége az egyáltalán nem azon múlt, hogy én voltam a legjobb szervező. Benne voltam az alapítók között, 2000-ben hoztuk létre az egyesületet. Az első elnökünk, Kis János, Magyarországon az egyik legtöbbet boncoló boncmester. Itt van mellettünk, nem messze az Üllői úti.
0: Tehát azért úgy kezdődött,
2: igaz, hogy úgy de neki volt neve természetesen, szóval a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozó boncmestereknek országosan van neve. Megszerveztük, későbbiekben meg a szervezőkészségem miatt nyertem el ezt a posztot, nem azért, mert annyit boncoltam. Tény is való, hogy gyakorló boncmesternek kell lenni, mert ugye akkor a szakmát nem úgy képviselem, ahogy mai napig is gyakorló boncmester vagyok, és szerintem egész nyugdíj, amíg az leszek. De közel nem boncolok annyit, mint az előző elnökünk Kis János.
3: Hogy az orvostársadalomban azért valamilyen vagy akkor felteszem másra, tehát hogy hogyan döntél az egyetem alatt valaki, hogy akkor ebben a szakirányban, meg ebben az irányban gondolja tovább a pályafutását, miközben ugye mindenki, meg az egész orvoslást az veszi körül, az a fajta ilyen étosz, vagy nem tudom én mit csinál, ami körüllengi, hogy ugye a gyógyítás, tehát az élet felé tologatás, vagy nem tudom én mit csinál, ez volna a dolognak az értelme. És mégis az orvosképzésen belül van egy ilyen ár.
0: Igen, tehát ez a különös terület.
1: Hát egy nagy egy határ. Nem az élőkkel foglalkozom, én a halottakkal foglalkozom.
2: Nagyon sok félreértést kell most eloszlatnom.
0: Jó.
2: Nagyon sok. Az első, a boncmester, az nem orvos. A boncmester a szakdolgozó, egészségügyi szakdolgozó, a patológus orvosnak az első és egyetlen asszisztense a makroszkópikus, vagyis szemmel látható vizsgálat során. A patológus, az egyetemet végzett orvos, aki foglalkozik makroszkópiás vizsgálattal, a halottak vizsgálatával, a haláloki megállapítással, ebből lehet még igazságügyi orvos szakértő is, nem a patológusból, hanem az orvosból. Ez egy másik szakág. Ott ugye a rendkívüli halállal foglalkoznak, gyilkosság, öngyilkosság, orvosi műhiba, művivetél, stb. És foglalkoznak még a mikroszkópos vizsgálattal. Na most a patológus orvos, az nem csak a halottakkal foglalkozik, hanem minden élő beteggel. Bár nem találkozik. Elmegy a sebészhez az ember, találkozik egy, vagyis találnak benne egy csomót, azt kiveszik, és a patológus fogja megmondani, hogy ez milyen csomó volt. A tüdőrákról a patológus mondja meg, hogy milyen fajta daganat, és ezt milyen irányba kell kezelésbe venni az orvosnak. A patológus mondja meg az irányt. A női hüvelykenetet a patológus vizsgálja meg. Mindent a patológus.
0: A végeredmény felől könnyebb megmondani, hogy micsoda. De nem biztos. Biztos, hogy, hogy rengeteg olyan esete van, érted, amelyben ebben találkozik.
3: De hát a betegség elő találkozik, igen, abban a fizikai valóságában, tehát a szövettel, mondom, a beteg szövettel, és az ebből leszűrt, az ennek az analíziséből leszűrt tudás megy vissza ugye a gyógyításban, hogy ugye a legközelebb ugyanessünk abban a dolgban, hogy ez itt idáig ez és ez
1: történt. Na most te, hogy akkor ezek szerint nap mint nap több halottat is látsz, mennyit naponta, hány új halottat átlagban?
2: Átlagban négyet, én négyet.
1: Négyet naponta. Most mi a véleményed? A halottakon lehet látni, hogy boldogok-e, vagy szenvedtek, vagy... Hát amikor ránézünk egy élő emberre, akkor azt mondom, hát ez egy boldog, kiegyensúlyozott ember. Miért szomorú? Tehát a halottakról látod ezt?
2: Azt, hogy milyen ember volt, azt nem. Azt, hogy talán azt látom rajta, hogy szenvedette. De ezt azért mondom, hogy talán nekem van egy elképzelésem, én a Heimpál gyermekkórházban is dolgoztam 2 évet, illetve az egyetemen is, mikor dolgoztam, több gyermeket boncoltam, illetve hát idősebbeket is boncolok, akik úgymond a természetes halál zárójelben infarktus, agyvérzés, stb. És azt vettem észre, hogy a gyerekek és az idősebbeken van egy enyhe mosoly. Nem mosoly, nem úgy kell elképzelni, hogy mosolyog. Naval tudtam talán összetársítani ezt, hogy a gyerek nem tudja még, mi jön. Ugye megjelenik a halál, a kaszás, most teljesen mindegy, milyen értelemben nézzük. Szóval jön a halál, a gyerek az nem tudja, hogy micsoda, az idős meg már esetleg várja. Megfigyelhető, hogyha egy kis faluban vagy kis községben van boncmester, meghal a néni, rá egy éven belül meghal a bácsi. 50-60-70 évet leéltek együtt, egy éven belül meg fog halni a másik, és megy utána, nem bír nélküle lenni. És ezeken az embereken semmi fájdalmat nem lát a szakember, hogyha ezt nézzük. És én tapasztaltam, főleg a gyerekeknél figyeltem ezt meg.
0: Ez pedig, jó hír, amit most mondtál.
2: Pedig hosszú fájdalmas szenvedések, ugye leukémia, stb. Igen, gyerekek ilyenbe halnak meg, és mégis mosolyogva. De az orvosok is azt mondják nagyon sokan meg, akik a beteg gyerekekkel foglalkoznak, ágyszínházasok ilyenek, járnak be hozzájuk, hogy vidítsák, hogy egy gyerek, ha elfogadja, közlik vele a tényt, hogy van egy évet, nem azt, hogy egy évet, de te meg fogsz halni, gyógyíthatatlan beteg vagy. A gyerek sokkal jobban viseli a haláltudatot, mint a felnőtt. Nagyon érdekes, hogyha sokkal jobban elfogadja azt, hogy ő neki eljön a vég. Talán az, hogy nincs.
1: Meg lehet ezt kérdezni, hogy milyen halottat szeretsz jobban. Hogy is mondjam csak, tehát, hogy mivel jobb dolgozni, mi az, ami érted, amit mondok?
0: Nem, mert én is azt gondolom, hogy az embernek mindenképpen vannak szokásai, ízlése. Tök mindegy, hogy mi a pályája, akkor is
1: Hogy például, tehát van egyfajta halott, ami na már megint ilyet hoztak, igen, ezt igen. Ki nem állhatom. Na,
0: vagy
1: így, szabad, na jó napom van, mert de ma kettő olyan.
0: Mondta, hogy szentség is, amiben már ugye benne van az, hogy ez folyamatosan kiárad. Tehát mind a kettő.
4: Vizi hulla.
3: De nem is ez a lényeg, igen. Hanem az, hogy amivel kezdtük a műsort, hogy a halál az egy demokratikus dolog. Tehát ilyen tekintetben nyilvánvalóan, hogyha halott kerül, vagy holttest kerül abban a dologban, akkor a rá vonatkozó legfontosabb dolog az, hogy ő halott. Igen, ez eltűnik körülötte, ez az egész történet. Tehát, hogy gaz ember volt, vagy nem tudom, és ezek nyilván nem. Aztán persze hát fizikailag lehet, hogy vagy szakmailag lehet, hogy vannak, amik...
1: Szóval törvényesen értem, hogy még embernek kell kezelni, de már előfordult, hogy szerettem. Ott volt, amikor meghalt, és az a fő élményem, hogy abban a pillanatban, hogy meghalt, attól kezdve ő már nem volt ott. Mm-hmm. Tehát egy test volt ott. De ő már nem volt, ezt lehet érezni. Már nincs senki se a szobában.
0: A nővérem, akinek 8 gyereke van, és egy lánya volt a panika, és amikor elütötték, és meghalt, és nagyon szerette, meg se ölelte. Lehajolt, ránézett, ez az egész életre megjegyeztem, és azt kérdeztem, hogy mi volt? Már nem ő volt. Ennyit mondott. Már nem ő volt.
1: Jó. Tehát nyilván már nem emberek vannak ott, hanem holttestek. Na jó, tehát a kérdés az volt, hogy tehát van-e ilyen, hogy mivel szeretsz jobban dolgozni, vagy kevésbé?
2: Nincs. A boncmester, ha bemegy a boncterembe, a szakma kerül előtérbe.
1: Még akkor is, tehát még azt is mondod, hogy egy összeég, egy gyermek holttest, nem viszonyogsz tőle jobban, mint egy...
2: Nem. Nagyon érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy felemelő volt szakmailag egy nem tudom, automárkát lehet mondani? Egy barkasz autóban szerelte a középen van a motor itt bent az ülésen, és szerelte az emberket, cigizett, lement, fellobbant, benne égett, és életem első égett halottja volt, és szakmai szemmel mentem oda, hogy ami gusztustalan, másnak is undorító, és hány inget, és rá se néz, én azt kihívásnak tekintettem boncolni, ugyanígy a vízi halottat is, mikor az első vízi hullám volt, és egy hónap múlva, és ötször akkora térfogattal jelent meg a boncasztalon, mint amilyen normálisan volt, az nekem kihívás volt minden mellékes gusztustalanságával, a gázokkal, a szaggal, a minden mellett ez egy kihívás volt, és ezt meg kellett csinálni. Ugye addig én csak tanultam, nem látni láttam, de nem csináltam, nem boncoltam ilyet, és akkor, mikor nekem kellett megcsinálni, akkor ez egy kihívás volt. Ez olyan, mint az orrfülgégész se biztos, hogy szereti az emberből kijövő gennyet, mikor az arcüregéből mossa ki, de muszáj neki kimosni, mert avval gyógyítja meg a beteget. És lehet, hogy ez gusztustalan, de ez szakmailag.
0: Mi a boncolás? Mert mindig beszélünk róla, de azért nem mond meg egyszer.
2: Haláloki megállapítás. Vagyis nem, ez így konkrétan háromféle boncolás van, az első az anatómiai, amikor az egyetemi hallgatók tanulják meg az anatómiát, csonttan, izomtan, idegtan, stb. Ezt egy formalinnal tartósított holttesten gyakorolják, preparálják, nézik, boncolgatják. Ez 2 éves
0: folyamat. Ilyen lehet a bandiból meg belőle?
2: Bárkiből. Okay. Föl lehet ajánlani az anatómiai intézetnek, és akkor csak utána 2 évig gyakorolnak. Így van, bárkiből.
1: Te felajánlod majd a testet?
2: Gondolkodtam már rajta. Egyébként van is az anatómiai intézetben a múzeumban egy öreg boncmester, akinek maga a csontváza 197 cm magas.
4: És tényleg, így előre lóvét nem lehet erre föl?
2: Ez ingyen és bérmentve van.
1: Igen, akkor
3: az első, tehát az oktatás.
2: Az oktatás, a második a patológiai boncolás, ami a természetes halálok megállapítása. Ugye osztályon meghal infarktusba, a kardiológus azt mondja, hogy én infarktust láttam, utána a patológus megmondja, hogy igen, infarktust látta, de ez és ez vezetett ide. Szóval voltak haláloki megelőző, vagy halált megelőző halálokok. Általános érelmeszesedés, ilyen gyulladás.
1: Te bizonyítod be, hogy az úgy van.
2: A patológus.
1: Vedd fel a fejedre, amit
5: hallgatod. Hát, patológus a vonalban.
1: Patológus.
6: Halló.
5: Igen.
6: Szervusztok, a Helén vagyok.
5: Igen.
6: Figyeljetek már, ne csináljátok, olyan jó ez a téma. Üdvözlöm a vendégeteket.
1: Antal Győző.
6: És ne legyetek morbidok.
5: Jó, ne.
6: Hogy előre pénz, meg ilyen, hogy előre pénz, meg ilyen, jó?
5: Az bocsánat. Jó,
4: adjál. Ezt visszautasítom.

0: Szóval törvényszéki boncolás. Amikor ugye megölnek valakit, elütnek valakit.
1: Uh-huh. Elütött a vonalban. Halló?
2: A győzőtől kérdeznék valamit.
1: Igen.
0: Szervusz.
2: Hogyha mi megnézünk egy nőt, és a fantáziánk úgy elindul, akkor ő úgy nézi az embereket az utcán, hogy micsoda járomcsont, micsoda lapocka.
3: Falatok.
2: Olyan, na, figyelek.
0: Nem, egy nagyon szép... Egy nagyon szép kedves feleségem van, aki a korát meghazudtolva körülbelül 5 évet letagadhatna. Imádom, imádom most is, és imádtam mindig is a nőket. Soha nem jut eszembe róla, hogy mi lehet bennük. Szóval, hogyha persze panasszal jön hozzám, akkor jobban
3: de akkor komolyabban de... kérdezem, mi a belső érdeklődés oka? Mert ugye, ha mondjuk nézem az egyiptomi ábrázolásokat, és ugye tényleg ilyen kutyafejű főpapokként ábrázolják azokat, például a te szakmádat, amely ugye azért van így ábrázolva, hisz ők a peremvonalon állnak. És aki a peremvonalon áll, az erről is, arról is valamit tud, és egyébként a tudása titkos és szent. Csak amit mondasz,
1: hát,
3: hogy nagyon
1: hát
3: ősi...
1: Ez egy papi szolgálat volt.
3: Igen, azt mondom, hogy egyrészt ez papi szolgálat, másrészt ez szaktudományosság, mert mi azt mondod, hogy az éget testhez szaktudományos érdeklődéssel állsz hozzá.
0: Abszolút.
3: De keveredik ez, vagy mindenkinek más a belső indíté oka, hogy csinálja a dolgot?
0: A boncmesterek között?
3: Igen.
0: A legtöbbje az igen, az tudományosan közelíti meg, nagyon magas szinten képezzük, évente tudományos üléseink vannak, továbbképzéseken veszünk részt, és egymás között is este odaülök a számítógéphez, jön egy e-mail, és a fordított szervek, hallottatok már erről, van hogy egy sajátosság, hogy nem bal oldalon, jobb oldalon helyezkedik el a szív, és minden más fordítva van, és akkor egyik este az egyik kollégám vidékről küldött egy képsorozatot, hogy láttál már ilyet, mert tanultunk róla, de uh-huh. Például én speciál nem láttam ilyet. Ő látott, lefényképezte, digitalizálta, és
1: igen.
0: Igen, igen, és ebben hát természetesen igen. Lehet élni. A kérdésedre...
3: Itt hiba igen?
0: A kérdésedre válaszolva, én annak idején, mikor én nagyon véletlen kerültem a szakmába, anatómia, patológia, igazságügy, én ezt mind végigjártam, járom mai napig is, kivéve az anatómiát. Az anatómiai intézetbe bekerültem, és mondtam, hogy ott formalinnal tartósítják a szerveket, meg a halottakat is. És engem az agy látványa fogott meg, hogy ez az a szerkezet, amihez hasonlót se tudott még az ember kitalálni. Ez egy ilyen csodálatos
3: milyen az agy, dolog. Milyen az agy, mesélj akkor az agyról.
0: Egy nagyon szép. Ez egy nagyon szép dolog. Én nagyon ritkán látok igazi ábrázolást. Mire vagy kíváncsi? Egy tekerlény.
3: Az, hogy mesélj
0: egy...
3: róla, mert te látod. Én gondolod, de milyen ritkán látom. Mármint, hogy... ne, hogy, mert amit mondasz, láttam magad lerajzolva tényleg könyvek borítóján szokott illusztráció lenni.
1: Na, igen, igen.
3: El is sem a dolog.
4: Igen, hát hívő emberek szoktak érvelni azzal, hogy miért nem hiszed el azt, amit nem látsz, hiszen miért hiszed el, hogy van agyad, mikor még sose láttad az agyat, és lehet, hogy nincs is. Igen. De van mindenkinek agya.
3: Lőtösen kicsit mesélj nekem az agyról, mert mondtad, hogy szereted.
0: Akkor ez a mindenkinek van agya, és meséljek az agyról. Az egyetemen dolgoztam még, amikor is nem teljesen néztem meg, mert ugye a boncolásnak a menete az, hogy külleírást kell csinálni. Ez a kívülről minden anyajegyet, tetoválás, mindent le kell írni, és műtéti hegeket. És én nem teljesen néztem meg. Fölboncoltam a koponyát, amikor is a felső részt, ezt így nektek tudom mutatni, a hallgatóknak nem, ezt a kálváriának nevezik. Leemeltem.
4: Bemutatott a fejetet.
0: Leemeltem, mint a glória. Leemeltem, elemeltem a kálváriát, és fél agyat láttam.
3: Fél
0: agyat. A fél agy, az agy fél tekéje volt meg az egyik, a baloldali, a jobboldali nem volt meg. És meglepődve mentem a... meglepődve mentem a mesternőmhöz, Magyarország első női boncmestere volt az én mesternőm. Mentem hozzá, hogy nézzük már meg a korlapot, mit? 20 éve vették ki az agyát. 20 éve. 20 évig fél aggyal ért. Fantasztikus, ahogy a vese, mert az agy is egy

0: páros szerv, ahogy a vese is páros szerv, az agy is, és fantasztikusan átvette a szerepét. És azt mondták az orvosok, mikor eljöttek a boncolásra, mert a klinikusnak is ott kell lenni a boncoláson, a boncolás végén, hogy egyeztessen a patológussal a kortörténet és a halálok összefüggésébe. Azt mondták, hogy majdnem ilyen 95%-os teljes életet élt az ember, szóval nagyon kevés szakmailag látszódott bizonyos dolog.
1: Mondtad, hogy női mestered volt, azért gondolom nem gyakori a boncmesterek között a nő.
0: Nagyon sokáig nem volt az, nagyon sokáig kettő volt Magyarországon, most az utóbbi időben egy ilyen, nem tudom honnan jött, egyszer az egyik cég elkezdte hirdetni, hogy boncmestert képez, megszerezte rá jogot természetesen, egy baromi sok boncmesternő volt.
1: Na, miért látják?
0: Lehet,
2: az nem
0: mondtad.
3: Olyan, mint a konyhai munka, tehát kifilézni,
0: nem, azért nem. Az előző elnököm.

0: Hány éve vagy boncmester?
1: 16.
0: Találkoztál-e már ismerőssel?
1: Nem. Én személy szerint nem, viszont nemrég fölhívott az előző elnököm, Kis János, és közölte, hogy az Egyesület alapító ügyvédje ott van náluk. Ez egy ilyen megrázó dolog. Volt egy szakértő, gondolom arra megy ki a kérdés, hogy boncolnék-e ismerőst vagy hozzátartozót, aki a saját fiát boncolta föl egy autóbaleset után. És kérdeztek tőle, hogy miért tetted? Ugye normálisan, átlagban az orvosok sem műtenek saját hozzátartozót, főleg nem nagyobb műtétet. És azt mondta, hogy azért, mert én magamnak hiszek.
0: Uh-huh. Na most, amikor igazságügyi orvos szakértő vagy, akkor neked nyomozni kell, vagy adatokat kell szolgáltatnod a nyomozó szerveknek?
1: Én a szakértő boncmestere vagyok. És mi szolgáltatunk, igen. Ami annyit jelent, hogy a robbanásnál, például egy bomba robbanásnál megmondjuk a rendőröknek, hogy ki hogy googolt, térdelt, stb. Ugye az anatómiai képletek leszakadása következtében erre nagyon jól lehet következtetni. Az, mint ami manapság megy ezekben a különböző tévécsatornákon, különböző helyszínelők, na olyanokat azért a magyar szakértők se csinálnak, viszont nagyon súlyos szavuk van a bíróságon és a nyomozó a nyomozati szakban a szakértőknek arra vonatkozólag, hogy segítsék a nyomozást, a nyomozók munkáját, illetve a bírói ítélkezést. De nem csak halálokban. Ez természetesen az orvos szakértőknek a feladata, az egész emberiségre kiterjed, mert anatómiai ismeretük, szakértelmük akkora, hogy egy közlekedési balesetben meg tudja mondani, hogy igen, az a néni eleshetett volna annélkül is, nem kellett, hogy elüssék, az esés következtében tört el a lába, és eltörhetett volna.
2: Hát a Simon Tibor ügy például állandóan veszekedtek.
1: Hát a Simon Tibor ügyben igen, abban egy nagyon-nagyon bonyolult szakértői gárda sorakozott föl, ott egy nagyon komoly ellentmondásokba ütköznek, mai napig is folyamatosan, és egy olyan kérdést feszegetnek, ami nem biztos, hogy meg fogja állni a helyét. Valószínű, hogy a bíró az nem a szakértők álláspontja alapján fog dönteni. Nem biztos, mert egyszerűen nagy az ellentmondás a szakértők között, és már itt nem csak orvos szakértők, hanem idegsebészeti szakértők, nagyon sokféle szakértő felsorakozik. Az orvoslás, az orvostudomány ez egy olyan szerteágazó dolog, amit nem lehet megtanulni soha, és mindig okoz meglepetéseket. Nincs két egyforma boncolás, nincs két egyforma emberi test, nincs két egyforma reakció betegségekre. Ugye a vírusok is állandóan megújulnak, kifejlesztik az egyik antibiotikumot, arra immunis lesz a vírus, és ez folyamatosan kell fejlődni.
2: Van olyan boncolásod, amire álmodsz, vagy amire emlékszel, vagy így megőrzöd magadnak?
1: Talán a barkaszos, emlékszem, de nem álmodom.
0: Megijedtél már boncolásnak?
1: Nem.
0: Valamitől? Ne, olyan nem fordult el, hogy megmozdul egy test.
2: Farkas ember.
0: Sose ijedtél.
1: Nem, ma már nem. Ma már ott előírás, hogy
2: halottnak kell lenni.
1: Osztályon először is nagyon komoly műszerek is, meg hát az orvosok felkészültsége is annyira magas szintű, hogy egy halál beállt, tehát simán meg tudnak állapítani.
0: Igen, de meglepet, és például valamit fölbontasz, és ott valami olyan van, amire nem számítasz, és hirtelen összerándul a gyomrod.
3: Találtál-e aranyláncot valaki? Vagy pénzt?
1: Nem, azt a műtősök találnak nagyon sokat.
0: Például, amikor mi átlag emberek látunk egy, hát valamit, ami furcsa, szokatlan, valami állatot, amiből valami kilóg. Most érted? Hát akkor
1: de én ilyet rengeteget látok. Igen. De én ilyet borzasztó sokat látok. Nem volt még olyan, amitől így visszahőköltem volna.
0: De semmitől furcsa. Nem vagy már rosszul. Nem
1: biztos,
0: lehet
1: hogy
0: rosszul.
1: Nem. Biztos, hogy nem.
4: És gyöngyházni elő kiskés meg volt a házba?
3: Rejtő?
1: Nem.
2: Akkor az érdekel, hogy mi az, amitől félsz? Vagy mi az, amitől érted, hogyha... Mert mi azért kérdezgetjük ezt innen, mert valószínű a kérdésünkben benne van az önmagunk alkalmatlansága arra, hogy egy ilyen helyzetben ne féljünk, vagy ne értelmezünk félre valamit. Neked nem ez a problémád akkor, nem a halottak. És kérdezed,
1: talán a gyermekeim elvesztése.
2: Igen.
1: Van két szép gyermekem, maximum az ő elvesztésük, amitől félhetek, és vannak is ilyen gondolataim, hogy őket nem, de más nincs.
0: Saját halálodtól nem félsz?
1: Nem. Nem tudom miért, valószínűleg azért, mert akármelyik vallás nézem, most kérdezhetitek, hogy vallásos vagyok, valamilyen szinten igen, nem vagyok bigott katolikus református, viszont...
2: A túlvilágban hiszel, akkor így kérdezem.
1: Igen. Azt hiszem, nem olyan szinten, hogy mennyország és mi van lent?
2: Pokol.
1: Mennyország és
2: pokol.
1: Nem ilyen szinten, én úgy gondolom, hogy van a létünk után is még lét, csak hát ugye minket az izgat, hogy milyen az a lét, és ezt így nem tudjuk. Az ismeretlen felé haladunk. Van itt egy küldetésünk, azt teljesítjük, aztán jön a következő, és ezt nem tudjuk. Valószínűleg ezért félünk a haláltól, mert a testi létünk megszűni. Én úgy gondolom, hogy a szellemi, az viszont nem.
2: De az, hogy te ilyen közel élsz, vagy dolgozol a halottak mellett, igen, ez nem a halál.
1: Halottak. Igen, halottak.
2: Igen, hogy külön választott ezt a kettőt. Az mert mi azt mondtuk, hogy minket az segít az életben, hogy a halálról ilyen szép, jól motorúan gondolkodunk mindannyian, mi nagyon értelmesen gondolkodunk a halálról.
1: és akkor tenköltek is
2: leszünk. De a te esetedben viszont ez tényleg így van, hogy tehát azért neked mindig ott van. Hogy ez szerinted segít abban, hogy jobb életet éljél, vagy hogy az életed a saját képedre formáld? Tehát egy titkárnőt nem kérdezek meg, mert egy titkárnőnek szinte a mindennapi létküzdéshez van köze, amiben fölörlődik.
0: Vagyis ha több halottat látnánk, jobb lenne, könnyebb lenne az életünk.
2: Igen, így is jó.
1: Ez jó kérdés.
3: Ez amit mondtam, hogy a felmérés, hogy amíg együtt volt a családban a születés és a halál, egyszerűbben fel tudták dolgozni az emberek.
2: De most már nem nagyon.
1: Nem, abszolút nem. Sajnos igen, a hospice ápolásnak is az lenne a lényeg, hogy visszategyük a halott kultúrát. Nincs ma Európában halott kultúra.
0: Van, bocsánat, ebbe a pillanatban eszembe jutott, hogyha én nézem a tévét, én több halottat látok, mint te.
2: Igen, elektronikus halott kultúránk van.
0: De valószínűleg nem életlen, hiszen az emberek ezt akarják látni. Akarják látni az emberek a halottakat.
2: Ez elfedés.
1: Bocsánat, én meg azt mondom, hogy nem akarják, hanem ezt mutatják nekik, és ezt nézik. Én nem hiszek ebbe, hogy ezt akarják.
4: Azért esik jó nekik, mert hogy akkor össze tudják hasonlítani. Na, az meghalt, én meg nem. Nekem milyen jó.
2: Szerintem ez ezért van miért vetíteni. Ez a féle dolog.
1: Bolcelen, igen.
2: Hogy vissza... Igen, ez most indul Magyarországon, nem?
1: Vagy... Hát nem, már évek óta dolgoznak rajta, csak most kap médiát. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen a haldoklónak a családja körébe kell lennie, de ugye ma rohanunk, mindenki rohan, dolgozik, pénzt keres, telket akar, ezt akar, azt akar, három munkája, stb. És nincs arra időm, hogy a nagymamámnak enni adjak. Enni adjak, nem eltemessem.
4: Nálad halljon meg, és ne az elfekvőbe.
1: Meg, és beteszem a kórházba, az öregek otthonába, stb. És akkor majd ott meghal, hú, és akkor megyek, és akkor viszem neki a ruhát, meg intézem a temetést, és akkor ebben le van tudva, és utána élem az életemet tovább. Nagyon kevés ma már, inkább mikor a szülő veszti el a gyerekét, akkor van ez ilyen baromi... De nem is hiszem, hogy ennek tragédiának
2: minket
1: kéne lenni.
2: Minket idegesít a halál? Akkor ebből az derül ki, hogy...
1: Ez egy teher.
2: Teher.
1: Én úgy gondolom, hogy teher az emberek számára a halál. Pedig ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a születés. De ezt nem lehet. A születés is van, és a halál is van, és kettő között élünk most. De megszülettünk, és meg is fogunk halni. Ezzel a tudattal mindenkinek tisztában kéne lenni, de nem csak úgy, hogy oké, rendben, hanem tényleg így kéne élnünk, hogy nem biztos, hogy holnap reggel fölkelek, vagy nem biztos, hogy hazaérek ma.
2: Igen. a Bulgakov is ezt írja, meg ezt mondja a Berman, és én is ezt mondom, hogy ez furcsa, de ezt nem hiszük el. Hiába mond azt rendkívüli igazságot, azért belül minden úgy gondoljuk, hogy...
4: Majd te meghalsz, én meg életok.
2: Nem én rám érvényes, hogy a halál közelébe élünk, hanem tényleg, mintha messze lenne.
3: A buddhizmus nagy részben, amit mondasz.
4: De hogyha folyamatnak fogjuk fel az életet, meg ami után van, akkor nem miért olyan fontos, hogy egyáltalán van ez a kis bukkanó?
1: Nekem nem fontos.
2: Bukkanó, az, hogy a bukkanó.
5: Halló, szavaztok, Váradi!
1: Szia! Szia!
5: 45 másodpercen nyomtam, de a rádiót, nem tudom, még ez volt a téma, de ez nagyon jó, érdekes volt. Erre ajánlom, a All the Jazz című filmben van egy olyan vonulat, több.
1: Igen.
5: Szál van összefogva, ahol egy ilyen népszerű New York-i underground humorista műsorát vágja a főszereplő. Uh-huh. És így mindig visszatér, ahogy így szakaszosan vágja, és ott ezt dolgozza ki a humorista, és közben ugye vágja a haldokló rendező. És ezt már nem tudom annyira jól fölidézni, mert úgy lenne patent a betelefonálás, hogy így végigveszi ezt az öt fázist, az elutasítás, hogy nem, hát én nem, ott van anyám, sokkal idősebb, itt őt, mint bárki csak én nem. Akkor az alkudozás, aztán a vélelem, nem tudom, és a legvége a megnyugvás.
1: Igen, ez és a Bob Fosse féle.
5: Ez nem tudom, tehát azóta itt sokat gondolkoztam ezen, de az, hogy eddig a legjobb megközelítés vagy tematizálás, amit láttam, vagy hallottam, egy nagyon jól szétszette meg. Ilyen
1: fölismeretből.
5: Csak ennyi, hogy nem tudom,
1: kirendte
5: vagy
4: kirendte,
5: érdemes.
4: Köszönjük.
1: Nézzetek
4: filmeket,
1: igen.
4: Köszönjük.
0: Tehát Antal Győző boncmester a mesterünk, a vendégünk ma. 215-3773 a telefonszám, és a halállal foglalkozik.
4: És hogy legyen időnk megemészteni a hallottakat, hallgassunk meg egy rövid zenét.

0: fú, ez borzasztó. Mi az, amit jól, nagyon jól tudsz csinálni? Tehát ami a tiéd, a szakmádon belül. Minden szakmában valaki azért specializálódik.
1: Melyik képességedre vagy büszke?
2: Én úgy gondolom, hogy az viszont nem a boncoláshoz tartozik. Én azt hiszem, a hozzátartozókkal való kommunikáció az, ami az erősségem.
0: Vagyis hogy történik akkor ez azért? Mert akkor annyit jelent, hogy kimész a bonzteremből?
2: Kimegyek, van egy iroda, ahol fogadom az elhunytak hozzátartozóit, megfelelően tájékoztatom a későbbi teendőiről, mert vannak anyakönyvezés, temetési ügyintézés, illetve hogy megtudom tőle, hogy temetés, hamvasztás és a megfelelő ruházatot elkérem, tájékoztatom, hogy mi jó, hogyha van. Én azt szoktam mondani, szeretem, vagyis én azt vallom, hogy a hamvasztása se egy lepedőt hozzanak. Szóval nem szabad, én úgy gondolom, nem jó, hogyha mesztelenül hamvasztunk egy halottat. Én jobb szeretem, ha felöltöztetjük, mert ez egy olyan fasiszta jellegű, ugye, ahogy viszik a sok halottak. Igen, legalábbis én azt gondolom. Bár le van takarva, de akkor is maga a halott mesztelenül van. Én jobb szeretem, hogyha ezt felöltöztetjük, megadjuk a tiszteletet. És én nem, például én annak vagyok a híve, hogy nem vágjuk a ruházatot. Van egy ilyen kis szakmai, hogy van, aki vágja a ruhát, azért, mert vagy lusta, Vagy úgy gondolja, vannak neki saját szakmai indokai, hogy mondjuk a koporsóba könnyebben le lehet húzni, mert ugye cipelik a halottat, és az mozog. És elmozdul a ruházat, és hogyha hátul meg van vágva, akkor könnyebb eligazítani, sokkal könnyebb eligazítani. Ezzel én egyetértek, de én úgy gondolom, hogy minden halott mellett már a temetésre való előkészítésnél két emberke van, fogják meg ketten is igazítsák meg. Én nem vagyok már ott, én fölöltöztetem bent a kórházba a patológián, úgy helyezzük be a koporsójába, hogy rendben nyakkendő minden, vagy a nyaksáv, vagy a fejkendő úgy áll rajta, ahogy én rátettem. Ha közben a szállítás közben elmozdul, akkor igenis a temetkezés két ember.
3: És festetsz az arcot?
2: Igen, kozmetikázok is, protézisbe helyezés, hajfestés, körömvágás, mindent csinálunk.
0: Ez óriási meló lehet, nem?
2: Hát igen, a boncmesternek nem, nagyon, nagyon szerte ágazó feladatköre van.
3: És el is kell tusolni néhány vágást, gondolom, hogy jól nézzen ki.
2: Nekem az egyik büszkeségem, egy Németországban autóbalesetet szenvedett 200 kilós ember, akinek 70-valahány vágás volt az arcán, és mikor elvitték, akkor egy se volt.
0: Na, hát akkor ezt kérdeztem.
2: Szóval ezt elvileg minden olyan boncmester. Jó, de most... A korlott normális boncmester, annak ezt meg kell tudni csinálni.
4: Hogy álltok a színével a halottnak? Ugyanis ugye nyilvánvalóan a hozzátartozók szeretnék látni, hogy
2: életszerű legyen.
4: Ehhez képest a dolog lényegéből adódóan azért mégsem kéne, hát hogy teljesen életszerű legyen. Tehát, hogy
2: a kozmetikai szerek csodákra képesek.
4: Az világos, nem csak, kell, nem. Csak, tehát az egy elvárás, hogy a halott úgy nézzen ki, mintha élne.
2: Van olyan kollega, akinél igen, nálam igen. Én úgy gondolom, hogyha már csukva van a szája, a szeme, és nekem az a megelégedés, mikor ténylegesen visszajön a hozzátartozó, és azt mondja, hogy uram, úgy csinálta meg, mintha aludt volna. El se hiszem, hogy meghalt. Ez számomra a megfizetés, a paraszolvencia, hogy azt mondja a hozzátartozó, hogy úgy látom apukámat, mintha aludt volna.
0: Egy kicsit szobrászat?
2: Egy kicsit, igen. Kicsit.
3: A szünetben beszélgettünk, hogy milyen tulajdonságok fontosak, és azt mondtad, hogy nagyon fontos a szaglás egy boncmesternek.
2: Igen.
3: Mit tud kiszagolni egy boncmester?
2: Mérgezéseket. Különböző mérgezések, különböző elváltozásokat okoznak, illetve különböző ugye a vegyületek keveredése különböző szagokat fog árasztani. De egyszerű eset, autóbaleset, fölkerül a sértett, akit elütöttek az asztalra, nem tudunk még semmit. Nem volt toxikológiai vizsgálat, ami megmondja, hogy alkoholos befolyásoltság. És ahogy fölnyitom, egyből megmondjuk, hogy alkoholos befolyásoltság alatt esett az autó elé. És ez már azért sokat segít. Természetesen meg kell várni a toxikológiai eredményt, mert az, hogy én azt mondom, hogy alkoholt érzek a gyomoron, meg a többi szerveken, ez nem azt jelenti 100%-ra, hogy alkohol, de igenis ez egy...
3: Tehát nagyon... pont ellenkezőleg nem orrod befogva boncoltok, hogy hú, de büdös, hanem...
2: És nem használunk krémet se, hanem igen, beleszagolunk. Uh-huh. A daganatoknak is más szaguk van, a sima... De igen, hogyha ott van egy halott, nem biztos, hogy a boncolást követően többet tudunk, mint a boncolás előtt. Ez egy kicsit persze szélsőséges megjegyzés, de azért az elhunytnak a külleméről, a bőrről lévő nyomokról, illetve a szagról, arról nagyon sok mindent el. Az már egy fél boncolás.
4: Nem tudom, hogy eddig szó esett a róla, mert ugye engem a máv rakott holtvágányra itt az elmúlt 2 órában, de egy kérdés számomra...
0: Ne lázadozzál.
4: Ne lázadozok, kérlek szépen, mert örülök, hogy élek közben. Abban ráadásul olyan helyen állítottak meg minket, ahol még egy árnyék sem volt.
3: Holtvágány, tehát passzol.
4: Na értitek, végre, hogy valakiben. De az az egyik kérdés, hogy mikor kötelező a boncolás?
2: Boncolás jogilag ma Magyarországon minden esetben kötelező.
4: Ha én természetes halállal otthon meghalok, vagy mit tudom
0: akkor
4: én...
0: is.
2: De ezt honnan tudod, hogy természetes?
4: Én magam biztosan jól tudom, ha én halok meg egyébként.
3: Hagyhatnék egy olyan végrendeletet, hogy én nem akarom, hogy egy fillért se költsenek azután, hogy meghalok, tehát engem dobjanak ki a szemétbe, aztán kész. Én magam azt mondom, mindegy, ha meghalok, ne fizessenek semmiért, se boncolás, se temetés, semmi.
5: Lehet kukába dobni hullát?
2: Nem. Jogodban áll a boncolás mellőzését kérni neked még életedben, ezt hordhatod a személyigazolványod mellett, de ha elüt az autó, akkor ez semmis. Szóval a törvényszéki boncolás alól nincs kivétel, még egyházi kivétel sinca volt ugye az arab emberkének a kislányára ráesett a sírkő. Morbid, de sajnos a sírkő esetre, és náluk nem lehet boncolni. Igen, de Magyarországon történt, magyar törvények értelmében boncolni kellett a kislányt, és szegény nem tudott mit csinálni. A zsidóknál sincs boncolás, de én boncoltam már nem egy zsidót sajnos. Egyszerűen vannak. De az orvos azt mondja, hogy kezel téged kórházban egy hete, és egyszer csak meghalsz, és nem kellett volna meghalnod, akkor maga az orvos kéri a boncolást, és sajnos a hozzátartozó kérheti a mellőzést, az orvos nem írja, nem, akkor boncolás.
4: Az össze-vissza egyetlen egy eset van, amikor az embert nem boncolják fel halál után, hogyha mondjuk műtét közben hal, mert amikor arra is fel van már boncolva.
2: Nem, pont az 100%-os boncolás. A műtét közben mindenképpen most boncolás.
0: Nem személyes jogi kérdés, szerintem nekem ebben nincs problémám, hogy ebben nem a kuncsav dönt.
4: Én nem tudom, én el tudom képzelni, hogy életemnek majd egy bizonyos fázisában arra jutok, hogy én nem szeretném, vagy elkezdem viszonyogni attól, hogy halálom után
0: elrohadt szédetesvélem, csak úgy mondom neked.
4: Lehet, hogy elrohadok, de mégis valamiért az elégetéstől is viszonyogok, most mit csinálják.
3: Nekem tudjátok, mi a furcsa, hogy nagyon sok orvos zsidó, de a zsidóknál tilos a boncolás, akkor itt hogy van ez?
0: Hát az ortodox zsidóknál.
6: Szevasztok! Miska Gábor, sziasztok! Azért szólok csak közben, hogy hagyjátok, legyetek kedvesek elmondani a Kolmosznak urat, akkor hogy mi az a hipotézis, vagy az az eset, amikor végül is lehetséges az, hogy valakit nem boncolnak föl, mert nem sikerült befejezni, mert közbe vágtatok. Tehát ez akkor van ilyen végül is?
2: Van.
6: Van.
2: Van. Az az eset, amikor... főleg akkor... kórházban hal meg az illető, teljesen ismert a halál ok. Szóval a kezelőorvos számára, a család számára nincs kérdőjel, és az orvos azt mondja, hogy igen, ő infarktusban halt meg, aláírom, nem kérem a boncolást, mert nem gondolom azt, hogy mellette egy tüdőrák is segített az infarktus kialakulásához. Most egy nagyon nagy hülyeséget mondtam egyébként. És ha aláírja, és a hozzátartozó kérteszed, te nem kérted életedbe, de a hozzátartozót szeretné, hogy ne boncoljanak, és az orvos ezek alapján beleegyezik, akkor a mellőzés megtörténik. A legtöbb esetben inkább az otthoni halottak, szóval a 80 éves nénit, akit magas vérnyomással kezelt a házi orvos, nagyon sok esetben azokat nem boncoltatja föl a házi orvos, mert azt mondja, hogy én már 20-30-40 éve kezelem magas vérnyomással, és egy általános érelmeszesedés következtében történő agyinfarktusba halt meg a néni. Kész ennyi, és ezt el is lehet hamvasztani tulajdonképp, mert a házi orvos fölvállalja a felelősséget, hogy igen, ezt nem a férje injekciózta be.
4: Viszont akkor ebből az következik, hogy
0: minden esetben
4: hogy akkor szerint a korboncnak a patológus az nem egy ritka holló, tehát hogy elég sokan vagytok, nem?
2: Nagyon kevesen.
4: Hát Magyarországon azért most én nem tudok egy statisztikát, de hát ha mindenkit fel kell, hogy boncoljanak, akkor azért...
0: De nem kell, most
2: már... 170,
4: jó, de hát az egy igen ritka eset.
2: 170
5: van még egy eset, hogy körül. Úgy hasz meg, hogy mondjuk egy robbanásban atomja
4: is sem maradnak.
0: Igen, köszönjük
4: szépen.
0: Hányan vagytok? 100?
2: Szíros.
3: Tényleg van úgy, hogy visszaboncolni, tehát a darabokba hozzák a...
2: Igen. Pillanat. Akkor 170 kórház van Magyarországon, közel 200 boncmester és közel 300 patológus és nagyjából ugyanennyi orvos szakértő. Ez egy nagyon kevés, szerintem a 10 millióhoz képest.
0: Igen,
2: ez nem sok.
4: Többet gondoltam.
2: Majdnem tudom a 200 boncmester nevét. Szóval
0: nem nagy társaság.
2: Szóval nem nagy társaság. Szóval. Mi volt a következő? Reboncolás.
3: Vagyis, hogy hát olyan darabokba hozzák be a klienst, hogy nektek kell összerakni.
2: Van, természetesen. Hát csak egy metróbal esetre gondoljunk.
3: Na most még egy kérdésem van, és aztán én már...
0: Aztán már úgy 6 órakor az, hogy aztán én már abba
3: hagyja. Igen, hogy bukantál-e valami olyasmire, betegségre, vagy valami szervre, amit soha előtte senki, és senki nem is tudta, hogy hogy került oda, vagy hogy hogyan lehet.
0: A csodára vár. Szóval
4: valami blikkel.
0: Valami csodát.
3: Valami, valami betegség, elváltozás, ami érthetetlen.
0: Ami megfogható csoda.
2: A megfogható csoda az az, mikor a 80... Nem, ez nem én speciál, nagyon sok kollégám találkozhat ilyennel. Ugye azt mondjuk, hogy ne együnk zsírosan, stb., ne ígyunk alkoholt, stb. 80 éves bácsi egy hete bement a kórházba, hogy neki fáj a hasa. Különböző vizsgálatok alatt kiderítették, hogy gyomortumora van. Igen, ám, de nem tudta megvárni a bácsi a műtétet, eltávozott az élők sorából, lekerült a patológiára, ugye. Mivel nem tudták, hogy mi baja van, ez a házi orvos nem látta maximum a kocsmában, ezért hát a boncolást kellett kérni, mert nem tudjuk, hogy mi behalt meg. És megnyitottam a bácsit, és az egész belső szerve egy egész daganat volt. Ez egyszerűen az a bácsi körülbelül 30 éve daganattal élt, és nem volt tudatában vele, nem foglalkozott vele, élt, virult és kész.
0: Igazából.
5: Utolsó telefon.
0: Utolsó telefonáló. Antal Győző a vendégünk.
2: Hello, szia.
7: Sziasztok, engem Kordás Norbinak hívnak, én vagyok amúgy a művésznében a Jéger Pizsamás Norbik. Szia, annyit szeretnék hozzászólni ez a boncolás dologhoz, hogy ne adja a jó Isten, hogy előbb a metrószerelvényről beszéltetek, hogy aláesik netántán valaki, és létezik az, hogy a kerekek szétvágják, ne adja a jó Isten a testét a szegény embernek. Akkor az hogy lehet újra összerakni, hogy egyben
5: legyen? Erről beszéltem, hogy egy ponton túl nem lehet összerakni, és akkor nem boncolni.
0: Minden megmond neked.
7: Egy ponton túl nem lehet összerakni.
3: De most igen. Megkérdezzük Antal urat is.
2: Ez így nem igaz. Ez így nem igaz. A sín az ugye, mint a kés elvágja a csontot. A lágy részeket valószínű annyira fogja roncsolni, hogy ugye a lágy részeket nem lehet összerakni. De a csontokat igen. Szóval mondjuk, hogyha egy ismeretlen embert üt el a metrónál, egy Isten öngyilkossági szándékkal, és nem volt nála semmiféle személyazonossági, a csontok méretéből be lehet azonosítani, illetve rengeteg olyan bőrdarab marad, ahol lehet tetoválás, különböző műtéti heg, amiből később be lehet azonosítani, de a csontok nagyon árulkodnak, a fog, stb. Az azonosítás miatt. Tehát igenis a metróbaleset után kell boncolni, kötelező.
4: Az maradt, hogy elbúcsúzzunk, akkor szerint jó.
0: Én csak annyit, hogy könnyű vidám adás volt.
4: Felpromotálnám a következő műsort. Én nem tudtam, hogy ilyen vidám téma lesz a
0: sokat nevettünk.
4: Toldos Rádió műsorban, viszont Badodadáról lesz szó. Tehát sajátos módon rossz téma után rossz téma következik.
3: Igen, de még azt is elfelejtettem elmondani, hogy Badadada emlékkiállítása itt a Multikultiplexben lesz kedden este 7 órakor fog nyílni, posztomusz kiállítás.
0: Igen. Tibi velünk vagy.
8: Sziasztok.
3: Igen.
8: Sziasztok.
9: Sugar man.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Na hát ez igazán szellemes.
1: Akkor beszéljünk az elefántról. Ez az egyetlen eléggé jelentős állat, amelyről napjainkban veszélytelenül lehet csevegni.
0: Ugyan, kedves Duclos, ezt a szellemességet már az akadémián is elmondtam. Inkább hallgassuk meg Depinyi asszonyt, aki érdekes híreket hallott az olasz operatársulatról.
2: Azt vélem, hogy színházi pletykákról egy színésznőnél nincs illetékesebb. Tehát, kedves Kino kisasszony, önt illetné a szó.
1: Hitemre, asszonyom, igaza van, de mint kitűnő előadó és mint házi asszony is megérdemli, hogy minden figyelmünkkel önt tiszteljük.
2: Ami napjainkban érdeklődésre tarthat számot, csupán egy érdekes döntés. Lorette, Odino és Clerval urak, valamint Deschamps és Nestel kisasszonyok átkerültek a királytársulatának állandó tagjai sorába, és húsvétig az opera komikkal kötött szerződésük szerinti fizetést kapják.
3: Ez is csak azért, hogy engem bosszantsanak. Ez is ellenségeim nyilvánvaló műve.
0: De kedves Russo, már megint kezdi. Jól tudja, hogy önt senki sem akarja bántani. Az ilyesmi inkább a véletlenek szerencsétlen egybeesése.
3: Könyvem késedelmes megjelentetése is nyilván csak a véletlen műve. De szívem túlságosan fogékony más érzelmek iránt sem, hogy a közvélemény erősen hathasson rá.
1: Így van, kedves barátom, és engedje emlékeztetnem legutóbbi összejövetelünk öntett ígéretére.
2: Igaz is, Russo úr. Ön azt ígérte, hogy ma megtudjuk véleményét a nevelésről.
4: Egy délután Russoval. Rádiójáték.
3: Azt hiszem, helyesen cselekszem, ha e körben elmondom a nevelésről vallott gondolataimat. Úgy vélem, hogy a közönség figyelmét rá kell irányítani erre a tárgyra. És ha eszméim történetesen hibások, másokban viszont helyes eszméket ébresztek, időm nem veszett teljességgel kárba.
0: Most, hogy testünket bővében elláttuk táplálékra, nem lehet akadálya, hogy a szellem terített asztalához üljünk. Kezdjük ott, hogy megszülettünk. Mert ugye nem ismerjük a gyermekkort. Minél messzebbre megyünk a rá vonatkozó hamis eszmék nyomán, annál jobban eltévedünk.
3: Gyengének születünk, erőre van szükségünk, nyilván erre céloz, kedves Kína a kisasszony. Mindennek hiával születünk, segítségre van szükségünk. Ostobának születünk, ítélő képességre van szükségünk. Mindazt, amit születésünkkor nélkülözünk, és amire nagykorunkban szükségünk van, a nevelés adja meg nekünk.
1: Ezt a nevelést a természettől, az emberektől vagy a dolgoktól kapjuk, nem de?
3: Így igaz, Monsieur Duclos. Képességeink és szerveink belső kifejlesztése a természet adta nevelés. E kifejlesztés felhasználása, amelyre megtanítanak, az emberek adta nevelés. Saját szerzett tapasztalatunk pedig a dolgok adta nevelés. Csak hogy a legbölcsebbek figyelme arra irányul, amit a felnőtteknek kell tudniok. És nem veszik tekintetbe, hogy mi az, amit a gyermekek megtanulni képesek. Mindig a kész embert látják a gyermekben, és nem gondolnak rá, hogy micsoda ő, mielőtt felnőtté válnék.
2: Vagyis ön szerint e háromfajta tanító formál mindannyiunkat. De ki a jó tanítvány?
3: Akiben a különböző leckék keresztezik egymást, rosszul nevelt tanítvány. Soha sem lesz összhangban önmagával. Vagyis a jó tanítvány egyedül az, akiben mindenik lecke egybevág és ugyanazokra a célokra irányul. Megy a maga célja felé és él következetesen.
1: De a nevelés művészet, és így csak nem lehetetlen, hogy mindenkor sikerüljön, mert a sikerhez szükséges együttműködés nem függ senkitől sem, csupán a szerencsétől. Legutóbb elfogadtuk megállapítását, mely szerint a természetes ember teljesen önmagáé. A társadalom embere csak tört egység, melynek értékét az egészhez való viszonya szabja meg.
3: Folytassuk ennél a gondolatnál. És vegyük például a lakedájmoni pedelétést, aki felvételre ajánlkozik a 300-ak tanácsába. Visszautasítják. Ragyogó arccal tér haza, amiért 300 férfi akadt Spártában, aki különbő nála. Feltételezem, hogy ez a megnyilatkozás őszinte volt, és minden okunk megvan rá, hogy annak tartsuk.
0: Talán időzünk egy kicsit még a gyerekeknél. Érdekelne a véleménye a nevelés alapjáról, az egyén formálásának kezdetéről.
3: Az emberek többsége csak arra gondol, hogy épségben tartsa gyermekét, de ez nem elég. Meg kell tanítani neki, hogy magát tartsa épségben, ha felnő, hogy elviselje a sors csapásait, hogy szembe tudjon nézni a bőséggel és a nyomorral, s hogyha kell, meg tudjon élni Izland jégmezőin vagy Málta forró sziklájn egyaránt. Tételezzünk fel egy képzeletbeli növendéket, nevezzük Emilnek. Határozzuk meg életkorát, egészségét, ismereteit és mindama képességeit, melyek a reál vonatkozó nevelési munkámhoz illenek. És aztán irányítom nevelését születése pillanatától egészen addig a pillanatig, amikor már kész emberré lett, és nincs többé szüksége más vezetőre, csak önmagára.
1: Ez a módszer hasznosnak tűnik arra, hogy visszatartson a fantazmagóriákba tévedéstől. Mihelyt eltér ugyanis a szokásos gyakorlattól, elegendő, ha egyszerűen kipróbálja növendékén a sajátját, és tüstént érezni fogja, illetve érezzük majd mi helyette, vajon követi-e a gyermekkor haladását és az emberi szív természetes menetét.
2: Rousseau úr azt már kifejtette, hogy együtt születünk a tanulás képességével, de nem tudunk és nem ismerünk semmit. Hogy az újszülött gyermek mozdulatai és kiáltásai tisztára gépies megnyilatkozások, sem ismeret, sem akarat nem áll mögötte.
0: Feltételezéseinkben odáig jutottunk, hogy például egy gyermeknek már születésekor megvan a felnőttéhez hasonló termete és erejes, hogy úgy szólván teljes fegyverzetben lépett ki anya méhéből, akár csak Pallas Jupiter agyából. Ez a gyermekember tökéletes hülye lenne, akarat nélküli báb, mozdulatlan és úgy szólván érzéketlen szobor. Nem látna semmit, nem hallana és nem ismerne fel senki.
1: És ez a hirtelen készült ember még a lábára sem tudna állni.
3: Pontosan. Az ember nevelése születésekor kezdődik. Még beszélni sem tud, még nem is hall, már is tanul. Például, ha Emil látja, hogy mások hozzányúlnak az állatokhoz, végül ő maga is hozzányúl.
2: Engedje emlékeztetni, mikor azt mondta, a gyermek csak azért rossz, mert gyenge. Tegyétek erőssé, azonnal jó lesz.
3: Az ész maga megtanít bennünket a jó és a rossz felismerésére. A lelki ismeret, amely megszeretteti velünk az egyiket és meggyűlölteti a másikat. Noha független az észtől, nélküle nem képes kifejlődni. Az értelem kialakulásának kora előtt úgy teszünk jót és rosszat, hogy nem is ismerjük.
1: Mindannyian tapasztaltuk már, hogy a gyermek ki akar forgatni rendjéből mindent, amit lát. Tör, zúz, mindent, ami a keze ügyébe akad. Megmarkolja a madarat, mint egy darab kolya a madarat, mint egy darab követ, és megfojtja anélkül, hogy tudná, mit cselekszik. De miért van ez?
3: Miért?

0: Akkor a körülötte levők a hibások. Mihelyt Emil egyszer kimondta, hogy fáj, akkor már csak igen heves fájdalmak kényszeríthetik sírásra.
1: Kedves Rousseau, hadd idézzem egyik mondását, mely szerint egyedül az cselekszik a maga akarata szerint, akinek nincs rá szüksége, hogy más karjával toldja meg a magáét. Ebből nyilvánvaló, hogy a legfőbb jó nem a tekintély, hanem a szabadság.
0: Igen.
1: Vagyis, ha jól értem önt, azt mondja, hogy az igazán szabad ember csak azt akarja, amire képes, és azt teszi, ami neki tetszik.
0: Pontosan így, asszonyom. Ez az én alapvető életelvem. Nem kell más tenni tehát, mint alkalmazni a gyermekkorra, s a nevelés valamennyi szabálya levezethető belőle. Az egyik legfontosabb, hogy a gyermeknek éreznie kell gyengeségét, de nem szabad szenvednie tőle. Csak szükségletei miatt alárendeltje a többieknek, valamint azért, mert a többiek jobban látják, mint ő, hogy mi a hasznos neki, s hogy mi az, ami használhat, s mi az, ami árthat fennmaradásának. Senkinek, még az apának sincs joga, hogy olyat parancsoljon a gyermeknek, ami semmire sem jó neki.
2: Ön szerint az egyetlen nevelési eszköz, amely célra vezethet, a jól szabályozott szabadság. Pontosabban, hogy ne ártsuk magunkat a gyermek nevelésébe, ha nem tudjuk őt egyedül a lehetséges és a lehetetlen törvényeivel oda vezetni, hová akarjuk?
0: Igen.
2: Ó.
0: Határozzunk úgy, hogy Emilt falun neveljük fel. Távol a városok fekete erkölcseitől, amelyeket a rájuk rakott máz csábítóvá és ragályossá tesz a számára. A rossz, amelyet a gyermek lát, kevésbé rontja meg, mint az, amit tanítanak neki.
1: Mennyire igaza van?
0: Minden életkornak, de főként az övének jellemző vonása, hogy alkotni akar. Utánozni, termelni, jelét adni a hatalomnak és a tevékenységnek. Elég neki, ha egyszer lát felásni egy kertet, vetni, kikelni, nőni a zöldségeket, s már is kertészkedni akar maga is. Tehát én felásom Emil helyett a kertet, addig is, amíg karja megerősödik. Ő birtokba veszi azzal, hogy odaplántál egy babszemet. Minden nap megöntözzük a palántákat, örömújjongással szemléljük növekedésüket. Növelem ezt az örömet, amikor megmondom neki, ez a tiéd, te hozzád tartozik.
1: Érdekes.
0: Miközben megmagyarázom, egyben a hovatartozás kifejezését éreztetem vele. Hogy ő ebbe belevitte idejét, munkáját, fáradozását,
1: igen,
0: sőt személyét is. Egy szép napon sietve jön kezében az öntözőkanna, de ó, micsoda szívet tépő látvány, kiszaggatva hever az egész bab, az egész föld összehányva, még a környéke is felismerhetetlen. Kutatunk, tudakozódunk, vizsgálatot indítunk. Végül felfedezzük, hogy a kertész követte el a dolgot. Oda hívjuk, elmondjuk panaszunkat. De aztán szépen hoppon maradunk. A kertész, nevezzük Robertnek, mihelyt megtudja panaszunk okát, elkezd még hangosabban panaszkodni.
3: Hogyan, uraim? Hát maguk rontották el így a munkámat? Ide én máltai dinnyét ültettem, magvait úgy kaptam, mint valami kincset. De maguk odaültették szerencsétlen babjukat, és ezzel tönkretették a már teljesen kikelt dinnyéimet. Soha nem tudom pótolni. Helyrehozhatatlan kárt okoztak nekem.
0: Elnézést kérünk, szegény Robertem. Maga ebbe fektette munkáját, fáradozását. Belátom, helytelenül cselekedtünk, amikor tönkretettük művét. De majd hozatunk másik máltai magvakat, és ezentúl csak akkor fogjuk a földet megmunkálni, ha tudjuk, hogy előttünk senkinek a keze sem jártott.
3: Akkor, uraim, nyugodtan pihenhetnek, mert most aztán parlagon heverő föld alig halkad. Én azon a földön dolgozom, melyet apám javított fel, és ugyanezt teszi mindenki a maga jussával.
4: Robert úr, akkor gyakran előfordul, hogy a dinnyem a kárba vész?
3: Engedelmével, ifjú uram, csak hogy nem akadám mindig olyan szeleburdi fiatal úr, mint maga. Senki sem nyúl a szomszédja kertjéhez. Mindenki tiszteletben tartja a másik munkáját, hogy a magáé biztonságban legyen.
4: De nekem nincs kertem.
3: Mit bánom én? Ha az enyémet tönkreteszi, nem engedem többé sétálni benne, mert bizony láthatja, nem akarom, hogy kárba vesszen a fáradtságom.
0: Talán köthetnénk valami egyességet. Átengedne kisbarátomnak meg nekem egy zugot a kertjében, hogy megműveljük azzal a feltétellel, hogy a termés fele az öné lesz.
3: Átengedem én feltétel nélkül is. De úgy vigyázzanak, hogy kiásom a babjukat, ha hozzányúlnak az én dinnyémhez.
1: Ez íve, nagyon érdekes.
0: Íve egy sikeres helyzet. Példa, hogy így módon is beolthatók a gyermekbe az alapvető fogalmak. Esetünkben a tulajdon eszméje vezethető vissza arra a jogra, melyet munkájával szerez az első foglaló.
1: Tehát tiszteljük a gyermekkort.
0: És korán se siessünk ítélni róla, se kedvezően,

0: se kedvezőtlenül. Engedjük, hadd fejtse ki bőséges hatását a természet, mielőtt beleártanánk magunkat, s helyette cselekednénk. A rosszul oktatott gyermek messzebb van a bölcsességtől, mint az, akit egyáltalán nem tanítottak. Ne nézzük aggodalommal őt, vélve, hogy tétlenül emészti fel zsenge éveit. Hogyan? Hát az, ha valaki boldog, ha ugrándozik, játszik, futkos egész nap, semmi az. Soha életében nem lesz ennyi elfoglaltság.
1: Kedves Rousseau, a váratlan eseményekkel való megismertetés módszereiről hogyan vélekedik?
0: Fegyverezzük fel Emilünket a váratlan eshetőségek ellen. Hadd szaladgáljon reggelenként minden évszakban mezitláb a szobában, a lépcsőn, a kertben.
1: Helyes.
0: Minden helyzetben könnyed és biztos legyen a testtartása. Legyen gyakorlott a távolugrásban és a magasugrásban, a fáramászásban, a fal átmászásában.
1: Helyes, helyes.
0: Találja meg mindig egyensúlyát. Minden mozdulata és taglejtése a súlypont törvényeihez igazodjék. Jóval azelőtt, hogy az illetéktelen statika megmagyarázná neki.
2: És hogyan tanítaná meg Emil például a kitartás? Ha ő lusta és nem törődöm.
1: És tételezzük föl, hogy a gyermek nem tudni hogyan, de elhitette magával, hogy az ő rangja Bélinek, semmit sem kell tennie, sem tudnia.
3: Igen. Igen.
1: Véli, hogy helyzete pótol számára kart, lábszárat, mindenféle érdemet.
0: Legelébb is. Jogaim közül száműzném a buzdító beszédeket, az ígéreteket, a fenyegetéseket, a vetélkedést, a mindenáron való feltűnést.
3: De hát hogyan oltja bele például a futás vágyát, ha semmit sem mond neki? Hogy maga fusson előtte, gondolom, ez kevésbé biztos módszer, és kellemetlenséggel is járhat, nem de?
0: Na. Ha délutánonként Emillel sétálni mentem, zsebemben néha két süteményt tettem, abból a fajtából, amelyet nagyon szeretett. Mindegyikünk megevett egyet sétaközben, és igen, elégedetten tértünk vissza. Egy szép napon Emil észrevette, hogy három sütemény van nálam. Még hatot is megbírt volna enni minden nehézség nélkül. Sietve lenyeli a magáét, és kéri tőlem a harmadikat. Nem, mondom neki, én magam is meg tudom enni jó ízűen, vagy talán megosztozzunk rajta. De még jobban szeretném, ha az a két fiú ott versenyt futna érte. Oda szólítom őket, megmutatom nekik a süteményt, és közlöm velük a feltételt. Több sem kellett nekik. A süteményt egy nagy darab kőre tettük, ez volt a célpont. Kijelöltük a pályát, mi ketten pedig leültünk. Adott jelre a két fiú nekiindult, majd a győztes magához ragadta a süteményt, és könyörtelenül megette a legyőzött szeme láttára. Ez a mulatság többet ért, mint a sütemény megevésének élvezete. Folytattuk sétáinkat, gyakran vittünk három süteményt magunkkal, olykor négyet is, és időnként egyet, néha kettőt is hagytunk a versenyzőknek. Egyszer másszor észrevettem, hogy az én fiúcskám összerezzen, felugrik és nagyot kiállt, amikor az egyik fiú már-már utolérte, vagy túlhaladta a másikat. Ránézve ezek olimpiai játékok voltak. Egy idő után bosszantotta Emilünket, hogy a szeme láttára mindig mások eszik meg a süteményeket, amelyeket ő is olyan igen megkíván. Kezdte végre gyanítani, hogy a jó futás is jó lehet valamire, s látván, hogy neki is van két lába, titokban kezdett gyakorolni. Úgy tettem, mintha semmit sem látnék, de már tudtam, hogy hadicselem sikerült.
4: Tegye oda a körre a süteményt!
0: No, nem tudtam, hogy az ilyen rangos ifjak is tudnak futni, de jól vigyázz. Ha nem sikerül, nem lesz mivel kielégíteni az étvágyad.
4: Attól ne féljen, uram!
3: És persze könnyűszerrel elnyerte a díjat.
0: Mert a pályát igen rövidre szabtam, és gondosan eltávolítottam a legjobb futót. Így aztán érthető, hogy ezen első lépés sikere után könnyű volt őt edzésben tartanom. Csak hamar oly nagy kedvet kapott ehhez a gyakorlathoz, hogy részrehajlás nélkül is csak nem biztosan legyőzte versenyzőtársait a futásban, bármilyen hosszú volt is már a versenypálya.
1: Hát, ez fantasztikus. De most, ha nem utasítják vissza, íme egy kis finom sütemény és üdítő.
2: Hitemre, asszonyom, ez erre a legalkalmasabb pillanat.
1: Ugye?
2: És ha még netán a fekete kávé turkesztál.
3: Jaj, kedves Duclos, önnek tudnia kell, hogy Madame d'Épinay szalonjában mindig minden eredeti.
1: Köszönöm.
0: Pompás ital. Mennyei élvezet. Szerencsére már nem csak a kávéházakban élvezhető, hanem...
2: Fejezze csak bátran tirázáját, hogy méltó választ adjak érveire. Tudom, hogy lebecsüli a kávéházak közönségét, de könnyen tudok ellenérvekkel szolgálni.
0: Na.
2: 1726-ban végre eljutottam Párizsba, ahova annyira vágyódtam. Akkoriban ott az irodalmárok két kávézóban jöttek össze. Betértem az egyikbe, a Prokopba, ahol éppen Freire és Boande hevesen védték álláspontjukat egy metafizikai vitában.
0: Tessék, amikor... Freire és Boande, uram, lám, ön is ellenségeim pártjára.
1: Barátaim, barátaim! Ha most ebbe a vitába belebonyolodunk, szegény Emilünkkel már csak nagyapaként találkozhatunk.
3: Úgy vélem én is, kedves Rousseau, hogy sokkal érdekesebb, ha folytatná nevelési elveit. Emilünk, ha jól emlékszem, 10 év körüli lehetett, amikor a fekete kávét feltállalták.
0: Kicsit több. De lehet, hogy önnek is az, hogy már akkor eszébe jutottak a kávézás pompás örömei. Emilünk már 13 esztendő. Vagyis eljutott a gyermekkor érett szakaszáig. A gyermek ereje ebben a korban jóval gyorsabban fejlődik, mint szükségletei. A levegő és az évszakok ártalmaival könnyűszerrel szembeszáll. Növekvő melege a ruhát pótolja, étvágya a fűszereket. Az ő korában minden jó, ami tápláló. Vágya nem terjed tovább, mint ameddig a karja ér. Teljesen beéri önmagával. Az én oktatásom lényege, hogy a gyermek agyába csak pontos és világos fogalmakat engedjünk behatolni.
2: Ha jól értem, e szerint mindig a vágynak kell a figyelmet megteremteni, és abba hagyni, bármi történik is, mielőtt megunná.
0: Igen. Aha. Tanítványommal együtt rábukkanunk egy olyan tárgyra, amelynek sajátságos tulajdonsága van. Bizonyos távolságról magához vonza a vasforgácsot és egyéb vasdarabkákat. Egyik nap elmentünk a vásárra. Egy bűvész maga felé vonz egy darab kenyérrel egy vízzel telt medencében úszó viaszkacsát. Hazatérve addig beszélgetünk a vásári kacsáról, amíg fejünkbe veszik, hogy utánozni fogjuk. Előveszünk egy jókora, erősen mágneses tűt. Beborítjuk fehér viasszal, úgyhogy a tűhegy a kacsa csőre legyen. Vízre helyezzük a kacsát, csőréhez közelítünk egy kulcsfejet, és könnyen érthető örömmel látjuk, hogy kacsánk követi a kulcsot. Szakasztott úgy, ahogyan a vásári kacsa követte a kenyérszeletet. Még aznap este visszatérünk a vásárra, előre elkészített kenyérrel zsebünkben, s mihelyt a bűvész elvégezte mutatványát, az én kis tudósom, aki már alig tudta magát gyűrtőztetni, értésére adja, hogy a mutatvány nem is nehéz, s hogy ő maga épp oly jól meg tudja csinálni. Abban a pillanatban kiveszi zsebéből a kenyeret a beléje rejtett vasdarabbal. Csak nem remegve nyújtja oda a megjelenő kacsának. És az megy utána. A gyermek felkiált és újjong örömében. A tapsokra a meghökkent szemfényvesztő megöleli, gratulál neki és megkéri, tisztelje meg máskor is jelenlétével. Másnap reggel kopogtatnak nálunk, kinyitom az ajtót, hát a bűvész áll ott, szerényen panaszkodik viselkedésünk miatt. Mit vétett ő nekünk, hogy meg akartuk fosztani hitelétől az ő mutatványait, és hogy el akartuk venni a kenyerét. Egyébként azért jött, hogy megtanítsam bennünket a nagy titokra, csupán annyit kér, ne éljünk vissza vele, és máskor legyünk tartózkodóbbak.
1: Ez a részletesen elmondott példa vélem sokkal fontosabb, mint sem látszik. Mi sok tanulság egyetlen leckében? Mennyi gyötrő következménye van a hiúság első jelentkezésének?
3: És mennyi körülményesség?
0: Elismerem. De mindez azért van, hogy delejtű legyen a kezünkben, amely a délkört helyettesítheti.
3: Na de mire jó ez?
0: Kino, kisasszony, kérdésére annak bizonyítását kívánom illusztrálni, hogy milyen hasznos lehet egy terület megfigyelése.
3: Ja.
0: Emillel a földrajzról beszélgettünk, miközben a Montmorency-tól északra lévő erdők fekvését figyeltük meg. Másnap ismét arra sétáltunk, de eltévedtünk. Mind hiába bolyongtunk erre és amarra, és mindenütt csak fákba ütköztünk. Jól kiizzadtunk, kimerültünk, kiéheztünk, végül leültünk a földre, hogy megpihenjünk, és közben fontolóra vegyük a dolgot. Emil, akiről feltételezzük, hogy úgy nevelték, mint más gyermeket, semmit sem fontolgat, csak sír. Nem tudja, hogy Montmorency kapujánál vagyunk, amelyet csak egy egyszerű cserjés rejtel előrünk. De ez a cserjés erdő rengeteg az ő szemében. Akkora embert, mint amilyen az ő termete, elfödabozott. Kedves Emilem, hogy juthatunk ki innen?
4: Fogalmam sincs róla. Fáradt vagyok, éhezem. Nem bírom tovább.
0: Most nincs helyes írásnak, most az a cél, hogy kiismerjük magunkat. Nézzük csak meg zsebóránkat, hány óra van.
4: Dél van, s ma még semmit sem ettem.
0: Úgy is van. Dél van, s ma még semmit sem ettem.
4: Ó, Milyen éhes lehet ön?
0: A baj ott van, hogy az ebédem nem fog ide utánam jönni. Dél van. Tehát pontosan abban az órában vagyunk, mint tegnap, amikor Montmorency felől figyeltük az erdőt. Nos, hát ha ezúttal az erdő felől tudnánk megfigyelni Montmorency fekvését.
4: Igen ám, de tegnap szemünk előtt volt az erdő. Innen azonban nem látjuk a várost.
0: Aha, ez a bökkenő. De hát, ha nincs is szükségünk arra, hogy láthassuk, talán úgy is megtalálhatjuk a fekvését.
4: Ó, éj jó tevő.
0: Ugye úgy mondtuk tegnap, hogy az erdő...
4: Északra van Montmorency-tól.
0: Aha. Következésképpen tehát Montmorency-nak.
4: Az erdőtől délre kell lennie.
0: Van egy módunk arra, hogy délben miként találjuk meg az éjszakot?
4: Igen, az árnyék irányáról.
0: De a déli irányt?
4: Hát azt hogyan?
0: A dél szemközt van éjszakkal.
4: Való igaz. Tehát csak azt az irányt kell keresnünk, amelyik az árnyékkal ellentétes. Lám, erre van dél. Biztos, hogy Montmorency ezen az oldalon van. Keressük ezen az oldalon.
0: Menjünk ezen az esvényen, az erdőn keresztül.
4: Nini, látom Montmorency-t, hiszen itt van közvetlen előttünk, teljes egészében látható. Siessünk ebédelni, fussunk gyorsan!
1: Mégiscsak jó valamire a csillagászat, igaz, barátaim? Ez a történet olyan, hogy regénybe kívánkozik.
0: Ó, a könyvek egyébre sem tanítanak, mint arra, hogy olyasmiről beszéljünk, amit nem tudunk. De ha már mindenáron könyvre van szükség, akkor az egyetlen, amely szerintem a legsikerültebb értekezést nyújtja a természetes nevelésről, az lesz az első könyv, melyet Emilem elolvas majd. Hosszú időn át ebből áll majd az egész könyvtára. No, de melyik hát az a csodálatos könyv?
2: Talán Arisztotelész?
3: Vagy inkább Plinius?
1: Bizonyára Buffon?
0: Nem. Robinson Crusoe. Az ő szigetén egyedül, megfosztva embertársai segítségétől, csak úgy, mint a mesterségek valamennyi szerszámától, mégis gondoskodik létfenntartásáról, épségéről, sőt, bizonyos jólétet is teremt magának. Íme az érdekes téma valamennyi életkor számára, oly téma, melyet számtalan módon lehet kellemesíteni a gyermeknek. Elismerem, ez az állapot nem azonos a társadalmi ember állapotával. Bizonyára Emilt sem szabad ilyen helyzetbe hozni. De azt akarom, hogy szüntelenül Robinson várával, kecskéivel, ültetvényeivel foglalkozzék. Érdekes. Tanulja meg részleteiben, nem könyvekből, hanem a dolgokból, mindazt, amit hasonló esetben tudni kell. Figyelmesen jegyezze meg hibáit és okuljon belőlük, nehogy hasonló esetben ő is ilyen hibába essék. Mert bizonyos, hogy ő is tervez egy hasonló berendezkedést, amelyben nem ismer más boldogságot, mint a szükségest és a szabadságot.
1: Milyen érdekes!
2: És mennyi érdekes tárgyra lehet így ráirányítani egy növendék figyelmét, anélkül, hogy valaha is eltávolodnánk a számára hozzáférhető valóságos és anyagi természetű kapcsolatoktól.
0: S hogy tűrnénk, hogy olyan gondolat ébredjen agyában, amelyet nem képes felfogni.
1: Ön említette a múltkor, hogy a tanító művészete abból áll, hogy soha se hagyja növendéke megfigyeléseit olyan apróságokon vesztegelni, melyek semmivel sem függenek össze. Igen.
0: Fenntartom, Madame de Pigné. És ha megengedi, még hozzátenném, hogy a társalgásokat, amelyekkel szórakoztatjuk őt, úgy kell összeválogatnunk, hogy az mindenkor idomuljon eltanult gondolkodás módjához. Vagyis mihelyt Emil tisztába jön azzal, hogy mi az élet, első gondom lesz arra tanítani, hogy vigyázzon rá. Mindez ideig nem tettem különbséget a hivatások, a rangok, a vagyonok között, és a továbbiakban is alig fogok különbséget tenni közöttük. Mert az ember minden hivatásában ugyanaz.
3: Ön is azt vallja, hogy a gazdagnak sincsen tágabb gyomra, mint a szegénynek, és nem is emészt jobban, mint ő.
0: Így igaz. Sőt, vallom, hogy a természeti szükségletek mindenütt ugyanazok, tehát kielégítésük eszközeinek is mindenütt egyenlőknek kell lenniük.
1: Elfogadom, kedves Rousseau, a nézeteit, hogy mind a ma foglalkozások közül, melyek az ember fenntartására szolgálhatnak, a kézzel végzett munka visz bennünket legközelebb a természeti állapothoz.
0: Állítom, hogy valamennyi életforma közül a kézművesé a legfüggetlenebb a sorstól és az emberektől. Emil már minden paraszti munkában jártas. Velük kezdte, s hozzájuk tér vissza szüntelenül. Ezt mondom tehát neki. Ápold apáid örökségét, de ha elveszted ezt az örökséget, mit csinálsz akkor? Tanulj meg egy mesterséget.
3: Nagyon
2: mesterséget? Az én fiam? Hogy az én fiam kézműves legyen? Hová gondol, uram?
3: Vélem nagyon is jól meggondolta ezt Russzó úr. Jobban, mint ön. Aki oda akarja juttatni, hogy semmi más ne lehessen belőle, csak lord, vagy márki, vagy herceg. És egyszer talán majd a semminél is kevesebb.
0: Én olyan rangot akarok adni Emilnek, amelyet nem veszíthet el. Rangot, mely minden időben becsületére válik.
3: Így igaz.
0: Emberi hivatásra akarom nevelni. Mert úgy szólván kétszer születünk. Egyszer arra, hogy létezzünk, másodszor arra, hogy éljünk. Egyszer a fajunk számára, másodszor a nemünk számára.
1: Tehát ön osztja azt a szemléletet, hogy nincs igazuk azoknak, akik a nőt tökéletlen férfiúnak tekintik?
0: Igen. Azonban a külső látszat mellettük szól. A házasodás koráig a két nembeli gyermekek között semmi sincsen, ami feltűnően megkülönböztetné őket. Ugyanaz az arcuk, az alakjuk, az arcszínük, a hangjuk, minden egyforma, a leány is gyermek, a fiú is az.
2: Ha megengedi, az embert általában mégsem arra teremtették, hogy mindig a gyermekkorban maradjon.
0: Valóban. Kilép belőle. A természet előírta időpontban. Ez a válságos pillanat, bárha elég rövid, hosszú időn át van rá hatással. A második születése ez. Ekkor születik az ember igazán az élet számára, és ekkor már nem idegen neki semmi emberi. A szokványos nevelés ezzel a korszakkal szokott végződni. A mi nevelésünknek ekkor kell erőteljesen megkezdődnie. Az új tervet azonban jól kell előkészíteni. Kezdjük tehát a legelején az idevágó körülmények tárgyalását.
1: Kezdjük.
0: Ha az embert kellő módon akarjuk tanulmányozni, akkor legelébb kapcsolatait kell tanulmányoznunk. Mihelyt érezni kezdi erkölcsi lényét, már az emberekkel való kapcsolataiban kell önmagát tanulmányoznia. Ez már egész életre szóló teendője. És mihelyt érzi már, hogy más nembéli társra van szüksége, nem elszigetelt lény többé, szíve nincs már egyedül, fajával való valamennyi kapcsolat a lelkének minden vonzalma, ezzel a vonzalommal veszi kezdetét. Első szenvedélye csak hamar erjedésbe hozza a többit is.
1: Egy pillanat. Ön szerint mi a helyes válasz arra a kérdésre, hogy hogyan születik a gyermek?
0: Kényes kérdés, amely elég természetesen ötlik fel a gyermekekben. A legkurtább módja annak, ahogyan egy anya képzeli, hogy csendre inti, vagy ez a házas emberek titka, mondja majd neki. Tudnia kell azonban, hogy a kisgyermeket sérti ez a megvető modor, és nincs egy nyugodt pillanata sem, ami ki nem fürkészi a házas emberek titkát, és hamarosan ki is fürkészi. A képzelet téveigései változtatják bűnné minden korlátolt lény szenvedélyeit, még az angyalokéit is. Ha vannak nekik, mert minden lény természetét kellene ismerniük ahhoz, hogy megtudhassák, vajon milyen kapcsolatok felelnek meg leginkább az ő természetüknek.
3: Kedves Russzó, pontokba foglalná az emberi bölcsességet a szenvedélyek irányítását illetően?
0: Megpróbálom. Az első. Érezni az ember igazi kapcsolatait a fajban, csak úgy, mint az egyedben. Másodszor. Ezen kapcsolatok szerint rendezni a léleknek minden érzését.
2: Úgy vélem, a pillanatot, mikor a gyermekben az értékek kezdenek kifejlődni, nem könnyű észrevenni, ugye?
0: Valóban. De nézzék csak Emilemet, addig az életkorig, ameddig most elvezettem, még nem érzett és nem is hazudott. Amikor nem tudta még mi az, hogy szeretni, senkinek sem mondta, nagyon szeretlek.
1: Mit kell tehát tennünk, hogy feltüzeljük a nyiladozó érzékenységet?
0: Megpróbálom három szabatos tételben összefoglalni.
3: Első tétel?
0: Ne képzelje magát olyan emberek helyébe, akik nálunk boldogabbak, hanem csak olyanokébe, akik sajnálatra méltóbbak. A derék és boldog emberek látásának varázsát nem mérgezi meg az irítség. Ő irántuk valóban érdeklődéssel viseltetünk. Nyilvánvalóan következik majd ebből, hogy utat vág magának a boldogsághoz, anélkül, hogy bárkinek is a nyomain lépkednek.
2: Második tétel?
0: Mindig csak olyan bajok miatt sajnáljunk másokat, melyek ellen úgy hisszük, magunk sem vagyunk biztonságban.
3: Vélem így azt érjük el, hogy a gyermek félénk és gyáva lesz.
0: Majd meglátjuk a harmadik tételben. Ugyanis a szánalom, melyet másnak a baja iránt érzünk, nem a baj mennyiségével arányos, hanem az érzéssel. A szerencsétlen embert csak annyiban sajnáljuk, amennyiben sajnálatra méltónak tartjuk.
1: Bocsásson meg, de mostanság gyakran panaszkodnak a tanítók, hogy a fiatalságot fegyelmezhetetlenné teszi korának heve.
0: Lehetséges, de akkor ez az ő hibájuk, mert az ifjúi tűz korán sem akadálya a nevelésnek, sőt, éppen általa válik teljessé és fejeződik be. Ennek segítségével nyerhetnek hatalmat a fiatalok szíve fölött, amikor már ők sem gyengébbek nálunk. Mikor már sokat elmélkedtek a saját érzéseikről és a másokban észleltekről, csak akkor lesznek képesek odajutni, hogy általánosíthassanak, s hogy egyéni vonzalmaikat oly vonzalmakhoz fűzzék, melyek fajtájával azonosíthatják magukat. Mostanáig az én Emilem csak önmagára volt tekintettel. És íme az első tekintet, melyet embertársaira vett, most arra készteti, hogy összehasonlítsa magát ővelük. Ha a vezetőjéül szegődünk ebben a kutatásban, akkor miután megmutattuk neki az embereket az egész fajtára közösen jellemző életkörülmények között, most úgy kell megmutatnunk őket, ahogyan különböznek egymástól. Végül aztán elérkezik a természet igazi pillanata, mert el kell, hogy érkezzék. Ha a jelek alapján, melyekről az előbb beszéltem, megérezzük ezt, tüstént hagyjunk fel a tanítványunkkal való beszélgetésben a régi hanggal, mert még mindig a tanítványunk ugyan, de már nem a növendékünk. Barátunkká vált, emberré lett, tehát ezentúl emberként kezeljük.
3: Nem, hát ezt nem pontosan értem. Akkor kell lemondani a tekintélyről, amikor a legnagyobb szükség van rá. Akkor hagyjuk magára a serdülő gyermeket, amikor legkevésbé tudja vezetni magát, és a legnagyobb lépéseket követi el. Lemondjak jogaimról akkor, amikor a leginkább szükséges, hogy éljek ezekkel.
0: Ezt én nem mondtam, de eddig a pillanatig csak erőszakkal vagy ravassággal értünk el valamit.
3: Igen.
0: A tekintélyt, a parancsoló törvényt Emil még nem ismerte. Most már az ész, a barátság, a hála, a szeretet ezerféle kapcsán olyan hangon beszélhetünk, melyet Emil nem fog félreismerni. Ki kell fejteni előtte a természet törvényeit a maguk teljes igazában. Mutassuk meg neki a testi és lelki betegségekben rejlő büntetést, melyet ugyanezen törvények kiszabnak azokra, akik a törvényeket áthágják. Amidőn a nemzés felfoghatatlan rejtelméről beszélünk neki, kapcsoljuk hozzá a vonzalom eszméjéhez.
3: Gondolja?
0: Tárjunk elébe igaz képet a kicsapongás borzalmairól, a butító eltompultságról, mely azt követi. Az ellenállhatatlan lejtőről, amelyen keresztül az első mértéktelenség az összes többihez vezet, és végül romlásba taszít.
5: Ú, barátom, védelmezőm, mesterem, tartsa meg továbbra is azt a tekintélyt, melyen túl akar adni éppen abban a pillanatban, midőn a legnagyobb szükségem van rá. Védjen meg minden reám támadó ellenfelemtől, de legkivált azoktól, akiket önmagamban hordok. Én engedelmeskedni akarok az ön törvényeinek, mint halálig. Tegyen szabaddá engem, hogy a magam ura lehessek, vagyis ne az érzékeimnek, hanem az értelmemnek engedelmeskedjem.
0: Fiatal ember, te túl könnyedén veszed a súlyos fogadalmakat, pedig legelőször ismerni kellene őket, hogy jogod legyen megtenni. Az érzékek dühötten rántják magukkal a hozzád hasonlókat a bűnök örvényébe, ahová a gyönyör csalogat. Úgy ne jár, mint Ulisszesz, akit a szirének dala tűzbe hozott, s aki oda kiáltott társaihoz, hogy oldják le láncait, mert a kéi varázsa magával ragadta. Te is szeretnéd majd széttörni láncaidat, melyek fogva tartanak. Panaszaiddal fogsz zaklatni engem, zsarnokságomat fogod szememre vetni.
5: Bizonyosan nem lesz rám panasza. Kérem, barátom, szépen kérem, vezessen tovább. Adjon példát, hogy igaz emberré váljak, hogy becsülhessem magam.
0: Sokkal keményebb igát kényszerítesz rám, mint amilyent magad viselsz. Szállj rá időt, és adj nekem is, hogy gondolkozzam rajta. És tudd meg, hogy minél nehezebben ígér valaki, annál hűségesebben tartja meg ígéretét.
5: De hisz ön tanított arra, hogy ne mindig magányosan éljek. És mint a társadalom tagja, feladataimat is teljesítenem kell. Ha arra születtem, hogy emberek között éljek, meg kell őket ismernem.
0: Már ismered az embert általánosságban. Hátra van, hogy megismerjed az egyéneket. Szívednek társnőre van szüksége. Menjünk, keressük meg azt, aki neked megfelel. Lehet, hogy nem egy könnyen fogjuk megtalálni. Az igazi érték mindig ritka.
1: Remek fordulat. Mondhatom önnek. Most már nincs más hátra, mint hogy növendékét bevezesse a társaságba, igaz?
0: Látják, ezért mindent megtettem. Amidőn lefestettem előtte azt a barátnőt, akit neki szántam, akit majd meg kell szeretnie. Vajon olyan irányban befolyásolhatom-e érzelmeit, hogy az illetőt keresni fogja, vagy menekül tőle? Hölgyének fogyatékosságait úgy válogatom meg, hogy azok kedvére valók legyenek, hogy tessenek neki, és hogy az ő hibáinak megjavítására szolgáljanak. Sőt, a hölgynek még nevet is adok. Emil, ismerd meg Zsófiát, jövendőbeli barátnődet. Késő tehát, itt hagyjuk Párizst.
6: Isten veled, Párizs, te híres város, zaj, füst, sárvárosa, ahol az asszonyok nem hisznek már a becsületben, sem a férfiak az erényben. Párizs, Isten veled! Mi a szerelmet, a boldogságot és az ártatlanságot keressük, tehát sohasem lehetünk elég távol tőled.
0: Eljutottunk az ifjúság utolsó felvonásához, de még nem tartunk a végkifejletnél. A nemek egyesülésében mindegyik fél egyaránt tör a közös célra, de nem ugyanazon a módon. A nők váltig azon sopánkodnak, hogy mi egyenesen hiú és kacér lényekké neveljük őket. Vajon az következik-e ebből, hogy a leányt tudatlanságban kell nevelni, és hogy pusztán a háztartás ellátására kell szorítani? Vajon a férfiú szolgálójává tegye élettársát? Valóságos automatát csináljon-e belőle? Kétségtelenül nem. A természet azt akarja, hogy a nők gondolkozzanak, ítéljenek, szeressenek, ismeretekre tegyenek szert, ápolják szellemüket épp úgy, mint külsejüket. Sok dolgot kell megtanulniok, de csupán olyan dolgokat, amelyeket illik tudni.
2: Azt hiszem, éppen ön mondta, kedves Russzó, hogy a nők túlságos elpuhultságával kezdődik a férfiaké is.
0: Vallom ma is. A nők ne legyenek erősek, mint a férfiak, hanem a férfiakért legyenek erősek. Azaz, hogy azok a férfiak, akiknek majd életet adnak, ugyancsak erősek legyenek.
3: Ja, a spártai leányok épp úgy gyakorolták magukat a katonai játékokban, mint a fiúk. Nem azért, hogy hadakozzanak, hanem, hogy egyszer majd a fáradalmak elviselésére alkalmas gyerekeket szüljenek.
0: Én ezt egyáltalán nem helyeslem. Úgy vélem azonban, hogy a görög nevelés ebben a tekintetben nagyjából igen észszerű volt. Vallották többek között ugyanis, hogy az ember ragyogóvá teheti magát díszes öltözeteivel, de tetszeni csak a személyével tud.
1: Véleményem szerint is az igazi tetszeni vágyás lehetni a választékos, de sohasem pompázó. Ahogy például Juno is pompásabban öltözködött, mint Vénusz. Nem tudtad széppé tenni, tehát gazdaggá tetted, mondotta Apellész egy rossz festőnek, aki Helénát cicomáktól túlterhelten festette. De helyese, ha a szigorú nevelők azt akarják, hogy a lányokat ne tanítsák se énekre, se táncra, se semmiféle más kellemes művészetre.
0: Ezt én is nevetségesnek találom, hát kit tanítsunk mindezekre? A fiúkat?
1: Nem.
0: A férfiakat illeti meg, vagy a nőket, hogy ez a tehetségük meglegyen?
2: Illetni senkit sem illet meg. A világi dalok mind meg annyi bűn, a tánc az ördög találmány.
0: Jó, a fiatal lánynak ne legyen tehát más szórakozása, mint a munkája, meg az imádsága. Mi fura szórakozás egy ifjú gyermeknek. Véleményem szerint a fiatal lánynak nem úgy kell élnie, mint a nagyanyjának. Élveznie kell az életkorával járó minden ártatlan örömet. Nagyon is hamar eljön majd az idő, amikor megállapodottnak kell lennie, és komoly magatartást kell felvennie.
1: Bizony.
0: A nőknek hajlékony nyelv adatott, korábban kezdenek beszélni, könnyedebben és kellemesebben szólnak, mint a férfiak. Azzal is vádolják őket, hogy többet beszélnek a férfiaknál.
1: Ennek így is kell lennie. A férfi azt mondja, amit tud, a nő azt, ami neki tetszik. Beszédünknek nem kell, hogy más közös formája legyen, mint az igazság.
0: Igaza. Amit most mondani fogok, bizonyos félelemmel fejtem ki, mert attól tartok, hogy esetleg előítéletet találok megfigyelés számba venni.
1: Nos?
0: Állítom, hogy az erény nem kevésbé válik javára a szerelemnek, mint a természet egyéb jogainak, és hogy általuk a szeretők tekintélye nem kevésbé jut nyereséghez, mint a feleségeké és az anyáké.
3: Én azon a véleményem vagyok, hogy lelkesedés nélkül nincsen igazi szerelem. Vajon mitől lobbanjanak lángra azok a szerelmesek, akik abban a lényben, akit szeretnek, nem látnak más egyebet, mint érzéki gyönyöreik tárgyát? Nem, a lélek nem ilyen módon jön tűzbe. és nem így engedi át magát annak a fenkölt elragadtatásnak, amely a szerelmesek önkívületét, szenvedélyük varázsát alkotja.
2: Ehhez hozzátenném, hogy igen, a szerelemben minden úgyis csak illúzió, de valódiak azok az érzések, melyeket fellobban bennünk az igazi szépség iránt, amit ő megszeretteti velünk.
0: Pompás! Lám, Zsófia is ebben a szellemben nevelkedett. Több gonddal, mint fáradtsággal. Jó hajlamokkal született, jó természetű. Szíve igen érzékeny, és ez a rendkívüli érzékenység néha olyan élénké teszi képzeletét, hogy nehéz azt mérsékelni.
1: Akkor javasolom, hogy adja át Emilünknek az ő Zsófiáját.
0: Helyes. Térjünk vissza a kirándulásunkhoz.
3: Ó, én jó Emilem, szeress, és akkor én is szeretlek téged. Mielőtt birtokolnál, élvesd sokáig egyszerre a szerelmet és az ártatlanságot.
0: Innen már gyorsan peregtek az események, a látogatások sűrűn ismétlődtek, a beszélgetések fiataljaink közt gyakoribbá váltak, Emil mámorba esett a szerelemtől, már-már azt hitte kezében tartja boldogságát. Határozott vallomást azonban nem kap Zsófiától.
3: Hittemre Emil ismeri szüleimet, és mint tapasztalja, ők is kedvelik önt.
6: Semmi kétségem e felől, de Zsófia tudja, hogy egyedül ön az, ki boldoggá tehet.
3: Ha úgy tetszik önnek, hát szóljon érzelmeiről szüleimnek. Ne hagyja, hogy szavai nyomán csak piruljon.
6: Zsófia.
3: Kérem.
6: Igaza van. Engedelmével még ma felkeresem szüleit, s parancsuk szerint cselekszem. Vélem, hogy nem ellenzik vágyaink beteljesülését.
0: Emil tudomásomra hozza beszélgetésüket. Én beszélek az ő nevében, sőt a jelenlétében. Mi meglepetés számára, amikor megtudja, hogy Zsófia csak maga magától függ, és ahhoz, hogy Emilt boldoggá tehesse, nem kell más, mint saját akarata. Kezdi nem érteni Zsófia magatartását. Bizalma csökken, aggódik. Úgy látja, távolabb még a cél, mint gondolta.
6: Mit kell tenni?
0: Hogy mit kell tenni? El kell hagynod Zsófiát.
6: Mit mond el? Elhagyni Zsófiát, elhagyni őt. Megcsalni, árulónak lenni, gazembernek, hitszegőnek.
0: Figyelj rám, barátom, az érzéki boldogság mulandó. Ha az állapot, amely boldoggá tesz bennünket, szüntelenül tartana, az általa okozott élvezetet megszoknánk, s éppen ez fosztana meg ízétől. Ha semmi sem változik is odakünn, a szív azért megváltozik. Vagy a boldogság hagy el bennünket, vagy mi hagyjuk el a boldogságot.
6: Nálam soha. Soha.
0: Nőül akarod venni Zsófiát, holott még 5 hónapja sincs, hogy ismered. Nőül akarod venni, de nem azért, mert illik hozzád, hanem mert tetszik neked. Mintha a szerelem sohasem tévedne annak megítélésében, vajon egymáshoz illenek-e a társak. És mintha azok, akik kölcsönös szerelemmel kezdték, sohasem végeznék kölcsönös gyűlölettel. Zsófia még 18 éves sincs, s te alig múltál 22. A szerelem életkora ez, de nem a házasságé. Micsoda családapa és micsoda családanya. Ahhoz, hogy gyermekeket tudjatok nevelni, várjatok legalább addig, amíg magatok nem lesznek már gyermekek.
1: Remek gondolat.
2: Így van.
0: No, végre látom, mint kél fel Emil legbűvösebb napja, mely számomra a legboldogabb napot jelenti. Gondoskodásomat siker koronázza, s kezdem is élvezni gyümölcseit. A méltó párt széttéphetetlen lánc egyesíti. Szájuk kimondja, szívük pedig megerősíti az esküvéseket, melyek nem lesznek hiába valók. Íme házastársak. Amidőn az esküvőről visszatérnek, valósággal vezetni kell őket. Nem tudják, hol vannak, hova mennek, mi történik velük, körülöttük. Nem hallanak semmit, csak zavaros szavakkal felelnek. Mámoros szemük a semmibe néz.
2: Ó, elragadtatás!
1: Ó, emberi gyengeség!
0: A boldogság érzése eltapossa az embert, mert nem elég erős ahhoz, hogy elviselje.
3: Nem gondolt még arra, hogyha a boldog szerelmet meg lehetne hosszabbítani a házasságban. A földi paradicsom lenne osztály részünk.
0: De, kisasszony, önnek bevallom, elég gyakran. De mindmáig ez a földi paradicsom még sohasem fordult elő. Ám ha a dolog nem teljesen lehetetlen is, Emil és Zsófia bizony méltóak, hogy olyan példát adjanak, amilyet senkitől sem kaphattak, és amelyet kevés házaspár tudna utánozni.
1: Ha felkérjük, megjelölné számunkra azt az egy módot, mely ön szerint az egyedüli lehetséges.
0: Egyszerű és könnyű ez a recept. Ha? Abban áll, hogy továbbra is szeretőknek kell lenniük, miközben házastársak maradnak. A kötelékbejet túlságosan össze akarunk húzni, elszakad. Íme ez történik a házassági kötelékkel, ha nagyobb erővel akarjuk összevonni, mint amennyire szüksége van. A hűség, mely a házastársaktól megkívánható, a legszentebb valamennyi jog közül. A hatalom azonban, melyet mindkét fél ráruház, hogy társa felett gyakorolja, túlságosan nagy. A kényszer és a szerelem alig férnek meg egymással, hiszen a gyönyört senkire sem lehet ráparancsolni. Ha tehát Emil magatartásával hosszasan a felesége kedvese akar lenni, és kívánja, hogy Zsófia mindvégig úrnője, és egyszer mind a maga úrnője maradjon, akkor legyen boldog, de tisztelettudó, szerelmes.
2: Bravo!
1: Nevelési elvei elkápráztatóak.
0: Emil néhány hónap múlva egy reggel szobámba lép, és miután megölel, így szól hozzám.
6: Mesterem, kívánjon szerencsét növendékének, aki remélhetőleg nem sokára abban a dicsőségben részesül, hogy apa lesz. Hú, mekkora gondok terhelik majd buzgalmunkat. S mi nagy szükségünk lesz most önre. Ne adja Isten, hogy önnel neveltessem fiamat, miután felnevelte az atyát. Ne adja Isten, hogy így szent és így édes kötelességet valaha is más teljesítsen, mint én. Még ha épp oly jól választanám meg az illetőt, ahogy az én számomra megválasztották. Ám maradjon ön a fiatal emberek mestere. Adja nekünk továbbra is tanácsait, vezessen bennünket, és mi tanulékonyak leszünk. Szükségem lesz önre, még csak élek. Nagyobb szükségem van e pillanattól önre, mint valaha. Most, hogy férfiúi tennivalóim veszik kezdetüket. Ön teljesítette a maga feladatát. Úgy vezessen, hogy utánozhassa.
7: Elhangzott egy délután Russzóval. Rádiójáték. A szereposztása következő volt. Jean-Jacques Russzó, filozófus, Mádi Szabó Gábor. Madame Depigny, írónő, Kállai Ilona. Mademoiselle Kino, színésznő, Bodnár Erika. Monsieur Duclos, a Francia Akadémia titkára, Márkus László. A gyermek Emil, Meixler Ildikó. Az ifjú Emil, Téri Sándor. Zsófia, Emil szerelme, Császár Angéla. Robert, a kertész, Horkai János.

0: Egy kis bort szeretnék. Öcsik Imrák, egy kis bort.
1: A nő szerepe. Paulo Ulirossi komédiája.
2: Figyelem!
3: Most neki csendeskény! Drága Marián! Én nem vagyok szólott, de ma mégis ejtenék néhány szót. Marai, ez a mai nap nem csak számodra nagy nap, hanem mindnyájunk számára az. A szüleid és az egész család számára. Sok munkával és sok lemondással végezte tanulmányaidat, amelyek nagyszerű eredményhez vezettek. Te most már végzett diplomás bölcsész vagy. Ezt az eredményt különösen azt teszi jelentőssé, hogy családunkban egyelőre te vagy az egyetlen, aki eljutott az egyetemi diplomáig.
0: Igen, de már nem sokáig, apa. Leo is rövidesen megkapja a tiszti kinevezését.
4: Nem azon az egyetemi diplomával.
5: A katonatiszti rang manapság felérve?
6: Hát persze.
0: Felér. Szerintem felér.
3: Drága Marja, én a te eredményedben a nő elszabadulását is lát, amely mindig a szívügyed volt. Munkáddal is bizonyítottad, hogy a nő minden kétséget kizárólag ugyanolyan eredményeket képes produkálni, mint a férfi.
5: Igen.
3: Ha egyenlő feltételeket biztosítanak számára.
4: Így van.
3: Sőt, akadnak családok, amelyekben még túl is szárnyalják a férfiak. Drága kislányom, mostantól fogva független ifjú hölgy vagy, aki felkészült rá, hogy megkezdje önálló életét a társadalomban. Nem tudom, emlékszel-e még rá, de 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdted tanulmányaidat az egyetemen, ígértem neked valamit. No, nagy öröm számomra most. Beválthatod az ígéretet. Tessék, Mária.
4: Mi van?
3: Egy szint kétszobás lakás.
4: Nem mondom.
3: De. Szerintünk anyáddal szép kis lakasz.
0: Na, nagyon szép. Én szóval se tudok jutni. Ez tényleg meglepetés. Nem tudok más mondani. Köszönöm, apa. Köszönöm, anya.
3: Itt most a te öreg.
0: Na,
3: igen. Öreg apád szeretne jutni az egészségedre. További sikereidre legyen az életed. Gazdag, boldog és szerencsés.
5: Ilyen,
4: egészségünkre.
5: Szép beszélünk volt,
4: nem?
5: Szép beszélünk volt. Gratulálok.
3: Micsoda kiszolgálás van itt.
5: Mi?
3: Leo, jó meg légy szíves azt a gombot.
7: Yes, sir, rá is.
3: Túl lassú a kiszolgálás.
5: Ugyan, a külön termekben ez mindenhol így.
8: Tudja, Pauli, a bátyám most itt lakik ebben a szállodában.
5: Igen, a 204-es szobában. Ha errefelé van dolgom, mindig itt lakom. A legjobb szálloda egész helyszínen.
9: Biztosan.
5: És olcsó, és elég színesek az ágyai.
9: Az fontos.
5: Kérnék szépen.
3: Igen, fő úr, bort kérek. Hozom még bort, és nyisson ki 2 üveggel.
5: Túl lassú a kiszolgálás. Hogyan?
0: De Leo is annyit tanul otthon. Még éjszaka is. Úgy sajnálom, hogy még.
4: Mondja, Pauli, maga milyen fegyvernem nem szolgál?
10: Én? Még nem voltam a semmikor.
4: Mi alatt?
10: 6 év.
4: Tanulmány? Én a tüzérséget javasolnám, hogy egy férfi tudjon lőni.
5: Tudjon lőni.
10: Én úgy döntöttem, hogy a fegyvernélküli szolgálatot fogom választani.
4: Igen. Komolyan, na. Gyere,
5: ígyunk.
3: Gyerekek, ne feledjük a lényeget.
5: Igen.
3: Egészségünkre.
5: Menj a betegségünkre.
4: És ne a gyógyíthatatlan betegségre.
5: Láne.
0: Az észre ne ígyuljon.
5: Na. És tudja már a mi kis magiszterünk, hogy mivel fog a jövőben foglalkozni?
0: Nagyjából.
5: Hát, nem kíváncsi?
0: Nem.
8: De Mária, hogy beszélsz a medálkát?
0: Elnézést.
8: De hiszen minnyáján kíváncsiak vagyunk, Mária.
0: Ne beszéljünk erről.
5: Csak. Jó.
8: Emlékszem, mintha tegnap lett volna, amikor Máriát a modába vittem. Sehogy sem tudtak kiegyenni az
6: elmények.
8: Még
0: kontinentúrában is Máriának
5: mondták! Kemény fejlapsú
8: részben! Az orvos megmagyarázta, hogy mi volt az
6: oka. Én csak valamit nem szemben. De az kész, semmi. Nagy
4: Lága Mária!
6: Jó fogva, gyerek!
4: Bevallom, mindig féltem a diplomás nőktől. Egyenesen borzadtam tőlük, valami félelemmel vegyes borzalommal. Ennek úgy tűnik, nincs semmi észszerű magyarázata, ha csak az nem, hogy az iskoláinkban csupa tanárnő tanít. Ma ez a régi félelme mégis szűnőben van.
5: Na.
4: Ahogy téged nézlek, nem látok benned semmi félelmetest. Épp ellenkezőleg. Én most itt egy fiatal, bájos nőt látok, aki ráadásul a saját nővérkém. Bebizonyosodott tehát, hogy a nőktől, pontosabban a tanárnőktől való félelmem teljesen indokolatlan volt, és ezért neked kell köszönetet mondanom. Gratulálok, Marja! Minden jót neked!
0: Köszönöm, hogy csinálom!
10: Újabb fogok! Gyerekek! Bocsánat! Talán megengedik, megengeditek, hogy néhány szót szóljak. Boldog vagyok, hogy megismerkedtem majd a szüleivel és rokonaival. Féltem, hogy idegennek fogom majd érezni magam ebben a családban valamiféle hibatlan vendég. De miért? Egy reális félelem volt, de feleslegesnek bizonyult, épp hogy feleslegesnek, mint Leo félelme a tanárnőtől. És ezt én köszönöm mindjártnak.
4: Köszönöm magadnak.
10: Elhangzott már, hogy milyen értékes eredmény Mária diplomája. Szerintem is. De még a diplománál is fontosabb szerintem, hogy személyében egy olyan fiatal van jelen körünkben, aki új, radikális gondolkodásmódot képvisel, és eszméivel harcot indít bizonyos elavult nézetek ellen. Mária, köszönöm. Mária egyike azoknak a fiataloknak, akik már megszabadultak attól a történelmi vagy kispolgári csökevénytől, amit női szeretnek. És Mária nem csak egyszerűen ennek a nemzedéknek képviselője, de nemzedékünk gondolkodásának egyik irányítója is. Nem, ez nem túlzás. Például a nemi erkölcsről soha nem jelentek meg hazánkban előítéletektől mentesebb szövegek, olyanok, amilyenek Mária cikkei voltak az egyetemi lapokban és néhány kisebb független underground kiadványban. Én nem emelem poharam se a nőkre, se a férfiakra, emelem poharam az emberre.
8: Tudtam, hogy a lapokba írtál.
0: Én sem. Nagyon csodálkoztam,
6: Mária. Én viszont akkor csodálkoztam volna, ha nem így. Miután már az általános iskolában is mindig ötöse volt fogalmazásban.
8: Csak azt nem értem, mi a csodát tudtál te írni a nemi erkölcsről?
0: Mit? Tessék,
4: tudom,
0: Leo.
4: Nem én.
10: Mária rámutatott, hogy még mindig a középkor szintjén állunk.
6: Nem rossz. Nekem is pontosan ez a véleményem.
0: Örülök,
6: örülök. Egyszer odaadhatnád az írásaidat. Biztosan adhatnék néhány jó
4: hírt.
6: Hát igen. Minden esetre boldog vagyok, hogy a lányok lát. Modern, fiatal nő.
5: Nekem sincs semmi bajom a fiatalsággal.
6: Ugye? Épp
5: ellenkezőleg.
8: De jó lenne,
6: meg fiatalnak látni. Na, hát ha én fiatal volnék, tudnám mit rájönnék. De
4: kezd már meg! Szabad a nyelv és irodalom új tanárnőjének egészére innom, vagy nem jól mondtam?
0: Nem, de azért csak így. Szkol! Csincsin!
6: Mit tanár? Ismeretnéd jobban is a nővéremet.
8: Én is biztos vagyok benne, hogy Mária tanárnő lesz. Igaz, Mária? Nyert tanár!
0: Nem, Mária. Nem leszek tanár.
6: Tanár? Honnan a nevéből szeretnétek, hogy Mária tanár lesz? tanár, akárki lehet.
8: Akkor mi lesz?
6: Biztos vagyok benne, hogy olyan pályát választ, amit nem fogtok elfogadni.
5: Na. Te ne nézhet, ne nézhet.
8: Mi a felelem?
6: Megmondhatom nekik, Marja?
0: Hát persze, ha én is kíváncsi vagyok.
6: De meg kell ígérnetek, hogy előítéletek nélkül fogadják. Már nem a középkorban élünk.
8: Mondd bár, ha tudod.
6: Némi kis megrendülés lesz a számotokra. Úgy értem, megrázkódtatást okoztat nektek. Előbb vagy utóbb, persze, úgyis szembe kell néznetek vele. Marja, tudós lesz.
4: Tudós.
6: Illetve tudós nő, vagy nőtudós. Szóval értitek? Mondtam nektek, hogy meg fogtok lepődni, ugye?
5: Igaz.
4: Őszintén gratulációt.
0: A gratulációt szeretnék is.
8: Kicsit elfogyoltam. Marja egyáltalán nem tudós típus. Tudnám elképzelni valami laboratóriumban.
6: Te mondtad nekem, hogy...
0: Nem, apa, te mondtad nekem. Engem az elméleti munka nem érdekel.
6: Jaj, jó. A gyakorlati politikusi pálya ugyanolyan jó. Talán még jó.
0: De politikus.
6: Hát akkor ki akarsz el?
0: Kitalálhatunk?
5: Na.
0: Igazgatolő egy abodában. Vagy valami ilyesmi, ugye?
4: Tudom. Én már tudom. Én már mindent.
8: Jézus Mária, na, mondd el nekik gyorsan.
4: Nem tudom, megmondhatom, mert lehet, hogy tudok.
8: Mitok egy családban?
4: Évedett már, megvan a munkahelyed. De még nem kapott rá engedélyt, hogy beszéljél róla, igaz?
8: Munkahelye? Mondd már!
4: Mi mostanában a menő foglalkozás?
5: Hát tartom.
8: Nem, az nem lehet, ugye Marja?
4: Hová igyekszik mostanában mind, aki jobb ember és van előadó készsége is? Rádió vagy televízió?
8: Szép is lenne.
4: Benne, volna butaság
8: gyerekek.
4: Na,
8: kitaláltam. Na, Marja.
0: Nem leszek televíziós, és azt javaslom, beszéljünk valami érdekesebben.
8: Mi lehet számunkra érdekesek, mint a feljövő?
4: Valami újság vagy folyóirat lesz, meglátjátok. Más lehetőség már nincs. Na?
6: Jó. Tényleg titok. Miért te akarsz beszélni?
0: Idejében megtérnek.
8: Marja, drágám, most szeretnénk nekünk.
0: Én meg éppen most nem akarok róla beszélni, érted, anya? Éppen most.
6: Miért?
5: Valami ritka foglalkozás? Valami egzotikus?
4: Mondd meg nekik!
0: Nem mondom!
4: Szóval maga tudja?
6: Persze!
5: Idegen nyelvű levelező?
0: Nem!
6: Miért nem akarod megmondani?
0: Legyen elég, hogy nem akarok!
6: Nem!
5: Tudni akarjuk!
6: Tudni akarjuk!
8: Hozzá!
6: Reszteret elárulni!
0: Igen, de nem magam miatt restertek!
6: Hát miatt?
0: Miattad!
8: Drága gyerekem!
6: Hát te bízol a liberalizmusokban?
0: Nem!
4: Pillanat! Hol van a munkahelyed? Úgy értem, hogy valami hivatalban dolgozom, vagy otthon?
5: Otthon.
8: De van rónő.
4: De van ma. Én írónő.
0: Jó, nagyon remélem, hogy a
4: képviselőknek
0: ma már vége.
4: Na, a legfontosabb munkaeszköző az író. Tisztelt hölgyek és uraim, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek az új ígéretes írónőt. Javaslom, fontolják meg szavaikat, mert egy szép napon viszont láthatják azokat egy regény lapjain.
8: Jaj, Marja, csak nem akarsz komolyan.
0: Nem.
8: Jaj, hála a teremtőnek. Író! Hát ismerünk egy írót! Na, ugye? Teljesen.
6: Az lehet.
4: Valami egészen úgy foglalkozik?
0: Nem, épp ellenkezőleg nagyon régi.
6: Régi. De miféle?
0: Tudod, apa, miért nem akarok beszélni róla? Tényleg akarok, nem?
6: Igen.
0: Azért nem akarok, mert legalább egy évig kéne előadást tartanom nektek az emberek szexuális viselkedéséről. És más furcsa dolgokról, ahhoz, hogy megértsétek. Ezek a dolgok vagy elborzasztanának benneteket, vagy ostobán megtaláltak. Olyan dolgok ezek, amelyekről semmit sem tudtok, és nem is mertek lenni semmit. Ez az igazság, és ezt eddig még senki sem mondta meg nektek. Hát én most megmondtam. Figyelmeztetek, apa, ha tovább folytatod, akkor...
4: Mondd meg!
0: Na jó, ha úgy érzitek, hogy érettek vagytok hozzá, hát megmondom. Kold.
4: Megérdemeltük. Mondd még egyszer.
0: Call girl akarok lenni. És talán már most átérhetünk érdekesebb témákra. Töltenél egy kis mondtól?
11: Persze.
8: Az telefon központos?
3: Nem. Úgy érti, hogy kurva akar lenni.
11: Most valami kérdés van. Apám valami olyasmit mondott, amire te nem gondolhattál.
0: Szó sincs félreértésre.
11: Értelmesség. Őrültség.
0: Szerintem nem.
8: De mi? Mária, mondod, miért akarsz az lenni?
0: Azért, mert ítlettem.
3: Beteg vagy? Lelkileg beteg?
10: Mária lelkileg épp olyan egészséges, mint bárki más itt az asztalnál, ha nem egészséges.
3: És maga ki tulajdonképpen? Maga áll mindennek a hátterébe. Ez maga agya.
10: Tényleg? De nyilvánvaló, hogy kicsit jobban megettem a lányát, mint maga.
3: Micsoda pökhendi piszkó? Úgy ül itt, mintha otthon lenne. És megérti a lányomat, aki kurva akar lenni. Ki maga egyáltalán? Mi köze van magának a lányomhoz? Ki hívta magát ide?
0: Én.
3: Kus, te kurva! Nézzétek ezt a szarát! Nézzétek, hogy kicsorog a szemét! Az itt lesz a rohadt életnek!
0: Ez nem, és éppen úgy meg volt döbbenve, mint...
3: Te nekem ne hazudj a képen, ne próbáld védeni ezt a közösséget
0: bűnözőt. Ne használjátok ilyen csúnya szavakat.
3: Kurz!
0: Nem hazudok apa. Remélem, bocs, kérni fogsz itt a Paulitól. Ok nélkül, oktondok.
3: Elmentem, bózom!
10: Én valóban kezdtem Mariát lebeszélni erről. Szexológus legújabb eredményeivel rájöttem, hogy Mária helyesen döntött.
3: Itt,
11: megjeleszed, Lauri?
4: Csak semmi botrány, apa!
3: Hozzon nekem!

0: Mária bátorságát. Megmondom őszintén, ahelyett, hogy igyekszik betegnek látni a lányát, jobban tenni, ha büszke lenne rá.
1: Hiszen maga is elmebeteg, beszámíthatatlan, hogy nincs felügyelet alatt. Hallottátok, mit mondott? Hogy legyek büszke rá, hogy a lányom.
0: Így van, legyen büszke, ha már itt van. Mit tudod a kurvára, ha már elkerülhetek, hogy erőszakot használjuk. Egyáltalán gondolj-e valahara, hogy miért léteznek ilyen gonosz és istentelen teremtmények, mint a kurva? Hogy mi lehet ennek,
2: Szóval senkinek nem írták, hogy házas, ez tény.
0: Kivéve persze a kiskorúak, nekik is vannak saját szexuális igények. Igen, és néhány más csoport.
3: De senkit nem is lehet kényszeríteni arra, hogy megházasodjék.
0: Az életet szolgálja, örömet és felszabadulást kínál a katona, viszont csak arra képes, hogy elpusztítsa az életet.
4: Maga elképesztően naív.
5: Az életet nem védheti a katona? Olykor?
6: Egy negatív, erkölcstelen figura.
0: Sajnálom, ez az őszinte.
6: Ugye az azt mondtad, hogy rendben nekik joga van a szexuális fejlődésre. Hogy van ez akkor a homoszexuálisoknak? Akkor nekik is jobb van ahhoz, hogy bordélyházat követeljenek maguknak. Igen, legyen egy bordélyház. Nem látok semmi okot arra, hogy a társadalom diszkriminálja a kisebbségeket.
7: És ugyanez a joguk megvan a például a transvestitáknak és az exhibicionistáknak.
0: Így igaz.
7: És a mazovistáknak és a szadistáknak
0: is. Amennyiben igazságosak és következetesek akarunk maradni, akkor igen.
4: Igen. Hallgasson, fiatal ember. Maga biztosan nincs az
0: ember. Ezek az idők szerencsére nem sokára elmondanak, amikor a szexuális devianciát a bűncselekménynek tartják, vagy hülyén röhögnek rajta.
5: figyelj, figyelj, figyelj. Na és az

0: És az átközösülők, azoknak valami ilyen bordét javasol. Valami istánót, nem igaz?
1: Igaz, még ma is van nálunk a büntetőjogban egy olyan paragrafus, amely szerint a felnőttek közötti homoszexualitást akár börtönnel is lehet büntetni. De szerencsére ez a paragrafus is nem sokára történelem.
2: És akkor maga nyugodtan a homokosok kurvája lehet vége. Úgyis mindig ilyen karrierlával.
1: Én úgy gondolom, hogy jobb homoszexuális partnál az, akinek magának is magán homoszexuális hajlása.
0: Nem értem, akadály. Történetesen nincs.
1: Természetesen ez nem akadály, de képzeljen el egy olyan misszionárius, akiből hiányzik a hit, sem a hitet, sem a homoszexualitást, nem lehet mímelni.
3: Fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél, fejezzél

Ez nagyon jó. Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

ki a sádjó. Az irodalmi lépevetőt fogjátok hallgatni. Nem sokára. Várjuk a stúdióba Maros Andrást, aki nem sokára megérkezik, és legújabb kötetéből fog meg

0: de amici mi rosaikada.
1: De nem szabad, nem szabad, ha meglátják, tam még az ég is ránk szakad.
0: Nem érzem, is hiszem, hogy úgy szeretlek, mint talán még senki sem.
1: Én elhiszem, elhiszem, de én még nem tudom, hogy mi a szerelem.
0: A százhoz ér a szám, azt úgy hívják, hogy csók. A földön ennél jobb dolog még sosem volt.
1: Hagynám még, talán meg is tanítanál, de jaj, nem lehet, nem lehet.
0: Igen,
1: de nem lehet.
0: Miért nem lehet?

0: Nem lehet, nem lehet. A mama és a papa előtt nem lehet. Hát nem lehet, nem lehet.
1: Jó volna pedig egy séta pont vele, Júliát, Romeo, nem szerethette jobban, mint én tégedet.
0: De nem lehet, nem lehet, a mama és a papa miatt nem lehet.
1: A holdas súgja, jöjj kicsim, hisz itt az ég, a kedvesem karjába semmi baj.

you, Eggie Sanny.

Eile tegnagy csodálatos semmi, hát miért ne lennék boldog és vidám? És abba nekem nem parancsol senki, hogy kit szeressek ki a cimborám. Az élet, mint a cigaretta füstje, illanó

az élet egy nagy csodálatos semmi. Hát miért ne lennék boldog és vidám? És abban nekem nem parancsol senki, hogy kit szeressek, s ki a cimborám. Az élet, mint a cigaretta füstje,

tosis kellemes szerinki szobát. Hol a gazda jellemes, mert csendes a háztáj, annyit mond csak kis pihant,

Megmondom kereken, hogy mi a bajom, mi az, ami engem tönkre tesz. Elbújok valahova, ha valahol valami kis nőcske

nőke, a sok nő rajtam, nem tudom mi ez, csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lesz, én minden nőnek tetszem, jaj, üldöznek a nők, hát gyönyörgöm, hogy hagyjanak már békén ők. Rendben van, elismerem, hogy a fejem meg a szemem rettentően szép. Tény, hogy a kicsi hamis alakom is csinos, na de van

A sok nő rajta nem tudom mi ez, csak úgy érzem, hogy na-na, ennek de rossz vége lett. Én minden nőnek tettem, jaj, üldöznek a nők, hát könyörgöm,

Sziasztok, Maros András vagyok, és a múlt héten megjelent új regényemből fogok felolvasni nektek részleteket. Még mielőtt ezt megteszem, a regényről szeretnék néhány szót szólni előjáróban. A regényem címe Befutunk, és a Scholar kiadó adta ki. Ezen a héten csütörtökön volt a bemutatója. És hát nehéz saját könyvről ilyen összefoglalóan beszélni, úgyhogy én most megteszem azt, hogy a fülszövegből puskázom olyannyira, hogy szó szerint fogok felolvasni belőle részletet, hogy valamelyest ilyen az alaphangulatába bele tudjunk csöppenni a dolognak. Szóval Befutunk a címe, és így szól a fülszöveg, hogy mihez kezdjen a madarász, ha az a ritka madár, amelynek tanulmányozására feltette az egész életét, egyszer csak fogja magát és kipusztul. És mihez kezdjen a madarászné életközépi válságban szenvedő depressziós férjével? Kucsma Pál és felesége külön utakon keresnek vigaszt. Pál a fejébe veszi, hogy megtanul repülni, Ica pedig, hogy szépség királynőt farag kislányukból, Hédiből. Hogy maga Hédi mit gondol az egészről, arról nincs adat, ám a jelek szerint nem is igazán érdekel senkit. Még annyit szeretnék elmondani a regényről, hogy alapvetően én egy filmforgatókönyvet írtam, ami aztán így az úton elakadozott, hogy megvalósuljon-e, mint film, vagy nem, és én annyira megszerettem ezt a történetet, hogy mindenféleképpen szerettem volna ezt regényé, vagyis hát prózává alakítani, és hát ez megtörtént. Úgyhogy akkor most felolvasok belőle, és hogy nehéz ilyenkor részletet választani, azt gondoltam, hogy az első részlet az legyen a legeleje. Úgyhogy elkezdem olvasni a saját regényemet. Kucsmáné Ica nem ért rá Elkezdem még egyszer olvasni a saját regényemet. Első fejezet. Kucsmáné Ica nem ért rá kecsesen kibújni a pénztárosi köpenyből, minden másodperc számított. Megmarkolta a köpenyt az Önért vagyok feliratú kitűző alatt, és letépte magáról. A kitűzőt, betartva az áruházi előírást, a szíve magasságában viselte, jó helyen volt ott, a vásárlók tekintete megakadt rajta, ez volt a cél, legyen észrevehető, jól olvasható. Ha a köpeny két szárnya össze lett volna gombolva, Ica mozdulatától a gombok, mint a jobb egyenesbe belemozduló boxoló fogai, egymást gyorsan követő, tompa koppanásokkal hullottak volna a talajra. Ám a Spórmarket élelmiszer áruház pénztárosainak ruházatán nem voltak gombok. Csoportvezetői szintről kapták az engedményt a gombtalanításra, hogy lehessen lezserül lógatni a köpenyszárnyakat. Ez egy ilyen cég, könnyed és nyitott. Nem árt, ha a pénztárosok köpenye is tükrözi a nyitottságot. Azok a kollégák, akik nem bírtak mit kezdeni a szabadságnak egy magas fokával, derekukon megköthették a gyárilag odavart övet, a vezetőség nem orrolt meg rájuk emiatt. Ica a levetett munkaruháját labdává gyűrte, és a kassa fülke sarkába dobta. Kibontotta feltűzött haját. Intett nővérének, Magdinak, az áruház biztonsági őrének, hogy mára befejezte, lelép, rohan, rá is kacsintott, a fekete Jack is, a hátán Mihályfi Security feliratot viselő, bakancsos nő meg visszakacsintott rá, mintha az összekacsintással valami közösen kiforralt tervet léptetnének életbe avatatlan kollégáik feje fölött. És hát voltak éppen erről is volt szó, mert a Spórmarket igazgatósága jóvá hagyta ugyan Ica kérelmét, miszerint minden hónap első szerdáján munka idejének lejárta előtt távozhat, zárójel Spór úr sajátkezűleg írta a kérvényt, Times New Roman, dupla sor köz. Arról azonban, hogy e napokon Ica pontosan hova igyekszik, csak a testvérpárnak volt tudomása. Ica hosszú léptekkel futott, mintha egymást szabályosan követő pocsolyák fölött szögdécselne át, karjait a teste mellett lengette, mozgása a lécet megközelítő magasugróéhoz hasonlított, ezzel a sajátos technikával tudta elérni maximális sebességét,
aminél most, hogy késést kellett behoznia, nem adhatta alább. Kezében spórmarketes zacskó lógott, rezgett, a futástól megtelt levegővel, felúszott Ica derekáig, ott lebegett, mint egy dagadó szélzsák. Lassítás nélkül befordult egy egyirányú utcába, a kanyarba bedőlt, mint a versenymotorosok, fuldokolva vette a levegőt, szájon át, alsó ajka kifordult. Maga mögül, balról mély motorzúgást hallott, meg egy légfék szakaszos pöffenéseit. A hang irányába nézve egy holland és egy angol zászlóval kipingált, magyar rendszámú, zárt platójú teherautót látott befordulni. Pánikba esett. Megpróbált gyorsítani, de nem bírt. Ennyire tellett tőle, combja már így is fájt, hol feszített, hol zsibbadt, sarka pedig már az első megtett méterek óta szúrt. A teherautó lassan, méltóság teljesen haladva megelőzte Icát. A sofőrnek ez nem verseny volt, hanem szórakozás, mintha hecből provokálna a futót. Gyerünk anyám, nyomjad, meglátjuk ki nyer. Ica egyszer csak fék csikorgást hallott, a teherautó hirtelen megállásra kényszerült, előtte 45 fokos szögben kitolatott egy autó, már kin volt a fara, utat kellett engedni neki. Ica elrobogott a veszteglő teherautó mellett, a válla fölött hátra pillantva örömmel vette tudomásul, hogy a kiálló autó az egyirányú utca közepén körülményeskedik, hosszasan feltartva ellenfelét. Eszébe jutott, hogy van egy rövidebb út, ha azt választja, tarthatja, szerencsés esetben növelheti előnyét a teherautóval szemben. Az első sarkon bevágott balra, egy szűk és sötét gyalogos átjáróba, Garibaldi köz, két masszív betonépület között húzódó húgyszagú sikátor. Orrát befogva slisszolt át rajta. A bolt előtti csoportosulás már messziről látszott. Ica abba hagyta a futást, nyugodt sétatempóra lassított. Csatlakozott a várakozó társasághoz. Icával együtt öt nő. 30 és 40 év közöttiek. Tényleges életkoruknál 10 évvel fiatalabbnak öltöztek, formásabb testrészeiket, ha voltak, ruhaszabászatilag nyomatékosították, akin pedig nem volt mutatnivaló, divatos bőrruhába rejtette teljes testét. Név szerint nem ismerték egymást, érdeklődésük és éhségük alapján azonban tudták ki kicsoda. Tisztában voltak egymás szokásaival. Ki a mennyiségi, ki a minőségi vadász, ki mire ugrik, mire harap, mit visz, illetve szerzeményei közül mit, mire hajlandó becserélni. Két nő, mint mindig, kerekes bőröndel érkezett. Jön! Sípolt a tüdőből Ica. Láttam, jön! Az egyik kerekes bőröndös a lángvörös hajú szószátjár bólintott. A másik kerekes bőröndös a három tokájú az órájára nézett és elhúzta a száját. A teherautó komótosan, mint egy sértődötten tekeredett be az utcába. Bizonytalanul közelített az üzlet felé, mintha sofőrje szándékosan húzna az időt. Ica egyszer már megszégyenítette, gondolta, most visszavág. Megmutatja, hogyan lehetséges úgy jönni, hogy soha nem érkezik meg. Aztán valami ismeretlen okból mégis abba hagyta az incselkedést. Talán nem volt hozzá türelme. Gyorsított. Közvetlenül az üzlet előtt parkolt le. A nők addigra már bemelegítettek, kiroppantott csuklók, fejkörzések. Felkészültek a komoly fizikai igénybevételre, amivel a holland és angol asszonyok által kihaigált ruhák átvizsgálása jár. A bolt bejárata fölé egy holland és egy angol zászlót festettek, hajlékony tartóhúdjaik kuszán fonódtak egymásba, a teherautón is ez a grafika díszelgett, a cég emblémája, konzekvensen használták. A cégér mellett két félig leeresztett lufit pofozgatott a szél, az egyiken angol, a másikon holland zászló. A teherautó sofőr és fiatal kísérője lekászálódott a vezetőfülkéből. Két oldalról megkerülték a kocsit. A kísérő sasszékkal rúgta ki elgémberedett lábát. Kinyitották a raktér ajtaját, közösen leemelték az első bálát. Az öt nő készenlétben várakozott. Nem lehetne egyszer az életbe megvárni a nyitást, szólt a bolt bejáratán kilépő asszony, az üzlet tulajdonosa. Minden hónap első szerdáján érkezett az új használt áru. Az üzlet e napokra különleges nyitvatartást ígért. A szállítmány átvétele után 2 órával, délután 4 óra felé nyitott,
és aznap kivételesen a késői nyitást kárpótolandó este 9-ig jöhettek a vásárlók. A tulajdonos kérdésére nem lehetne egyszer az életbe megvárni a nyitást. A nők könyörgő pillantással válaszoltak. Most az egyszer még halad. Kipróbált módszer volt, hatásos. A boltos nem erősködött, csak legyintett és visszatotyogott az üzletbe, hogy áttekintse a papírokat, számlákat. A sofőr kísérője felmászott a raktérbe, sűrűn szimatolt a levegőbe, így gyűjtött erőt, megemelte a második színes bálát, innentől önálló munka nem segít a sofőr, lebotorkált a kocsiról, és a bálát magához szorítva a bolt bejárata felé indult. A halmot egybefogó, átlátszó nejlon csomagoláson méretes lyuk tátongott, kipotyogott rajta egy-két ruhadarab. Ica ért oda elsőnek, felnyalábolta, megvizsgálta őket, majd ami kellett, szüretelő asszony módjára kosárkájába, spormarketes szatyrába ejtette, ami meg nem, azt elhullajtotta. Ugrott is egyből a többi szüretelő, szinte egyszerre, ők is hasonlóan jártak el, ami tetszett, eltették, ami nem, eldobták, ott hagyták. A tulajdonos utasítására a sofőr és társa szétszórta a halmokat az üzletben, hogy az ötfős brigád ne egy helyen egymást taposva kutassa át őket, nem volt már efféléből probléma, kis hiány tetlegesség. A lángvörös hajú nő csiklandozó kacajjal a három tokájú mélyen morogva válogatott. Két másik nő egymástól távol állva kézjelekkel kommunikált, ma csapatban dolgoztak. Nagy ritkán alkalmi társulások jöttek létre, de csak eltérő érdeklődésűek között. Versenytársak sosem álltak össze. Ica csöndesen, fegyelmezetten, de nagy tempóban dolgozott, ugyanazzal a monotóniával, mint az élelmiszer áruház pénztárában, de most a szallagról leemel, árat szkennerrel leolvas, terméket tovább csúsztat program helyett, a kitúr, magához mér, visszadob, eltesz menetrend szerint végezte a munkát. Ica megállt egy magasabb ruhatorony előtt. Elmerengett az optimális bontási szisztémán, aminek komoly túrási rutinja ellenére még mindig nem volt birtokában. Azt mindig tudta, ha egy torony kincset rejt. Ahhoz megvolt a megfelelő tapasztalata. Megérezni a ruhakupac belső rezgését. Ez például rutin dolga. Beleütött a kincset bújtató halom közepébe, ennél szofisztikáltabb bontási módozatot nem ismert, a karját bent tartotta, majd válból tett egy erőteljes forgató mozdulatot, még ha ez kockázattal járt is, hát ledőlhet az egész. Mint felmetszett hasból a belsőség, úgy fordult ki a kupac tartalma, a halom mélyéről előbújó ruhák nagy része a földre omlott. A boltos ezt nem látta, ő még mindig az üzlet hátsó traktusában tartózkodott, a szükségesnél hosszabb időt töltött adminisztrációval, épp hogy az ehhez hasonló jeleneteket ne lássa. Élettelenül szanaszéjjel hevertek a bontással napvilágra jutó nadrágok, felső részek, pulóverek, sálak. Ica egy élénk lila, budgyos nadrágot emelt fel közülük. A híres előadó művészt, Florinát látta effélében a Celebest magazin legfrissebb számában egy egész oldalas koncertfotón. A művésznő a színpad előterében guggolt, egy feléje nyúló, rajongó asszonnyal pacsizott, a szerencsés néző mellett más asszonyok és férfiak vártak sorukra, pacsira nyitott tenyérrel. Ica előszedte a táskájából a magazint, mindig volt nála aktuális példány, kikereste a fotót, és csak ugyan. A kibányászott nadrág színe is, szabása is megegyezett a Florináéval. Icához ennél merészebb fazonú holmik illettek, az énekes nővel ellentétben ő nem szorult rá, hogy bőnadrágokkal fedje combját, jó 10-15 kilóval volt könnyebb Florinánál, de most az öröm, hogy túrhat valamit, ami egy imádott, híres ember visel, átírta beszerzési szempontjait. Magához mérte. Hosszban jónak tűnt, derékban bő, de övvel megoldható. Vajon milyen márka? Nézegette, forgatta, keresgélte benne a márka emblémát, de nem lehet rá. A márka jelzést meg a méretre vonatkozó információt levágta egy holland vagy angol kéz. Megvan hát az első kincs, lehet menni tovább. Egy 30-as nő kandikált be az üzletbe. Elnézést, nyitva vannak? Zárva! Üvöltött ki a három tokájú.
Gurulós bőröngyét megemelte, hogy a kereket dühösen a földhöz csaphassa. Még hogy nyitva, hát hol élez? A benti mozgásra felfigyelő járókelők időnkénti érdeklődéséről a tulajdonos mit sem tudott, hozzá nem jutottak el a halk, tapintatos kérdések. Az ötfős csapatból valaki mindig elrendezte a dolgot, ügyelve rá, hogy a kérdezőnek a hivatalos nyitvatartási időben se jusson eszébe visszajönni. A nyitás előtt turkálók tímjébe nincs tagfelvétel. Már az is kérdéses, az ötfő nem túl sok-e. Fél óra alatt feltérképezték a teljes új szállítmányt, szatyraikat, bőröngyeiket félig meg is töltötték, ám, mint általában, az igazán nagy felfedezéseket ezúttal sem az első körös külszíni fejtés hozta, hanem a második fél óra, amikor már kiózanodva, visszaesett pulzusszámmal, tudatosabb mérlegeléssel dolgoztak. Ha Mécát illeti, ő is a második fél időben tett szert a nagy zsákmányra. Egy ruhadarabra, amiről biztosan tudta, hogy kedvező fordulatot hoz az életében. Atya fasza! Sóhajtott szikrázó szemét merezgetve, amint maga elé tartotta. Telt ajka elnyílt, fejét oldalra billentette, erre, aztán arra, majd megint erre. Két mutató ujjával kifeszítette a gumit. Látta, a méret stimmel. Hát nem az a fajta ruha volt, amit magához mér az ember, nem egy blúz vagy szoknya, nadrág, hanem egy tangabugyi. Na de milyen? A felső része fekete csipkéből készült, az alsó szaténból, alul a kritikus részen pedig megfelelő irányú és hosszúságú hasíték futott, melynek két szélét apró, lágy kézmozdulattal bontható, világos kék masnikkal fűzték össze. Alig használt, jól karban tartott bugyi. A színét aránylag jól megtartotta, hiánytalanul megvannak a masnik. A bugyin hozzápasszoló mertartó fityeget, hogy áldja meg a jó Isten azt a holland vagy angol asszonyt, aki tripla csomóval rákötötte. A mertartó sem kevésbé izgalmas ruci. Puha, átlátszó csipkével díszített, szaténból készült kosár, középen szintén hasított, a két vágatot ugyanaz a fajta masnira kötött szalagocska fogja össze, mint a bugyi hasítékát. Nyakba futó pánttal egészítették ki, a hátrészen található kapocs szintén tökéletes állapotú. Nyílik, csukódik, még egy próba, igen, nyílik, csukódik. Az egész úgy vadító, hogy közben visszafogott, mondta magában Ica. Nem egy laktanga, vagy egy nyitott nec cicaruha, amilyeneket szexshopban vásárolnak, vagy online rendelnek az emberek. Nem, ez más kategória. Elegáns, de izgató. Hát ha ettől sem, akkor semmitől. Miután a fehér neműre rátalált, Ica befejezte a válogatást. Néhány felső résszel és a lila budgyos nadrággal a hóna alatt a tulajhoz sietett. A bugyi melltartó szettet kézben vitte, mint valami féltett műtárgyat. A társaság tagjai az első távozót mindig jól megnézik, és félhangos megjegyzéseket eresztenek utána. Hát most sem volt ez másképp. Tangád basszus, másnak a popsiából. Hát egy éves programmal állítsd a mosógépet. Hát ez pornógyanús. Ennyi volt? Kérdezte leheletnyi gúnnyal a hangjában a bolt tulajdonosa. Aztán ahogy a bugyit szemre vételezte, homloka hátra csúszott. Ilyeneket is árulunk. Tulajdonos beáraszta a holmikat, szemre. Amíg nem sorolta be és pakoltatta át a kilós vagy az egyedileg árazott részlegbe, mely munka a ruha mennyiségtől függően akár több napig is eltarthatott, addig a transferben tárolta a friss árut. Hogy az ideglenesen itt parkoló ruhák mennyibe kerülnek, az az ő pillanatnyi döntésén múlt. Sosem mondott irreálisan magas árat. Ica még egyszer maga elé tartotta a bugyit, a homloka magasságába emelte, és lassan megforgatta a levegőben többször is. Az ékszerbortok kirakataiban köröztetik így a milliókat érő nyakláncokat, aranyórákat. Ha te lennél a férjem, tegyük fel, hogy 13 éve, és meglátnál ebben, akkor azért nem? Kérdezte Ica, hogy meg tudna jönni a gusztusod. A boltos először elmosolyodott, majd rádöbben, hogy Ica valóban a válaszára vár, elkomorodott. Jó, csak vicceltem, somolygott Ica, és betette a bugyit spórmarketes zacskóba.

0: Tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick.
1: Mi vagyunk hát a csikszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szabunk mindenütt csak egy, sok csik az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg, olyan szabunk csak egy, sok csik az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félretett, mert nem tudod, hogy

Van, aki már kézen veszi, s van ki a sodrást, előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szűke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e más. És ha látod, hogy barátod unva szívsz csupán, hát vedd el tőle, és te szívsz tovább, és dalod velünk a csik dalát, s ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

Maros András vagyok, és a Befutunk című most megjelent regényemből olvasok föl részleteket. Magdi a legváratlanabb pillanatokban tartott cigarettaszünetet. Ő maga sem tudta előre, körülbelül sem, mikor fog rátörni a nikotin éhség. Nem tartozott azok közé, akik kávé mellé vagy étkezés után mindig rágyújtanak, hogy a tankolással egybekötött autós pihenőt megtoldják egy cigi szünettel, félrehúzódva. Nyílt láng használata tilos. Ezek az emberek nem okoznak meglepetést, róluk mindig lehet tudni, mikor fognak rágyújtani. Aztán vannak az orvosilag kimutatható nikotinfüggők, akiknek a dohányzási szokásaiban, ha figyeli őket az ember, szintén kirajzolódik valami fajta rendszer, amely alapján néhány perces hiba százalékkal megjósolható, mikor csapnak a sofőr vállára, mint a pisilési ingerrel bajlódó kisgyerek, hogy álljunk meg, nagyon kell. Magdit egyik kategóriába se lehet besorolni. Ő követhetetlen szeszéllyel élte ki szenvedélyét. 200 kilométer alatt már háromszor megálltak. Az utolsó alkalom után Magdi biztosra vette, hogy a szállodáig már kibírja, és tessék, mégse. Dühös volt magára, a szervezetére, legalább olyan dühös, mint az őt siettető húga. Magdi esküdözött ugyan, hogy menet tempóban behozza a cigi szünetek miatti lemaradást, ennek realitása felől azonban Icának erős kétségei voltak, egyre nyugtalanabbul fészkelődött az anyósülésem. Erre most már tényleg nincs idő, sürgette nővérét, és egyúttal arra is felhívta a figyelmét, hogy a szervezők nincsenek tekintettel a későkre, a verseny a meghirdetett időpontban elkezdődik, ha addig nem értnek oda, Hédit kizárják. Hédi a hátsó ülésen gubbasztott. Nyitott hátizsákjában a szerencsehozó Tilinkót, apja faragványát simogatta, kapirgálta, miközben elképzelte, hogy megérkeznek, és a szálloda bejáratánál közlik velük, hogy elkéstek. Be sem engedik őket. Kívülről az üvegfalon átnézik majd a benti készülődést, ahogy jönnek-mennek, szaladgálnak az izgatott kislányok, a vetélytársak, sokan közülük már versenyruhában. Ha késés miatt kizárják, elmélkedett Hédi, hát abba az anyja belebetegszik, és egy életre összevész a testvérével, Hédi pedig, hát neki voltak épp semmi kifogása nem lenne ellene. Felőle őt nyugodtan diszkvalifikálhatják. Ha nincs verseny, már is fordulhatnak, indulhatnak haza. Előbb láthatja az apját, aki most e percekben valószínűleg éppen haza költözik. Így a logikus, Icáék távollétében zavartalanul kipakolhat. Bárhogy szerette volna Hédi, ez a gondolat valahogy mégsem tudott fészket rakni a fejében, mert jött és félrerögte a következő, melyet a bűntudat hívott elő. Nem engedhetíti meg magának, hogy figyelmen kívül hagyja az anyai szándékot. Ica akarja a versenyt, és ha lemaradnának róla, jobb nem belegondolni, milyen hangulatban utaznának haza. Az utolsó cigaretta szünetet Magdi nem sokkal a versenyhelyszín Mátra Gergely elé szúrta be. Gyöngyös után a Mátra aljai borvidéket átszelő úton állt félre. Ica is kiszállt, ráérősen nyújtózkodott. Ha még ötször állnak meg, az is belefér az időbe, nem késnek el. Magdi betartotta ígéretét, őrült tempóban hajtott, úgy bánt a családi Marutival, mintha az valódi teljesítményének többszörösére volna képes. Alig egy órája még itt is esett az eső. A nedves szőlő felett friss, illatos pára réteg állt a levegőben. A környék sejtelmes mozdulatlanságba dermedt, lágy fuvallatok sem keringtek, egyfajta meteorológiai nullpont volt ez, várakozó állás, a természet időt kért, hogy kitalálja, mi jöjjön a nagy eső után, amíg nincs meg az ötlet, addig meg nem csinál semmit. Ica a Marutinak támaszkodott. Lehunyta a szemét, kitágult orrjukkal mélyen beszívta, és a száján lassan kifújta a páradús levegőt. A következő nagy légzést nyitott szemmel végezte. A levegőbe belekeveredett nővére cigi füstje is. Ica bambulva nézte Magdit. Eszébe jutott egy közös gyerekkori emlékük, egy titkos kísérlet, ismerkedés a dohányzás művészetével.
A cigarettázást az előadó művészet egyik fontos ágaként határozták meg. Színház, zene, opera, tánc, cigaretta. Baráti körükből már sokan kipróbálták, ketten közülük 10 év alattiak. Ahol két testvér volt, ott az idősebb vette rá a fiatalabbat, ha kellett pici erőszakkal, hogy próbálja ki. Ha túlélte és nem bukott le, a nagy testvér is tett egy próbát. Icáéknál ez máshogy alakult, ők együtt fedezték fel a cigit. Az egész úgy kezdődött, hogy Icáék antidohányos szülei a virágárus tanácsára vásároltak egy csomag kosutot, hogy a kimorzsolt dohányt az otthoni cserepes növények földjébe masszírozzák. Összesen 5 szál cigit szántak a botanikai jótetre, a többi a csomagban maradt. A csomag meg a hűtőszekrény tetején vélt biztonságban. Ebből szolgálta ki magát a két kislány. Ica 11 éves volt, Magdi 13. Mindjárt az első sluk leszökött a tüdejükbe, fulladozva köhögtek. Ica a fürdőszobába rohant, 3-szor is fogat mosott, és ezzel lezártnak tekintette dohányzási pályafutását. Kimondta a kíméletlen ítéletet, mégsem művészet, hanem gusztustalan szokás. Magdi nem adta fel. Ő kitartóan próbálkozott, fulladozott tovább, de meglett a szívós gyakorlás eredménye, elviselhetővé vált a dohányzás, és ő úgy is maradt, dohányos lett. Azóta is szív. A közös kísérlet után 4 évvel Ica mégiscsak visszatért a témára. Már nem a növény elől szívta el a dohányt, hanem maga vásárolt egy dobozzal. Akkoriban még szemrebbenés nélkül kiszolgálták a kiskorúakat. Alkoholt is vehettek gyerkőcök, sok lusta szülő örömére, akik a gyereket küldték le, hogy beszerezze az esti filmhez valót. A két nővér együtt ment házi buliba. Az volt a terv, hogy mire odaérnek, Magdi megtanítja Icát cigarettázni. Cigi suli gyors talpaló. A buliban ott lesz egy fiú, előtte Ica már rutinos dohányosként akart mutatkozni. A legfontosabb a füst kieresztése, magyarázta Magdi, és hosszan bizonygatta, hogy a jó dohányos előremutató, egyenes pályára küldi a füstöt, egyenletesen, nem adagonként fújva. Sajnos ez le kell tüdőzni. Hát jó, gondolta Ica, letüdőzi, nehogy már felsüljön. Ha csak a pofádban tartogatod és nem tüdőzöd le, akkor egy tömbben ömlik ki a füst. Annál idétlenebb dolgot per pillanat elképzelni se tudok. Talán ha karikákat fújsz, igen, az a legcikibb. Jó, letüdőzöm, kezdjük. Figyelj, orron át se pálya, folytatta az elméleti oktatást Magdi, de az a tétel nem igényelt kifejtést, Ica eleve nem szándékozta az orrát is bekapcsolni a folyamatba. A 9 ujjú Orsolya néni jutott róla eszébe, aki hétvégenként járt át hozzájuk, hozott lúdlábszeletet, na ő az orránál tengette ki a dohányfüstöt, mint a sárkány. Ica és Magdi undorodott tőle, öregesnek, halál közelinek találták. Az előadás gyakorlati képzés követte. Magdi rágyújtott, és mindazt, amit szavakban átadott, szemléltette, türelmesen átismételve a fontosabb részeket. Füstöt szájba szív, megijed, kiereszt. 3 ütem. Ennyit kell csak megjegyezned. A megijeden Magdi a hirtelen levegő beszívást értette, megrémített emberek rántják be így a levegőt a he szócska kiejtése közben. Kezdők számára ez a letüdőzés egyik legcélra vezetőbb alapgyakorlata. A megijedést sokszor gyakorolták, mert Icának az ijegységgel gyakran az arca is rémülté vált, ez nem szerencsés. A várva várt fiú nem tette tiszteletét a házi buliban, Icából nem lett dohányos. De a készülődés emlékét ezek szerint elraktározta magában, és most, hogy Magdit bámulta a mátraaljai szőlővidék bodros lankáinak előterében, minden eszébe jutott. Újra élet benne a nővére iránti tisztelet, csodálat. Mint akkor is lenyűgözte, hogy Magdi milyen gyönyörűen cigarettázik.

Az első slukkot még kapkodva szívta be, amint a füst leért, s a nikotin a tüdő erején át bekerült a vérkeringésbe, Magdi arca kisimult, kéztartása ellágyult. A három ütemes szívó technikát, melyet annak idején oly nagy meggyőződéssel oktatott, megtartotta, de a megijedés fázisát radikálisan megváltoztatta. A szájba vett füstfelhőt egy ásításhoz, vagy egy kórista kitartott á hangjához hasonlítható szájtátással engedte le a tüdejébe. Ez lett az új megijedés. A tökéletes szélcsend kedvezett a Magdi féle iskola szerinti kilégzésnek, a kékes-fehér füst nyílegyenes csíkot vágott a levegőbe, az égszínkék égboltot áthasító repülőgép kondensz csíkjához hasonlót. Adj egy szálat, szólt Ica. Mi? Adj egy szál cigit. Nem, te nem dohányzol. Elszívok egyet, nem adok. Csak egyet, nem szívsz, ingatta a fejét Magdi. E mozdulat már ismét magdisan darabosra sikerült, mintha a fejét zsinórral húzigálnák ide-oda. Na, adj már egyet. Nem adok, miért adnék? Magdi tudta, egy ártalmatlannak tűnő kisiklás is kisiklás. Nincs rá biztosíték, hogy a kikunyerált cigarettát nem követi egy újabb. Így szokott lenni, nem esik jól, de újra megpróbálja az ember. Ő is így volt vele, jobb lesz, gondolta, az elsőnél csak jobb lehet, és jobb lett valóban. Elviselhetőbb, jött a harmadik, negyedik, aztán az első saját pénzen vásárolt csomag. Nem akarta Icát rossz útra téríteni, így is épp elégszer ragasztották rá a címkét, elsősorban a szülei, hogy Ica züllesztője. Már jócskán a felnőtt korban jártak, mire levakarta magáról. Ica volt az akaratosabb, nagyobb szájú gyerek, de a nagy tettek Magdi nevéhez fűződtek. Míg Ica harsányan elégedetlenkedett, Magdi csöndesen piált vagy verekedett egy sötét kapuajban. Légy szíves, kérlelte Ica. Te eddig megálltad, most minek? Az őszinte válaszra, mely úgy hangzott volna, hogy kívánatossá tetted a dohányzást, Ica nem szánta rá magát, nem hitte, hogy nővére értené.

Ica kedvenc gyerekkori együttese a Hungária volt. Az összes dalukat ismerte, imádta. Dollit szemelte ki példaképének, minden hangtól, amit az énekesnő kiénekelt, borsódzott a háta. A számok közül az Isztambult szerette a legjobban. Egy éven át, a szülők emlékei szerint 5 éven át, napjában legalább 10-szer, a szülők szerint 100-szor meghallgatta kazettás magnóról. De miről is szólt ez a dal? Az előadó, Dolly, isztambuli képekkel ragaszgatta tele kis szobájának falát, hogyha csak rájuk néz, oda képzelhesse magát, amint milliónyi szuvenírt gyűjt, felkeresi a night lokálokat, luxusbárokat, amint randevúzik a Boszporusz partján, táncol a jampecokkal. A képek láttán tarka képzelete kitárul. Ica csodálta az elvágyódásnak-e fennen lobogó tüzét, hiszen izzott ő maga is, az ő kis szobája falán is vágyálmok képei sorakoztak, Dollit ábrázoló fotók, magazinból kitépett poszterek. Ica énekesnő akart lenni. De mivel példaképe Isztambulért rajongott, Ica is vágyni kezdett oda. Isztambult ábrázoló képek kéreckedtek a falra, a sok Dolly kép közé, és minél többet elmélkedett a dolgon, annál inkább úgy gondolta, hogy Isztambulba utazni reálisabb célkitűzés, mint Dollivá válni. Fejébe vette, el kell jutnia Isztambulba. Egyszer az életben. A 4. osztályos általános iskolai jelmezbálon Ica Dollinak öltözött, és az egész iskola előtt elénekelte kedvenc Hungária számát. Illetve elkezdte, de nem ért a végére, az igazgatónő leállította. A produkció kétségkívül megtörte a tornateremben tartott jelmezversenyek szigorú menetét, ami abból állt, hogy a színpadnak kikiáltott, 4 összetolt tornatermi zsámoly felé tekergő, végeláthatatlan hosszú sorból az éppen következő jelmezes fellépett az igazgatónő mellé, aki már eleve a zsámolyokon billegett, és az orra elé dugott mikrofonba megmondta, hogy ő micsoda, hogy minek öltözött. Jött a béka, bemondta béka. Jött a terebélyes fa, bemondta terebélyes fa. Jött a lepedővel leborított gyerek, és miután megtalálták a száját, bemondta, hogy szellem. Aztán megfordult, hogy jelmezét hátulról is láttassa. Majd irányba állt, és lelépett a színpad túloldalán, a magát szüntelenül legyező igazgatónő pedig intett, következő. Az indiánokat neuraszténiásan kalimpálva összevonta. Gyertek már! Nem fértek fel mindannyian, 2 indián lent maradt. A szívósabbik többször megkísérelte a feljutást, de mindannyiszor lesodródott. Az igazgatónőben fel sem merült, hogy átadja a helyét, ő végig a zsámolyokon maradt, neki ott a helye. Indiánok! Zihálta a mikrofonba a gyerekek helyett, sürgetett mindenkit. Senki sem kapott elegendő időt jelmeze méltó bemutatására. Mint egy gyártósor, úgy működött a rendszer. Ebbe a légkörbe érkezett Ica, mint Dolly. Az indiánok, kavbolyok, kalózok, békák, nyulak, rókák, terebélyes fák közé. Mi? Kérdezte újra és újra az igazgatónő, összenézve a tyúknak öltözött úttörő csapat vezetővel. Dolly, ismételte sokadszorra Ica, és büszkén kihúzta magát. Mi? Dolly. A technika tanár elindította az Isztambult. Csak a zene, az instrumentális kíséret szólt, kissé kásásan, magát a dalt a kis Ica énekelte, a bevezető vokált is, és táncolt hozzá, már amennyire a szűkös hely lehetővé tette. Lépegetett egyik zsámolyról a másikra. A nyakában lihegő igazgatónő felkészületlenül érte a helyzet, hirtelen nem is volt ötlete, mit tegyen, kinézett a tyúknak öltözött úttörő csapatvezetőre, hát ha ő közben kitalált valamit, de a tyúk is tanácstalan volt. Az igazgatónő intett a következő gyereknek, egy mindenre elszánt kegyetlen kalóznak, hogy jöjjön, de nem jött. Nem mert. A tyúknak öltözött úttörő csapat vezető időközben megvilágosodott, a taréjára csapott, heuréka, tépt ki a kezéből a mikrofont, mutogatta el.
Köszönjük szépen, de ez jelmezverseny és nem aki mit tud, mondta az igazgató nő a magához ragadott mikrofonba, és jelzett a kalóznak, most már tényleg jöjjön. Ica megszégyenülve elkullogott. Kárörvendő szempárok követték útját a várakozó jelmezesek hosszú sora mentén. Két tevehajcsár hangosan röhögött, az egyik rásuhintott a pálcájával. Te kalóz vagy? Kérdezte a kalóztól az igazgatónő, visszaterelve a jelmezversenyt a normális keretek közé. Kalóz, cincogta a kisfiú egérhangon. A farsangi ünnep és Icáék szüleinek munkaideje szinte egy időben ért véget, és mivel a két intézmény, a szülők közös munkahelye és az általános iskola nem estek messze egymástól, a szülők úgy határoztak, elmennek lányaikért, négyesben sétálnak haza, útközben bevásárolnak az ABC-ben. A lányok a jelmezükre húzták fel téli kabátjukat. Magdi magán hagyta a tányérsapkát is, rendőrnek öltözött, és sokak szerint csak azért nem ő nyerte meg a jelmezversenyt, mert a zsűri fiúnak nézte, márpedig egy fiútól nem túl eredeti választása a rendőrjelmez. Magdi minden szembejövő járókelőnek tisztelgett, aztán, mint elhaladt mellettük, hátrafordult, és szolgálati fegyverével hátba lőtte őket, fittyet hányva az anyai intelemre, emberekre nem lövünk. Ebből családi szálló ige lett. Ica leszegezett fejjel, kisírt szemmel bandukolt Magdi és a szülők mögött. Őre az apjuk szólt rá, gyere már normálisan, légy szíves. Egyfajta felváltva beszélős technikával szidalmazták Icát. Az anya harsányan, az apa halkan beszélt. Tudták, hogy nem szabadna énekelni, mondták, égés lesz belőle, szóltak előre. Az Anna Marinak meg a Juditkának miért jó az indián lány, vagy bármi más normális akármi? Értetlenkedett Ica anyja. Az Anna Mari kitűnő tanuló, ma Juditka is, mondta Ica apja. Ha olyan csipke rózsika jelmezt varrok, hogy 10 pontosat, de neked mindig muszáj valami egész más csinálni, mondta Ica anyja. Ha ilyen makacsul mész mindig előre, a magad feje után soha nem lesz belőled semmi, mondta Ica apja. Lehettél volna te is rendőr, mondta Magdi. Otthon Ica a szobájába sietett, az ágyára vetődött, arcát a párnába fúrta. De így is hallotta az előszobából kilőtt vezényszavakat. Cipővel nem megyünk be a lakásba. Vedd le a kabátod! Aztán csönd lett. A szülők nem piszkálták tovább a kisebbik lányt, egyelőre legalábbis. Hagyták, hadd zokogja ki magát. Ica hanyat fordult az ágyon, kezét összefonta a tarkója alatt, sorra vette a falon lévő posztereit, Dolly, még egy Dolly, még egy Dolly, Isztambul, Dolly, Isztambul. A mai nappal az elvágyódás mértéke átlépett egy bizonyos küszöböt. Itt az idő, hogy kikászálódjon a tétlenség mocsarából, tetteknek kell következniük. Összenézett a sok Dolly legkedvesebbikével, azzal, amelyiket a pajtás címlapjáról vágott ki, és a fülébe súgta a tervét. A családi könyvespolcról leemeli a panoráma sorozatban kiadott Törökország úti könyvet, beteszi pár szem alma mellé a kis barna hátizsákjába, elvesz az apja zsebéből egy 100-ast, megszökik otthonról. Irány Isztambul. A busz megállóból hozta vissza a kutyáját sétáltató házmester. Eszednél vagy? Üvöltözött a Ica anyja. Eszednél vagy? Kérdezte Ica apja. Tiszta hülye vagy, mondta Magdi, a suttogásnál valamivel emeltebb hangon. De Icát nem lehetett eltántorítani. Biztosan tudta, hogy el fog jutni Isztambulba. Egyszer el.

0: Tilos Rádió, az irodalmi lépegetőt hallgatjátok még egy 10 percig, és ezúttal én is köszöntöm Maros Andrást, aki a Befutunk című legfrissebb regényéből olvasott föl. Szia András!
1: Szia!
0: Köszönjük az eddigieket, és még a műsor végére tartogatunk egy olyan, hát na, András már többször volt benne nálunk évek óta, sajnos tavalyt azt kihagytuk, tehát a Kávéházi pillanatok című regényedből még csak darabokat hallottunk talán, amíg készült, az már ugye, az már az előző regényed, és közben a Facebookon olvasható a játszótéri pillanatok. Ezzel majd mi lesz?
1: Hát alapvetően nem szoktam egy éven belül két könyvet írni, illetve nem szoktak tőlem két könyvet kiadni, de most az a ritka év következik, hogy a játszótéri pillanatokból is nagy valószínűséggel még idén könyv lesz.
0: És melyik kiadónál?
1: Ugyanúgy a Szkolár kiadónál. Meglátjuk, hogy ez időzítésben ez elő tud-e fordulni, de egyelőre úgy tűnik, hogy igen.
0: Hát már egy jó párat lehetett olvasni a Facebookon, ugye?
1: Igen, hát ez nagy...
0: Egyfolytában íródik, gondolom.
1: Egyfolytában is most, hogy jó az idő, most talán még gyakrabban fog íródni.
0: És egy másfél éves kis játszótéri...
1: Igen,
0: így már... Kis gyerek van, és a másik kísér még játszótérre?
1: Hát ő csak a kisebbet kíséri, igen, de hát ott elég, hát elég tényleg csak egy negyed mondatot elcsípni, vagy csak egy jelenetből egy tized másodpercet, és akkor onnantól azért a fantázia gyakran kiegészíti, de mondom, hogy ugyanúgy, mint a Kávéházi pillanatok esetében, azért itt az igazságtartalom az a 0 és a 100% között bárhol előfordulhat.
0: De talán nem is lényeges.
1: Nem lényeges, csak hogy így...
0: Egyébként volt már, hogy valaki magára ismert valami, vagy csak úgy hát, teljesen véletlenül, amiről hallottál, egy, mondjuk nyilván eddig a Kávéháziból lehetett.
1: Nem tudok ilyet, ilyenre.
0: Jó, akkor vagy nem.
1: Vagy mindenki.
0: Fedi egymást az olvasóit köre. És a...
1: Igen.
0: Na jó, hát füleljünk be akkor.
1: Jó.
0: Kiválasztottál már, vagy...
1: Hát itt előttem van egy nyitott dokumentum, itt vannak rövidebbek, hosszabbak, de most akkor így a idővel gazdaságosan sáfárkodva szerintem egy néhány rövidebbet. Okay. Hát van egészen rövid is, például egy-egy megszólalás mama és gyereke között. Bernát, tűrd be a felsődet, kin van a derekad. Neked meg kin van a melled. Istike, felszabadult a pókhálós mászóka, mehetsz? Kiáltja az apuka a kavicsokat rugdosó kisfiának. Abba maradtunk, hogy németül beszélsz hozzá. Méltatlankodik az apuka mellé toppanó anyuka. De én mondtam, hogy ez nekem egyáltalán nem tetszik. Hát akkor ki beszéljen vele németül, én nem tudok. Senki se beszéljen vele németül. Te is tudod, mekkora előnnyel indulna, ha már most szokná a nyelvet. Ezt már párszor átvettük. Jó, de azt a németet, amit én beszélek, jobb, ha nem szokja. Nem, ez nem, ez kis hitűség, ezzel sokra megyünk. Nem kis hitűség, ez tény. Figyelj, pedig akkora pluszt adhatnál neki, hogy nem igaz. Kétnyelvű gyerek lehetne, kikövezett út a német suliba. Édesem, az kéne, hogy felfogd, hogy én orosz tanárnőtől tanultam a kiejtést. 20 éve. 20 éve egy orosz tanárnőtől. Sokszor mi javítottuk ki a hibáit. Ha te komolyan kinézed belőlem, hogy tudom, hogy van németül a pókhálós mászóka, akkor nagyon rossz úton jársz. Most ne a konkrét szavakon van a hangsúly, hanem a nyelvet kell szoknia, a hangzást. Hogy már most 3 évesen is szokja a füle. De mit mondjak, akkor nem tudom, hogy van a pókhálós mászóka. Tök mindegy. Mit mondjak, menjen a konyhába? Például. Isti, Géindi küche, kiabálja a gyereknek, mert ez most jó volt? Fogalmam sincs, én nem tudok németül. gondterhelt apuka bandukol be közepesen gondterhelt kisfiával. A játékszerek nem izgatják a gyereket, van saját dömpere, kopottas, lejár a plató, örökölte. A kisfiú előadja népszerű magánszámát, megtolja a járgányt, fut vele, mögötte kicsit, aztán a plató lefordul, kisfiústul. A jelentéktelen fájdalommentes esés kimozdítja az egykedvűségből. Felugrik, megy tovább, már nevet. A produkcióért többektől elismerést kap, de nem csak ő, az apa is. De édes, Isten kim, hogy felpattan, hát világi nagy fazonka! A nagy a siker mindig ismétel. Egyesek gratulálnak a papának a gyerekhez. Egy apuka tréfásan megkérdezi, mit szed a kicsi? Nincs válasz, se mosoly. Van testvérke? Érdeklődik egy nő, miközben egy babakocsit rángat csecsemőaltatási szándékkal. Van. És ő? Hol van? Táborban. És milyen táborban? Papának fogalma sincs, de még csak azt se tudja, hol a tábor. Ezeket a dolgokat a felesége szokta intézni. A babakocsis nő folytatja a kíváncsiskodást, kiszedi a férfiből, hogy a tábor utáni, vagy az azt követő héten az egész család nyaralni megy. És hova, hova? Nem tudja. A nyaralás is azok közé a dolgok közé tartozik, amiket a felesége intéz. Na de belföld vagy külföld? Válvonogatása felelet, mint ahogy a többi kérdésre is. Valamiért a nőt pont olyan témák érdeklik, amik a feleségéhez tartoznak. Meg is unja a férfi a kérdezősködést, szól a fiának, jöjjön, indulnak. Menniük kell a Petiért a táborba. Nézz körül, kisfia, amit mindenki nyugodt is, senki se sír, csak te, meg az a kislány a mókuskeréknél, de az már akkor sírt, amikor jöttek. Meg az a két kisfiót, azok is sírnak, mert bunyóznak, megérdemlik, hogy sírjanak. Megszólított gyerek rángatózva bömböl, és egy kislányra mutat, aki az imént dőlt el a kis motorjával együtt. Jó, fiam, látom, hát az is sír, mert elesett, az esés fájdalmas dolog, jó? Az a fiú is sír, a barna kardigános, mielőtt felhívnád rá a figyelmet, látom, igen, ott van, sír, biztos valami baja van. De például felnőttet lát sírni. És akkor még egyet. Könyörgök, fiam, ne kövessél már, siránkozik a játszótéren köröző, magazint olvasó nő. Ne gyere utánam, ott van a mászóka, ott van a csúszda, hinta is mindjárt felszabadul, itt a csomó gyerek, barátkozz, kisfiam, olyan édesek itt a gyerekek. Hát követni otthon is tudsz, ahhoz nem kell eljönnünk a játszóra, oké? Találd fel magad, játsszál. Jó, játszom, mondja a kisfiú. Azt játszom, hogy követlek.

0: Köszönjük Maros Andrásnak, hogy bejött hozzánk, és Befutunk című regényéből olvasott fel. Lesz még valahol bemutató, mert a csütörtökiről lemaradtunk. Hogyan tervezitek?
1: Hát nem tudom egyelőre. Valami biztosan lesz, de így a közeljövőben elkövetkező egy-két hétben biztosan nem.
0: És már könyvesboltokban lehet kapni?
1: Igen, megkapható a könyv. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Most várunk vissza.
1: Köszönöm. Sziasztok!

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

Öt meg nem tartott előadás a művészetről. 1. Kínában valaki, nem tudom ki volt, valószínűleg Wu Chengen, az európairól azt mondta, vagy írta, hogy rebellis majom. Önök meg vannak sértve. Eleinte magam is így voltam. Később örültem, mint mindannyiszor valahányszor drasztikus kritikában részesítenek, és ezzel behatóbb önbírálatra kényszerítenek. A meghatározást nem tekintem a népek között levő természetes rokonszenv megnyilatkozásának, amelyre a világ béke hívei hivatkozni szoktak. Ilyesmi ma nem vallana épelmére. Viszont gyanakodtam. Közben ugyanis észrevettem, hogy az európairól szóló vélemény, ha nem is ilyen exakt megfogalmazásban, más népeknél is, végül pedig az egész földön azonos lett. Rebellis majom. Lehet benne valami. Kérem, sértődöttségüket próbálják meg mérsékelni, és gondolják el, hogy az ázsiaiak, afrikaiak és amerikai őslakók az európai általában, mint kereskedelmi és politikai ügynököt, bankárt, vállalkozót, diplomatát, műszakit ismerik. Részben pedig nem tudják, hogy az igazi európai e népségtől épp oly keservesen szenved, ha nem inkább, mint a kínai, a néger vagy az indián. Miért tartják az európai rebellisnek? Nézetem szerint azért, mert az ősidőktől fogva érvényes emberi életrend ellen fellázadt, és kísérletet tesz, hogy magasabb műszaki készültséggel, de főként elvetemültebb morállal ösztönét a hatalomra és a vagyonra gátlástalanul kielégítse. Meg vagyok győződve arról, hogy a kínainak ebben tökéletesen igaza van. Ez az, amit az utóbbi időben a ragadozói ösztön felszabadításának, vagyis a felfelé való lázadásnak, az elvadulásnak neveznek, amit a tudomány oly ritka szerencsével regressziónak hív. Humánumból, morálból, civilizációból, békéből, értelemből nem egyre több, hanem egyre kevesebb. Távol áll tőlem, hogy a visszakorcsosulást újszerű jelenségnek tartsam. Ami ma itt van, az minden valószínűség szerint 2000 éves történetünk eredménye. Fejlődésnek is mondják. Szíveskedjenek megítélni, hogy a kifejezésnek mennyiben van létjogosultsága. Az újabb jelenségek, különösen azok, amelyek jelen századunkban annyira elhatalmasodtak, igen régi események következményei. Nem annak, hogy Európa keresztény lett, mint Nietzsche hitte, hanem éppen annak, hogy nem lett keresztény. Csak úgy tett, mintha az lett volna, és néhány szent és szekta és remete és misztikus kivételével itt, e földrészen senkinek sem jutott eszébe kereszténynek lenni, természetesen a klérusnak legkevésbé. Nehogy keresztény legyen, választotta a humánum ellen való lázadást. A kereszténység csak egyre volt jó. Szolgákat nevelni, mint azóta minden úgynevezett rendnek. Amikor a klérust az újkor elején leleplezték, nem igyekeztek az igazságra helyezkedni, hanem még nagyobbat hazudtak. Mikor ez a hazugság is csődbe került, még nagyobbat. Nézzenek körül, van-e még életünkben tenyérnyi hely, amely e hazugságoktól ne lenne bemocskolva? Az a tény pedig, hogy fejünk búbjáig hazudozásban élünk, szükségszerűen magához vonta kiegészülését, mint Szabó Lajos tanította, az erőszakot és a kizsákmányolást. Amint erőszak nincs, hazugság és kizsákmányolás, kizsákmányolás nincs, erőszak is hazugság nélkül. Ha ezt az összefüggést általánosabban ismernék, a mai helyzetet értelmesebben ítélnék meg. Ez a valódi európai háromság a trinitás helyett. Csak a hazugságok változnak,
A módszer maradt ugyanaz. A szószékről kenetteljes szólamok, valójában pedig mágia, börtön és kényszermunka. A középkorhoz képest persze a maiak silány epigonok. Itt csak földi terrorról van szó, ott a játék az örök életre ment. Régebben ugyanis az embert az üdvvel csapták be, nem földi javakkal. Az a súlyosabb létrontás. Wu Chengen az európait azonban majomnak is nevezi. Valószínűleg azért, mert a humánus alapállást elhagyta, és regresszív útban van az állatiasság felé. Kellő távlatból nézve a mai helyzetben tevékenységünk a majom ugrabugrálásától már alig különbözik. Ezt az életet iszonyú tudományossággal, a fényűzésnek és a nyomornak, a hatalmi bőszültségnek és a rabszolgaságnak, az édeskész szónoklatoknak és az árulásnak, a kéj éhségnek és a hibbantésznek ezt a vegyületét létért való küzdelemnek is hívják. A piton és krokodilus törvénye a történetben. Az állatokkal való viszony Egyiptomban vagy Indiában nem az eszeveszett mészárlás jegyében állt. Az ember, mondták Iránban, a világnak természettől fogva apja, nem pedig rablója. A létért való küzdelem szlogen, amelyet mentségére az európai talált ki. Darwin tétele aztán igazolás lett minden hitvánságra, ami történt és történik az inkvizíciótól Cortezig és Pizzárótól a koncentrációs táborokig. Nagyszerű. Állati származásunk van. Állatok vagyunk. Ne követeljenek tőlünk lehetetlent. Darwin másút, mint Európában nem is lett volna lehetséges. Létért való küzdelem? Így tényleg a rebellis majom gondolkozik. Lehet, hogy civilizációnk csupán látszat, de aki a látszólagos rend és értelem kellős közepén úgy viselkedik, mint a cápa, nem lehet más, mint akinek a kínai elnevezte. Fosztogatás, hazudozás, népírtás. Minél bestiálisabb hatalom. A kínainak persze sejtelme sincs arról, hogy Európában élt Plotinos és Dante, Pascal és Nietzsche, Giottóról és Mozartról nem is szólva. És az emberiség 2000 éve sínylődik-e vérengző és élősdi démon markában, amely kéj és pénzéhes férfiakat és nőket nevel a hazugság tornyában ülve, amit egyébként szellemiségnek és elméletnek és vallásnak is hívnak. Mindezekhez még a baj, ahelyett, hogy Wu Chengenék és a föld összes népei nekünk segítséget nyújtottak volna, észbontó sietséggel maguk is rebellis majmokká alakultak át. Minden jel arra val, hogy a történetnek, ha valami közben nem jön, zoológiai megoldása várható. A mohóbb és a ravaszabb, a brutálisabb és az elvetemültebb minden vonalon győzedelmeskedni fog. A végső ellenállás felszámolásának stádiumában vagyunk. A vallás, a tudomány, a filozófia az embert elárulta. A rebellis majom számára kész szolgákat tenyészt, és a humánum részére egyetlen tér nyújt még némi menedéket, a művészet. Az is egyre bizonytalanabb, mert a lemorzsolódás tömeges és rohamos. Bizonyára önök is feltették a kérdést, hogy az európai ember ilyen helyzetbe miként jutott. Annál is inkább, mert e tárgyról sok könyvünk van, ha mindegyik ugyanazt magyarázza is, és pedig elég gyarlón. Ez a feltevés arról, hogy csak az életre való fejlődik tovább, az ügyesebb, kitartóbb, eszesebb, tevékenyebb, és így tovább, vagyis a Darwin tanítás a faji kiválasztásról. Engedjék meg, hogy a feltevéssel szemben ellentmondással éljek. Arra a közhelyre hivatkozom, amelyet mindenki tud. Annak a ténynek, hogy az értelmes és tisztességes fölött a komisz ember a hatalmat megszerezte, gyakorolja, szilárdan tartja, és egyelőre nincs is kilátás arra, hogy ez a helyzet egyhamar megváltozzék,
egyszerű oka van. Mindez a korrupt realitás következménye. Kérem, jól jegyezzék meg. Ez a realitás itt, amelyben élünk, nem az eredeti. Ha nem ezt vallanám, ellentétbe kerülnék a hagyománnyal, amelynek igazságát alkalmam volt minden helyen, ahol csak kerestem belátni. Az eredeti realitásról tudjuk, hogy abban nincs semmi. A jó szándékú és a békés és az értelmes ember sértő ártalom. Én azt a tényt, hogy a rebellis majom sok száz éve korlátlan világuralmat gyakorol, mi alatt komoly és tisztességes embereket elnyomtak, kizsákmányoltak, sőt bebörtönöztek és kivégeztek, az elrontott realitás következményének tartom, nem irreálisnak. Tehát a gépesített tész csupán reálisat és irreálisat ismer. Ostobaság. Van korrupt realitás is, amely ezek közül egyik sem. Ez a megrongált valóság. Mint ahogy körülöttünk és bennünk, minden megrongott. A korrupció igen régen, és a kezdeteknél középponti helyen elkövetett aktusból következhetett el. A realitásban olyan változás támadt, mely a világ épségben való tartásával szemben közömbös, vagy pláne ellenséges, és a világ romlásának és beszennyezésének kedvez. A realitás korruptá vált. Minden nép hagyománya őrzi a tudást, hogy az eredeti realitás megromlott. A hinduk azt mondják, hogy az eredeti értelem elhomályosult, megzavarodott. A romlás első okának ezt a homályos és aluszékony értelmet tartják. A héberek szerint először a morál romlott meg, ezért a kezdeti korrupciót bűnbeesésnek nevezik el. Minden egyéb baj a bűn következménye. A középkori klérus is ezt a tanítást vette át. Mások azt hirdetik, hogy a romlásnak testi oka van, és ez a betegség. A kezdeti romlást, amelyről mindenki tud, számon tartják. Íme. Elhomályosult értelem, bűn és betegség. Tulajdonképpen csak más és más kifejezés ugyanarra a dologra, mert ugyanarról van szó. Ez a romlás persze, mint Bader mondja, nem valami ideális szférában történt, hanem az ember romlásával az egész természetet magával rántotta. Az ember maga romlott meg. Így a realitásnak is meg kellett változnia. A primordiális realitás természete, hogy a tisztességes, értelmes és morális, becsületes, tiszta kezű és szívű embernek magától érthetődő előnyt nyújt, mert az a növekvés, a világosság, végeredményben a normalitásnak jegyében áll. Ha ezek a pozitívumok következetesen és szükségszerűen hátrányt szenvednek, ez csak sajátságos egyetemes romlás következménye lehet. Ez az, amikor előnyben a mi haszna és kártékony ember áll. Engedjük meg, hogy figyelmüket különös dologra hívjuk fel. Szókimondásai közé tartozik, ha valaki hazudik, így szólnak. Hogy a tető nem zuhan a fejére. Vagy ha valaki gazságot követel. Hogy a föld nem nyílik meg alatta. Mintha a hazugság magától értetődő következménye az lenne, hogy a tető az ember fejére zuhan. Mintha a gazság elkövetője alatt a földnek meg kellene nyílni, és az embert el kellene nyelni. Kíséreljék meg ezeket a mondásokat ezúttal nem egészen babonának tekinteni, hanem olyan tudásnak, amelyről régen elhomályosult képzetünk van. Összefüggéseit elvesztette is, most csak itt áll, mint abszurdum. Ezek a mondások igen régiek és minden népnél megtalálhatók. Minden esetre e szavak elementáris rétegből valók, primerebb élményből, mint a nappali tudatunk. Itt az összefüggés a hazugság és a tető lezuhanása között még követhető. Persze más kérdés, hogy pillanatnyilag kívánatos lenne, hogy ez a törvény újra életbe lépjen. A mai ember számára ez rendkívül kellemetlen lenne. Azt hiszem, a földkerekség összes házainak tetői egy perc alatt lezuhannának, és a föld tele lenne gödrökkel, amelyben mindnyájan elsüllyedtünk.
A mese motívumot azért említettem, mert jó példának találtam arra, hogy van olyan realitás, amelyben a szellemi aktusnak anyagi következménye van. Van olyan realitás, amelyben a szellemi tény és az anyagi tény egymást fedi. Azt is állítani merem, hogy az a realitás, amelyben a hazug ember fejére a tető rázuhan, az eredetihez közelebb áll. Mert ha valaki a világ pozitív rendjét hazugsággal megsérti, annak konzekvenciája nem az, hogy jutalmul nagy összeg pénz zsebel be és előléptetik, hanem hogy a világ a rontással szemben ellenhatást fejt ki, ami a tető fejére zuhanásában nyilatkozik meg. Ma ez nem azért nem történik így, mert az egész gondolat fantazma, hanem mert a realitás korruptá lett. Vagyis a szellemi és az anyagi realitás között a kapcsolat és összefüggés és viszonylat megszakadt. Szellem és anyag. Természetesen jelképek. Sem szellemmel, sem anyaggal még nem találkozott senki. Csupán van valami különös dolog, amit jobb hiány szellemnek, és van, amit anyagnak hívunk. Másképpen nem tudunk önmagunkon segíteni ebben a kettétört valóságban. Az eredeti realitásban ez minden esetre egy volt. Ma is tudni véljük, hogy egyik a másik nélkül nincs. Csak azokat nem tudjuk sem helyesen összekapcsolni, sem helyesen szétválasztani. A romlás következtében az eredeti egység felbomlott. Szellem és anyag egymást nem hagyják át. Szellem anyag nélkül, anyag szellem nélkül érvénytelen. Nincs értelme, csak szenved. Könnyű lenne az egyiket az ablakon kidobni, könnyű és buta. E pillanatban, ha korrupt, ha nem, megoldhatatlan. Viszont élni kell. Ha szellemi dolognak anyagi következménye lenne, a tető a hazug ember fejére zuhanna. Ez biztos. Ha az igaz szónak anyagi következménye lenne, világosságot teremtene az értelemben. Ha a normális és értelmes ember magatartását példának tekintenék, normális és békés életre lenne kilátás. A korrupt realitásban nincs. Tökéletesen megromlott ösztönre val, hogy az ember még követendő példáját sem látja. Európában ma, mondja Saint-Exupéry, semmit sem találok, amiért érdemes lenne meghalni. Érdemes lenne élni. Csupa zsurnalista és ripacs, futballista és miniszter. Nem a pénz kevés, hanem a súly. Gandhi azt mondja, hogy a romlás mélypontja a szervezett zsarnokságot eltűrni. Ha az ember hunyorgat hozzá, a dolog még súlyosabb. Gandhi azt mondja, hogy ez a himsa, ártás. A piton és a krokodilus törvénye, vagyis vissza a majomhoz, a regresszió, a létrontás. Az igazi emberi közösség a vadállati hatalommal való szembeszállással kezdődik. Az ahimsát, nem ártást kell gyakorolni. Azt kell tenni, amit Albert Schweitzer tett. Egyetemi tanárságot, orgonát otthagyni. Afrikába menni, kórházat építeni, éjjel és nappal beteg négereket gyógyítani. Íme az igazi európai három példája, akit nem követnek, csak dicsőítenek. 2000 évig gyakorolták. Európában ma egyetlen dolog van, amiért érdemes meghalni, érdemes élni, és ez az, hogy az ember eredeti humánus életrendjét értelmileg éberen, morálisan tisztességgel és testileg lehetőleg éppen fenntartsa. A hazugságot, az erőszakot és a kizsákmányolást minden alakjában visszautasítsa, a hétköznap minél kisebb mozzanatában, annál jobb. Az ember lényének tömörségét keresi, nem a boldogságot. Semmit se várj attól, aki nem igazáért, hanem javakért küzd. Sem Saint-Exupéry, sem Gandhi, sem Schweitzer nem lett sem elnök, sem milliómos, sem tábornok, nem is kívánt az lenni. Intenzív egyszerűség.
még példát sem akart nyújtani, csak épp elmével és épp jellemmel azt, amit szívének tisztaságával gondolt megtenni. A tisztátalanok milliói között három ember, aki az igazságot gyakorolta. Mindig ugyanaz történik, mondd le, hagyd el, szűkölködj, küzdj, bolyongd át a sivatagot szomjasan, a kutakat mellőzd, és lényed kiteljesedéséhez vezetlek. Ernst Jünger azt mondja, hogy van még remény. Sok száz igazi európai él még közöttünk. Ezt az embert erdőjárónak nevezi. Lehet, hogy az amerikai Cooper és Toró nyomán. Nem kalandor. Kalandor inkább a tengerész, aki életét szereti ingótalajon élni. Nem szent, nem hős, nem intellektualista. Ezek elavult fogalmak. Elsősorban fejlett jellem, akinek lényében szellemi vonások vehetők észre. A terrortól nem fél. A stréberekkel és a hízegőkkel nem törődik. Nem készül karriert csinálni. Fegyvertelen. És ez benne a legfélelmetesebb. Nem is dresszírozható. Komolyan lehet rá számítani. Látja, hogy a hatalom minél több szavazatot kap, annál reménytelenebb helyzetben van, mert a szavazatok többsége a lesipuskásoké. A bevált búvóhely a színleges behódolás. A legjobb üzlet. Az erdőjáró egyedül van, mert dönteni és helytállni csak egyedül lehet. Az individuum ma erősebb, mint bármikor volt. Egyetlen veszély van. A szolgaság. Az individuum még rendelkezik azokkal a szervekkel, amelyeknek bölcsessége nagyobb, mint az egész organizációi együttvéve. Aki önmagát feladja, az bölcsességét adja fel. Megbutul és visszavonhatatlanul elveszett. Egyedül és hazátlanul. Hát igen. Legyen, ha kell. Egyszerű ember, aki nem ijed meg. Tudja, hogy segítségre nem számíthat. Dolgát, ha kell, önmaga és ami fő, korrupció nélkül elvégzi. Az igazi európaiak között a 17. században élt egy Blaise Pascal nevű gondolkozó, aki mindazt, amiről most itt szó van, tudta. Valószínűleg akkor Európában egyedül, az összes következményekkel együtt. Pascal a korrupció fogalmát ismerte, de nem így nevezte. A héber hagyomány alapján vallásos terminológiában bűnbeesésnek hívtak, de a romlás megfogalmazása, ne tévesszem. Pascal bűnbeesésnek az értelem, a morál és az egészség együttes romlását nevezte. Azt, amit mi korrupciónak mondunk. Az ember totális korrupció. Az ember teljes egészében és így megismerésében is megromlott, mondja Pascal. Ez nem vallásos meghatározás. Ez nem egyéb, mint észrevevése annak, hogy létszint süllyedés következett be. Ebben a süllyedt állapotban megbízható tudást és ismeretet nem vagyunk képesek szerezni, és minden lépésünknél a romlást már előzőleg bele kell kalkulálnunk, sőt, előzőleg a korrupcióból valamit le kell dolgoznunk. Tudást csak olyan mértékben szerezhetünk, amilyen mértékben sikerült megtisztulni. Ez biztos. Emberi tisztultság nélkül valódi tudás nincs. Legfeljebb tudomány. Ha valaki abból indul ki, hogy ez a világ és ez a realitás itt magától értetődően a mindenkori világ és a realitás, akkor minden tapasztalata hamis és hamisnak is kell lennie. Márpedig az ember akár hétköznapi életét folytatja, akár gondolkozik, ezt a realitást egyetlennek tekinti. Ezért egész gondolkozásunk és tudományunk hibás. Nem eszmélünk fel arra, amire fel kellene eszmélnünk, hogy ez a világ korrupt. Az eredetinek megromlott alapja. És vele együtt értelmünk is megromlott, és a világ felől szerzett ismereteinknek is okvetlenül megbízhatatlannak kell lennie. Kezdve a matematikától és a logikától. Számunk sem az eredeti, hanem a korrupt szám. Ezzel a számmal eredményesen nem számolható. Az elhomályosodott ész a valóságot nem ismerheti meg.
a természet így, ahogy van, az eredetinek nem pontos jelképe. Az ész a bűnbeesés után sem a végest, sem a végtelent nem érti, és az embert átvilágítani nem képes. A beteg akaratot kellene meggyógyítani, amelyet szennyes kötöttségei teljesen megrontottak. A matematika saját maga által konstruált alapján jól működik, de a valódi alapról sejtelme sincs. Ez vonatkozik minden tudományra. Modern nyelven ezt úgy mondanánk, hogy minden tudomány be nem vallott és rejtett tételből indul ki. Ez a tétel az, hogy a korrupcióról nem vesz tudomást. Ezért minden tudományos úgynevezett eredmény megbízhatatlan. Gondolkozásunk előfeltétele rossz. Íme kérem, az európai nem vall be valamit, amit pedig be kellene vallani. Sőt, aminek bevallásából kellene kiindulnia, ahogyan azt a hinduk teszik. És mert nem vallja be, minden életmozdulata fals. A kezdetek kezdetén valami romlás történt, amely az értelem elhomályosodásában, a betegségben és a morális megromlásban, vagyis végeredményben valami alapvető tisztátalanságban nyilatkozott meg. Eredeti emberi alapállásáról lebukott. Ezért az eredeti realitást nem ismeri fel, és azóta zavaros értelemmel bűnbeesve és betegen él, és nem tud magán segíteni, mert amit maga körül is magában lát, az vele együtt korrupt. Most már csak egyetlen kényes kérdés maradt. Ez a kérdés az, hogyha az ember elméjében és testében és erkölcsében tisztátalanná lett, az alapállásról miképpen volt képes tudomást szerezni? Hogyan tudja, hogy van eredeti létezés és tisztaság? Van éber értelem és egészség? Van normalitás? Régebben kivételes embereknek mindenről tudomása volt. Nem voltak kevesen. Ilyen ember volt Pascal. Újabban olyan rendszeresen kiépített tudás alakult ki, amely a gondolkozást és az egész emberi életrendet az egyetlen megbízható alapra, az őskori szentkönyvekre, vagyis a hagyományra kívánja helyezni, és minden emberi tevékenységgel szemben legelső kérdése, mennyiben egyezik a hagyománnyal, és a mindenkori emberi alapállást milyen mértékben valósítja meg. Mert az alapállásra való emlékezés minden emberi egzisztencia bázisa. Mindenki tud az eredeti realitásról, a humánum örök jelenlétéről, az alapállás elhagyásáról, a kezdeti korrupcióról, a tisztátalanságról, és mindenki tudja, ha az ember tisztátalanságát ledolgozza, értelmének világosságát, morális intaktságát és egészségét fokozatosan visszaszerzi, akkor az alapállást legalább részben meg tudja valósítani, és az eredeti realitásról tudomást fog tudni szerezni. Ebben a tevékenységben természetesen semmiféle konvencionális segítségre nem számíthat. Tudjuk, hogy a vallás tételei félrevezetik, a tudomány tételei még sokkal inkább. A korrupt világban a tanítás és a nevelés is korrupt. Mesterek nincsenek, és az igazi emberi példaképeket sem ismerik fel. Marad az erdőjáró, egyedül és hazátlanul bolyongani. Csak azt ismerem el, aki nyög, de keres, mondja Pascal. Nem boldoggá tenni. Nem tudom, hogy boldog vagy sem, de egyet tudok, hogy tiszta. Megjegyzés. A kezdeti romlást régebben különbözőképpen fogták fel. Mint korrupt értelmet. Korrupt morált, vagy korrupt egészséget. Ezúttal kísérlet történik arra, hogy az ember a hármat egy szóval tisztátalanságnak nevezze. A megjelölés Gandhié, aki észrevette, hogy ugyanarról a dologról van szó. Az értelmi és a morális és a testi romlás a totális korrupció megnyilatkozása, és az egyik a másik nélkül nincs. De azért is, mert az eredeti állapot, az etat primordial, mint Génon mondja, az urstand, mint Böhme írja, vagyis az alapállás visszaszerzése nem értelmi, vagy morális, vagy testi,
hanem totális emberi mozzanat. A korrupt ember tisztátalan, és magatartása nem a bűn, vagy a csökkent értelem, vagy a betegség, hanem a szégyen. A tisztátalanság következménye. A szégyen a megrontott létben az ember közérzete. Valami, aminek az ember csak egészen ritkán van tudatában. Legtöbbször mindössze annyi, hogy az egész itt, főképpen az emberrel, nincs rendben. A Tóra szerint az első ember a bűnbeesés után elbújt, és amikor szólították, nem felelt. Szégyelte magát, ahogy azóta is eltakarjuk magunkat és bujkálunk. Hiába akarjuk lerázni vagy lemosni, és akarunk ártatlannak látszani, az egészből legfeljebb szégyentelenség lesz, vagyis szemtelenség. Mit jelent az, hogy szégyen? Minden esetre valamit, ami egészen egyszerű, közvetlen és igaz, amiben nincsen semmi színpad, semmi maszk, semmi hősködés, semmi szavalás, semmi elmélet, ellenben átvilágíthatatlan homály, amit lényünkben hordunk. Léon Blois azt mondja, az élet titka nem az, hogy az ember a romlást eltakarja, hanem hogy tisztátalanságával együtt éljen. Vivre avec ce mou. Szégyen elsősorban az, hogy amiért magunkat szégyeljük, annak oka mi magunk vagyunk, mert magunkat beszennyeztük. Minden egyéb mentegetőzés is érvénytelen. Aki a többinél tisztábbnak hiszi magát, annyival tisztátalanabb, amennyivel magát tisztábbnak hiszi. Az eredeti korrupció óta minden ember szégyenben él, és az élet tisztátalansága addig tart, amíg ez be nem vallja, és ez a vallomás mondjuk az első lépés lehet önmagának átvilágítása felé. A szégyenről közmegegyezéssel senki sem mer beszélni, éppen a szégyen miatt. Mert szégyen. Nem hangzatos bűn, vagy nyomorult betegség, vagy elsötétült értelem, hanem mert szégyenletes. Szégyenletes. És csak egyet lehet. Szégyenkezni. Semmi mást.

kérdéssel. A szégyen nem festői, nem költői, nem zenei. Semmi körülmények között nem dicsőség, és nem lehet vele hencegni. A szégyen, szégyen. A létrontást a legelső óta szüntelenül elkövetjük. Korruptak vagyunk, és újabb szégyenbe esünk. Szégyenbe, ami olyas valami, hogy még csak büntetése sincs, és az egyetlen következménye a megromlott létezés, amit viselnünk kell, ha nem is reménytelenül, de ez annál súlyosabb. Az ember még diadalmas is lehet, történeti hős, zsebe tele lehet pénzzel, híre a földet eláraszthatja. Az egész mégsem ér semmit, mert szégyenben van, és abban marad. Még csak be sem zárják, ki sem végzik, le sem köpik. Csak a szégyent viseli, és még csak el se takarhatja. De ha eltakarja, tisztaság lesz a tisztátalanság. A romlott létben az ember alapállása a szégyen. Ez az ember szüntelen vallomása, néma titka, amiről a korlátolt azt hiszi, hogy dugdosható. Viszont tudjuk, hogy eleve-le vagyunk leplezve, és még azt is tudják rólunk, miképpen rejtőzünk és hazudozunk, ami még tisztátalanabbá tesz. Aki magát a szégyen alól kivonja, szégyentelen. Nincs védelem. Kettő. Festés közben akarok meghalni, mondta Cézanne. Éppen Cézanne, akiről feljegyezték, hogy egyetlen kitüntetés vagy siker sem szennyezte be. Valószínűleg mégiscsak Nietzsének van igaza, amikor azt írta, hogy a művészet az emberi élet legmagasabb és egyben tulajdonképpeni feladata. Senkinek se jut eszébe azt mondani, hogy meghalni könyvelés közben kíván. A művészetet manapság hasztalan próbálják kultúrává degradálni, és a művészt az apparátusba beépíteni. Naplopó ugyanakkor éjjel és nappal dolgozik. Mindig ellenzékben van, követelő, elégedetlen, lázadó, rakoncátlan, csinál valamit, ami teljesen haszontalan, semmiféle termelés elmélettel nem magyarázható, nem statisztikázható, több bajt idéz, mint a háborúk, a népeket megbolondítja, a praxisnak nyelvet ölt, mert ó, ezek a versek, ezek a regények, hát még ezek a festmények, hát még ezek a szonáták. És éppen ez az, aminek gyakorlása közben meghalni akar. Cézanne mondata többféleképpen érthető. A művész festés közben életének legmagasabb intenzitását elérte, és haláláig itt kíván kitartani. Ez az első és a legáltalánosabb. A művészet mondjuk az élet élvezetének felső foka. Itt, ezen a helyen akar átmenni az örökbe. Mámornak is lehet nevezni. A második ütem, hogy valamiféle mánia, rögeszme, csinálni, csinálni, különös logikával, abnormis következetességgel, amit nem lehet abba hagyni, még kevésbé lehet róla leszokni. A harmadik olyas valami, mintha az ember önmagában tüzet gyújtana. Önmagát kiégeti, hogy a mű által az ember tisztább legyen. Magától értetődik, hogy a festmény, a zene, a vers, a dráma, a szobor, az épület, a tánc a szemlélőben ugyanazt kelti, mint amilyen a művész állapota volt a mű készítése alatt. Az első esetben a mű élvezetet kelt, más nem. Az életmámort fokozza és elragadtatást idéz. A második esetben valamely eszmét sugall, amelyet középponttá tesz meg. A világot álhatatos konzekvenciával ebből nézi és magyarázza. A harmadik át akar világítani, végül is meg akar tisztítani. Bizonyára önöknek is feltűnt, hogy egy idő óta esztétikáról alig hallanak. Nem mintha a szó a divatból kiment volna, és nem mintha különösebben nélkülöznénk. Az esztétika, mint tudomány, körülbelül 200 évvel ezelőtt keletkezett a német egyetemeken, és sohasem jelentett valami

sokat. Az utóbbi időben az esztétika elavultnak tekinthető olyan fogalmaival, mint szépség, tehetség, zseni, halhatatlanság. A szépség fogalmát 100 év óta ki sem merik ejteni. Tehetség. Zseni. Származás, iskola, mesterek, tanultság, társadalmi és történeti körülmények, de hol marad a hely a tehetség részére? Egyébként költőről, művészről beszélni csak nem naivitás. Mintha a költő csak remek műveket írna, pedig tudjuk, hogy a költő bármennyit dolgozik, tökéletes műve nincs több, mint 6. Kedvező esetben 8. A festőnél szintén. Halhatatlanság? Újabban azt az álláspontot képviselik, hogy van normál halhatatlanság, és ez körülbelül 50 év. Átlagos művész műve ennyit bír ki, és aztán gyorsabban pusztul, mint a hús. A műtörténet sem bizonyul időtállónak. Irányok, egyének, művek ítéletében szüntelen pro és kontra. Unos untalan a műalkotás és a műélvezés pszichológiája, amire az ember már oda sem tud figyelni. Néhány száz obligát szólam, amit akármiről van szó, örökké ismételnek. Viszont soha ennyi mű, könyv, tanulmány, előadás a művészetről nem jelent meg. Ha ennek a sok műnek az esztétikához is, a művészet történethez nincs köze, ha nincs egységes álláspont, mégis milyen kolosszális irodalom forrása? A kérdést mindenki fölteheti. Herbert Reed azt válaszolja, hogy a régieknek 9 múzsájuk volt, nekünk 10 van. Nincs egységes álláspont. Nincs esztétika, nincs művészettörténet, viszont van valami más. Közvetlen ihlet van, amely nem valamely elméletből, hanem a művészet és a mű és a művész tényéből indul ki, mindig abból, hogy egyszer és soha többé. A 10. múzsa elég régen megszületett, de csak az utóbbi időben vált tudatos műfajjá. A formát a múltban esszének is hívták. Művelői Montaigne-től kezdve a mai napig elég sokan voltak. A 10. múzsa ihlete vonatkozhat Grékóra, Echnaton fáraóra, délutáni sétára, fogpiszkálóra. Tárgya lehet botanikai vagy teológiai, de előadása mindig művészi kell legyen és közvetlen, amint a művészet mesterei, Helvétius és Rivarol, Novalis, Kierkegaard, Pater, Nietzsche, Kastner, Emerson, Bataille, Huxley, Valéry, Jünger azt megformálták. A 10. múzsa ismertető jele a teória termékenység. Ebben különbözik a filozófiától. Kant 500 lapon egyetlen elméletet dolgoz ki. A 10. múzsa ugyanilyen terjedelemben legalább 50-et. Ha úgy tetszik, aforisztikusan, és az egyik 25 ebből ellentmond a másik 25-nek. Nem baj. Úgyis mind a kettő igaz, és azon kívül még 50. Épp olyan kevéssé törődik a tudományos szankcióval, mint egy rondó. Egyébként is tudjuk, hogy a tudományos szankció fölöttébb ingatag, mert korlátolt és szerénytelen. Ha valaki főhatóságát minden létezőre kiszándékozik terjeszteni, minden tudást imitál, főképpen az igazság rovására. A tudomány, mondja Génon, a tudatosság szabálytalan alkalmazása. A 10. múzsa szerint a tudomány megbízhatatlan, mert a leginkább szavahihető állítás, amely mellett a gondolkozó személyes komolysága áll. Éppen ezért az ilyen művek mindennemű terminológiának még csak árnyalatától is óvakodnak. Akit a 10. múzsa megihlet, a művet úgy kezdi és végzi, mint a szobrot vagy a dal. Éppen olyan rakoncátlan naplopó, mint aki éjjel-nappal dolgozik azon a haszontalanságon, ami a népeket nyugtalanítja és megbolondítja. Az úgynevezett reális praxisnak hosszú orrot mutat, és írás közben akar meghalni. Mert a művészet az ember tulajdonképpeni feladata. A művészet pedig nem utánzás, mint Európa gyermekkorában a görögök tartották. Nem kifejezés, ahogy azt a tudomány elrajzolt tudatával tanítja,
hanem hármas aktivitás. Az élet élvezetének fokozása, a mániákus megszállottság, és az emberi lény és lét katarzisa, amely ma, a rebellis majom korszakában, amikor az embert a vallás cserben hagyta, a tudomány becsapta és a filozófia félrevezette, még mint egyetlen és végső lehetőség a humánus lét fenntartására kínálkozik. Olyan élettechnikai tevékenység, amely az általános visszakorcsosulás közepette az emberből még meg akarja menteni, amit tud. Figyelmüket különösen egy dologra szeretném felhívni. Nem, mintha nem lenne köztudomásom. Az emberi munka már régebben elvesztette azt az értelmét, amelyet hivatalosan még fenntartanak ugyan, de többnyire csak szónoklatokban. A munka ma úgy szólván kizárólag arra való, hogy az ember megélhetéséhez szükséges pénzt vele megkeresse. A munka természete pedig nem ez. Akad még néhány ős foglalkozás, mint asztalos, ács, kőműves, pék, földművelő, és akad még olyan, aki a munkát eredeti alakjában fogja fel. A többinek nyomorult szolgaság. A középkor és az újkor elejének mesteremberei eltűnnek, és az iparosítás, az apparátus uralma óta ez a folyamat rohamos. Van úgy, hogy hajszal vagy terror, esetleg mind a kettő. Az, hogy valaki az éjszakát is a műhelyben töltse, már nem szokott megtörténni. Mégis egyetlen munka intakt maradt, ahol a munka szenvedély és mánia és életélvezet és életcél. Egyetlen munkának van katartikus természete. Mindenki magától értetődőnek fogja föl, hogy a művészet, amely csak mámor és amely merő élvezetet kelt, nem valami magas. Többen mostanában azt tartják, hogy nem is művészet, hanem a szórakozásiparnak egy ága. Ez az úgynevezett libidó művészet. A libidó, inkább Jung értelmében véve, vagyis élethabzsolás. Az a közelebb meg nem határozható valami, amit életnek hívunk, tele van élvek lehetőségével. Azt a benyomást kelti, hogy az ember kizárólagos feladata ezeket az élvezeteket kiaknázni. Kényelem, luxus, étel, ruha, italok, és valamennyi közt leginkább a szexus. Ez a Puccini zene, ez a hús zene. A giccsel való határvonala elmosódik. Teljesen bizonytalan, hogy valódi vagy nem. Csak egy dolog bizonyos, hogy alaptónusa olyan, mint a kandúré, amely párzás dühében a háztetőn kurrog és nyivákol. Tökéletesen gátlástalan is, ezért szégyentelen, mértéktelen és formátlan. A nemi szervek zenéje. Obszcén. Vissza az animális létbe. Semmi egyéb, mint életmohóság, amit Böhme gírnek nevez. Mindent lenyelni és felfalni és elemészteni. Tisztátalan. A római lakomákon, amikor már nem tudtak többet enni, az ételt kiokátták és továbbfaltak. Mert az éjség akkor is megmaradt, ha az ember jól lakott. Ez a libidó. A párzás ösztön akkor is él, ha az ember szerelmes éjszakát töltött el. A gír mindig él, és egyre inkább, minél többet zabál. A Puccini zene léha és ledér és buja, a szexus éjség zenéje. Nyálas és nyúlós. A nyomorult testből kicsiholni minden élvet. Ez a pornográf zene. Ízléstelen sikongatás és hörgés. Tehetség? A világ tele van hitvány tehetségekkel. Két elviselhetetlen dologban, mondja Walter Benjamin, szexustalan szellem és szellemtelen szexus. A Csajkovszki zene kevésbé perfid, hűtlen szexualitás, de annál inkább cukor. A világegyetem, mint kolosszális cukrászda, ahol elkényeztetett kisasszonykák nyalakodnak. Ez a feminin művészet is, Murasakitól George Sandig, ahol az élet az ágyban kulminál. Párzásra ingerlő gelség, úgynevezett élet. Megint élet. A mindenkori történet elvetemült és legkevésbé megbocsátható bűncselekménye, mint tudjuk, a kizsákmányolás.
kizsákmányolom azt, akit magam helyett dolgoztatok, és az eredményt én vágom zsebre. A kizsákmányolás a libidó gazdasági alakja. Mindig volt, mindig lesz, mindig ugyanolyan, mindig más igazság nevében. És ez minden esetben az alapmozdulatra megy vissza. A boldogtalan test kizsákmányolására, a test élvezeti lehetőségeinek kifosztására. Enélkül a társadalmi kizsákmányolásnak semmi értelme sem lenne. A libidó kielégítése. Nem gondolkozni, nem dolgozni, nem küzdeni, ehelyett élvezni és élvezni. Puccini és Csajkovszki, és Dumas és Casanova, és Liszt, és a többi. A szerencsétlen testet kifosztani, parfümökkel és fürdőkkel és ruhákkal és bútorokkal és ételekkel. Házakkal a legkevésbé. Az építészetben mindig van valami tartózkodás. Puccini azt tanítja, hogy az élet élv és kéj. Ez az, ami annyira tetszik benne. Milyen művészet az, amely a gátlástalan élethabzsolás kielégítésére készült? Jacques Coeur háza, Bourges-ban kastélyok, amelyek olyanok, mint a torták. Lakások, amelyek olyanok, mint a bordélyok szalonjai. Szaporodás, köztársaság, császárság, diktatúra, állati ösztön, Darwin, divat, sport, mozi, képeslap, optimizmus. Wall Street és Haussmann. Geil éjszakák és pénzharács. Sietni, hogy az ember többet éljen, mint Guillén mondja. Ájult életdicsőítés. És a művész benne infámis, gyalázatos ösztönével, hogy az élet mindenek fölött való jóságát elhitesse. Az élet nem jó. Az élet nem idill. Az élet nem bordély. Nem cukrászda. Nem csingilingi. És nem kaland. Élni nem kell. Az élet nem édességeket szopogatni és vinnyogni. Az élvekért önmagát kizsákmányolni és kizsákmányolni mást, hogy még több élve legyen. Persze téved, aki azt hiszi, hogy libidó nélkül lehet élni. És téved, aki azt hiszi, hogy ezt nem lehet csinálni egészen magas fokon, mint félelmetesen tudatos félrevezetést, mint világképet és meggyőződést. Libidó nélkül élet nincs. Tu evén contre la vie. Az élethez képest minden tartalmatlan, ahogy Claudel írja. Minden ember élet be nem vallott, de annál kényszerítőbb alapja, hogy kevés. Persze nem azért kevés, mert nem elég élvezetes, hanem azért, mert nem nyugodt és tiszta. Ami itt van és jutott, az kevés. Több kell. Ez az életen túl az élet szomjúsága. Szomjúság, hogy valami kell, ami élet, de annál több. Az élet maga egyszerű, de nincs maga az élet, és a többre való szomjúsága libidó. Ez a betelhetetlen, ami akkor is megmarad, ha az ember jól lakott és kimerült és összeroskadt. Nem baj, mert az éhség megmaradt. Az élet csak élet. De az állatban nincs, az emberben van valami vak sötétség, amit a hinduk Antham Tamasnak neveznek, ami éhezik és szomjazik arra, amilyen van, és ez csillapíthatatlan. André Gide az élet tényétől el van ragadtatva. Debussy zene és Matisse festészete. Úgy látszik, itt minden átlátszó. De a mélyben az életéség tisztátalansága. Magas és finom élvezetek, amelyeknek középpontja az élet ténye és az arra való szomjúság. Élni, és ebben a maximális teljesítmény, ha élek, és az összes élveket kiaknázom. Nem úgy, ahogy Lawrence teszi, okoskodva. Lawrence szexuális gyönyöre Matisse-hoz képest néptanítás. Nem szexus őrület, ennél több. Tanítás a legmagasabb rendű életről és eltüntetése mindannak, ami nem gyönyör. Gide és Matisse és a reneszánsz idején Tizián és a többi érzék orgiája levág mindent, ami az élvezetet megzavarhatja. A megtisztulás lehetőségétől a legtávolabb áll. Távolabb, mint Puccini vagy Liszt.
Matisse nézve az ember elsüpped a gyönyörködtető összhangokban. Ez a leghazugabb optimizmus, akármilyen csoda szép. De nem is szép. Annak, amit csinál, nem lehet ellenállni. Több, mint élet, csak tisztátalan. Ez az, amire az ember szomjazik. Legfeljebb a milliárdos. Ez a Tiziani, hogy a világ eltűnt, és csak a kép van. Ez a kábulat és a túlélet. Ez benne a hellenizmus. Az élet arra való, hogy az ember minden gyönyört megízleljen, és pedig végleges szavak nélkül az életben kélyesen elmerüljön és belefulladjon. A kígyó az én barátom. Méz, tiszta ágynemű, jól borotvált arc, kölni víz. Hogy az ember teste sohasem maradjon kéj nélkül. Jacques Rivière azt írja, a haláltól nem vár semmit. Minden itt van, mint a hellenizmus falfestményein. A libidó mellett nem szabad megmaradni, és a libidót nem szabad elhagyni. Fejletlen elmére van, aki azt hiszi, hogy a művészet nincs a lehető legszorosabban tudással összekötve. A libidó művészet tudása ez. Become a little less human each day. Amint Eliot írja, minden nap egy hüvelykel kevésbé emberinek lenni. Ez az ábrázolt élet. A regresszió. Saint-Exupéry a fekete útnak is nevezi. Mert ezen az úton nem lehet más, mint lefelé menni. Mindegy, hogy az ember hol kezdi, az értelem homályán, a morális bűnbeesésen, vagy a testi betegségen, az egyik feltétlenül a másikhoz vezet. Egyetlen szóval ez a korrupció, vagyis a tisztátalanság. Esztétikáról az imént volt szó. Kiderült, hogy a művészet történettel együtt a művészet művei és kérdései számára megközelíthetetlenek. Újabban, mint Reed mondja, tizedik múzsát kellett szóra bírni ahhoz, hogy a műveket meg lehessen érteni. Az esztétika a görög aesthesisből származik, ami érzékelést jelent. És abban a hiszemben van, hogy a zene, a festészet, a költészet, a szem és a fül dolga. A gondolat más művészeteknél már csődöt mond. A görögök, akik abban a hiszemben voltak, hogy a művészet alapja az érzék, éppen úgy, mint az utánzás elméletben, itt is korlátoltaknak bizonyultak. Az érzék, mint tudjuk, libidó jellegű és az életéség szerve. A művészet pedig végtelenül más és határtalanul több, mint merő életéség. Ha csak a libidó lenne, senkinek se jutna eszébe festés közben meghalni. Márpedig tudjuk, hogy ez nem csak Cézárra vonatkozik, hanem a bizánci ikonfestőkre és ugyanabban a vonatkozásban a ravennai építészekre. Petrarkára, Dantéra, Mozartra, Keatsre, Stendhalra, Georgéra és mindenkire, aki valaha művész volt. Esztétának lenni kisebb rang, mint művésznek lenni. Esztéta a művészettel csak mint élvező, mint libidó lény áll kapcsolatban. Az esztéta a legfontosabb művészeti dolgokban dilettáns, dandy, a divathölgy, a fínyás, a Don Juan, a kurtizán, 14. Lajos. Esztéta jellege van a lakomának, az eleganciának, a berendezkedésnek. Mindez az életéség körébe tartozik, mindegy, hogy Puccini vagy Matisse, Tizian, Zsid. Csak esztéta. Csak élvező. Zsid azt mondja, az emberben a legmélyebb a bőr. Ez az aesthesis definíciója. A művészet csak itt kezdődik, mert érzékelhetetlen művészet nincs. Viszont aki az érzékeknél marad, az a libidóban marad. Szép és tetszetős és elragadó és ízléses lehet egy sakkfigura vagy cipő. Váza vagy szőttes, és elbájolhat, de a művészethez semmi köze. Megjegyzés. A szórakoztatásipar Walter Benjamin kifejezése. Többször kultúriparnak is nevezi, főleg ha abból indul ki, hogy van elsőrendű gazdasági szükséglet, mint amilyen a drótszög, a leveskonzerv és a kenőszappan, de van szájharmonika, olajfestmény, vers,
klozetpapír, bádog trombita is, ez utóbbi másodrendű szükséglet, ezért hívják kultúrának. A szórakoztatás ipar elméletét Horkheimer és Adorno fejtette ki. Az elmélet szerint a művészet a modern árufetisizmusban a társadalom gazdasági feltételeihez kénytelen alkalmazkodni. A mű funkciója megváltozott. Eredetileg a művészi mű nem arra való, hogy a valósághoz közelebb hozzon, hanem hogy az embert megtisztítsa. Upanisádok. Ez a felfogás elveszett. A művészetnek tulajdonképpen semmiféle gazdasági viszonylata nem volt. Ma azonban, mint Mathieu állítja, színdarab, zene, regény, festmény, szobor értéke megvásárolhatóságától függ. Árulett, iparcikk, termelvény, viszont másodrendű, amely csupán a publikum szórakozás igényét elégíti ki. Szépségről beszélni túlzás. De nem csak művészet és szórakoztatásipar vált ketté, hanem magán a művészeten belül is hasadás keletkezett, tényleges művészet és szórakozás között. Sőt, a művön belül is a művészi és a szórakoztatási szándék is azonnal észrevehető. A mai álművész egyáltalán nem művész többé, hanem spekuláns, aki ellesett művészi külsőségek örve alatt szórakoztatást űz. Minden esetre, ahol a spiritualitás eladható és megvehető, a világnak vége van, és kezdődik Szodoma. Emmanuel Mounier azt mondja, a művészeten belül a tevékenység abban a mértékben, amennyiben sikere van, tisztátalan, és csak abban a mértékben, amennyiben sikere nincs, lehet tiszta. Csak abban a mértékben vehető komolyan, amennyiben semmiféle érdekeltsége nincs, nem pislog sem a közönség, sem úgynevezett világnézetek felé. Amint mondják, nincs engagementje, pártossága. Mihelyt van, nem művészet többé, hanem commerce árucikk, ami azért készült, hogy megvásárolják. A mű szórakoztatásipari termék, a készítő pojáca, az egész helyzet pedig, mint Louis Bonaparte mondja, fordított trágyadomb. Tudjuk, hogy a megromlott emberi létezésben a társadalom legmérgesebb fekélye a gazdaság. A fekély az emberi testvériség megtagadásával kezdődött és keletkezett, amikor sajátságos elaljasodás következtében az emberiség nagy részét az ember elemi anyagi feltételeitől nyerészkedés céljából megfosztották. Az ember táplálékra, ruházatra és lakóhelyre szorul. Az elemi életfeltételek megvonása vagy drágítása vagy elrejtése az emberi létben egész biztosan a legelvetemültebb gazdett. Megvonni az embertől azt, ami nélkül elpusztul. A táplálék, mondja Simone Weil, nem csak az élők, hanem az összes jövőben megszületendők életének feltétele. A táplálék megvonása olyan bűncselekmény, amely semmiféle világtörténeti bömböléssel nem szépíthető. A tett messze túllépi a gazdasági visszaélés határát. Ez a merő létrontás, amelynek csak egy fokozata súlyosabb, a modern intelligencia bestializmus csúcspontja, az élelmiszer hamisítás, amelyet Panvic kivétel nélkül minden esetben halálbüntetést javasol, akárki követi el, akármilyen céllal. A késői római iparművészetről írt könyvében Alois Riegel még az iparművészet területén is bizonyos vonást vél felismerni, amelyet Kunstwollennek nevez. Rossz fordításban ez művészi szándékot jelent. A mai szórakoztatásiparból ez a szándék hiányzik. Nincs ma mű, amely a művészettől távolabb áll, mint egy operett vagy mozgalmi induló. Nincs embertípus, aki a művészettől távolabb áll, mint egy modern divatos átlagköltő, festő vagy író. Az újabb művésztípusban eleinte a terrorista és az uzsorás versengett, később az uzsorás az egész vonalon győzött. Már öltözködésén látszik, hogy tetőtől talpig megvásárolható. Behódolás a világnézeteknek vagy a publikumnak. Persze a behódolásból sohasem lesz és nem is lett nagyság, csak botrány. Hazugságra csalással válaszol. Szórakoztatás ürügyén az embert elárulja. Elviccelni mindazt, ami van. Ez a bankártípus. Csak az érdekli, hogy kinek a zsebében mennyi pénz van.
Pénz. Pénz. Üffet jellegtelenség, összekeverve komis cinizmussal. Parazitizmus, plágiumok, üzlet és becsapás technikai trükkök. 3. A mániákus démoni magatartás a libidóval szembefordul. A gátlástalan életéségnél minden esetre jobb. Az ember szempontjából feltétlenül, mert az életen való túlemelkedés nélkül humánus egzisztencia nincs. A mánia azonban nem igazi túlemelkedés. Megromlott realitás érzékünkre val, hogy az élet átvilágításában csupán a mániáig jutunk el. A libidó rossz, a mánia is rossz. Rossz pedig azért, mert az önmagán való természetes túlemelkedés nem folyamatos, az élettel nem nő tovább, hanem egy ponton megáll. Sőt, kitart, ami éppen a mánia. A mánia stagnálás, tulajdonképpen rögeszme. Elvi, vagy pszichológiai, vagy érzelmi, vagy gondolati, vagy formai, mindegy. A rögeszme olyan hatást fejt ki, mintha az ember az élet végső értelmét megtalálta volna. Viszont olyan bornírt, hogy nem hagyja magát befolyásolni. Néha van valamely szubjektív igazsága, néha nincs, mert az emberből nézve néha helytáll, de a világ bármely más pontjáról téves. Nyilvánvalóan egyoldalú, és a tévedéshez ragaszkodni makacs korlátoltság. Akárhonnan és akármivel támadják, védekezik. Csak erősbödik és erősebb lesz, egyre több érvet gyűjt maga mellett, és csökönyössé válik, ami éppen a mánia. És ami a démoni megszállottság, nem képes engedni, nem képes tanulni. A nehézség az, hogy mánia nélkül senki se bírja ki. Nem hiszem, hogy a történet folyamán hatnál több mániamentes művész van. A mánia az emberi lény görcse, ami nem egyéb, mint a műjé, és a mű görcse, ami az emberi, mert a kettő egymást áthatja. Ezért, ami démoni, az kétértelmű. Kártékony, egyben komikus. A művészetben a mánia csaknem minden esetben a stílusban jelentkezik. Stílus csinálni annyi, mint mániát csinálni. Egyes tulajdonságok csökevényesek, egyesek aránytalanul megnőnek, a normálishoz képest torzak vagy korcsok maradnak, deformálódnak, egymással valamiféle kapcsolatban állnak, amelyek szakadozottak vagy egymással összekeveredtek. Mánia mindenkiben van, ahol pedig születéstől fogva nincs, ott az ember csinál. A normálistól való eltérésnek ezt az alakját a tudomány karakternek nevezi. A mániákus művészet mindig démoni, rendetlen, ellenőrizhetetlen, zavaros, tisztátalan, szabálytalan, törvénytelen, de nem is hajlandó megváltozni. A mániákus démoni művészetre vonatkozó szerző Lawrence Stern. A Tristram Shandy az a mű, amely csupán 500 ember olvas, de 500 ember 1000 év múlva is olvasni fogja. Stern véleménye az emberiségről lesújtó. A mű tanulsága, hogy mindnyájan rögeszmés bolondok vagyunk. Stern a démonokat vesszőparipáknak nevezi. Ó, ezzel a humorral filozófus lett volna. Európában is lenne szent könyvünk. A normalitástól való eltérést senki sem látta tisztábban. Senki a lényünkben lévő megtörtséget nem értette mélyebben átvilágítva. Azt is, hogy az ember minél rongáltabb, annál vitálisabb. Ez benne a démoni. Minél korruptabb, annál türelmetlenebb, aktívabb, rövidlátóbb, ostobább, korlátoltabb, közönségesebb, erőszakosabb, komiszabb, rosszhiszeműbb, békétlenebb. Senki sem látta azt, amit Pascal bűnbeesésnek, vagyis kezdeti romlásnak nevez, amit a hinduk értelmi homálynak, avidjának, amit betegségnek, és amit közös néven korrupciónak mondanak világosabban. A baj csak egy. Stern csak a mánia elemzése. A normális létnek nincs tudatában. Azt kell mondani, hogy erre itt van Rabelais, Telemakolostora, az egyetlen mánia mentes hely a Földön.
A világ nagy népei, egyiptomiak, hinduk, kínaiak az élet közvetlen elfogadásán és az élet élvezeten, az életgyönyör élvezetén túljutottak. Az ős népek nem optimisták. Itt csak nem mindig kötelező volt az életet maximumnak tekinteni. Amióta ismét tudjuk, hogy a világszemléletek és a vérmérsékletek között összefüggés van, azóta ismerjük a törvényt, hogy az optimizmus és a pesszimizmus az igazságot nem érinti. Ez mindössze a kedélynek a normálistól való eltérése. Melankóliával vagy eufóriával élni már maga mánia és démonizmus. Az optimistának az élet mindenek fölött való jó, aminek örülni kell. Az optimizmus régebben a klerikalizmusban a domestikálás eszköze volt. Később a hatalmi irányzatok átvették és sikerrel használták. A munkaadónak ugyanis kiváló érdekében áll, hogy a dolgozó minél többet és minél jobban dolgozzék, és optimistább legyen. Az életet dicsőítse, higgyen a jövőben, és a kizsákmányoláshoz jó képet vágjon. Az uralkodó réteg érdeke, bármelyik legyen is az, hogy a termelés simán folyjék. A leghatékonyabb termelőerőnek a széles néprétegek optimizmusa bizonyult. Aki nem volt optimista, üldözendő, rossz állampolgár, destruktív, a kormányzat ellensége. A terrort, a fosztogatást, a hazudozást vigyorogva tűrni kell, sőt, magasztalni. A múlt század közepén ezt a hiszékenységet alapvetően megingatták. Nem azzal, hogy a hindu metafizika gondolatait Schopenhauer bevezette, mert a nirvána itt pesszimistává lett. Ez a másik mánia. A kérdést valójában Baudelaire tette fel, vagyis a művészet. Azt kérdezte, mi az a földön, ami az élőlény vak animális életéségén kívül az optimizmust indokolja. Az állatnak élete van, az embernek életésége van, mert nem életét éli, ami természetszerűen az övé, hanem az arra való sóvárgást. Az egész berendezkedés itt rossz. A társadalomi, a gazdasági, a szellemi dolgoké, a tudományi, a vallási, a filozófiái. Ez itt a romlás világa. Tiszta ember nincs. Mindenki valami mániától koszos. Életünk hemzseg a kártékony és torz démonoktól. Elviselhetetlen, svindli, komisság, rondaság, hazudozás. Mint később Rembo mondta, ez itt az örjöngő grimaszok paradicsoma. Az egyetlen komoly magatartás a realitás utálata. Sötét levegő cafatjai. Az egyetlen épelméjű ember a költő, aki a romlástól részegen támolyog a semmibe. Rivière azt mondja, hálával tartozunk neki, mert a földön való tartózkodást lehetetlenné tette. Valami történt az ősidőkben, amitől mindnyájan meg vagyunk mérgezve. Ezt a valamit le kell vakarni és ki kell égetni. Az élet esztétikai élvezete lehetetlen, és már csak a silányságot elégíti ki. Az ember itt és így kerékbe törik. Ez több, mint ami még hahotázni lehet, több, mint amennyit az optimizmus megbír. A par excellence modern művészet azonban nem a költészet, hanem a festészet, mint Spender mondja, és az egészet, amit a dologról tudni lehet, azt nem Rembo fogalmazza meg, hanem Wolfs. Wolfs, Alfred Otto Wolfgang Schulze találta meg azt a formát, amely a mániákus démoni világot tökéletesen ábrázolja. Egy Wolfs kép, mint mondják, 50 méteren belül egyetlen más képet sem tűr meg. Pierre Rocher a képeket így határozta meg. A kép a víziókat egyetlen krízisbe rendezi. A valóságot felrobbantani. A mánia annak az aktivitásnak a jele, amikor az ember a gátlástalan és animális libidóból kilép, és az úgynevezett élettel szembefordul. Élni annyi, mint szembeszállni. Ez a modern festő feladata, forma helyett nem formát festeni. A művészet kizárólagos tárgya a valóságot megváltoztatni. Ahogy Mallarmé írja, az egyetlen erőfeszítés a megtisztulás. A változás persze a legtöbb esetben rögeszme. Wolfsnál is az.
de a vízió krízisbe való rendezése még mindig sokkal több, mint ez a realitás. Mert már ott van a kapuban, hogy a korrupciót felfedi. Walsh nem ment meg semmit, kivéve a festőket és a vászlat és a tollat és a papírost. Ezt is csak kényszerből, és mert festés közben akar meghalni. Legjobban szeretne eszközök nélkül festeni, mint legjobb lenne papír nélkül írni, a szabad láthatatlanban. Walsh mégis a mániában marad, mint a többi, és démonokat rajzol, mint a többi. Az optimizmus nem gyermekkori vagy ifjúi éretlenség, nem tévedés. Az optimizmus hazugság. Ez a felfedezés az európai embert megrendítette. Abban a hiszemben volt, hogy a végső dolgokban minden rendben van. Most egyszerre megnyílt előtte az, ami a kínaiak és a hinduk és az ős görögök és az irániak számára nyitva állt. A realitás nem jó. Semmi okunk sincs különleges gyönyörökben hinni. Az élet nem ad okot az optimizmusra. Az élet nem élv és kéj. Ellenkezőleg ez itt korrupt lét. Szenvedés abban a romlottságban, amiről Pascal beszél. Ki érezheti magát boldognak a tisztátalanságban? Az egyetlen, amit tenni lehet, a szennyet ledolgozni. Megvalósítani nem azt a létezést, ami volt, hanem ami állandóan van. És amennyiben életünk valamit ér, az alapállásból ér, és amennyiben lényemben világosság van, az az aranykor világossága, és pedig nem nekem és nem kivételeseknek, hanem mindenkinek, és nem most, hanem minden időkre. Mánia annyi, mint hogy az ember a létezést a maga totális voltában nem képes birtokba venni, csupán töredéket. A fragmentumot egésznek tartani, és emellett kitartani annyi, mint mánia. Mert mindenki mániákus, aki kiszakított részecskékből értelmez. A művészet az az erőfeszítés, hogy az egészre kiterjedjék. Az egészre, és mindenre, és az összesre, és ne hagyjon ki belőle semmit. Ha csak töredék van, abból mánia keletkezik, és minden mánia démoni. Az egész művészet tele van démonival, nem csak Bosch és Bruegel. A gótikus templomok kimérái, a groteszk oszlopfők, a hindu és a kínai és ős-amerikai épületek falai, ahol nyüzsögnek a démonok, eltorzult arcok és tagok. Holbein és Grünewald és Velázquez és a tibeti papok tánca és a görög színház és a néger táncok maszkjai, de egyetlen művészet sem annyira, mint az európai 20. századi. A modern művészet formáinak nagy részét a primitívektől vettem. A primitívekkel nem szabad összetéveszteni az őskori hieratikus művészetet. Ezeknek forrása egészen más. Ma azt mondanák, hogy ezek őskultúrák. Persze, amit ma kultúrának neveznek, nem egyéb, mint kollektív mánia, csak éppen több millió emberi és több száz évig tart. A primitív és népi művészettel szemben óvatosnak kell lenni. Ennek a művészetnek kettős értelme van. Az egyik felismerhető jelleg, amit valamely nép esetleg sok ezer éves magas fejlettségű emlékeiből megőrzött. A másik démonikus regresszió, amely a visszakorcsosulás jegye. Mert a ma ismert úgynevezett primitívek között nincs nép, amely az ember ős állapotáról sejtelmet nyújtana. Bár a közhiedelem így tartja, és a tudomány így tanítja. Ezek a népek magas színvonalon élő népekről letöredezett törzsek, amelyek mániákos démoni körbe süllyedtek alá, merülésük sok ezer év óta folyamatban van, és ma is tart. A primitívek nem természeti, vagyis primordiális, hanem a humánumtól egyre távolodó és visszafejlődő népek. Ma körülbelül az egész emberiség itt tart. Ezekben a népekben az ősi magas életrend nyomai részben konzerválódtak és megmaradtak. Csökevényekben megőrizték annak emlékét, amiből leszakadtak. Más részben azonban belőlük a humánum eltűnt és démonizálódtak. Európában is őriztek meg lényeges vonásokat a magas népek világából, de túlnyomó részben átszövődött regresszív vonásokkal. Erre a megállapításra azért van szükség, mert a modern ember a kettő között nem tud különbséget tenni. A mai civilizált életrend ugyanis regresszív természetű, amelyben a magas humánumot és a primitív démonizmust nem tudják elválasztani.
Példa erre a zenében, a festészetben, a szobrászatban és egyebütt is van elég. Itt van Klee, Kandinsky, Bartók esete. Bartók abban a hiszemben van, hogy amit a népzenében talált, az mindenestül ősi és tiszta. Viszont ténylegesen ennek legalábbis fele démoni természetű, fegyelmezetlen, primitív vadság, feloszló és felbomló forma, babona, eltorzult és süllyedő humánum. Bartók ebben nem áll egyedül. Henry Moore szobraiban ezek a primitív vonások éppen úgy feltűnnek, mint Barbara Hepburnnél, Pevsnernél, Naum Gabónál. A festőkkel és a költőkkel együtt a modern táncokról nem is szólva. A néger plasztika, az észak-nyugat-amerikai fafaragás, az ausztráliai petroglifa, a maszkok nagy része ide tartozik. A modern művészetbe a primitivizmus abban a hiszemben, hogy spiritualitás mélyen behatolt, és elterjedt vélemény, hogy mély forrásokat nyitott meg. A művészek azonban nem a spiritualitást vették át, hanem a démonokat. Főképpen persze azt, ami a démonokban szenzáció, nyugtalanság, felkavaró, ijesztő és izgalmas. Olyan művész, aki a primitív és a népi művészetből az elementárisan tisztát vette át, a modern korban nincs. Mindez azért fontos, mert senki sem tudhat többet, mint aminek előfeltétele ő saját maga. Más szóval, tudásban mindenki csupán lényének érettsége arányában részesülhet. Még egyszer és teljes hangsúllyal. Ki van zárva, hogy akár fejletlen, akár szemfényvesztő, döntő tudás részese lehet? Végül ismételtem. Komoly és megbízható tudást csak az szerezhet, akinek lényében a feltétel erre megvan. Hogy valaki ötletből, véletlenül, megalapozottság nélkül, csak úgy elmélységből, akár szorgalomból, akár tanulásból valami komolyat mondjon, az lehetetlen. Tudás és egzisztenciális tisztultság arányos, ez alól kivétel nincs. Aki emberileg alacsony rendű, annak műve is az, esztétikai jellegétől függetlenül. Nem mutatványról, hanem az emberi lény megnyilvánulásáról van szó. Ezért tudomány lényeges tudást nem szerezhet. Legfeljebb a csillagokig repül, a földgolyót felrobbanthatja és az emberiséget statisztikázza. Senkinek értelmét nem teszi éberebbé, kedélyét világosabbá és nem tehet jobbá. Mindez rengeteg szó, igen egyszerű tényre. Magasrendű művet csak magasrendű ember készíthet. A művészet, különösen a modern művészet legnagyobb bűne az, amit Walter Benjamin úgy fogalmaz meg, hogy zu können, was man nicht ist. Képesnek lenni arra, amik nem vagyunk. Ami így értelmezhető. Valaki azt, amit csinál, úgy tünteti fel, mintha tudná, holott emberi lényében egyáltalán nincs is meg. A mű alaptalan. Szemfényvesztés. Trükk. Megtévesztés, szélhámosság, csalás, félrevezetés. Sérült társadalmakban különös előny, ha a művésze a műben nincs meg. Legalább nem kell komolyan venni, és az egész dolog elviccelhető. A felbomlott társadalmakban ezért a közkedvelt művészek a virtuózok, akiknek magatartása nullponton áll, vagyis nincs. A művészet hazugság, mondja Picasso. Csak hetsz. Wiesengrund Adorno Stravinskyról azt írja. A zenei tanverseny üres ceremóniájává lett. Semmi egyebet nem akar, mint üres életgyönyört. A művész ne gondolkozzék sokat. Desperát hazudozás. Kétségbeesett hazudozás. Zenei üzem. A zenei eljárás magasrendű specializáltsága. Szatanizált paródia. Mindent a sikerért. Ezért likvidált személy. Állandó rettegés, hogy hallgatóját elveszti. Mark írja, Bachnak nincs szüksége hallgatóra. Ilyesmi csak technizált korszakban lehetséges. A mű fölösleges. Az ember nem lesz több, hanem kevesebb. A radikális zene az emberi szenvedés egyenesen és tisztán. Ezzel szemben ez itt meg nem engedett és tisztátalan. Felület, amiből minden humanitás kiégett. Nem disszonancia, hanem harmónia csalás. Infantilizmus és elmebaj keveréke. Viszont ebben a Stravinsky kritikában egyetlen mondat sincs, ami ne lenne Picasso-ra is alkalmazható.
mindig többet látszik tudni, mint ami ő saját maga. A szemfényvesztésnek olyan foka, ami a művészet történetben példátlan. Tehetség magasabb érintettség nélkül. Szerencsére követőre alig talált. Csak csodálói vannak, azok is többnyire sznobok. Az igazi művész, ha nem is fogalmazta meg, kivéve Juan Grit, Picasso művével szemben bizalmatlan volt. A virtuózitás elképesztő foká játszik az érzékekkel és az idegekkel, és nincs hely, amelyen ne tudna megtéveszteni. Azt kell hinni, hogy teljesen üres, és mutatványait nihilből csinálja, de ez nem igaz. Lehet, hogy Adornónak igaza van, a közönségről nem tud lemondani. A siker a leggazabb démon. De nincs ember, akit ne degradálna operett primadonnává. A hallgató tudatos becsapása, aminek azért olyan nehéz ellenállni, mert a káprázatkeltés tökéletes. Az élvezet nem a mű csodálatában van, hanem abban, hogy ez az ember miképpen tudta ezt így megcsinálni, ennyire semmiből, szemre ilyen tökéletesnek. Ezért, amit csinált, az nem nulla, hanem annál sokkal kevesebb.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

kamaszkorom verselő vidéke. De jó, hogy nem kell verset írni, elég, ha szólítani, hívni a múlhatatlan nevű falvakat, s már jönnek is, már versbe állnak, Szatmárhegy, Pálfalva, Amac, Hirip, Homoród, Ombód, aztán a másik költemény, Szimérváralja, Handal, Sikárló, Iloba, s innen már kavicshajításnyira a világ közepe, ahol nem adja erdőnél alába szelít gesztenye, ahol zöldnél zöldebb a zöld, ahol az alma bévül is piros, ahol a zazar úgy szalad, csempészve visz a víz alatt homokszemekbe csukott aranyat, ahol a Ferenci család úgy vert tanyát, fénycölöpökre épített hódító iskolát, ahol a toronyban a csókák s a piacon a népek tersánszkiul beszélnek, ahol a ligetben az ágak, mint az ő hosszú karjai úgy szállnak, megáldva minden kapualiban háló, kocsmabúvó szegény. Hát szólítsuk, hát hívjuk az egyszavú költeményt, hogy elénk álljon Isten földre küldött, kék homlokú, derengő arcú lánya, nagybánya.

Harag zöld, azul megy, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szeríden bólintani, izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők, titokösvények, farkasszagok, lombkunyhók, égbolgi lombfelhők, csukott szemű lombalagutak. Fürdik frissül a fáradtság is, ahol a konok csöndüget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fia fény sufogás. Szívemen, mint ághegyen mókus, ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a lilium szírmú csillagok. Pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott. A várakozás, hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét. Hegyek, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, erdő. Haragzöld, azúr menj, szívem rokonai, kedvesek, emlékeimmel látlak szeliden bólintani. Szeliden, ti vagytok a jóság, meghitten, ti vagytok a csönd. Jobbik felem, ti bennetek önmagát ismeri föl. Ti vagytok a béke, levegő, hogy lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk, miattatok és érettetek türelmes. Ózon leheletű tájak, források, ti erdők csillagai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás, szememből fénytelen porba hull a fény. Ti éreztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt, tőletek orvozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet, tőletek, mindig tőletek, hegyek, erdők, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, ága, haragzöld, azúr menny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhő lépők, bátorítók, szélben dzsiggerő bokor gyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patak, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tiszt.

Hegyek. Fák. Füvek. Ágok. Haragzöld. Azur menny. Szívem rokonai. Kedvesek. Emlékeimben látlak szeliden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn, erdők, titokösvények, farkas szagúk, lombkonyhók, égbolt nyilomb felhők, csukott szem lombalagutak, fürdik. Frissül a fáradtság itt, ahol a konok csönd üget. Róttam az erdőt, lépéseimből róttam nezbetüket, libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fák alá. Napvére hullott, mintha leterített szarvas kínját kiáltaná. Napvére hullott, elöntött a mindenség fia fénysúgás. Szívemen, mint ághegyen múlpus ült a várakozás, mint az éjszaka tetején a lilium szirmú csillagok pilla mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás. Hogy olvashassam reményvirág betűitek, s belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, erdők, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani, szelíden. Ti vagytok a jóság, meghitten. Ti vagytok a csend. Jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl, ti vagytok a béke, levegő, lélegezhessék az emberiség. Ti vagytok a fegyver védekezni a halál, ha újra kísért. Küldtök vakító magasságba, agyunk, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és miattatok türelmes, ózonleheletű tájak, források, ti, erdők, csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni, ha ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újjá, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a reményt. Tőletek orozzam a szót, a muzsikát, az észt, a szívet. Tőletek, mindig tőletek. Hegyek, erdők, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek. Ágak, haragzöld, azurmenny, szívem rokonai. Titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. Karcsú sziklák, szép fejűek, felhőlépők, bátorítók. Szélben dzsiggelő bokorgyermekek, gondolkodó felnőtt fenyők, táncos patakok, újjáteremtők, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acélpengésű akaratot, simog a

ragyogtató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl, ki fiául fogad, s bíztat, hogy szép a harc, szép ez az emberi lét, üt is, hogy edzen, izzítja küzdelmem tüzét, ki hű hozzám, hogy hű maradjon, és józan, és fegyelmez. Köszönöm nektek. Egyek is eltűnt.

0: Hegyek.
1: Fák. Hegyek, fák, füvek.
0: Füvek.
1: Hegyek, ága. Fák, füvek, ága. Haragzöld, azurmenny, szívem rokonai.
0: Azurmenny.
1: Kedvesek. Emlékeimben látok szerintem bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedőn. Erdők,
0: emlékeimben látok szeliden bólintani.
1: Lombkunyhó, égboltnyi lombfelhő,
0: csupott izmaim emlékeznek ernyedőn.
1: Fürdik frissül a fáradtság, ahol a konok csöndüget.
0: Titokos
1: véd. Az erdőt, lépéseimből róttam nezdetüket. Libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyosták alá. Napvére hullott, mint a leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott.
0: Csukott szem lombolott.
1: Fia fény suhogás.
0: Fürdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csöndüget.
1: Mint az éjszaka tetején,
0: róttam az erdőt. Lépéseimből róttam nezbetüket. Libegő muzsikát, lobogó kedvet mosolyos fákkal.
1: Olvashassam remény virág betűjte.
0: Napvére
1: hullott.
0: Mint ha leterített szarvas kinyát kiáltaná. Napvére hullott.
1: Hegyek,
0: elöntött a mindenség fia fénysuhogás.
1: Haragzöld, azurmenny,
0: szívemen, mint ághegyen mulkus ömlött a várakozás. Mint az éjszaka tetején a liliomszirmú csillagok, villa mögé bújt szemek, melyekbe a nappali fény belefagyott a várakozás.
1: Ti vagytok a béke.
0: Hogy olvashassam reményvirág betűitek.
1: Ti vagytok a fegyver.
0: És belém lehelyétek a mindenség erejét, hegyek,
1: ültök vakit, fák, agyunk, füvek, szemünk szoktatni
0: hegyek,
1: a
0: fák,
1: a halál mi hozzánk,
0: füvek,
1: erdők,
0: haragzöld, azurmenny, szívem rokonai, kedvesek,
1: forrás, forrás, erdő,
0: emlékeimben látlak szeléden bólintani
1: szerint. Vidítani, segíteni, ha ujjaim begyengi illanak
0: meg
1: a karás, szememből fénytelen
0: bólogatok.
1: Ti éreztétek minden,
0: jobbik felem ti bennetek önmagát ismeri föl, ti vagytok a bék.
1: Tőletek ölezzem a szó,
0: levegő,
1: a muzsikát, az
0: lélegezhessék az emberiség.
1: Mindig
0: ti vagytok a fegyver, védekezni a halál, ha újra kísért. Ültök vakétőmúlságba, agyunk, fák, szemünk szoktatni a végtelenhez. A halál mi hozzánk érettetek, és mi aztok a kirelmes, ózonlehenetű tájak, források, ti, erdő csillagai, titeket hívtalak, hívlak, idézlek, vidítani, segíteni. A ujjaim begyén kiillan az akarás. Szememből fénytelen porba hull a fény, ti élesztitek újját, ti gazdag szívűek, ha haldoklik is a remény.
1: Pihentetős, mint a szerelem.
0: Tőletek orozzam a szót, a
1: sűrű örömök szövét. Kovácsoljátok bennem az acélben,
0: hegyek, erdő,
1: simogatunk kéz, puha ágy, okos elmény,
0: bármikor szívét.
1: Ti sosem
0: vagy azurmenny, szívem rokonai, titeket hívtalak,
1: ölelő
0: idézlek, vidítani, segíteni,
1: karcsúszítani,
0: szép fejlek, felbőlékült, bátorított,
1: szép ez az ember,
0: szélben dzsiggelő bokorgyermekek, gondolkodó, felnőtt fenyő, táncos patik,
1: újját
0: teremtő, mint az asszonyi csók, szemérmes kis tisztások, pihentetők, s mint a szerelem, újjászülők, sűrű örömök szülei, kovácsoljátok bennem az acél pengésű akaratot, simogató kéz, puha ágy, okos elme, akit bármikor szólíthatok, ki sosem hagy el, ki érvel, meggyőz, s tanácstalannak tanácsot ad, ölelő szerető, ki bánatot öl, nyugalmas öl,
1: sziklák,
0: fiául fogad,
1: fák,
0: és bíztat,
1: füvek,
0: hogy szép a harc, szép ez az emberi lét,
1: és fegyelmezjelmet,
0: üt is,
1: köszönöm őszintek hegyek és
0: hogy edzen,
1: sziklák,
0: izzítja küzdelmem tüzét,
1: fák, fák, füvek,
0: ki hű hozzám, hű majd.
1: Küzdelmem tüzét, ki hű hozzá, hogy hű maradjon, és józan, és fegyelmegyen. Köszönöm összeg hegyek és erdőek, sziklák és lombok, fárvák, füvek.
2: Maszek ballada. Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Innálom csillag a faszek. Kinek kell repülőszörnyek? Az én imasaim szörnyek. Nékem panaszkodnak a holtak. Este kigyújtom a holtak. Színvaknak csiszolok a prizmát. Olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűzdohányból, tőlem veszi a tűzhányó. Ki a földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabokkal a leány áll, boldogságot, testhez álló. Gömbölyítek bárányfelhő, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkopott, talpalom. Itt a ritka alkalom, végig világ utca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó maszek. Vagyok.

0: Szilágyi Domokos, Maszek ballada.
1: Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám, vagyok az utolsó Maszek, én nálam csillag a faszek. Kinek kell repülőszőnyeg, az én irasaim szőnek, nékem panaszkodnak a holtak, este kigyújtam a holdat. Szimbaknak csiszolok prizmát, olajozok aforizmát. Az ég alatt, a föld felett, hűtök nyarat, fűtök telet. Ha kifogy a szűz dohányból, tőlem veszi a tűzhár. Ki e földön helyet keres, jó iránytűt nálam szerez. Szabokvarrok leányálmot, boldogságot, testhez állót! Göndörítek bárányfelhőt, s a hétmérföldes cipellőt, ha elkapott talpam. Itt áritka alkalom.
0: Végig világutca hosszán, tessék befáradni hozzám. Vagyok az utolsó mazár. Vagyok

vers vagy te is. Indulsz, a mozdony sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut veled. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettelek. Vers vagy te is, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelked tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke, győzhetetlen eszmeké? Vers vagy te is, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan cívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabánts. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésed dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költemény.

Köszönet a napsugár. Tavaszodik. Hold tavaszok fáradt szívembe visszajár. S fáradtan is köszönni kell. Köszönni kell a napsugár. Köszönöm, hogy hervadva is tavaszi halk mámorba estem. Köszönöm, hogy új fény ragyog a főtéri aranykereszten. Köszönöm, hogy kis gyermekek mezitláb malom kerekeznek. Ásott tövű vénalmafát, fiatalos kedvel rügyeznek. Köszönöm a szél jó ízét, aromáját a barka szagnak. Köszönöm, hogy hegyoldalon ibolyászó lányok kacagnak. Köszönöm, hogy napos gyepen fehér fényjel vakít a vászon. Köszönöm, hogy friss fák alatt szelíd szívvel megint halászom, habos felhők fejem felett vitorláson feszülve szállnak. Üzekedő játékai, köszönöm életnek, halálnak.

Új hazát kerestem magamnak, és a völgyben találtam meg ezt az új hazát. A patak, a források, az erdő, a sziklák, már kisebb méretekben emlékeztettek az elhagyott pátriára. De nem csak természeti szépségeket találtam a völgyben, a visegrádi völgyben, hanem megtaláltam ott a csendet és a nyugalmat. Egy termékeny csöndet találtam meg. Termékeny csöndet, amelyben műfordításaim legnagyobb része született, és amely alkalmat adott arra is, hogy versek is szülessenek ebben a magányosságban. Aztán meg nem tudtam volna hagyomány nélkül élni, és itt nem csak a visegrádi várra és palotára és más visegrádi emlékekre gondolok, hanem gondolok arra is, hogy a völgy, amelyben házikót építettünk, a római őrvonal közelében fekszik. Nagyon régen találkoztam műfordítói problémákkal, azt hiszem 14 éves voltam, mikor megszerettem Ullannak a Di Capelle című versét, és lefordítottam. És onnan aztán hát meglehetősen hosszúra ívelt a vonal az orosz klasszikusokon keresztül, a román költészet legjobbjainak a költeményeig. Tisztán emlékszem, hogy az első orosz irodalmi élményem Turgenyev volt, még diákkoromban. A tanárom hívta föl a figyelmemet és a figyelmünket a Költemények prózában című munkájára. Amikor a művel később orosz eredetiben összetalálkoztam, hát rendkívül nagy volt az örömem és az élvezetem, mert az orosz írókat 19-20 éves koromban jó részt német fordításokból ismertem meg. Annyira szerettem a prózában írt költeményeket, hogy egy nyáron, anélkül, hogy kiadó erre felszólított volna, merem azt mondani, két gondolatjel között, hogy lárpúr lár, lefordítottam önmagamnak. Így került azután később kiadásra. Emlékezetem szerint többnyire olyan verseket fordítottam, itt nem a terjedelmes Anyeginre, vagy Nyekraszov még terjedelmesebb munkájára gondolok, hanem lírai költeményekre, amelyeket a szívemhez közel tudtam hozni. Nagyon sokszor könyv nélkül tudtam már azt az idegen nyelvű verset, amelyet átültettem magyar nyelvre. Ha hat az idegen költő, nyilván elsősorban a költők fiatal korában hat reájuk, tartalmi vagy formai szempontból, vagy mind a két szempontból. Tisztán emlékszem, hogy amikor 24 éves koromban Hauptmann elmerült harangját fordítottam, magam is megéreztem a hatását. Vagy például Stefan George Szület után című versciklusának a fordítása után éreztem, hogy tanultam tőle, mégpedig lírai tömörítést, sűrűséget, sűrítést tanultam tőle. Érettebb korban úgy gondolom, hogy a műfordító, ha maga is versíró, önvédelmet épít ki magában a műfordítások ellen. Hogy a formai hatás lehetséges, vagy jobban mondva formáló hatás lehetséges, azt egy régi versem is bizonyítja, amelyiknek az a címe, hogy Madara. Ebben a formáló hatást ott érzem, és mindenki megérezheti, hogy Walter von der Vogelweide régi 12.-13. századi nagy német Minnesängernek a neve háromszor fordul elő benne. Kétségtelen, hogy ennek a kis háromstrófás versnek a ritmusát ez a név döntötte el, Walter von der Vogelweide, trocheusi ritmust adott a versnek. ...1935-36-ban
Voltam hosszabb úton külföldön, bejártam északi és nyugati országokat, tanulmányi kirándulás volt ez, akkor leánygimnáziumi igazgató voltam, és elsősorban leánygimnáziumokat látogattam. Nyelvi órákra mentem be, majdnem minden gimnáziumban elsősorban a nyelvtanítás érdekelt. Skóciában jártam, Glasgow-ban, a nagy gyárvárosban, egy középfokú iskolában. Az igazgatónő, aki nagyon kedvesen fogadott, éppen a német nyelvet tanította és bevezetett az órájára. 18 éves lányok ültek előttem, nagyon egyszerű, puritánnak mondható kék egyenruhában, nem voltak olyan színesek, mint a svéd lányok, akiket nemrég láttam, pasztelszínű jumperekben ülni az osztályban, és körülbelül egy fél órai tanítás után az igazgatónő félbeszakította a tanítás munkáját, és azt mondotta, lányok, egy magyar ember érkezett ide közénk, mi még magyar emberrel soha nem találkoztunk. Magyar szót még sohasem hallottunk, kérjük meg ezt a mi vendégünket, aki egy leánygimnáziumnak az igazgatója, hogy mondjon valamit magyarul, hadd halljuk, hogyan hangzik az a távoli nyelv. Hát egy pillanat a zavarba jöttem, de gyorsan dönteni kellett, hogyan szólalok meg magyarul, hogyan teszem ezt a nyelvet rokonszenvessé a 18 éves skót lányok előtt, és döntöttem. Szeptember végén mellett döntöttem, tudtam könyv nélkül, németül megértették a lányok, néhány bevezető mondatot mondottam, Petőfiről, csatatéri haláláról is, Szendrei Júliáról, és hát a versnek a tartalmáról egészen röviden, hogy megértsék, hogy miről van szó. Körülbelül legalábbis hát a dallamon keresztül is megérezzenek valamit. Miért választottam ezt a verset? Azért választottam, mert hittem a Petőfi magyar anapestusainak a muzsikájában. Hittem, hogy ez a zene, ez az anapestikus zene olyan szuggesztív lesz, hogy valamit meg fognak érezni belőle azok a lányok, akik soha nem hallottak magyar nyelvet, és talán barbárnak is gondolták ezt a mi nyelvünket. Én azt hiszem, hogy a célomat elértem. Rendkívüli komolysággal hallgattak végig, egyetlen mosoly meg nem jelent volna az arcokon, és azután is sokáig nagyon komolyak maradtak, talán a bevezető mondatoknak a hatása alatt is.

Szokásuk a magyaroknak, hogy négyszögletű asztalok mellé ülnek le enni, és minden ételt mártásban tálalnak. Valamennyien egy tálból esznek, és senki sem használ villát. Mindenki előtt van valami kenyérféle, a közös tálból kiveszi, amit kíván, s azt falatokra vágva teszi ujjaival a szájába. Ezért a lecsöpögő, sáfrányos lé néha az egész ruhát bemocskolja. Ugyanis igen nagy mértékben használnak sáfrányt, szegfűszeget, fahéjat, gyömbér, borsot, meg más fűszereket. De Mátyás király, noha mindenhez a kezével nyúlt, soha nem szennyezte be magát, bármennyire elmerült is a beszélgetésbe. Lakomái alkalmával, vagy valamilyen komoly dologról volt szó, vagy tréfálkoztak, vagy dalokat énekeltek. Mert zenészek és lantosok is vannak ám ott, akik a vitézek tetteit hazai nyelven, lantkísérettel eléneklik a lakománál. Szerelmes dalokat ritkán énekelnek. Leginkább a török elleni hőstetteket kerítik sorra, mindig a megfelelő énekkel. A magyarok ugyanis akár nemesek, akár parasztok, ugyanazt a nyelvet beszélik, ugyanaz a kiejtés és hangsúly mindenütt. Innen következik, hogy a magyar nyelven szerzett dal paraszt, polgár és főúr egyformán megértik.

0: Mátyás király Ferdinánd nápolyi király leányát Beatrixot vette feleségül. Ez a bájos fiatalasszony irodalomban, tudományban jártas, ékes szóló és válaszaiban talpra esett. Mikor például egy nemes asszony változékony hangulatairól esett szó, nyomban idézte Vergilius versét. Szüntelenül meginok, s fordulgat kedve a nőnek. Beatrix leánykíséretet is hozott magával Nápolyból. Mivel Beatrix rendkívül szép volt, ők mellette csúnyának látszottak. Különösen Magyarországon tűnt ez fel, ahol a magyarok népe nagyon szép. Már most Magyarországon az a szokás, hogy a leányok úrnőjük kíséretében nem ülhetnek le, ha csak erre engedélyt nem kapnak. A nápolyi lányok azonban, mikor Beatrix éppen helyet készült foglalni, a királyné intését be sem várva letelepettek. Ezek a lányok tisztára megbolondultak, hogy leülnek, mielőtt erre a királynétól engedélyt kapnának, mondta egy nemes úr, mire Mátyás király így felelt. Éppen ebben rejlik a leányok bölcsessége. Tudják, hogy rútak, s ezért igyekeznek, hogy a férfiak meg ne lássák őket. Ha állnának, mindenki szeme elé lennének kirakva, ülve azonban szinte meg se látszanak. Hasznos dolog ugyanis, hogy ami formátlan és rút, ne kerüljön szem elé, mert a szép gyönyörködtet, a rút pedig elszomorít.
1: Erősen kezdé ő Bécset lőttetni. Sem porárt, sem golyóbisát nem kéméli, nagy sűrűn gyalognép mind körülveszi, puskával, szerszámmal a kőfalt lövi. Embereknek tetszik föld menny rengeni. Erről a bécsiek sokat szólának, kegyelemért királyhoz bocsátának, kegyelemlőn király dúl az városnak, sem fejek, sem marhájuk meg nem bántatnak. Nagy vígan követek Bécsbe térének, község előtt dolgokról beszélének, király kegyelmének mind örvendének, kapukat mind körül leeresztének. Vivé az gróf Bécs kulcsát az királynak, térdre esék kulcsot adá királynak, dob, trombita, harsogni a fogának, király szép hadai megindulának. Indul a magyar Balázs Trabant haddal, az várost elbontá szép gyalogokkal, rendel állanak utcákon hallgatással, fegyveres beméne az huszárokkal. Nagy urakkal és az udvar népével, király így méne be szép seregével, hópénzesek térden állnak szép rendel, királyt várják ilyen nagy.

0: Visegrádi vár a Lukullusi villát is felülmúlni látszik. Itt el van különítve a király és a királyné lakosztálya. Az ebédlő és hálóhelyiségeket folyosók kötik össze. A gyönyörű ebédlők díszes kazettás mennyezetektől ragyognak. Ehhez járulnak az aranyozott oszlopcsarnokok és felettébb lakályos szobák, a nagy költséggel készített márványkutak, a kellemes labdázó termek, a kertek, a violákkal illatozó fedetlen oszlopsorok, a puszpánkfákkal szegélyezett nyájas sétány, fűtött fürdő és uszoda gyúróhelyiségekkel. S hogy a vallás csorbát ne szenvedjen, díszes kápolna, márványból készült aranyozott kilátók, halastavak, tornapálya és lóversenypálya. Mindez nem csak Visegrádon, hanem Budán is látható. A budai könyvtárban a csillagképeket és az égboltot is szemlélni lehet.
1: Petrus Ranszánus lucerai püspök, Mátyásnak, Magyarország legnagyobb és legbölcsebb királyának boldogságot kíván. Mivel 2 év óta tartózkodom királyi udvarodban, elmondom, hogy miért támad kedvem a magyarok történetének megírására. Amikor tavaly a te Beatrixed átadott nekem olvasásra egy könyvet, Túróci János magyar történetét. A könyvet elolvasva észrevettem, hogy nem olyan ékes szólással íródott, ahogyan azt a magasztos téma megkíván. És ezért magának a királynénak buzdítására ékesebb stílusban kezdtem az íráshoz. A szerző az eseményeket nem a kellő latinsággal adta el. Én magam tanulmányoztam a magyarok írásai közül Szent István legendáját, Boldog Margitnak, IV. Béla király leányának legendáját, Pius pápa leveleit és az említett magyar történetét.

Mátyás király igen okossággal vigyázó ember volt. Paraszt ruhába öltözvén, ő maga kioroszkodott udvarából, és mindent ő maga szemével akart meglátni. Erdélbe, Bémenvén, Kolozsvárra ment, és fel alá kerengett a városban. A mészárszékben ülvén lógatta a lábaival. Egy bíró lakott ott ellenébe a mészárszéknek, ki a jobbágyokkal nagy sok tűzre való fát hozatott volt, és a kolozsvári szegény néppel azt felvágatta volt. Annak utána a poroszlókkal mind a fa mellé kergette a szegény népeket a piacról, hogy a fát behordanák a bírónak az udvarra, és azt a korokra.

Mátyás király egy időben mély neki az urakkal az mezőre mulatni, és meglátván egy embert, hogy Budára menne, száguld-a hozzá, csak ő maga, mondta. Bátya, hová megy? Mondta az, Budára, mondta esmét néki, hová viszed a lúdat? Mondta erre az ember. A szexárdi apát úr házasult, meg a kurva anyádat vett el. Én oda megyek a menyegzőbe, viszem a lúdat. Maga az ember nem viszem vala lúdat, hanem csak megőszült vala. A király ezt hallván, mondta esmét neki. Efféle agebet nálunk holddal vetnek, mondta erre az ember. Nálunk is vetettek vala, de több ki nem kelt belőle az agebatyádnál. A király ezt halván nagy örömmel az urakhoz vágtata, és megbeszélé nekik, mint járt volna a szegény emberrel. Megtérének Budába, és a király nem nyughaték addig, míg nem a piacon megkeresi a szegény embert, akivel az úton beszél lett vala. És megtapogatván a lónak farát, akin az ember ül vala, mondanék. Bátya, hogy adod-e tarka kamokának a singjét? Vala pedig az ember lova üsti. A szegény ember mihelyt ezt hallá, ottan hátrafordula, és felfogván a lónak a farkát, mondá a királynak. Jár be, atyám fia, a boltba, megárulok véled. Kit, hogy hall a király, bévitte a szegény embert a várba, és örök szabadságot adott neki, megajándékozván ennek felette.

A Duna mellett, Budán alól, nagy, mély, széles, hosszú, és igen temérdek fondamentumokat vettete fel, és megrakatá azokat, és megjegyzette vala nagy papírosra a szondálókkal, mi némül önne az az épületét. A felső piacon úgy rendelte vala, hogy három felől mindenik oldalon boltíves kamorák lennének, egymás fölött hét rendel napnyugatra. Buda felé és a Duna felé volnának mindaz kamoráknak az ablaki. És kerengő volna környös körül, és ez kerengőkbe mennének fel a széles grádicsok, egyikről a másikra. És oly szélesek lennének a kamorák is, hogy a diákok mind beleférnének, és ott hallgathatnák a leckét. Ahhoz kedig a piacot egybe akará szorítani. És hét részre akarta azt egy-egy által kőfallal. És mindegyik szakasztásnak az ő piacára középen egy-egy faragott oszlopot akart állatni. És az oszlopnak az oldalához akarta az lektornak a székit helyeztetni, holott a doktorokat el akarta rendelni mindvégig minden oszlop mellett. A leckéknek olvasására, hogy az egyik oszlop mellett az egyik grammatikát olvasott, a másik oszlopnál a másik dialektikát, a harmadik mellett az harmadik retorikát, a negyedik doktor aritmetikát, az ötödik muzsikát, a hatodik geometriát, a hetedik asztronómiát olvasson. És mindenik oszlopra feljül egy kristályos lámpást akar csináltatni, és minden estve az lámpásokat akarta meggyújtatni, hogy éjjel is olvashatnának a lektorok leckéket, és a diákok tanulhatnának szinte mint nappal az hét lámpásoknak világosságától. A kisebbi piacon, az északi oldalon, szép szobákban az orvosdoktorok laknának, az másikban az patikárosok és borbélyok. Az harmadikban az betegek. Nagy elméje vala ez embernek. Ma is meglátszanak a fondamentumok, noha nem minden ember tudja, mit akart avval Mátyás indítani. Én ezt Brodarics István püspöktől hallottam, kinél megvan az egész épületnek jegyzésének a képe is. De a libráriát felépítette nagy költséggel. Sok pénzzel szőrzett, nagy sok iratot, hártyás könyvet, mind görögöt, mind deákot.

Ez a Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen bölcs vala. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alávaló kívánója vala, mint Nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid üdőn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindes éles világról végültetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki mindes éles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igen ékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előttek.

a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ és országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, és maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala, ami jó Mátyás király, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, és elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadására. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmérkedésre való dolgot. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engedett, hogy még a kis leányzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császára.

és vitézeket. A maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsipá, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsonrendű emberekből főhadnagyja. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökké tiglészen a magyaroknál. Ez a vitéz holló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint Karnarúti, az ő horvát pennájával igen gyönyörűséges,

madarak. Hó esett, a tarhegy orma habfehéren integet. Erdőkből a hó leűzött őszapókat, pintyeket. Almafánk és csipkebokrunk madarak tanyája lett. Walter von der Vogelweide lelke száll a kert felett. Titkos erdőn, vadcsapáson, babonás ösvényeken, ez a nyugtalan madárraj hányszor volt kíséretem, mennyi füttyös és bolondos, vígan cserregő barát. Megetetem Walter von der Vogelweide madarát. Most a ködből méla hangok hullanak, mint halk rimek. Bús pirók jel, csak varázsló és poéta érti meg. Pinty felel rá, címke szó, most szállingózni kezd a hó. S Walter von der Vogelweide megölel a múlton át, mint mesebeli nagyapó.

gyermekkorom egyedüli vezető is. Ki és Gyula, madarak. Gyermekkorom egyedüli vezető is, bátorító, neki csak. Látóhatáron telerajzolói absztrakt vonalak százezreivel, madarak, örök fiatal madarak, légvételem megtágítói, föld, légy szabad, még szabadabb, tekintetem tornáztatói, tovább az ég alatt. Olvasom gyorsírástokat. Szívembe üt ma is a villámló betűk minden sora. Vállald magad! Vállald magad! Mindent értettem valaha. Hű ujjaimban még itt feszül a szárnycsapás, hogy odaírjam nagy tábláitokra végleges válaszul, végrendeletül. Föl! Föl! Föl! Csak úgy érdemes. Nagy László.

Oko. Unis da furcio verde fa, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szeress, hogy benne társad, ne keres. Már ágak között az aranynapot nem tartja, madara elhallgatott. Virága nincs már, sem gyümölcs. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testtelen.

Noé bárkája szerint. A Nagy Imre festmény hátra. Be kell hordanunk, hajtanunk mindent. A szavakat is. Egyetlen szó. Egy tájszó sem maradjon kint. Semmi sem fölösleges. Zuhoghat akár 40 000 nap és 40 000 éjjel, ha egy buboréknyi lelkiismeret furdalás sem követi a bárkát. Mert leapad majd a víz, és fölszárad majd a sár. És akkor majd a megőrzött, a meglévő szóból újra te első búzaszemet, ha már igével élnünk, tovább nem lehet. Krónikás énekek odaátra. A bújdosni se tudó szegény legény éneke ad nótám Adi Endre. Domokos Géza barátomnak. Kelendő a burtus, minket még egy rongyos forintra se tagsál senki ember burtus. Nem kellünk múltnak, nem kellünk mának, kivált jövendőnek, minket itt után. Nem kellünk mi testvér sem itten, sem ottan, a nem kellésekbe beleszomorodtan. Hitted volna, hogy nyelvpecérnek álljon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon, a valamikori kenyájon. Kelendő a burkus, hát vigyék, ha adják, várjuk, mint a holtak, az ítélet napját. Visszafolytott szavak a házsongárdon, Kacsó Sándor sírjánál. Se imádság, se ének, feketét vett igékből, halotti beszédek, mormolunk, rebegünk, mi lesz velünk, mi lesz velünk? Senki teremtett, nem múlhatja e verme. Mindnyájan ehhez járulók vagyunk. Siratlán, siratjuk magunk. Ő volt a tisztesség fehér zászlaja alatt a vezér, igéi, ama tarpai, Esze Tamás talpas kurucai. Mosolya búzát érlelő, maga a nyár elő. Dühében a tenger morajlott, s az ágyukká öntött harapott.

ki nem üvölthető félszeg idején nekünk nyomot vérze. Leáldozott a mindenség süket, a harangok lenyelték nyelvüket. Csupán a bárány rázza az akol sötétjében csengőjét valahol. A gyermekkor gyönyörű kék egén pillog föl millióm gyertyafény, s egy-két a nyárból megmaradt tücsök cirpeg az öles hó alatt. Se tárogató, se harsona, föl nem riasztja álmából soha, nyugszik ki volt a szeretet fehér zászlaja alatt a vezér, s mi, a ránk szakadt nagy télben toporgók, körül állván ezt a koporsót, mormoljunk el, mi bennünk áldott lelkéért, bár egy mi atyánk.

0: Fatul fai. Fatul fai. A sűrűsödő alkonyatban fátul fáj, lopja magát a gyermek. Én Istenem, csak vissza ne. Csak ne gyalog kellene. Csak le ne menjen a nap a tisztáson. Legalább a csengettyűt hallanám. Meg-meg torpan, futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, bújna, borzongó nyárfa levelek közé. De hol vannak már a nyárfák, hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson. Visszafelé majd, sörényébe markolok, vágtába jövök, csak addig a vastag bükti, ha még az innen számít az ötödik fáj. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfa levélnek lenni, kakukhangnak lenni. Lovait kereső kisfiúnak nem. Két fáj, három fáj, hallom. Ha eljutok addig a gyertyáni, katona leszek, hajós kapitány leszek, fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet, de én megtalálom. Sörényébe markolom, még három, proféta leszek, betegeket gyógyítok. Jézus leszek, föltámasztom édesanyámat. Tovább, tovább, most már hallom. Áprilisnak bolondja, fölmászott a toronyba, megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba. Most nem hallom, biztos állnak, jól laktak már, bóviskolnak, hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni, csak ne kéne beljebb lenni. Jól eljöttem, tisztán. Még csak öt fát nem is
1: sűrűsödő alkonyatban fától fáj lépje magát a gyermek.
0: Szól a csendő, most is hallom.
1: Csak vissza.
0: Jól eljöttem. Hol
1: csak
0: a tisztás?
1: Ne gyalog kell.
0: Innen még visszatalálok.
1: Csak le ne menjen a nap a tisztásról.
0: Nevemet a fával
1: legalább a csengettyűt hallanám.
0: Csengő, most is hallom, folyton meg hallom, tortan. Hallom régen.
1: Futásra készen, kis szíve, mint a mókus, szökne, meg bújna, borzongó nyárfa levelek közé, de hol vannak Lóka már a nyárfák? Hűtlenül ott maradtak a tenyérni, tallérni, fillérni tisztáson.
0: Nem hallom, mégis hallom.
1: Visszafelé
0: majd, a tisztáson, már a hold is lemenőve,
1: vágtába jövök, csak addig a vastag bükkig, ha még az innen számított ötödik fáig. Őznek, rókának, farkasnak lenni, bokornak, ágnak, avarnak lenni, madárfészeknek lenni, madártojásnak lenni, nyárfalevélnek lenni, kakukhangnak lenni, csak lovait kereső kisfiúnak ne lenni.
0: Elsziszent az út alulnak. Nyárfák félelme ülekült homlokos kórusaira. De csak tovább.
1: Hallom.
0: Fától fáj, nincs az a film, az a magnó.
1: Hallom. Vissza lesz már. Eljutok a gyertyánig. Katona leszek. Hajós kapitány leszek. Fölfedezem Amerikát. Amerika is elveszhet. De én megtalálom. Sörényébe markolok. Még egy. Még három. Proféta leszek.
0: Tovább,
1: betegeket
0: tovább,
1: gyógyítok! Fátul, Jézus leszek! Föltámasztom édesanyámat! Tovább, tovább! Most már hallom! Áprilisnak bolondja fölmászott a toronyba! Megkérdezte hány óra, 11:30, fölmászott a toronyba! Most nem.
0: Fekete-piros, leíró költemény, melyet jól szereztem a kolozsvári malomáról.
1: Hogy a kutyák ennék ki a bendőjüket, hogy a farkas. Sírni kéne, énekelni, ének lenni, nem is lenni. Csak ne kéne beljebb menni. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Még csak öt fát megyek, s akkor ördögborda, mézes lett a mackó orra. Szól a csengő. Most is hallom. Jól eljöttem. Hol a tisztás? Innen még visszatalálok. Morzsát hintek, gajat török, nevemet a fába vésem. Szól a csengő, most is hallom, folyton hallom, hallom régen. Hallottam az anyamére. Megvár a nap, meg a nyárfák. Róka alkony, farkas éj. Haladj tovább fától fáig. Biztasd magad, kis legény.
2: Rég nem hallod? Mégis hallod? Holdvilágul a tisztáson? Már a hold is lemenőbe? Morzsáid felcsipegették, gajaid a fák kinőtték, nevet hegges hieroglif, száraz ágon csüng a csengő, lovat farkas tépte széjjel, dzsungel már az erdő, anyatej, hangyatej. Tovább, tovább, fától fáig, mézes lett a mackó orra, rá is szálltak a legyek, elsziszent az út alólad, nyárfák félelme ülepült homlokot fórusaira, de csak tovább. Fától fáig, nincs az a film, az a magnó, vissza ez már nem játszható. Kínálkozó ágak, hurkot himbáló filozófusok, c'est la vérité, monsieur, die letzte Lösung, mein Herr. 12:30, bolond mind a kettő. Tovább, tovább, fától fáig, magad lopva, botladozva, anyatej, hangyatej.

0: Mérhetetlen messzeségen áll.
1: Szemembe gyűjtöm össze.
0: Távol csillag, remegő
1: sugár. Billió mérföldekről jött a fény. Jött a jeges fekete és kopár terek sötétjén lankadatlanul. Egy égi üzenet
0: tudja,
1: mely végre most hozzám talált, s szememben célhoz ért. Boldogan hal meg,
0: mely
1: rácsukom fáradt
0: pillán
1: koporsó födelé.
0: Szememben célhoz ért.
1: Tanultam én, hogy által szűrve a tudósok finom kristályműszerén, bús földünkkel, bús testemmel rokon elemekről áthírt
0: Tanultam
1: az égi fény. Mi ős bút zokog a vérnek a fény. A térbe szétszólt millió árvaság, s hogy össze nem találunk már soha a jégen, éjjel s messziségen át.
0: Tán fáj a csillagoknak a
1: maga. Ó, csillag, mit
0: sírsz? Térbe szétszórt millió
1: messzebb te se vagy, mint egymástól itt a
0: s hogy össze nem találunk már soha a jégen,
1: a Sirius van tőlem
0: távol, s messziségen át.
1: Vagy egy-egy társam.
0: Ó, csillag, mit sírsz?
1: Jaj, ki mondja meg.
0: Messzebb te se vagy, mint
1: egymástól
0: itt a földi szívek.
1: És jaj,
0: a Sirius van tőlem távol,
1: ó, jaj, az társam. Lélektől
0: ki mondja meg.
1: Lélekig.
0: Ó, jaj,
1: üldözzük a szemcsügget sugarát.
0: És jaj, szerep.
1: S köztünk a roppant, jeges bűr lakik.
0: Az út lélektől lélekig.
2: Hegyi beszédek felé.
0: Üldözzük a szemcsügget sugarát. Köztünk a roppant jeges űrlak.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnél ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tiéd, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámú közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pigen, s a két arc az igaz és a van összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönn sajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllépben a fölle.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Előjáték a Szaharában. Sába királynője az asztalnál ült és borotválkozott. De szokott káromkodni és pipázni is, ami királynőknél igazán ritkaság. Káromkodásra feltétlenül okot szolgáltatott a zsilettje. Ugyanis ez az egyetlen fegyver a világon, amely akkor veszélyes igazán, amikor elkopott az éle. Ilyenkor roncsolja, töri a bőrt, mindössze a szőr iránt nyilvánít némi kíméletet. A fentiek után bizonyára mindenki előtt kétségtelen, hogy Sába királynője férfi. Hogyan lehet egy királynő férfi? Mondjuk, ha úgy hívják, hogy Sába István, és a Sába név eszébe juttatja csúfolódó ismerőseinek a róla elnevezett királynőt. Erről az ókori hölgyről még La Grenelle erődjében is hallottak. Sábának nem kellett volna a csúfolódást tűrnie, mert mindenki tudta, hogy tavaly Marokkóban megverte a kantinost, akit előtte még soha senki nem tudott megverni. Csak az Úristen, mert a fél szemére hájogossá tette. Sába tehát alaposan rácáfolt a csúf nevére. Azonban kerülte a kötekedést, és egy gúnynév miatt nem mászott bajtársai képére. Valaha Sába István a kecskeméti színtársulattól érkezett egyenesen Brestbe, anélkül, hogy a Vízkereszt című előadást lemondta volna. Színész volt. Nagycsontú, mélyhangú, jó kiállású fiatalember. Valamikor nagy jövőt jósoltak neki a pályáján, és most itt ül az idegen légió egyik helyőrségében, a legénységi hálóterem hosszú asztala mellett, ahol néhányan borotválkoznak. Reggel bizottság érkezett Marokkóból, Collidon kapitány vezetésével, hogy vizsgálatot tartson a tragikusan elhunyt Bradieu nevű közlegény ügyében. Ezért borotválkozott Sába. Ő is tanú, meg még hárman. Nem nagy öröm. Ezek is micsoda új módi dolgok, mondja az egyik örvezető a másiknak, hogy egy ilyen Bradieu kölyök meghal ebben az istenverte garnizonban. Mindenkinek lesz annyi esze, felelte elég hangosan a másik altiszt, hogy nem mártja be az őrmesterét. Közlegény sose jártassa a száját felettesére. Aki bajba keveri az altisztet, annak nem kell egy évig várnia itt a légióban, hogy valami nehéz szolgálatot sózzanak rá. Ezt jó hangosan mondták, nehogy a borotválkozó tanúk figyelmét elkerülje. Sába csak húzogatta a régi bengét, és torszképekkel igyekezett megfelelően feszült állapotba rögzíteni az arcbőrét. Ott ül a közelben Manuel is. Ő nem tanú, inkább áldozat. Öreg spanyol, az arca igen finom. Szinte régi festménynek tűnik az előkelő hosszú keskeny kecske szakállal, kétfelé hegyesedő bajusszal. A szenvedés a Szaharában, a légió nehéz szolgálata, mintha csak fokozták volna külsejének főúri finomságát. Elefántcsont színű magas homloka, beesett halántéka, de még az is, amikor verejték gyöngyözik az arcán, ha fáradtan lehunja. A lovakkorral kihalt öreg bárurakra emlékeztettek. Nagyon szerette ezt a kölyöknyi Bradieut, aki meghalt. Most ugráló léptek kopognak a folyosó kőkockáin. A pojác. És már is bedobban az illető, pontosan a lábhegyére, mint valami híres balettáncos nő, ha befejezi a szólóját. És azt mondja, hopp! A következő pillanatban fütyülve és dzsiggelve eldobja magáról a derékszíjat, a sapkát, és egy ugrással követi a holmikat. Már is az ágyán van, és zubbonyát gombolja. Közben csak úgy hasít a fütyülése. Örökké vidám, táncol és ugrál. Ez a pojác. Ő is díszruhába öltözik, mivel szintén tanúki hallgatásra megy. Elszakíthatatlan jókedvével ő tartja a lelket itt az emberekben, mert időnként akkorát nevet, hogy belerezdül valamennyi ablaküveg. Többen is vele nevetnek. Mintha kis szellő fújna a sivatag felől. Élénkség röppent a pojáccal a füllett helyiségbe. Másodpercek alatt öltözik, feldobja a sapkát, és elkapja fejjel. Magára szedi a díszruhát, és villámgyors, roppant ugrással már is Sába mellé ül. ezzel nem viccel. Voltaképpen Manuel egészítette ki hármassá Sába és a pojác barátságát. Különböző nemzetiségű, természetű és korú emberek barátkoztak itt össze, a távoli La Grenelle helyőrségben, a Szahara fészkes közepén. A pojác orosz volt, és Gorcsev Ivánnak hívták. Manuel spanyol, és Sába a királynő, magyar. Ide hallgass, súgta Manuelnek a pojác. Szedd össze magad egy kicsit. Lehet, hogy rövidesen szükséged lesz minden erődre, öreg Manuel. És az ilyen vén lovag mutassa meg a légiónak, hogy nem könnyű kibabrálni vele.
1: Nem érdekel. Mi közöm a légióhoz? Bradyőt nem adja vissza senki.
0: Sába a szemével az ajtó felé intett. Kezdődik. Egy őrvezető megáll az ajtóban, és nagyot rikkant.
2: Vigyázz! Kihallgatásra! Sába, Previente, Maturek, Gorcsev, utánam!
0: A négy tanú elindult az őrvezető mögött. A két másik altiszt egykedvűen ott állt az ajtóban.
1: Végre is,
0: mondta az egyik káplár a másiknak. Semmi sem történt.
1: Nem az első eset, hogy valaki Afrikába hőgutát kap.
2: Én csak azt mondom, válaszolta a másik,
1: hogy akit Afrikában bemártja az őrmesterét,
2: hát az megütheti a bokáját.
0: Csak most érkezett díszruhában a vizsgálat főszereplője, Borodin őrmester. A két altiszt némán tisztelgett, az őrmester visszaköszönt, és továbbment. Lassú vízhangzó gongásokkal elnyelte lépteit a hosszú folyosó.
2: Bizottság! A kapitány, aki időnként egy láncról függő aranyszeruzával játszik, és két-két alacsonyabb rangú tisztül mellette.
0: Előttük zöld asztal. Háttérben szuronyos őr. Az asztal előtt egy sorban feszesen állna Previente, Maturek, Sába és Gorcsev. Jobb oldalt külön Borodin őrmester. A zöld asztal oldala mellett díszruhájában mereven sápadta. A vádlott. Szörnyű hőség. Mindenki siet. A kapitány egymásra dobál néhány iratot, egyikből olvasgat, végül száraz hangon odaszól a felsorakozott legényeknek.
3: Ti Bradyővel együtt voltatok az árkában, amikor meghalt. Kihallgatlak benneteket? Mert az a gyanú, hogy ez a közlegény szabálytalanság áldozata lett. Previente?
4: Parancs?
3: Lép ki!
0: Dobbanás!
3: Mondott neked valamit Bradyő a halála előtt, ami az ügy kivizsgálása szempontjából fontos lehet?
1: Nem nagyon társalgott az halódás közben,
0: felelte habozva Previente.
3: Hirtelen halt meg?
0: Vállat vont.
1: Panaszkodott, hogy görcse van. Azután hátra csapta a fejét, még hörgött, és így történt.
0: A kapitány rácsapott az asztalra.
2: Világosan beszélj! Tudod, hogy miért volt rosszul? Igen vagy nem?
1: Mit tudhassam én? Délután behozták, és este már meghalt.
2: Új! Na jó, gyerünk tovább. Maturek!
3: Gyere csak egészen ide elém! Hallottad, amit a bajtársad mondott?
1: Igen.
3: És te is ezt tapasztaltad?
2: Ne gondolkozz, de bitang, mert kiköttetlek.
1: Hát, az is volt, hogy a Sába kopogott, és bejött Gorcsev az őrségről is.
3: Sába, hallottad az előző vallomásokat és megértetted?
2: Igenis.
3: Igazat vallottak eddig?
2: Nem, kapitány úr.
3: Amit ezek vallottak, az az első szótól az utolsóig hazugság. Szerinted mi történt Bradyővel?
0: Borodin őrmester eljárása okozta Bradyő halálát. A kapitány szeme lassan összevonódott, és a hangja kemény suttogással csapott le.
2: Previente és Maturek közlegényeket fegyelmi úton szigorúan megbüntetni. Erről jelentést kérek. Sába, szerinted miért lett rosszul Bradyő?
3: A büntetés miatt. Szerzsant Borodin parancsára 45-ször körülfutotta az erőd udvarát esős évszakszerű teljes menetfelszerelésben.
2: Maraj!
0: A kapitány ismét összehúzta egyik szemét. A többi tiszt is hüledezve nézte a festő díszruhában halott halványá vált Borodint.
3: Folytasd!
0: Bradley a futás után hozzánk került az árkába, és nyomban látszott, hogy napszúrása van. Eleinte saját vízadagjainkkal mostuk, Maturek, Previente és én. Később az őrségnek zörgettem, meg Bradley önkívületben énekelt, és lázas piros volt.
3: Korcsev benézett, majd elment, és visszatért azzal, hogy Borodin őrmester úr nem adott utasítást a beteg Bradley-re nézve.
0: Azt állítod? Kérdezte halkan a kapitány, hogy az őrmester eljárása okozta Bradley közlegény halálát?
3: Igen, mert ez az igazság.
0: Jól van, fiam.
3: Korcsev?
0: A pojác kilépett.
3: Parancs!
0: Szerinted is Borodin őrmester idézte elő Bradley halálát? Kérdezte a kapitány.
1: Na hát,
0: csodálkozva körülnézett.
1: Hát dehogy kérem, szó sincs róla.
3: Nem tudsz arról, hogy Bradley körbefutott az udvaron?
1: Dehogy nem.
3: Azonban éppen Borodin őrmester volt az, aki váltig intette, hogy tartózkodjék az ilyen gyerekes futkosástól a rekkenő hőségben.
0: Vigyázz arra, amit mondasz!
1: Kérem, kapitány úr, szólt mentegetőző mosolyjal, én így láttam.
0: Az is igaz, hogy amikor kopogtattak értem, én is láttam, hogy Bradley-nek fényes a szeme. De azt hittem azért, mert állandóan lelkesen felhevül, ha szeretett örmesterünkre gondol.
1: Nálam is így van.
0: Hallod, ha itt egy szót elfertítesz, hát nagyon megütöd a bokádat.
3: Hát a káplán meg ugyanezt mondja a bokámra, ha nem teszem. Így az ember nem tudja, mi a helyes eljárás, ha félti a bokáját.
0: A kapitány megértette. Felugrott és csapkodta az asztalt.
3: Zserolhat nagy! Ezt a káplárt 24 órán belül egy sivatagi büntető századhoz vezényelni. Hallgasson!
0: Rivalt most Borodin örmesterre, aki szólásra jelentkezve kilépett.
3: Majd idejében módja lesz rá, hogy védekezzék. Korcsev, beszélj komolyan, mert megjárod.
0: Szóval?
3: Sába vallomás a helytálló?
0: Hamisan vallott, kérem. Én elmondtam neki később a továbbiakat. Borodin, szeretett felettesünk, azt is megtiltotta, hogy vizet vigyek Bradley-nek, amikor meglátott a kulacssal.
3: A kapitány felállt. Örmester, maga orámban, a haditörvényszék előtt előadhatja majd a védekezését. Most csak arra feleljen, gyűlöli-e valamelyik tanú magát?
0: Igen, mondta Borodin.
3: Sábát kurtavassal büntettem, mert kiállt a sorból és feleselt.
0: A kapitány feltette a sapkáját, és hóna alá csapva az írásait, odaállt Sába elé.
3: Keményen nézte.
1: Miért kaptál büntetést?
0: Szerzsan Borodin azt mondta gyakorlatozás közben a szakasznak, hogy ostobák vagyunk. És még az apáink köz sem volt olyan katona, mint amilyen ő. Erre jelentettem az őrmester úrnak, hogy az én apámnál külön katona senki sem lehet.
3: A kapitány felkapta fejét.
1: Úgy,
3: és mit tett a te apád, ami szerinted felülmúlhatatlan katonai teljesítmény?
1: Elesett.
0: Hökkent kissé ünnepélyes csend lett.
1: Szava!
0: Bólintott tűnődve a kapitány.
1: Ez a teljesítmény nem ritka, de csak ugyan felülmúlhatatlan.
0: És kezet nyújtott Sábának.
3: Ezzel befejeződött a vizsgálat.
0: Borodintól később a haditörvényszék megvont két rangfokozatot. A káplárt büntetőtáborba vitték, és a bizottság rendületlenül folytatta az útját, és amerre a bizottság útja vezetett, mindenfelé sokan elszöktek. Donald, az angol veterán, aki tizedik évét szolgálja a légióban, és mindenféléről alaposan tájékozott, arról mesélt a kantinban, hogy mit akar ez a pipettin örmester, aki Borodin helyett jött Gorcsevvel, Sábával, sőt Manuellel is, azért, mert ez a barátjuk.
1: Na majd értitek ti ezt mindjárt,
0: szólt Donald, és előre könyököl pipázva.
1: Na, az a kérdés, hogy van-e köztetek olyan,
3: aki már megverte a feleségét.
0: Sokan jelentkeztek.
1: Én már az öcsém feleségét is megvertem,
0: mondta a kantinos szerényen, mert sohasem volt 72 természetű. Donald megszámolta őket.
1: 1, 2, 3, 4, 5,
2: te meg 2 számítasz a sógornőddel. Az 7. Ti vörösbort fizettek, mert az okai vagytok mindennek, ami Gorcseppel, Manuellel meg a királynővel történik.
0: A felháborodás vihara zúdult Donaldra.
2: Különösen a kantinos részéről. Nem szórakozásból verem én a nőket, hogy fizessek érte? Kiáltotta idegesen. Ha nem, hát nem, mondta Donald, és vállat vonva állt a vihart. Végül is a megbélyegzett egyének fizettek. Rajtuk nem maradjon ez a csúfság. Az ősz harcos előbb ivott, azután két felé törölte a bajuszát, végül lenyomkodt a pipájában a lazán parázsú dohányt, aztán komótosan kezdte. Hát ez a folytonos vizsgálat, meg inspiciálás, ami itt van mostanában az altisztek miatt, amint hallottátok, még a sivatagiaknál is, nem egyéb, mint amatalálmány, hogy te elvered olykor az asszonyt, pedig szereted. De mennyire szeretem, mondta a kantinos, és mégis elvered. De mennyire elverem, bólogatott őszinte részvédtel. Na hát, ez az eset van most Afrikában, a tiszt meg az altiszt között. A ménk csapja ebbe a szódásüvegbe. De egy szóval, egészségetekre. Itten arról van szó, hogy az altisztek az idegen légió fennállása óta a legfontosabb katonák Afrikában. Na te miért? Mert az volt szokásban még akkor is, amikor én ide kerültem, hogy tisztnek csak büntetésből vezényeltek katonát a sivatagba. Fiatal hadnagyokat, a női botrányuk volt, sok adósságuk, ittak, meg másefélét csináltak. Akkor áthelyezték őket Afrikába. Itten boldogan adták át minden szolgálatukat az altisztek. A légiós őrmester elsőrendű katona. Mindenhez ért, elszámolástól a beduinok elleni harcokig. Na hát, így lett az egész világon a legionárius őrmester valóságos fogalom. Vele kellett jóban lenni, ha Afrikában valamit akartál. Na, aztán jöttek ezek a modern idők, a rádióval, a repüléssel. Meg hogy nem lehet ütni a legionáriust, szóval. Edison megtette magáét. Itt is egyszer divatja lett, hogy mennél nehezebb a szolgálat, annál jobb tiszt kell hozzá. Ide a légióba nem fiatal párizsi hadnagyocskák jöttek, táska gramafonnal, meg alkoholizmussal, hanem olyan fajták, hogy túltettek mindenféle benszülött nyelvben, stratégiában és szervezésben az altiszten. Harcban meg is értik egymást a legionáris tiszt meg az altiszt. Csak ez a hagyomány van közöttük elmérgesedve. A régi időket fenntartó legionáris örmester, aki korlátlan úr a legénységen és az alárendelt légiós altiszteken, ez meg a mai tisztnek nem tetszik. Itt elhallgatott, és elgondolkozva markába verte a pipáját. Hát aztán, kérdezte a kantinos, hát aztán ez olyan, mint amikor te elmész bevásárolni, de előzőleg odasózol a feleségednek, ő aztán mérgiben összetör egy tányért. Igazat lehet, de ha egyszer meglátom, tudom, Isten megemlegeti. Tisztára dettó esett, mert a tiszt elviszi Borodint, de helyette jön Pipettin. Megmarad a többi altiszt, és összetörik azt, aki bemártotta az őrmestert. Mehet a Szahara másik végébe, oda is követi a hír. Árulkodott a légió őrmesterére, és már az első napon 24 órás szolgálatot sóznak rá. De mi haszna van az egésznek, ha a bizottság elmegy, és folytatódik a kibabrálás? Hát nézd! Te egyszer rajta kapod a feleségedet tányértölésen. És egyszer pofon ütöd. Nem használ. Ha másodszor is pofon ütöd, akkor tán elunja. Érezett van. Megpróbálom. Bólintott a kantinos. Hihetetlen, hogy mi fogy itt tányérba. Gorcsev és Sába bejöttek a kantinba. Nyakik sárosan. A teve is tálót tisztogatták. Nesztek, mondta Donald halkan a körötte üldögélőknek. Ehol a törött tányérok. A végzett Borodin ügyével indult el csodálatos útjára. Amikor elkezdődött a kibabrálás, Borodinról nem esett szó. Csak épp hogy jön Pipettin, és természetesen szemlét tart. Kötelessége. Na, most feltűnik neki ez meg az. Milyen ez a bomb? 4 nap, Salle de Police. Maga nem tudja, hogy munkaruhához is kell derékszíj? 3 heti kimenő és postaelvonás. Hé, öreg spanyol! Elejtette a gépfegyver állványt, ezért estig őrsége van a sivatagi kútnál.
3: És így tovább. Ki szólhat ellene?
0: Csupa szabálytalanság a légióban. De az Altisz csak akkor látja, ha akarja. A híres kaland pontosan ama délutánnal kezdődött, amikor a királynő befejezte szolgálatát az istálló tisztogatásával, aztán Gorcsebben együtt bejöttek a kantinba. Piszkosan, elkeseredetten. Egy szóval komor hangulatban voltak. A legkegyetlenebb fájdalmat a sokféle nehéz szolgálat vagy lesújtó büntetéseken túl az állandó posta elvonás okozta. Levél érkezik Afrikába, a La Grenelle erődbe, és 2 hete hever az irodában. A címzet nem kapja készhez. Mit gondolkozol? Fölvett Gorcsev a barátjára, és oda telepedett. Elszökünk, különben megölnek.
3: Sajnos nem tehetem,
0: felelt a királynő. Mit csinálja? Nem vagyok jó szökevénynek.
3: De te kísérelt meg. Végre is nekem nincs senkim, és mindegy. Neked csak van valakid. Na, feleség, gyerek, meg ilyesmi, felelte könnyedén.
0: De ebbe a tréfába mégis belekomorodott az arca, és ott hagyta sávát. Később lement a gyakorlótérre, megkeresse az ezredírnokot, szorosa mögé állt, és a fülébe súgta. Öngyilkosság készül az erődben.
3: Mi?
2: Hallja, ha bolondozik vele, hát megjárja.
3: Psszt, láttam magát éjjel a kantin mögött. Csak is az ablakból vagy a holdból léphetett az útra. Ha szólok a kantinosnak, ebéd után megöli magát,
0: mérget vehet rá.
3: És ez jobb is, aránylag gyorsabb és enyhébb halál. Mert a kantinos a sörös csappal öl. Kínos, leghelyesebb a főbe lövi magát. Jobb üzlet, mert ez a sörös csap dolog.
0: És búsan legyintett.
3: Még akkor is rossz erre gondolni, ha maga az áldozat.
0: Megmondja, hebegte a kantinosnak, hogy én...
2: Nem vitás. A posta elvonás nagyon dühít.
3: Az is lehet, hogy a kantinos egy trancsírozó bárdal jön.
0: Menjen a mosoda mögé, maga csirkefogó, sziszegte a tizedes. Hozom a leveleit. De maga titokban tartja, hogy kilesett.
3: Tudja mit? Hogy ne kelljen sokszor fáradnia, hozza mindjárt a királynő és Manuel leveleit is.
2: Ez esetben aludjon ebéd után a kantinos. Na, fel a fejjel, öregem! Képzelje, mennyivel rosszabb a levélhordónak!
0: 5 perc múlva nála volt mindhárom postája. Gorcsev 2 levelet kapott. Manuel és Sába egyet-egyet. Először a magáét azt pontotta fel, amit a húga írt. Most senki sem nevezte volna pajácnak, amilyen komoly volt. Drága Iván, beköltöztem a Boulevard Saint-Honoré szomorú házába. Ahogy már a múlt hónapban jeleztem, szó sem lehet arról, hogy visszatérjek a nénihez Londonba. Csodálom, hogy gondnokod, ez a Vanek úr, érdeklődésedre nem írta meg a helyzetet, pedig tőle bérelem a szobát. Azt hiszem, te eltúlzod a nizzai esetet, de szót fogadok, és kívánságodra még ő előtte is titkolom, hogy a hugod vagyok. Nedda Harloff néven élek Párizsban, és Vanek úr nem sejti, hogy valaha hallottam a Gorcsev nevet. Nem értem türelmetlenségedet, amiért Vanek úrtól nem kapsz értesítést. Vanek úrnak elhinnéd, hogy jól vagyok, és semmiben sincs hiányom? Nekem is elhiheted. De te, Iván, komolyan írjál nyomban, ha nélkülözöl. Tudom, hogy nem rendelkezhetsz most a pénzed felett. Nagyuska tegnap átutalt Londonból pénzt, és mellékele 200 frankot. Vigyázz magadra, és kérlek nagyon, ne rohanj bele minden eszeveszettségbe, őrülten, ahogy szoktad. Csak ezért az egyért aggódom. Nagyon sokszor csókollak. Netta. Nagy gyakorlat a Szaharában. Mikor az első számú legvegyesebb brigád elérte a sós mocsarat, körülbelül 150-en voltak. Köztük egy különlegesen képzett síjelő járőr is. Volt golyószóró, gépfegyver, sőt egy 3 állványos távcső is 3 szögeléshez. És az összvértaliga. Ez az alantas állat a heveder körül szorgoskodó ideges feltalálót, mintha értette volna régebbi célzásait, és mostanáig tartogatta volna bosszúját, felrúgta. ezután megkezdődött a haditanács, amely végül is úgy döntött, hogy egy Gubob nevű hajda lefokozott örmester, Klausner és Marion vegyék át az irányítást. Nyilvánvaló volt, hogy át kell vágniuk akárhogy is a sotton. Csúnya mulatság lesz. A sós mocsáron túl elérik a műutat, és ott kieszelnek valamit. Lesz, ami lesz. Megalkuttak az arab vezetővel, aki óva intette őket az úttól. Megbízható átjáró nincs, csak valószínű ösvények. Dietrich a szenegáli vadászok hadnagyának uniformisában és a csendőrjárőr korbácsát suhogtatva közölte az arabbal, hogy az említett körülmény számukra közömbös. Előre. Kegyetlen út volt. Egy ló és az utászok tüskés drót szerelvénye, amit a büntetés csökkentése miatt hurcoltak magukkal, elmerült. Pullover próféta vitatkozott a vezetővel, hogy jobbra egy másik út alkalmasabb. Rálépett és mutatta, hogy milyen kemény a sóréteg. Aztán nyakig elmerült. Kötelekkel és hevenyészett gerenda szerkezettel sikerült a fulladás elől megmenteni. Rettenetes köhögésre ingerelte őket a szélvihartól kerekedő partölcsér. Szitkozódva, jajgatva, botladozva és sörömpölve, de mentek. És hajnalra elérték a sivatagot. Sohasem hitték volna, hogy egyszer még valamennyien azt kiáltják. Végre újra a sivatagban vagyunk. Egy homoktollaszon keresztül majd elérnek nyugat felé, és nincs semmi baj, magyarázta az arab vezető, és elindult visszafelé a borzalmas úton. Dietrich és Gubov indultak fel elsőnek az előttük meredező magas dombra. Előzőleg valaki már integetett fentről. Ezen jót röhögtek, mert bal kézzel telefonkagylót tartott a füléhez, jobb karját a magasba emelte, mintha hátrafelé intene. Jól van, öregem, elhisszük. Ezred írnok voltál, és elhoztad a telefonkagylót, hogy ne büntessenek szigorúan. Ez fog csodálkozni, ha vasra veretés helyett kiröhögtetése következik. Legalább négyen lehetnek az istenották, mert a harmadik dombról is feltűnik egy pasas valami póznával. Erre vízből rá irányítanak egy golyószórót. Dietrich és Gubov felérnek a dombra. Aztán kis híján leesnek róla. Messze, amíg a szem ellát, véges végig a Szaharának ebben a mély völgyszerű deflációjában egy egész hadsereg, ezer meg ezer katona táborozik. Tevék, sátrak, szekerek, nyüzsgés, és már nem lehet elkerülni. Néhány lépésnyire előttük egy tiszt és néhány altiszt közeledik. Mindenfelől trombitálnak. Megelevenedik a roppant tábor. Mindenki áll. Sehol egy szurony, és a tiszt most a domb alján meglengeti a fehér zsebkendőjét. Aztán felkiált. Megadjuk magunkat! Állnak. Gubov azt mondja Dietrichnek. A homokviharban eldugult az egyik fülem, és esetlenül vigyorog. Úgy hallottam, mintha azt kiabálták volna, hogy megadják magukat. Azt mondja, remegi döbbenten Dietrich. Most ér oda Pullover próféta, és Delvett a sítalpakkal. Mi van? Kérdezi Delvett. Azt mondja, feleli kisé pislogva, hogy megadják magukat. Pullover végignéz a völgyön, elismeréssel és csodálattal, aztán ezt súgja maga elé bólogatva. Ez igen. Ennyi szökevény. Közben a tiszt visszament, mindenfelől trombitálnak, a katonák fehér zászlókat tűznek ki, és magasba emelik a kezüket egyszer, kétszer, háromszor. Trobacsek megcsípte a karját, lidérc nyomásszerű érzés szorítja a mellét. Nem értem, kérdezi idegesen, ezek azt akarják, hogy bekísérjük őket valahová? Közben többen is odaértek, míg végül azt mondja az egyik. Hülyék! Nagy gyakorlat van! Velük aztán már nem törődnek. Közben a marsal lefújatta a gyakorlatot, leszerelték a tábort, és elvonulnak. Percival őrnagy a sátorban ült, és adjutánsával beszélgetett. rossz kedvű volt. A hadgyakorlat sem jelentett több szerencsét számára, mint ami eddig akadályozta a pályafutását. Nem bírta úgy kitüntetni magát soha, mint a kevésbé tehetséges, de régi rutiniék. Neki igazi harc kellett volna, ahol tűzzel, lánggal, jól kiválasztott vakmerő kis csapattal, merész, modern ötletekkel bizonyíthatja rátermettségét. Kérte, hogy adjanak egy hadosztályt, bízzák meg a szenegáli lázadók ellen indítandó hadjárattal. Majd, ha ezredes lesz, és akkor is előbb a vezérkarhoz kell kerülnie. De hát semmiféle pereputja nem tud a táborszerd nagy lányaival teniszezni, és a kormányzói teákon feltűnni holmi vidám pletykákkal. Igaz, hogy írt két könyvet a modern harcászatról, amit Európa, sőt Dél-Amerika katonai körei is nagyszerűnek találtak, és átvették a módszereit. De Franciaországban csak legyintettek. Mit irkál ez az őrnagy? Tudjátok melyik? Az a hosszú sovány, aki mindig olyan ünnepélyesen és drámaian járkál. Az írni szokott. Te hitted volna? Ki volt már próféta a saját hazájában? Mohamed. De az Törökország. Európa és Dél-Amerika Percival elgondolásait meghonosította. Franciaország nem. A prófétának lehet mindenfelé hazája, de ő a saját hazájában kíván az lenni. A próféta már ilyen. Mehet Brazíliába vagy Spanyolországba, ha megértő bajtársakat keres tragédiájához.
1: Az ördög tudja, hogy van az ember vele.
0: Mégis mindig itt döngeti az előítélet ércfalát puszta kopogyájával, mivel őt nem érdekli csak ez a konok és gunyoros nép. A kedvetlen őrnagy búsan ült. Maga sem tudta, hol csinálta a hibát. Korrekt viszonyban volt feletteseivel, klubtársaival, és mégis. Miféle láthatatlan akadály áll előtte? Miért halkulnak el a nevetve beszélgetők a közeledik? Miért fogadják kissé keftelenül és már eleve kevés jó indulattal az ötleteit? Egy spáhi tiszt érkezett és jelentette. Gerson alezredes úr váratlanul rosszul lett, összvért aligán hozták idáig, tisztelettel kérünk egy gépkocsit, hogy beszállítsuk Kolombezsárba. Az őr nagy nyomban kisietett. A vidám, csinos spáhi kapitány nevetett. Kint végig hallgattam szegény Percival keserveit. Nem akartam megzavarni közben. Akarsz konyakot? Nagyon. Először látták egymást életükben, és már is megbarátkoztak. Percival puszta jelenléte ezt lehetetlenné tette volna. A cigarettám is elfogyott a mindenit, mondta a spáhi tiszt, és a másik készséggel ment a sátor hátterébe egy dobozért. Megbocsás, de egyedül hagytam a sebesültet, mondta Sába. És visszasietett Gorcsevhez. Levette a zubbonyát, és odaadta egy legénynek. Ez kiakasztotta a sátor elé tisztítani a szép, vérfoltos, alezredesi zubbonyt. Most Sába a pojáctól egy lezárt, ötpecsétes borítékot vesz át, amelyen ceruzával ez áll. Sába? Halálom esetén felbontani. De már nincs ideje. Belép az őrnagy. Milyen minőségben jártak erre az alezredessel, mielőtt megsebesült? Egy igen fontos... Sába nagyon elpirul. Nem tud szemtől szembe hazudni. Eszébe jut, hogy az aktatáskájában Hagebeck Ervin művét őrzi. Egy lényeges egészségügyi reform bevezetéséről van szó. Azt tanulmányoztuk. A háborús profilaxis terén a vörös kereszt... Letartóztatom, mondta az őrnagy. A kardját! Sába egy pillanatig döbbenten áll. Nem hallotta? Azt mondtam, hogy adja ide a kardját. Szó nélkül átadta a kardját. Az őrnagy kinéz. Mivel Sába főhadnagyi uniformisban volt, intézkedett, hogy a tábori csendőrség századosa jöjjön ide egy tiszti járőrrel. Mi van az aktatáskában? Hagebeck Ervin doktor katonai műve, amelynek tanulmányozását említettem. Lefoglalom. Az őrnagy elvette a táskát. Kicsoda a sebesült és kicsoda maga? Szökött legionáriusok vagyunk. Külön váltunk attól a nagy csoporttól, amelyet már régen köröznek. Miért jöttek maguk ketten erre? Hát annak ellenére, hogy szökevények vagyunk,
3: lázadó arabokat tettünk ártalmatlanná, és átadtuk őket Bubalemben. Ott az orvos közölte, hogy a cimborám meghal, ha nem részesül megfelelő kezelésben. Ezért külön váltunk, míg a többiek más menetirányt választottak.
0: Az őrnagy nézte.
3: Maga csak azért jött erre, hogy belefusson a hatóságok sűrű hálójába? Mert ez a cimborája megsebesült, és ápolásra van szüksége? Ezért jöttem, de ez természetes, őrnagy úr.
0: Igen.
3: Bólogatott, és előhúzta a cigarettatárcáját. Miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga? Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istálló és börtöntisztításba.
5: Szóval?
3: Igen, erről hallottam. Tehát maguk?
0: Nem fejezte be. Gondolkozott.
3: Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Sábának. Köszönöm, őrnagy úr. Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt. Köszönöm, őrnagy úr.
1: Mit tett ön Lármántyé ezredes úrral?
3: Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, őrnagy úr. A nevét most hallom először.
1: Oktatóira jellemző. Lármántyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál, francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármántyé ezredesé.
3: Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti.
1: Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűz.

odakint zaj, trombita, szörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezénszó harsog, és termet csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen. Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon belőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam. És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót. A lezvenes úr, az ön áthelyezése a Velikához befejezetté, és megbízatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges. Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény. Tódítja az egyik tábornok, hogy a jobb szárny látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került. Lefolyattuk a gyakorlatot. Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránylag kis egységekkel akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátunkba kerül. Ha most háborúban, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és a visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről. Én is gratulálok. Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt Sábával. Érthetetlen. Érthetetlen. Hebegte. Őrnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó. Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sott túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követ. Az őrnagy úr könyvében ez előfordul. Én ezt nem írtam, hebegte az őrnagy. Az a fő, hogy én olvastam, felelte Sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet. Az őrnagy töprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének, hogy ne egy tehetséges ember, szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák. Beszéljen világosan, kiáltott Sábára. Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsáron. A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha őrnagy úr intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják. Álltak. Az őrnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados. Parancsolsz, kérlek! Az őrnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta. Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé. És elsietett. Sába délután elolvasta Poyatz rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait. Este érkezett meg. Fiúk, kezdte. Most valamennyien megadjátok magatokat. Óriási zaj támadt. Megőrültél. Ezért jöttünk idáig. Igen, igen. Hallgassatok meg. A Poyatz nem volt közlegény. A titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy. Csendet kérek! Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák. És együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom, a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmas.

0: és este a győztes csapat, amely foglyul ejtette a gyarmadi hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a Kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az őrnagy, aki időközben áttanulmányozta a jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrába a vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az őrnagy az alakulat elé lépett. Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyik derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni, hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető. Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a Kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította csíptetőjét, és így szólt. Hegebek Ervin, lépjen ki! Az ezredorvos kis híján hagyat esett, midőn igen feszesen és előírásszerűen kilépett eléje egy levélhordó. Ön, kérem szépen, mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabogarat. Ön, kérem, levélhordó? Nem vagyok levélhordó. Ebben a jelmezben kellett szöknünk, és ezt sajnos egy postáról raboltuk el, de semmiféle kézbesítés részünkről nem történt. Ön orvos? Igenis. Hát kérem, az ön munkáját a háborús sebészet vöröskeresztes profilaxisáról az én ajánlatomra a hadügyminisztérium elfogadta, és organizálás céljaira önt is igénybe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy leszerelhet. És igen szép pénzösszeghez jut, ugyanis hallottam ezt a művét felolvasni. Pullover próféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A pojác még sokáig feküdt élethalál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gorcsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták, és ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz ez a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok. Író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a menyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve menyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul, elárusító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett, mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktában. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, Te jól fényképezel. Talán egy lapnál. Fotóriporter. Mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária. Feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből. Lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jóhiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni. A Mikádó szálló portása kisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt. Hát hol lakik? Kérdem. Azt nem tudom feleli, de őt is érdekelni. Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kissé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemre nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt. Kollégám. Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én balhal voltam. Halló! Kiáltom vidoran.
1: Szervusz!
0: Feleli részvéttel.
1: Van lakásod?
0: Mai nappal lezárólag, feleltem. Hát, te mit csinálsz?
1: Beszélgetek veled,
0: feleli örökké egyforma vontatott hangján. Hülyéskedsz?
1: Vele jár néha a beszélgetéssel. Különben egy művészettörténeti munkán dolgozom fél éve.
0: Elkészültél?
1: Teljesen. Egy vasam sincs.
0: Szép fiú a Bükk. Csak nem illik a mi lelkes társaságunkban.
1: Sajna kissé cinikus.
0: Valami fanyar tréfálkozás váltakozik benne a hallgatag természettel. 20 éves, de még csak kínnal borotválkozik más taponként. Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna. Nekem, mutatom az áromat, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó.
1: Jó lesz, majd eszünk belőle,
0: felel bólogatva.
1: Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni.
0: Tehát ebédelünk? Kérdezem.
1: Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek.
0: És én jobb szélső voltam. Mindezt egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk. És neked van lakásod? Kérdezem.
1: Egy 8. rész főbérleti róváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta. Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival és társaikkal lakom, a Rue Roi-Sicily 54 alatt.
0: Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam. És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem.
1: Közel harc kérdés az egész. De azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük egy évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk.
0: Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, és eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, és akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla. Írt meg neki, hogy jöjjön haza. És bőgött.
1: Nincs okod rá, bőgésre,
0: mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret.
1: Tudtam, hogy hülyeségeket mondok,
0: de ilyen helyzetben még az is szép tőlem. Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy két ház jön szembe. Micsoda karambol! Valahogy féloldalt, a 4. emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom. De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket,
1: és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül. Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek. Ez rémes. Jó barátja egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén. Másnap az ország legelső újság koncernje leszerződtette, mint hírlapírót. Olyan szépet írt Sábáról. Sábát viszont a Kecskeméti Társulat szerződtette velem együtt. Engem Sába erőszakolt a direktorra, hogy nem szerződik nélkülem. És bőgve rám hullott. Te tudod, hogy én milyen tehetségtelen voltam. Ezt még részegen is tudtam, tehát bólintottam. A zseniális, az eljövendő nagy színész, Sába szerelmesét, Balázs Annát, mint szürke kis verebet hozta közénk. Balázs Anna színész növendék volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy-egy alkalmi előadáson felléphetett. Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá-hó című kislágert. Sába! Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyalázni a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt. És Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hős látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt, kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért. Sábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és a Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és Anna közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot. Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a röppentyű. Ő volt az első, akit Sába miatt felfedeztek. A kritika tette. És röppentyűnek, mert így csúfoltuk, mióta kidobták a kávéházból, sürgős volt a hála, és ráncigált vidékre egy híres budapesti igazgatót. Az igazgató megnézte Sábát, és azt mondta az a szörnyeteg, hogy még fornia kell. Másnap játszottuk a Mimi Lovaglia című operettet, ahol én, a második szubrett a fináléban botrány csinálok. Összevesztem az öltözőben Sábával, aki elrohant a kávéházba, én pedig fejembe csaptam a kalapot, és véletlenül elmázoltam a számon a rúst. De erről nem tudtam, és dühömben olyan botrán csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félre csapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és csak az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekéste a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni elsőrangú szerepkörre. Én zakogtam. Gombolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Pízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába köll! És Anna Kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Épp meg neki, jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képüsködött. Jöjjön haza. Épp meg neki. És úgy bőgött, mint a záporeső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem Bükk Ivánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem megdöbbenve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, két napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni. Lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a harmadik emeletre. Bükk nyitott be az ajtón, hogy aztán diadalmasan rámutatva elordítsa magát.
2: Nézzétek, megjött Almási!
1: A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös vipera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. Kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát sovány volt és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta, vagy lelkesítette, amit hallott. E-két intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát, szóltam bánom, de azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét. Igazat írt, sajnos, szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt. Amióta Bükk ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van. Mert nem vagy hazárdőr, felelt a jobb szélső műtörténész diadalmasan. Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikon kölcsön kérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat. Mi lett a harisnyából? Tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász. Nyakkendő, felelte Bükk. Abból vettem a kék-sárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe. Na mindegy, legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak. Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaink között. Ribári István az emigráns. Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhős szomorúsággal, amely az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerül emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját, általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasolni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gardrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amellyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el. Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik. Biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampós bottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf, festőművész volt. De ez egyelőre csak legszűkebb környezete, és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő lipacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát? Szóltam vádlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, védte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és istereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forni kezd, és akkor szétesik a harisnya. Mondd, Kárpát, kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát? Azt mondom neked, Halvási, biztatott az áldott Bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben a máshol nagyon rossz. Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt. Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az almási szürkének, menjen a Ritzbe, vagy a Claridge-be, passz! Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek. Na, jobb is. Dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt. Mindenki röhögött az almási szürkén. Bükk Iván cigarettát pödör. És már nem érzem olyan ridegnek a szobát. Kárpátnak igaza volt. Én ide tartozom. Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűzőbenyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Boulevard Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amelyet statisztálhatunk, és így közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sábának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami. Úgy van, szükségünk van rá. Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy kilencen haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk, és ami nekünk van, az az övé is lesz. Hát, az az övé lehetett. Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami márvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja. Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságom már csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és csempefalu fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt. én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy Csempefalu fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla. Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de két év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, a ráncot vett. Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek. Egyszer fenn, egyszer lenn. Így mégsem lettem fogtechnikus.

0: Attention, attention.
1: A pártlapja a Szabad Nép, amelynek már a címe is az egyik legsértőbb hazugság volt a magyar nép szemében. Ekkor írta az egyik budapesti lap, úgy jönnek, mintha mennének.
0: Azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy megdöntsék a törvényes magyar demokratikus kormány. Csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Ezt közlöm az ország népével és a világ közvéleményével.
2: Sajtószabadság tematikus nap. A Tilos Rádión. Hétfőn egész nap.
3: Nagy túlerővel harcolunk. Partizán harcban tovább fogunk harcolni. Lehet, hogy híreinket nem fogjátok tudni tovább menni. Partizán harcban tovább fogunk harcolni.
4: Sziasztok, a Tilos Rádiót hallgatjátok a 90.3-as MHz-en, illetve a tilos.hu oldalon keresztül. A sajtószabadság napját tartjuk ma a Tilosban, és ehhez kapcsolódóan most következő bő fél órában Sárosdi Lillával és Kriza Borival fogunk beszélgetni. Én egyébként Krisztián vagyok, aki a spanyol inkvizícióban szokott szerepelgetni csütörtök esténként. Rögtön meg is próbáljuk utolérni telefonon Lillát, mert ő személyesen nem tud jelen lenni a beszélgetésen. Úgyhogy egy kis improvizálással kezdjük a műsort. Sikerül?
5: Igen.
4: Haló?
5: Haló?
4: Szia Lilla, itt Krisztián a Tilos Rádióból.
5: Hello.
4: Itt van velünk Kriza Bori, illetve jó néhány kedves arca pult mögött.
5: Igen, sziasztok!
6: Szia Lila!
4: A következő szűk fél órában akkor megpróbálunk egy kicsit faggatózni felületek. Művészet és közélet kapcsolata, ezek a jelszavaink most. És veled kezdenénk, mert ugye te nem vagy itt, és talán egy kicsit kényelmesebb együtt a Borinak is fel tud adni a labdát. Tehát rögtön adódik a kérdés, hogy mit keresné valójában a közéletnek, a politikának, a művészetben? Te ezt hogyan éled meg, és úgyis, mint Schilling RP alkotótársa, ez hogyan gyűrűzik be nálatok a mindennapokban? Ba.
5: Hát átitatja valóban a politika, meg ugyanannyira a nyilván, mert abból dolgozunk, amit itthon megélünk, vagy az, amit külön-külön megélünk, tehát ez mindig összeadódik, meg összekeveredik a magánélet, a politika, ami ezen egymásra hatnak, ugye. Hát ő mindig fontosnak tartotta, vagy hogy az Árpiról beszéljek, mindig fontosnak tartotta azt, hogy a jelenről beszéljen, jelen társadalmi helyzetről, vagy akár ehhez kapcsolódó kérdésekről. Ezek látszanak is, mondjuk, akár ha most amiért ma megy, haragnapját nézem, ami szintén egy olyan kérdést vett föl, amit a Sándor Mária ihletett, ami akkoriban, amikor ez kibukkant, ez a dolog, vagy ő magára vállalta ezt a nagyon kemény szerepet, és neki indult ennek a harcnak párad magával, akkor minket ez nagyon szíven ütött, vagy elsősorban őt, hát nyilván ő dobja fel a témát, és utána mi adjuk hozzá a magunk kérdéseit, vagy gondolatait, és akkor így...
4: Ugye Árpi egyébként, mint a Kréta Közszínháznak a korábbi vezetője, 2008-ban egy hirtelen fordulat, hogy feloszlatta az egyébként nagy sikerű színházát, és egyszerűen krétakörként működtette tovább,
5: krétakör alapítványként
4: a csapatát. És egyébként a mi műsorunkban, ha itt most szabad reklámban, a spanyol inkvizícióban is többször szerepelt ő, és azt mondta, hogy egyszerűen ez egy lelkiismereti felelősség, összefonódva valami fajta dűvel, valami fajta kényelmetlenség érzettel, hogy azt a hagyományos színházat, amiben fizetnek a nézők, hallgatók és hátadőlve, nem interaktívan, gyakorlatilag csak szemlélődnek, aztán hazamennek, elalszanak, az neki nem felel meg tovább. És ugye elkezdett egy újfajta ilyen performatív fórum színházas elemekkel is dúsított műfajt kitalálni, megtalálni. Uh-huh. Volt például a Káva Színház is itt a rádióban, ugye Árok Tőnész Szomolyán 2010-ben például a krétakör azt találta ki, hogy valahogy összebékíti az ott lakók, ez két falu, úgymond magyarokat és magyar cigányokat.
5: Igen.
4: És több hasonló ötlet meg akció fűződik hozzátok a nevetekhez. Amennyire megfigyeltem, te sokáig inkább Árpi háta mögött voltál, talán az utóbbi időben ide inkább lehet hallani a te hangodat is. Most azért idéztem fel ezeket a kis momentumokat, és esetleg aki nem annyira követik, azok egy kicsit így be tudjanak kapcsolódni. Tehát ti ezt hogyan élitek meg, ezt az egész 2016-os, vagy akár csak a 2000-es évek változásaiban felgyorsult közéleti szerepet, és tényleg nekem ez nem világos, és nem egyértelmű, hogyha valaki alkotó és művész, akkor miért kell, hogy ennyire áthassa az ő életét, munkásságát, az, hogy provokálja a társadalmat, mert ti ezt teszitek.
5: Hát nyilván azért, mert felfoghatatlanul felháborító az, ami történik. Tehát, hogy nyilván azelőtt nem volt ennyire, vagy ha az ember nem érdekelte annyira a politika, akkor nem látott bele ennyire a... De azért, amikor egy diktatúra kezd kiépülni, vagy diktatórikus elemek kerülnek az ember pofájába agresszívan, aljasul, és tényleg kriminális helyzet alakul, akkor egyszer csak annyira szűkül a folyosó. De az Árpádot mondjuk, én most csak magamról beszélek, mert őt már régebben is nyilván az, amit te is mondtál, hogy ugye feloszlatta ezt a társulatot, neki egy sokkal effektívebb dologra volt szüksége,

0: hogyha nem tudom jobban kifejezni, hogy szűkül az a mezsgye, amin én levegőt kapok, és ahol az emberek levegőt kapnak, és ráadásul az is valahogy a tegnapi közönség találkozón, mert tegnap is ez a Harag napja című előadás volt, valahogy az empátia is így szóba került, és illetve bennem is fölmerült az, hogy úristen, kezd az is kifogyni, az a kérdés, hogy meddig vagyunk empatikusak, vagy hol zárulunk be, hol van az, hogy már nem is hat rám az a dolog, vagy meddig kell addig, hova meneküljek már, hogy egyrészt, hogy hol a közömbösség, ugye, és hol van az, hogy magamat védem. Vagy ha részt veszek benne, akkor nekem mindig rehabilitálódni kell utána. Tehát bár magamra veszem ezeket a problémákat, akkor elkezdek vele foglalkozni, akkor felgyűlik bennem egy tehetetlenségérzés, vagy egy-egy tüntetésen valamennyire ezt levezetem, de gyakorlatilag nem, mégiscsak van, és szerintem nagyon sokakban ez a tehetetlen, visszafojtott, hihetetlen indulat, amivel nap mint nap én legalábbis konfliktus helyzetekbe kerülök. Tehát engem nagyon megvisel ez az egész napi szinten.
1: Ugye vannak kritikus hangok, akik azt mondják, hogy igazából azért ez egy öncélú tevékenység. Tehát mondjuk Peti Györgynek a Petőfi tér melódi, hogyha megvan ez a vers, hogy megyünk az Agyém térre. Tehát, hogy van egy kör, jellemzően budapesti, belvárosi értelmiségi gyökerekkel, kötődéssel, folyamatosan mindenre reagál, napi szinten felháborodik, kiborul, bevonul, aláír, petíciózik, de valójában azt a hideg polgárháborús állapotot, ami itt Magyarországon van, ami létezik, ez semmilyen módon nem számolja föl, sőt, hogyha bármennyire is szomorú ezt így kimondani, de ha lehet ezt mondani, akkor még tesz is érte. Tehát, hogy bizonyos értelemben, bár értem én, hogy a maga tettetlen ember nehéz szabályokat erőltetni, de hogy valójában nehéz azt gondolni, hogy ez mondjuk a nagy kibékülés, ez amire szüksége lenne ennek az országnak, közelebb visz. Tehát például a kokáért azt képzelem, hogy
0: Krétakör
1: színházban is,
0: nagy
1: hogy, hát nincs nagy kibékülés, de hogy titeket is titeket is csak azok néznek meg, akik már eleve azt gondolják, hogy valamilyen irányba, valamilyen okból fel vannak háborodva. Úgy képzelem, hogy vannak még egyéb pólusok, ahol szellemi műhelyek, gyűjtőhelyek, ahol hasonló dolgok zajlanak, hasonló dolgok miatt vannak kiborulva, felháborodva. Tehát, hogyha még egy ilyen záró kérdéssel, egyfajta ilyen jóslásra, sarkalásra zárhatjuk ezt a kis kérdezősködést felé, tehát hova fut ez ki, mi lesz ennek a vége? Tehát te miből gondolod, hogy az a művészi eszköztár, amihez tudsz nyúlni, amit használtok, az egy, hogyha jól tapogatom ki, akkor alapvetően azért ez a cél, akkor ez egy jobb és szebb Magyarországot fog megteremteni, vagy egy jobb világot.
0: Hát úgy nem tudok ennyire nagy hatásba gondolkodni, én örülök, ha egy-egy előadás után az embereknek a lelkéig elhatol az a kérdés, hogy empátia akár, vagy érted, ha egy kicsit kibillenti abból, hogy és az, hogy kommunikálunk róla. Nekem az is nagyon nagy dolog, hogy egy fórumon, tehát mondjuk egy előadás után van ugye egy ilyen közönségtalálkozó, az egy lehetőség arra, hogy egyáltalán mondjuk például én megtanuljak vitatkozni, vagy tehát az én annyira nagyokat nem képzelek, és bennem azért az van, hogy akár menjünk is, vagy hogy hagyjuk el az országot, tehát mert itt akkor már az ember gondol a gyerekeire, akkor már nem az van, hogy na most mi lesz az országommal, hát én szeretnék itt élni, de tehát én voltam itt előbb, én mondogathatom, de hát ha majd olyan lesz a helyzet, akkor azt fogom mondani, hogy nem, akkor elmegyek, de hát én is itt szeretnék élni, tehát hogy mondjam, hát ilyenkor még van az a, mondom, én két lépéssel látok előrébb, vagy annyival se, nem egyel, hogy akkor ott azon a beszélgetésen történik valami, nem tudom.
1: Egy kicsit pozitivistább vagy optimistább.

0: lezárást kapjon a beszélgetés.
1: De nem marad a Lillában, csak kérdezem.
0: Maradhat is, nem tudom, hogy ne, mennyi dolga van. Hát, gyerek zsivaj,
2: ja, ne, azt akartam, igen, hogy
1: amit mondasz,
2: igen, ne haragudjatok, először is ezt elfelejtettem, csak annyira zavarba jöttem az elején, mert a Frici itt kérdezősködött, hogy mit töltsek le az iPad-re, és nem, és ne haragudjatok, szóval, hogy én nekem ma ott kellett volna lenni, de egyszerűen...
0: Ja, ez semmi baj nincs, hát végül is
2: 2013-ben az ott ülőktől
0: meg tudjuk
2: is
0: oldani, át tudjuk hidalni.
2: Ne haragudjatok, ezt akartam az elején mondani.
0: Bori, neked egyébként van?
1: Igen.
0: Lilla felé?
1: Hát én szóval nekem az első, egyik első krétakor élménye a Fekete Ország volt, és emlékszem, hogy én akkor nagyon, nagyon hatással kerültem annak a darabnak, de nagyon föl is háborodtam attól a darabtól, mert azt gondoltam, hogy ez a darab az egy ilyen iszonyatosan sötét, pessimista darab, és hogy lehet ilyen sötéten és pessimistán. Tudom, hogy aktuális hírekre épül, de hát nyilván azok úgy lettek szelektálva, hogy ez egy ilyen nagyon sötét képet fest erről az országról. Most nem tudom a dátumot, én ezt mikor láttam, valamikor a bemutató környékén, most ezt nem tudom felidézni, de biztos Lilla jobban tudja, hogy mikor volt a bemutatója ennek a darabnak. 2000-es évek eleje valamikor? Vagy hogy volt
2: 2002.
1: ez?
2: 2002,
1: igen.
2: Nem, már jelképp, jaj Istenem. Jézusom,
1: és mint egy ilyen önbeteljesítő jóslat, tehát az a darab, amit ott felfestett az a annak idején, az így, de nagyon provokatív volt egyben. Tehát ugye két dologról volt itt szó, szerintem, amit Lilla említett, és ez nagyon érdekes, hogy a művészet, ahogy provokál, és közben arról beszél, hogy leülnek, és próbálnak kommunikálni a közönséggel, és megpróbálnak empatikusak lenni, meg kommunikálni. Tehát, hogy ez szerintem ez állati jó, tehát és ez, és közben meg hát látom a tanástalanságot, nyilván ez a közhangulat, hogy mindenki hihetetlenül tanástalan, hogy most itt mi legyen, és nincsenek nagy igazságok, és nem lehet megmondani a tuti frankot, uh-huh, hogy mi a teendő, és hogy...
2: Az érdeke... Ja, bocs, nem akar... Bocs, hogy...
1: Igen, mondjad, de hallgatlak.
2: De csak az jutott eszembe, hogy mostanában az egy kicsit úgy szíven ütött, de úgy pozitívan, vagy valahogy olyan arcpirítóan igaz volt, amit itt a Friderikusz kimondott ebbe a, azt hiszem, a Tilla Tillával kapcsolatban, meg a, ki az a őszhajú fickó?
0: Hajós.
2: Hajóssal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen bármennyire is, tehát hogy ez a személyeskedés, de közben kimondott egy olyan erős igazságot, hogy tulajdonképpen valóban ezzel azért föntartjuk ezt a egyébként tényleg mennyire szar, de hát be kell menni. Meg kell csinálni, ugye, de hát tényleg mekkora
0: valami gerti. Olyasmit mondott, hogy egy kis kompromisszumait mindenki megköti, vagy akár
2: nagyobbakat. Igen, de igen, tehát hogy és abból a sok, tehát akik így mennek be, ugye ezt a rendszert tulajdonképpen föntartják valóban, hiszen most én nem azokról beszélek, most az egy másik kérdés, például akik közszól, tehát akik közalkalmazottak, és mit tudom én, tanárok, orvosok, mit tudom én, stb. Mert ugye most a más az egy 80 ezer forintér való, tehát az olyan hihetetlen kiszolgáltatottság.
0: De most talán ebben nem is fulladjunk bele teljesen, hogy...
1: De akkor ebben én bocsánat, csatlakozhatok, miatt még belefulladnánk, hogy én másik irányból nézném azt, amit te most mondasz, Lilla, tehát hogy ezek a nagyon érdekes, hát nyilván gyerekes anyuka is, meg minden ismerősömnél van egy csomó gyerek, ahol mindenféle iskolák meg intézményben vannak, amit ugye az állami rendszer része, és hogy hogyan próbálnak az, igen, állami rendszernek a szereplői a maguk kis revolúcióikat megvívni, tehát hogy hogyan próbálnak mégis nem úgy tanítani, kikerülni, és igazából, hogyha így néznénk, nyilván ezek a, tudom, hogy most nem ez a műsor inkább a művészet felé akarna vinni, de hogy azért ezt meg kell említeni, hogy ha lenne egy kis optimizmus, ilyen magyaros optimizmus, uh-huh, és úgy néznénk a dolgokat, hogy nagyon sokan próbálnak meg másképp csinálni, mint ahogy nekik diktálják, és hogy ezt észrevennénk, figyelnénk, méltányolnánk, akkor lehet, hogy a képet azért nem lenne annyira sötét.
2: De várjál, de szerintem egy nagyon fontos dolog maradt ki, hogy például én, na pont az ilyen, tehát az a rendszer, ami azt fenntartja, hogy neked sunnyogni kelljen, ha még olyat is mondasz, az már eleve egy hibás dolog, tehát én nem akarom, hogy azt tanulja a gyerek, hogy ő nem állhat ki nyíltan, és mondhatja azt, hogy de hát pont ez a nem jó, hogy ne tartsuk fenn azt, hogy mi titokba kommunikálunk dolgokról, hanem hogy ezt szakítsa át ezt a hártyát, és ne legyen többi, ez leplezze le ezeket. Vagy legalábbis én ezt...
1: Hát
2: ezt
1: ennek én nagyon drukkolnék én is, csak hogy ez ugye, az viszont már valóban ugye az kéne, hogy akkor ott lennének az egzisztenciális félelmek, hát, meg a bizonytalanságok, hát, hogyha valaki ezt nyíltan, és ott azt kerülik az emberek, hogy nyíltan, de valóban, és ott viszont megérthető, hogy ez...
2: Igen, csak van, akinél elfogadom, van, akinél meg azt mondom, hogy menj a picsába. Tehát aki megteheti, érted, hogy mert van olyan biztonsági érzete, meg nem tudom, szóval azért lemondhat még arról a fél millió, most nem akarok ilyenekbe belemenni, de hogy mondjuk egyel biztosabban él, mint az, aki tényleg 80 ezer forintért a belét kitolja, és közben a gyomrukon állnak, érted? A szájukba állnak, és még így is azt mondja, hogy most már ki kell mennem, mert ez a mentős, ez elájult, ez majdnem éhen halt, mert nincs kajára pénze, vagy nem tudom. Tehát azért más, aki tényleg belül bemegy ebbe a ocsmány gigantikus geci tévébe, és azt mondja, hogy...
0: Élő adásban vagyunk egyébként, csak mondom közben.
2: Igen, tudom. Baj, hogy ilyeneket mondok? Jó.
0: Hát azt hiszem, ennyire nem széles még a szólásszabadságban, sose volt kb. De ez csak úgy kedves figyelmeztetésnek szántam.
2: Jó, tehát hogy, és akkor azt mondom, hogy hát tényleg mekkora szemét szar ez az egész, és közben fenntartom. Tehát, hogy ez azért egy olyan cinikus...
0: Szerintem egy kicsit fúldoklás után nevezzünk vissza a művészek, vagy a kvázi művészek a felelősségére, meg küldetésére, hogyha van nekik. Tehát azt én egy percig nem vitatnám, hogy a művészetnek, bár nem szeretem ezt a szót sem, meg az, hogy valaki művésznek titulálja magát, az is elég nehézkes manapság már. Tehát egyfajta ilyen gyomron ütés vagy rugás a feladata, tehát hogy azért legyen egy ilyen erős, stimulatív ereje a dolognak, de én azért ezt szétválasztanám attól a küldetéstudatos tevékenységtől, amit esetleg ti műveltek, amikor kifejezetten közéleti eseményekre reflektáltok. Tehát, hogy valójában innen indultunk, hogy és itt kéne egy fényt esetleg meggyújtani, hogy most a felrázáson túl, vagy hogy mindenki érezze magát vacakul, tehát valójában hova visz ez az egész, amit esetleg ti is műveltek, és amit oly sokan egyébként szeretnek, és...
2: Hát például az, amire rákérdeztél az új néző kapcsán, ott annyira effektív volt az, hogy ez hova visz, annyira konkrét volt az, hogy hova visz, azt ott le lehetett követni, az, hogy bizonyos emberek elkezdtek egymással kommunikálni, ez nagyon sok minden, de kihatott, és nyilvánnek volt egy hosszú távú következménye, ami azon a helyen még remélhetőleg most is él, hiszen most is lesz egy következő, amiben pont a Lillával együtt dolgozunk, a Proics Lillával, aki ott ül most veletek, és ezeknek én tapasztaltam a pozitív hatását, ami nem ugye teljesen más, mint mikor látsz mondjuk egy tényleg egy tragédiát, ami például most a harag napjával példálózom, mert ez egy friss élmény, ma lesz, egyébként gyertek el, hogyha tudtok. Tehát ami egy friss élmény, ami szintén egy társadalmi jelenségre reagál, és valóban egy tragédia a vége. Tehát ott direktbe föl van festve az elejétől végéig egy életút, ától eljut az illető a végéig, és ennek teljesen más a hatása, mert hát mondom, az egy fórumhelyzetet generálhat, kérdéseket generálhat, provokálhat.
0: Igen, a fórum helyzet, tehát ez az új nézős, egyfajta ilyen falusi fórumszínházas díj, most még ide citálhatom, ugye ez egy arról szólt, hogy van egy falu, vannak megberögzült feszültségek, kiásott árkok, és igazából igen. Mindenki az árok valamelyik oldalán találta magát nagyjából születésétől kezdve. Úgyis, mint cigányok és magyarok, bár én nem szeretem ezt a diotómiát, ezt a szétválasztást.
2: És, cigányok és nem cigányok,
0: beszéljük ki a kis dolgainkat, hova tovább, ami tehát a történelmi ismétli magát, de másodszor gyakran már komédia, amit látunk. Játsszuk el ezeket a konfliktusos helyzeteket, jeleneteket. Mi magunk, akik ott vagyunk, tehát ott a falusi, a falu lakói, és szinte magunk nevetjük el a szitukat, a helyzeteket, mert látjuk, hogy ez mennyire erőltetett, és mennyire komikus, és mennyire nem láttunk ki eddig a fejünkből. Tehát az egésznek volt egy revelatív felszabadító ereje, egyfajta ügytörténet a falu számára, ahogy azok a régi, senki által nem ismert eredeti konfliktusok gyakorlatilag feloldódtak, vagy ennek a kezdete indult. Ez országos szinten elképzelhetőnek tartanád, hogy valamilyen módon leütetve egymással.
2: Hát én nagyon sokat állhatok.
0: Ellentétes újságírókat, meg politikusokat, vagy akár csak hétköznapi embereket.
2: Komolyan a TIA-é például ez egy fantasztikus eszköz, vagy maga a dráma, mert pontosan ezeket tudná igazából. Ez idealizált lenne, idealizált lenne ezt elképzelni, hogy ez sikerül, de én el tudom magamat idáig tolni, hogy ez lehetséges. De ezt mondom, ez szerintem ez a részemről egy idealizmus. Tehát most is azért ahhoz kell az, hogy partnerként ők ezt akarják, tehát kell az emberekbe a szándék nyilván. Várjatok, mert most a fiam beakadt egy kicsit.
0: Köszönjük is Fricinek a türelmet, meg el is búcsúznánk.
2: Várj egy picit. Jó,
0: és köszönjük arra, szépen, Lilla, hogy megosztottad velünk a kapcsolódó gondolataidat így a sajtószabadság napján.
2: Jó, és még egyszer sajnálom, hogy így tulajdonképpen...
0: Dehogy, hát egy ilyen gyors bepillantás flash kaptunk abból, hogy a Krétakör házatáján hogyan készülnek a hétköznapokra.
2: Jó, hát örülök, ha
1: hadd menjen, Lilla, szerint.
0: Hadd menjen.
2: Jó,
0: köszi szépen,
2: sziasztok.
0: Sziasztok. És akkor a maradék időben most már csak Kriza Borival folytatnánk a kis beszélgetésünket. Ugye amikor eredetileg felmerült, hogy így beszéljünk hármasba, egyébként én is így kvázi ejtőanyosként érkeztem a beszélgetésbe, így a tilos megmondó döntő embereinek a kérési javaslatára, akkor azt találtuk ki, azt mondtuk, hogy nézzük meg azt, hogy tehát a művészetnek, illetve a közéletnek van egymáshoz köze, és ha van, akkor milyen módon és hogy érdemes ezt művelni. Kapunk is közben egy telefont, megpróbáljuk felvenni. Hello!
3: Hello, én Simon Éva vagyok.
0: Szia, adásban vagy a Tilos Rádióban.
3: Ja, szia! Azért telefonálok, mert az előbb Horváth Ádámmal beszélgettem bent veletek a stúdióba, illetve a Tilosba, a Molnár Péterrel együtt voltunk adásban, és időközben rájöttem, hogy egy tévedést mondtam, és nem szeretném a hallgatókat félrevezetni, mert amikor az új médiatörvényről beszéltünk, akkor azt mondtam, hogy a média tanács tagjait 9 évre választják, és újra választhatóak, és ez kikerült a törvényből, nem újra választhatóak, tehát ugyan 9 évre választják őket, de nem újra választhatóak, és csak ezt a hibámat szerettem volna korrigálni itt a műsorban, hát ha még többen hallgatják, akik az előző műsort is hallgatták.
0: Köszönjük szépen a
3: jó, köszi,
0: észrevételedet.
3: Köszi, sziasztok.
0: Emlékeim szerint ez amikor volt ez a EU-s felülbírálat, Neri Cross média biztosnő javaslataira lett ez módosítva, de ez igazából most nekünk mindegy, tehát ilyen értelemben akkor jobb a helyzet sajtótörvény kapcsán. De Bori, most alapvetően azért mi ülünk itt a stúdióban. Te ugye szociológus vagy, és dokufilmes, vagy dokufilmes a szociológus, de leginkább mondjuk konkrétan egy produkció kapcsán dübörög a Nemzeti Rock, szoktad téged emlegetni, vagy akkor törted el talán inkább az inger küszöböt. Ugye ez egy ilyen 2005-6-ban felvett több operatúr által összeszedett, aztán megvágott, de erről biztos ezerszer beszéltem ezer helyen. Dokufilm, egy 70 perces munka, ami azért kuriózum, mert egyébként jobbról is, meg balról is, hogyha szabad így mondani, tehát sőt így mondanám, hogy szélső jobbról is, és szélső balról is, hogy még talán valami értelmes legyen, megdicsérték, szerették, tehát a nemzeti rock művelőit, rajongóit mutatta meg a film, de ugyanakkor, és ők is mai napig szeretik ezt nézni, tehát nem túl rég néztem, hogy az Alfa Hír nevű, jó nevű oldalon is emlegették, hogy ez mennyire fontos munka, miközben esetleg úgymond balos, vagy mindenképp a nemzeti rockkal részben ellentétes oldalról is, mert ez is nagyon szerencsétlen jelenteni oldalokról kell beszélni, és imádták, szerették, és visszazóval látták azokat a kis koncepciókat, prekoncepciókat, amit eleve beleálmodtak. Ez nem egy mai munka, de nincs ezzel baj, tehát ugye a mai beszélgetés kapcsán is érdekes lehet az, hogy mert ez például jó példa volt arra, hogy valami hídverés, valami kapcsolat keletkezzen az oldalak között, hogyha vannak ilyenek. Ez mennyire volt tudatos, vagy mennyire a klasszikus dokumentarista elveket akartad csak visszaadni, megvalósítani, vagy mi állt ilyenkor fejedben?
1: Tehát itt most aktivizmusról, meg művészetről van szó, ugye ezen a beszélgetés során, rádiós beszélgetés során. Hát én abszolút aktivistának tartom magam, és hol harcosabban, hol kevésbé harcosabban mondom el, meg kommunikálom az én nézeteimet a világról, társadalomról, de ez a film, ez egy másik történet volt, tehát ez egy szakmai munka volt, ami én azt gondolom utólag, hogy meg közben is, meg előtte is azt gondoltam, hogy inkább ez egy ilyen politikai antropológia, tehát dokumentálás, ami a klasszikus dokumentálás, hogy a lehető legtöbbet elmondani egy közegről, oda menni és megérteni őket, és meghallgatni őket, és pont ezért próbáltam kapcsolódni ahhoz, amit a Lilla mondott, hogy ez is empátia és kommunikáció, tehát hogy jelen lenni, anélkül, hogy különösebben én a saját nézeteimet próbálnám meg rájuk erőszakolni, csak kérdéseket föltenni és hallgatni, hosszan, sokat, sok időt eltölteni velük.
0: Tehát ugye itt nem romantikus volt erőszak nevű zenekar,
1: igen, bocsánat,
0: környékén igen. Vizsgálódtatok, illetve velük beszélgetetek.
1: Ez egy együttesnek a portréfilmje tulajdonképpen, amit most ugye azt mondani, tehát ő azt mondják magukról, hogy ők a nemzeti rocknak a mint műfajnak a képviselői, egy nyilván lehetne hosszan elemezni, de most talán nem is érdemes belemenni, hogy ez pontosan ideológiailag meg hogyan néz ki, ugye most azt mondják, hogy jobboldali radikalizmus, tehát ez mindegy, tehát a lényeg, hogy ez a szubkultúra, ez a világnézet, ez engem érdekel, tehát szakmailag érdekel, és arra gondoltam és tudunk a Wiesner Balázs producer kollégámmal, hogy ez ebből fantasztikusan izgalmas dokumentumfilm lehet, és akkor persze itt belép az, hogy egy élvezhető darabot kell ebből csinálni, amit megnéznek emberek, tehát, és itt nyilván itt a művészetnek az eszközeivel dolgoztunk, de ugyanakkor meg itt azért ez volt egy nagyon tudatos dolog. Tehát, és az a válasz a kérdésedre az, hogy semmiféle ilyen egy hídverés, meg hogy a két oldal megél. Tehát én nem, mert rég rossz, hogyha az ember elkezd ilyenekbe gondolkodni, akkor, amikor egy ilyen munkát végez. De ez nem zárja ki azt, hogy én szeretném, hogyha lenne hídverés, és megérteni egymást a két politikai oldal, meg nyilván ez, de ez mondom, hogy egy másik történet volt. Tehát itt szerintem lehet, hogy a Lillával ellentétben ott azon a ponton nem egy ilyen fajta aktivizmus motivált minket. Az aktivizmus, én nagyon sok teren, tehát én sok módon voltam, vagyok aktivista, de ott az akkor, nyilván ez nehéz leválasztani az embernek a lénye, az vannak aktivista típusú embereknek, kevésbé aktivista típusú emberek, valószínűleg én az első vagyok, tehát ez nyilván benne van, amikor csinál valamit.
0: Csak a te személyes életedben, akkor ez nap mint nap így előbukkan ez a fajta intenció, hogy valamit így változtass magad körül a világban, vagy ez hogy kell
1: elképzelni? Abszolút. Tehát abszolút, nagyon tudatos, hát tudatosan, amennyire ugye eszközeim engedik, tehát én most itt az elmúlt években kisgyerekeim voltak, és a Facebook bejegyzésekben merült ki az aktivizmusom, de azt meg tudatosan műveltem, meg hát nyilván járok megmozdulásokra, meg tüntetésekre, meg aláírok dolgokat, tehát ezeket...
0: Tehát ez sokan művelik, és mondom, hát ez mind szép és jó, csak nem, én például nem látom azt, hogy ez igazából egy ilyen intellektuális maszturbációnál, vagy egy ilyen valamilyen fajta ilyen feszültségkezelésnek terápiás célzatánál így előbbre mutatna. Tehát mondjuk az, az egy jogos kérdés lehet például, hogy ebben a filmben is szereplő egyébként magukat nemzetinek tekintő, de egyébként ex-skinhead szereplők, illetve Magyarszigeten feltűnő több tízezrek, meg esetleg mondjuk például egy ilyen belvárosi értelmiségi ilyen-olyan tüntetősdi kör között van-e mondjuk bármi kapcsolódás. Most azon kívül, hogy most például azt lehet kitapogatni focis stadionok átadása kapcsán, hogy ők is elégedetlenek esetleg az adott rezsimmel, rendszerrel, kormánnyal, bármivel, de...
1: Most, arra ugye azt mondom, hogy rossz a kérdés felvetés, ez nem ez a legrosszabb, vagy a legszemtelenebb, amit az ember ilyen helyzetben mondhat, amikor kérdezik, de hogy nézd, tehát ami mondjuk a film tanulsága az, hogy, tehát ami a film tanulsága az az, hogy nyilván ezek a filmesztelnül nagyon tetováltan, nagyon mindenféle csúnya dolgokat, gyakran csúnya dolgokat kiabáló emberek, ezek az emberek is emberek, és hogy le lehet velük ülni, és lehet velük beszélgetni, és pillanatok alatt létre lehet hozni adott esetben a barátságokat is, mert vannak közös nevezők, ugye ez ilyen szinten
0: működik. Én amikor néztem a filmet, egyébként most újra megnéztem, akkor pont ezeket éreztem, hogy van egy-két bennelt topik téma, amiről az ember esetleg nem beszélne, vagy máshogy beszélne, de mondjuk alapvetően most bizonyos kultúrkörön belül, tehát most ezek a kis kocsmai hangulatok, ezek nagyobb ugyanazok, tehát ezek működnek, vagy működhetnek. Ugyanazokról a dolgokról beszélünk, legfeljebb más megoldásokat próbálunk javasolni.
1: Így van, tehát ez az árok, tehát hogy árokásás, meg hogy szét van szabdalva az ország, nyilván van egyfajta, én azt gondolom, hogy ez persze elit által vezérelt dolog, és valószínűleg tehát nagyon-nagyon nehéz, amikor nincsen meg, és ezért nagyon érdekes, amiket a Lilla mondott itt korábban, hogy leülni és kommunikálni és beszélgetni. Tehát amikor nincsen meg a kommunikációnak a legalapvetőbb szintje a hétköznapokban ebben az országban, akkor nyilván a illúzió, meg nem úgy kell megfogalmazni a kérdés, hogy hogyan hozzuk össze a baloldalt, meg a jobb oldalt.
0: Ez nyilván csak egy erőltetett dolog, én nem is szeretem.
1: Ez így nem fog, tehát nem fog leülni a két politikai pár. Szóval nem így a nézd, tele vagyunk a hétköznapi életnek a különböző interakciójában, ezer egy fideszessel, meg olyan emberrel találkozunk, akivel politikailag nem értünk egyet, mégis állati jól meg vagyunk, mert a élet más dimenzióiban nagyon jól el vagyunk, mert a gyerekeink együtt, nem tudom, mi játszanak a játszótéren. Tehát, hogy működik, abban a pillanatban az ember le tud csatlakozni arról, hogy ez olyan, és akkor nem szólunk hozzá. Tehát lehet ezeket, ezek közhelyek, de valószínűleg nagyon nehezen működnek a mai magyar valóságban, de hogy ezek, és ugyanez történt itt is, ez a film is erről szólt, hogy leültünk, beszélgettünk, együtt pálinkáztunk, és mondták, hogy miket dolgok, és meghallgattam őket. Tehát ez egy olyan csodaszer, ezt javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg a másikat, tehát hogy ezek így nagyon hihetetlen dolgok történnek, amikor az ember elkezdi másikat meghallgatni, és szár rá időt, meg ez az empátia, mondom, amit azért mondom, hogy a Lilla nagyon jókat mondott, és őket is, tehát ugye próbálják ezt, csak ez egy lassú, és ez egy nagyon időigényes, meg hosszú folyamat, tehát az nem ad választ most erre a helyzetre, ami most van, hogy betiltják a népszabadságot is. Tehát ez egy másik történet, egy másik dolog, és ez, bocsánat, nekem ez egy ilyen, nyilván egy szakmai ügy volt ezt megcsinálni, ezt a dokumentumfilmet, a mindennapi helyzetre, vagy mindennapi politikai eseményekre való reakció az, hogy, és ezt nem szeretem, hogy ennyire lebecsülöd ezeket, amikor azt mondod, hogy ez most ilyen, nem is tudom, mit használtál, talán most fel tudnám idézni a szót, de nem akarom megismételni. Tehát én azt gondolom, hogy marha fontos dolgok, ezek mind szimbolikus gesztusok, ezek mind jelzések afelé, és minél többen csinálják, hogy aláírnak, hogy kimennek. Az jelzés azok felé, akik kevésbé aktivista alkatúak, és látják az emberek, hogy amit éreznek, hogy nem igazán jó, kapnak visszajelzést arra, hogy sokan így gondolkodnak. Tehát van értelme, tehát ezt fenntartom, hogy nem tudom, nincs a kulcs a kezembe, hogy fog ez a rendszer megdőlni, bízunk benne, hogy valamilyen módon meg fog dőlni, de hát mindenkinek, aki saját eszközei vannak, hát mondjuk nekem ez, tehát kinek milyen van. Meg a Lilláiknak az, hogy közönségtalálkozókat szerveznek, meg a kis provokatív darabjaikat megrendezik.
0: Most beletem ebbe a sarokba szorítva, lehet, hogy nem is alap nélkül. Én nem vagyok egy mozgalmár figura, tehát talán ezért mondok ilyeneket, de hát alapvetően az, hogy oldalakról beszélünk, az csak jobb hiány tesszük, mert én sem gondolom azt, hogy alapvetően igazi oldalak vannak, de azért vannak történetek, családtörténetek, vannak gondolkodási alakzatok, ritmusok, és ezek jelentősen eltérnek, ami mondjuk abba is kimerülhet, hogy mondjuk mit tekintünk Magyarország történelmének legnagyobb tragédiájának. Ugye itt azért egészen eltérő válaszok születnek, és alapvetően amit a másik Lilla, amit a Lilla is mondott.
1: Mondhatok valamit? Ez nagyon jó, csak egy
0: nem, csak azt mondom, hogy én is csak fél mondat. Tehát én is a kommunikációban hiszek a beszélgetésben, ezért mertem felhozni ezt a filmet, mert alapvetően ez erről szólt, hogy igazából nem akartam nagyon magasra tenni a lécet, csak annyira, hogy hallgassuk meg a másikat, hogy beszélgessünk egymással. Nekem ezért volt erős, és mai napig erős ez a produkció, amit te létrehoztál, és ezért látom ezt egy jó útnak, vagy járhatóbb útnak, mint amikor mindenki csak a saját a médiát olvassa, a saját tüntetéseire jár, a saját petícióit aláírogatja.
1: De kinek a tüntetése, szóval most én nem megyek el egy izére. Különben el szoktam menni, jelzem, pláne amikor még több időm volt, tehát én rendszeresen elmentem mindenféle tüntetésekre, alapvetően érdekelnek a tüntetések, tehát ez mondjuk ez ilyen szakmai érdeklődés, de hát az ember akar valamit, akkor nyilván ott mozdul meg, szóval ez nem is, ez egy teljesen irreleváns, hogy most most mondasz, hogy... De a kérdés az, hogy hogyan lehet nyilván ezen az iszonyatos padhelyzeten, ami most van, jelenleg Magyarországon ezen változtatni, tehát nyilván te is ezt keresgéled, hogy ezen...
0: Úgy veszem le, ti vagytok most ezzel a munkád, de ugye mondtad, hogy nem tartod magad művésznek, de azért ez egy részben művészi produkció volt, mint dokufilmes, részben szociológus is vagy, tehát egyszerre tudós, egyszerre alkotó művész. Lillát azért alapvetően tényleg ezek címkék, és én nem szeretem őket, de hát az alapvetően itt most ez volt a mondókának a lényege, hogy úgyis, mint alkotó, úgyis, mint egyfajta kulturális elit, megint egy újabb címke, tehát van valami küldetés tudatai többeknek, úgy vettem le, hogy például a krétakörösöknek egyik irányban több-kevesebb, talán más témákban neked is, és hogy valójában what for, tehát mire fut ki ez az egész, tehát hogy ezt meddig toljuk, hova toljuk, az egész elmúlt fél óra, 40 perc, ez körülbelül erről szólt. Most már körülbelül csak egy percünk van hátra, úgyhogy hogy igazából csak azt tudod elmondani, hogy szóval szerinted ez hitelesen te hogyan fogod eljátszani, vagy hogyan tudod, vagy érdemes eljátszani.
1: Tehát biztos, hogy az emberbe, ha egy bizonyos kor után megfogalmazódik az, hogy amit itt csinál, tehát amikor azt mondod, hogy alkotás, akkor olyat alkosson, ami maradandó. Tehát aminek, ami nem múlik el, ami nem egy efemer valami, hanem ami megállja a helyét később is. Tehát mondjuk erre visszajelzés, hogy mondjuk most meghívtatok ide a kicsit a dübörök kapcsán 10 évvel azután, hogy elkészült, tehát mondjuk ez egy jó dolog, hogy még ennek van, azt gondolják még néhányan, hogy van ennek relevanciája ma is ennek a filmnek. De hogy igen, szóval, hogyha most az ember csinál egy nagyon aktivista, nagyon valami dolgot, ami most szól, most de különben aztán el fog telni sok idő, és már senki nem fog érteni, és már nincsen kontextusa, akkor tehát az lehet, hogy már nem, szóval az inspirálóbb, ha az ember alkotni akar, hogy olyat csináljon, ami időtállóbb, de közben meg erre szimplán csak egyszerűen a szakmai kritériumoknak kell megfelelni. Tehát, hogy ne akarjál valami nagyot mondani annak a rovására, hogy mondjuk, tehát például egy ilyen filmet meg lehetett volna másképp is csinálni, erről sokszor beszéltünk, hogy lehetett volna azt mondani, hogy ezek a fiúk, ezek a ördögtől való gonosz gyerekek, és hogy miket mondanak, mert különben is fasiszta veszély. Nem mondtunk volna újat, azt mondtuk volna el, hogy mi mit gondolunk róluk, ahelyett, hogy azt hagytuk volna megengedni, vagy azt hagytuk volna, hogy ők megmutassák saját magukat. Igazából mi ezt tettük itt a filmmel, és ezért szerintem ezért érdekes ma is ez a film. De ez most csak kifejezetten erre. Én nem tudok ilyen nagy alkotói tanulságokat megfogalmazni. Ez csak én, mint dokumentalista, ezek ott, amik így vezérelnek.
0: Köszönjük szépen. Az elmúlt 40 percben Sárosdi Lillával és Kriza Borival beszélgettünk a Sajtószabadság napja kapcsán, és egy kicsit azt próbáltuk körbejárni, hogy alkotói oldalról van-e tennivalója mai magyar valóságban az embernek, illetve hát ők jelesül mit tesznek, mit tettek az elmúlt időszakban. Hallgassátok a rádiót ezután is. Szevasztok!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: Mikäs esuta?
1: Kertakaru.
2: Jó.
1: Kertakaru.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaru. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Gazely Türki ve Magyari. Én nem bántom te kegyelmed, jössz te szívem én velem, csak me szűnhi dzsráni le dzsánudi, derdő elem. Benéter kejle me szívem, bük me szűn belümigám, jere szívem, jere lelkem, jere, éj ma hiszanem. A csilub gülseni hűznicsre bugül sor güllerű, filemileg ibi állársza sa hídán mikulun. Szeretem én tégedet, mely szebegüm ej lejolun. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej ma hiszanem. Göreli szent púti szimén is a há, iki gözül. Jolunda, fejem adom, lelkemet is odahozom, te kegyelmes szeretőmnek, dai má, budúr szözüm. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, má hiszanem. Sehr müzde szanemá, ola lűszen hajkal már, éledün bazarumuzu, dükeli ahilezár. Ne sirast, haszreti le engemet, áh, lejlüne hár. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, má hiszanem. Nem csodálság, geridersen szél, ej, szervicsinán. De ne menj el a dzsap, ad járj le, ej, rúhire van. Te kegyelmed rabja, hűszre vási kín, szőj le raján. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, má hiszanem.

Somjó Zoltán, Mária Abadiendos. Sűrű spanyol bor szürcsölténe. Vagy itt áll-e már téli estén, hajadon lány szeretőd ajkán legördülő parfümös nyárból? Vagy aludtál-e sátorában a lángoló nő üstökén? És hunytad-e már szemedet le, látva egy vérző hűs narancsot? Én Mária Abariendos tartom a borok velejének. A szeretők anyjának tartom én Mária Abariendos. Áldassék érte minden lépte, mely forró combját összehajtja, hogy egyszer húsa volt a párnám, és a véréből ittam vért és óbort. Ó, Mária, szüzek, szüze, bús szájam ezt rebegte. A Via del Pinón a bál, a farsang lelke vagy te. Ó, Mária, kis balkonod magasra építették, én nem alszom már két hete, oly lázasak az esték. A Quarnero oly hűs, oly lágy, mint gondolom a kedlet. Ma reggel rád gondoltam, és ráfeküdtem. Szemembe hunytam, és a víz mellem s hasamat érte. Rád gondoltam, és üdvöm volt. Légy százszor áldott érte. Versek bús csavargója, én, te táncos nő, és nő vagy. Én meleg ételt nem eszem, és te szótlan öldöklő vagy. Még ifjú testem bús, mert szűz, te csókokon kövérszel, és mégis vézna csöppenként korán miattad vészel. Kapud alatt, hol buja nők árulnak rothadt dinnyét, itt éhezem én nap-nap után, s el nem mozdulok innét, amíg a sok fagrádicson föl nem kerültem hozzád, kerültem hozzád. Abariendos már.

0: egész karót, két izmos lába. Fuldoklottam hajába, nyelve, mint piros narancs fogam közé úgy folyt be, s nyála a keblén folyt le, és ringott, mint a tengerek, és ringtam, mint a tenger, két égő acélhenger. És vége volt. És vége volt. Egy úr állt a balkonon, mely sötét volt és ódon, és harsány hangon kacagott, és Mária is véle, vajon még éle? Éle.
1: Ady Endre,

grüßte Wanderersnacht. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in Amüres du kommenen Hoch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Vándor ídolo, tud Árpád fordítása. Immár minden bércet csend ül, halklomb, alig érzed, lendül. Sóhajt az éj, már búvik a berki madárka, te is nem sokára nyugszol, ne félj. Kosztolányi Dezső fordítása. A sziklatetőn tompa csönd, elhal remegőn, odafönt a szél lehellete is. Madárka serebben a fák bogára, várj, nem sokára pihensz te is. Móricz Zsigmond fordítása. Ott nyugszik a csúcsokon a csend, és itt a lombokon alig leng szellő, ha sejted is. Az erdőn is hallgat a kismadár, várj csak, nem sokára már megnyugszol te is. Szabó Lőrinc fordítása. Csupa béke minden orra, sóhajni szinte a lombokon a szél, s megáll. A madár némán üli fészkét. Várj, a te békét sincs messze már. Vörös Sándor fordítása. Valamennyi ormon tág csend, mindannyi lombon átkereng a gyönge szél. Madár nép gunnyad az ágra. Várj, nem sokára nyughatsz, ne félj.

arab gúlya. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábjában. Felrepülne, messze szállna, messze-messze tengerekre. Csak hogy el van meccve szárnya. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kell. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni háta. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gúlyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyotta. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja kéklik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólyamadár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskeny ketrecébe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer-kétszer, nem bírná-e szárnya még fel? Hely, de hogy nem bírná szárnya. Csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlen megkuszálva. Árva madár, gúlya madár, sose nő ki tollad, ne várd. Soha többé fagyos télig, mert ha éppen nő is szépen, rossz emberek elmetélik. Eldorádó. Van egy ország, el innét a nagy királyág. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg, akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele, zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet, sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fűvel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap estig. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az ólban. S minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Másután nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak. Szájjal áldoz a közjúra az országnak, dús lakója.
Hát a hazád, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik, mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkétig. És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honnyavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot miért ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak uraságot, földet adnak.

0: Kosztolányi Dezső, Európa.
1: Európa, hozzá felé, befelé száll szózatom. A század vakzűr zavarában, s még mások az éjbe kongatva temetnek. Harsány ditürambal én tereád víg, jó reggelt közöttek. Ó, ősi világrész, te régi, te rücskös, te szent, te magasztó. Lelkek nevelője, illatot és ízt szűrő, csodatévő, nagy homlokú, könyves, vén Európa. Ha mostoha is vagy, viaskodom érted, és verlek a számmal, és csókkal igézlek, és szókkal igázlak, hogy végre szeress meg. Kitéphet el innen, kitéphet el engem a te keveledről, nem voltam-e mindig hű, tiszta fiattán? Kölyök korom óta nem ültem-e éjjel lámpám sugaránál tanulva a leckéd, vigyázva, csodálva száznyelvű beszéded, hogy minden igéje szívembe lopódza. Már értik azóta az én gügyögésem, bármerre vetődjem, sok száz rokonom van, bármerre szakadjak, testvérem ezer van. Nem láttam egy Kölnben a német anyókát esőbe csoszogni. Párizsban a tündér francia leányok könnyű szökellése, Londonban a lardok hajának ezüstjét, s nem ettem-e itt a munkás negyedekben, családi szobákba lármás olaszokkal. Nem fájt-e velőmi a szlávok, a sápat szlávok unalma, a bánat aranyszín fárak ragyogása. Mind édes enyémek a népek a földön. Hitágul a szívem, beleférnek együtt. Fogadjatok engem ti is szívetekbe, s ti távoli népek kürtösei költők, ereljetek értünk otthon a mi vélünk perlőkkel anyánkért, s mi tértetek majd itthon perelünk, hogy élhessen anyátok. Kiáltsatok együtt, Európa bátor szellemei költők, hogy gyáva vadállat bújik el a vackán, és vaksi vakondok fúr alagutat. Daloljatok együtt, fények, fejedelmek, szellem fejedelmek, hogy lélek a várunk, légvár a mi várunk. Ezt rakjuk az égi, kemény szeretetből, és légi szavakból. Kezdjetek előről építeni, költők, légvár katonák.
0: Karinti Frigyes, Barak.

Haza a magasban. Lehet idő, hogy emlékezni bátrabb dolog lesz, mint tervezni. Bátrabb újhont a múlt időkben fürkészni, mint a jövendőben. Mint a jövendőben. Mi gondom, áll az én hazám már védőbben minden magasságnál. Csak nézelődöm, járok, élek, fegyvert szereztem, bűv igéket. Már meg is osztom, ha elmondom, milyen-e biztos, titkos otthon. Dörrülök testvér egy sor petőfit, köréd varázskör teremtődik. Ha új tatárhad, ha kufárhad, özönli el a tisztatájat, ha utaink megcsavarodnak, mint giliszta, ha rátapodnak, te mondd magadban, behunyt szemmel, csak mondd a szókat, mittől egyszer futó homokok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Dühöngő folyók kezesedtek, konok, bércek, ezt ne felejtsed, ha megyünk büszke szájjal vissza, mint várainkba, titkainkba. Mert nem ijeszt, mi csak ijeszthet, nem ölhet, mi csak ölne minket. Mormolj magadra varázsinket, kiásd az éjbe berzseinket. Míg a szabad mezőkön jártál, szedd össze pajtás, amit láttál, mit szívvel ésszel zsákmányoltál, vidám vitáknál, leányoknál. Mint Noé a bárkába egykor hoz fajtát minden gondolatból, ábrándok árvult szerepét is, álmaid állat seregét is. Lapuljanak bár ezred évig némán, mint visszhang, ha nem kérdik, szavaid annál meglepőbbet dörögnek majd a kérdezőknek. Figyelj hát és tanuld a példát, a messze hangzóan is némát, karolva könyvem kebelemre, nevetve nézek ellenemre. Mert ha sehol is, otthon állok, mert az a való, mit én látok, akkor is, ha mint déli bábot, fordítva látom a világot. Így maradok meg hírvivőnek, őrzeni kincses temetőket, homlokon lőhetnek, ha tetszik, mi ott fészkelt, égbe menekszik. Áldozat.

külön világban és külön időben éltél be messze tőlem. Már vége, vége, már új idő, új rend van készülőben. Egy új teremtés, könnyű kezdet, susogja versenyt egymás mellett, egymást vidáman rábeszélve, két karóránk felé valant sötétbe. Mi egy ember, egy élet? Ó, tudom csak, kehelynyi külön korszak. Bevártam, várom, napunk, holdunk, egy égbolton bolyonghat. Fülelem, hogy a két szív melyet egy karban tartok, hogy felelget, hogy békül mióta egymáson, majd összetört, hogy egymásra találjon. Fölriadok egy ideje, mint pásztor apái minden pirkadáskor. Mit féltek? Éltem, féltem az éjjitól vagy elmúlástól. Gyúl kint a nappal, tele széjjel, nyájként mozduló eseménnyel. Kár már mi érhet, kérdem, mióta gondom tiéd felerészem. Nagy fényben alszom el, álmomban úgy szeretlek, múltamba is már beeresztlek. Gyerekkoromban jársz föl alá velem, ha est közeleget, nevetve ránc kézen anyámnak hívó szavára. Tán anyám vagy, ismerlek mosolyodban, forogok, heverek, végre megnyugodok.

látogatók, irok, bejön a halszag. Jó napot szól némán, orromba, tüdőmbe, egyenes szívembe köszönve. A tó kült, hogy vagy? Meg vagyok. Sürget az asztalon a munka, de nem dolgozhatom. Új vendég, gombaszag, a hegy mögötti erdő lép be az ablakon. Aztán fülig szerelmi lázban egy jegenye szinte dadog, egy szántóföld harsány vidáman tavaszra friss trágyát kapott. Venyige füstjével egy kémény, bőgve a szomszéd tehene, aztán a rét minden fűszála, ég minden fellege, s hogy testvérjen magyarázzák, hogy élni jó és kell, s lehet, hogy szemem allig tartja vissza válaszomat a könnyeket. Lányommal a lépcsőn fáradt voltam, hadd ülök itt.

óceánok. Szabadabb lettem volna, bátra, büszkébb bizony már eleve, ha nekünk is Magyarországnak lett volna tengere. Ha kamaszként vágyjal tele elülhetek bár képzeletben nagy sziklás partmeredeken, s alattam zengve, zúgva, élve, mint zöld erdő kék messzesége a végtelen. Tágabb, szárnyalóbb volna lelkem, ha legalább a gondolat megutaztat szűz szigetekben, hol nyártól nyárig süt a nap, és ami jó, minden szabad. A szűk szülő hazám, amelynek csak por, drócs, kőhatára van, csupán egy kis csücskén kiárad a mindenségbe, ha nyilást kap, határtalan. Rokon a kék víz és a kék ég, a kettős látkör összefor. Rokon a tág tér s a merészség, a mesetáj és az ifjúkor, a valaha s a valahol. Rokon a csöndes óceán s a másik, az a még csöndesebb, melyben szigetként nem Szumátra, hanem a föld, a hold, a Mars, a vad naplebeg. Szabadság, messzeség, ha akkor a ti leckéteket kaphatom. Késő már előttem pohárbor őszi esti kőasztalomon, meg lent e pohár Balaton. Ez lettem én, fejem lehajtom, csak a konok szív sugja, ha fölállnál, állj föl, kiviláglik, ma sem ér neked csak bokáig e kis haza. Bejó volna, s befájsz fölöttem csillag bójákkal fényes ég, de szenvedve is nő a lelkem, ismerkedés, testvériség számomra minden messziség. Szűk magyar voltomnak, s hazámnak, s éveimnek gátja között, tőled vár népek óceánja, új utat e szív, s ha bejárta, új kikötőt. Vadludak. Kezdik az égen mértanukat újból a vadludak, illesztik hegyes szögbe lengve úszó vonalukat, hozzák együgy rajzaikat ismét a vadlibák, ősz riad félve föl bennem ma is még a kis diák. Szállnak a példák a libegő ábrák, írja megint, s törli egy titkos kéz az égi táblát, kedve szerint. Készül ezredszer a rejtelmes képlet, szívem figyel, mint a tanyán rég többet ma sem értek, indulni kell. Menni anyámtól messzi más világba, ez volt az ősz, más leszel, mint mi, ott hagyni mi drága, szép, ismerős. Engedtem, mentem, s lettem, ami lettem, s szívem sajog. Fáj, hogy nem vagyok, bármi érthetetlen, ki nem vagyok. Írják a libák kijavítva gyorsan a jeleket, gágognak egyet, mint gyerekkoromban, s ellengenek. A Balaton. Zúg harsogató

0: Théophile Gautier, a művészet. Úgy. Szebb a mű, ha büszke formából kél elő, és küzdve. Vers, márvány, drágakő. Ne közd a léptet gúzsba, de szigorún vezesd, ó múzsa. Koturnust ölts, feszest. Fúj, ütemek lapossa, mint nagy papucs lötyög, tapossa száz kényelmes bütyök. Ó, szobrász! Kezed ujja a sárt, mely lomha lágy, ne gyúrja, ha szebbre leng a vágy. Zord márványt kalapácsosz, minőt karrára fejt, vagy párosz, szűz kontúrt méhereg. Vagy büszke vágyad vonza, szirakúza becses óbronza, kevés rajzús kecses. Vagy finom gondú kézzel vésvén agát szívét, igézd fel Apolló arcívét. Festő, vízzel ne feste, a halk szín is mohón tüzesre izzék, zománc kohó. Szirént fess, testén tarka szeszéllyel csapkod át kék farka, s száz címer rajz csodát. Fesd hármas dicsgerezdel a szűzett gyermekét, s keresztel a bűnös föltekét. Elomlunk. Gőggel állván csak egy, a mű örök. A márvány arc él a rom között, s a régi földbe rejtett vak érmet lel a pór, felejtett császárról hullapor. Az istenek is halnak, de híre sose vész a dalnak. Előbb lesz rongy az érc. Mintázz, csiszolj, faragját, hogy álmod lebbenő alakját lengje a lompakő.
1: Charles Baudelaire, az utazás. Részletek. A kisdiák meleg mappán és tarkaképen, s a mindenség neki, mint lelke éhe, tág. Ó, mi nagy is a föld a lámpák fénykörében, s ha már emlékezünk, mi kicsiny a világ. Egy reggel indulunk, és velünk teli tűzzel, és fájó dacdagaszt, s keserű vágyizen, megyünk, s a kószakedv táncos habokra űzel, ringatva végtelen lelkünk véges vizen. Van, akit futni kézt megutált hona szennye, van, kit bölcsője zord titka űz, s van olyan, ki csillagot figyel, s behult egy női szembe, s most vészes illatú kirkéjétől rohan. Hogy ne bűvölje őt állatta a boszorkány. Fut és teret iszik, fényt és égi parást, husába jégharaps a réznap rája forván, lassan lemossa majd arcán a csókmarást. De igaz utazók, azok csupán kik mennek, hogy menjenek. S szívük, mint léggömb ringodább, kik bolygó végzetük sodrától nem pihennek, s ezt hajtják egyre csak, nem tudva miért. Tovább! Kikben száz alakot, mint a felhők szeszélye ölt a vágy, s mint újonc harcost ágyuk heve, vonz új és változó titkos kélyek veszélye, miknek még emberi nyelven nem volt neve.
2: Hely, fanyar lecke ez, leckéje az utaknak. Ma, tegnap, holnap és örökre a világ egyhangú kicsi hely rossz ketrecet mutat csak, unalom sivatag fájó oázisát. Menni? Maradni jó? Maradj, ha tudsz te tűrni. Menj, ha kell. Van, ki fut, és van, ki sútba ül, s az éber és gonosz ellent le tudja gyűrni az időt. Jaj, de hány lohol szünetlenül bolygó zsidó gyanánt. Apostolként rohannak, nekik már se vasút, se hajó nem elég az átkos bajvívó elől elfutni. S vannak, kik ott vívnak, ahol bölcsőjük a vidék. Ám ha nyakunkra hág végül a gladiátor, megint remélhetünk, kiáltva. Vár az út, s mint mikor kínai vizekre vont a bátor vágy, s néztük a habot, s a szél hajunkba fut, megyünk majd, vár reánk az árnyak óceánja, s mint ifjú utasé, szívünk friss lesz, s vidám. Hallga, figyeljetek az édes búzsdanára, ez zengi. Erre mind, aki enni kíván lótuszt, mely illatos. Csodák gyümölcs születje, amelyre szívetek éhes itt vár csupán. Gyertek, halk s különös mámorral a szívekre, csak itt vár a soha nem szűnő délután. S a kísérteti hang mind ismerősebb s hívebb. Holt piládészeink karja tárul ki ránk. Elektráthoz evez, itt megfrissül a szíved, zengi a nő, kinek térdét csókolt a szánk. Halál. Vén kapitány, horgonyt fel, itt az óra. Ó, untat ez a táj, halál, fel, útra már, bár várjon tinta szín, ég s víz az utazóra, tudod, hogy a szívünk mégis csupa sugár. Tölts bőven italod, üdítsen drága mérge, így akarunk, amíg agyunk perzselve gyúl, örvénybe szállani. Mindegy, pokolba, égbe, csak az ismeretlen ölén, várjon az új.
3: Őszi ének. Sötétség és hideg vesz körül nem sokára. Tündöklő nyaraink gyors tüze ég veled. Hallom kopogva hull már házunk udvarára a fa, s visszhangosan dördül a kö. Visszajön az egész tél belé. Vadrobotban gyúr dű és gyűlölet, undor és félelem, és mint a lemenő nap a sarki pokolban, vörösen ragyogó jégtömb lesz a szívem. Borzongva hallom, a hasábok hogy zuhognak. Ha vérpad épül, az sem áll íj hangokat. Lelkem torony, amely lassanként összeroskad, az ostromgép nehéz ütései alatt. S úgy tetszik, míg ez a kopogás sír alattam, hogy koporsót szegez itt valahol az ács. Ki lesz? Hogy siet? Tegnap nyár volt, ma ősz van. A zaj titokzatos, mint egy elutazás. Szeretem hosszú zöld szemeid ragyogását, szép gyönyöröm, de ma oly keserű vagyok, s nem szomjazom szemed, szobád, s a tűz varázsát, csak a napot, amely a tengeren ragyog. De azért légy, anyám, szeress, hajolj szívemre, még ha rossz vagyok is, hálátlan, sűtelem. Szeretőm vagy, hugom, légy édes naplemente, vagy őszi glória tűnő életemen. Rövid szerep, a sír már les az áldozatra. Ó, vond öledbe, vond, s ölelt homlokom át, hadd élvezzem fehér s forró nyarunk siratba az őszutó szelíd és sárga.
2: Az idegen. Kit szeretsz te legjobban, mondd, titokzatos ember? Apádat, anyádat, bátyádat, vagy a hugodat? Se apám nincs, se anyám, se bátyám, se hugom. Barátaidat? A szónak, melyet használsz, mindmáig ismeretlen maradt előttem a jelentése. Hazádat? Nem tudom, melyik szélességi fokon fekszik. Ket. Szívesen szeretném, csak lenne istennő és halhatatlan. Az aranyat gyűlölöm, ahogy te Isten gyűlölöd. Mit szeretsz hát, különös idegen? Szeretem a felhőket. A vonuló felhőket. Ott, messze. A csodálatos felhőket.
3: Le Comte de Lille, az oroszlán halála.

Lätésem a lantot. Lätésem a lantot, nyugodjék. Tőlem ne várjon senki dalt. Nem az vagyok, ki voltam egykor. Belőlem a jobb rész kihalt. A tűz nem melegít, nem él. Csak mint reves fáé, világa. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Más ég hintette rám mosolyát, bársony palástban járt a föld, madár zengett minden bokorban, midőn ez ajakdalra költ. Fűszeresebb az esti szél, hímzettebb volt a réti rága. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Nem így, magánosan daloltam, versenyben égtek húrjaim. Baráti szem, művészi gonddal függött a lantos ujjaim. Láng gyúlt a láng gerjelminél, és egyé fonódott minden ága. Hová lettél, hová levél, ó lelkemi fiúsága? Zengettük a jövő reményét, elsírtuk a múlt panaszát. Dicsőség fényével öveztük körül a nemzetet, hazát, minden dalunk friss zöld levél gyanánt vegyült koszorújába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkem ifjúsága? Ó, látni véltük sírjainkon a visszafénylő hírt, nevet, hazát és népet álmodánk, mely örökre él, s megemleget. Hittük, ha illet a babér, lesz, aki osszon, mint hiába. Hová lettél? Hová levél, ó lelkemi fiúsága? Most árva énekem, mi vagy te? Elhunyt daloknak lelke tán, mely temetőből, mint kísértet jár még föl a halál után. Hímzett virágos szemfedél, szó, mely kiállt a pusztaságba. Hová lettél? Hová levél?